0: kérdése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Cagliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban. Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak, az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki. A hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
1: Az időjárásról.
0: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ünneteljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, számos miskolci iskolában zajlottak le már úgynevezett iskolában az erdő programok, interaktív foglalkozások az Országos Erdészeti Egyesület 2024-ben indult programjának köszönhetően. Ennek során a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol minden évben más témakörben tartanak foglalkozást, maximum 30 fős csoportoknak a környezeti nevelést játékos ismeretszerzésével segítve. 2026-ban a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet a fenntarthatóság mellett. A kezdeményezésről Pintér Eszter, az Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdő programjának programfelelőse nyilatkozik rádiónknak.
2: Az iskolában az erdő programunk 2024-ben indult meg, akkor hirdettük meg először a köznevelési intézményeknek ezt a programot, amikor is tulajdonképpen a minősített erdészeti erdeiskolák erdőpedagógusai belátogatnak az iskolába és beviszik az erdőt az iskolába. Ez volt a célunk, hogy bejussunk az iskolákba és be tudjuk mutatni nekik minél játékosabban az erdőt. Akkor a fenntarthatóságra helyeztük a hangsúlyt, és akkor indult a program 500 iskolával.
1: Milyen volt a fogadtatása itt 2024-ben?
2: Hatalmas sikere volt, minket is meglepett, hogy milyen gyorsan beteltek a helyek, természetesen biztos ehhez az is közre játszott, hogy ingyenes volt maga a program, hisz egy pályázat keretén belül tudjuk ezt megvalósítani, és emiatt nagyon gyorsan beteltek a helyek, lefoglalták a regisztrációval, és utána pedig még csupán már csak az iskoláknak egy nyilatkozatot kell feltölteniük, és részt is tudnak venni a programban, úgyhogy igazából nagyon könnyű pályázni a programunkra.
1: Milyen foglalkozások zajlottak itt akár a tavalyi évben, akár a kezdeti évben?
2: 2024-ben a fenntarthatóságra helyeztük a hangsúlyt, 2025-ben pedig már miután a sikeren felbuzdulva folytatódhatott a program, ezért már egy kicsit jobban belemélyedtünk, és a talajra helyeztük át a fókuszt, idén pedig a biológiai sokféleség van szem előtt.
1: Az elmúlt években egyébként, az elmúlt két évben ugye egészen pontosan hány intézménybe jutottak el a szakemberek? Van erre vonatkozóan valami adat?
2: Minden évben úgy hirdetjük meg, hogy a tavaszi időszakban 500 iskolát tudunk befogadni, amit biztonsággal meg is tudunk látogatni, illetve az őszi időszakban pedig 400 iskola, és mindig betelnek a helyek pillanatok alatt. Most idén tavasszal már 2 perc alatt feltöltődött ez az 500 is. Igazából nem is kellett már nagyon a várólistára támaszkodnunk, mert tudták a pedagógusok, hogy mit kell nekik csinálni.
1: De gondolom azért ez önöknek is egy igencsak pozitív visszajelzés, hogy ennyire gyorsan betelnek a helyek, és ennyire igénylik is az intézmények.
2: Igen, ez egy nagyon jó visszajelzés. Igazából most, hogy elkezdtük meghirdetni az őszi szezont, a Facebookon az első ilyen megjelenő posztunk 1100 megosztásnál tart. Tehát tényleg népszerű a program, nagyon várják, a pedagógusok szeretik, mivel játékos, egy kicsit másfajta oktatási forma, úgyhogy nagyon várják, nyilván az is nagyon fontos, hogy ingyenes, tehát pályázatból valósul meg.
1: Mindenképpen fogunk még beszélni magáról ugye az idei, az őszi programról is, vagy programsorozatról is, de azért egy picit mutassuk be az érdeklődőknek, a hallgatóknak azt, hogy hát mi történik egy-egy ilyen iskolában az erdő foglalkozáson? Kimegy mondjuk egy erdőpedagógus, és akkor ő ott egy előadást tart?
2: Igen, tehát kap egy termet, és akkor berendezi. Általában szeretjük, hogyha körbe ülhetnek a gyerekek, és hogy minél interaktívabb legyen a foglalkozás. Tehát pont nem szeretem azt, hogy előadás, mert az a lényeg, hogy be tudjuk vonni a gyerekeket, minél játékosabb legyen maga a foglalkozás. Úgy osztottuk be, hogy egy iskolába 3 órát tart az adott erdőpedagógus, és az egy óra keretein belül ugye 30 fős csoportokat tudunk fogadni, akivel még úgymond biztonságosan tudjuk megtartani a foglalkozást, úgyhogy minden gyereket be lehessen vonni, minden gyerek lássa, amit kell, és minden gyerek részt vehessen a játékba, és élmény legyen mindenkinek az adott úgymond erdei tanóra.
1: Ha jól tudom, az iskolában az erdő program keretén belül van egy úgynevezett erdei iránytű program is.
2: Így van, az a másik lába, az erdei iránytű program, ott pedig hátrányos helyzetű gyerekeket fogadunk a programon belül, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatiskola alapítványával költve állítjuk össze a listát, ez egy meghívásos pályázat. Ott pedig 130 intézményt kerestünk fel idén, és ez úgy körülbelül 4000 gyereket várunk ebbe a programba. Ez azt jelenti, hogy itt viszont már ezeket a gyerekeket szeretnénk kivinni az erdőbe, hogy egy lehetőséget adjunk nekik, amit egyébként nem tudnának megvalósítani önállóan az iskolák. És itt mind a buszköltséget, mind az étkezésüket és magát a foglalkozásnak a költségét is a pályázatból biztosítjuk.
1: Ahogy látom, hogy itt például Borsod-Abaúj-Zempén vármegyében is, vagyis hát inkább azt mondom, hogy a Bükk környékén is lehet majd tulajdonképpen kirándulni. Ezt jól láttam?
2: Igen. Ott is a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola biztosítja majd ezeket az erdei iránytűs programokat.
1: Térjünk akkor rá, tehát itt az iskolában az erdő program idei őszi etapjához. Mit lehet tudni itt a jelentkezés pontos menetéről? Tehát ide kezdjük azzal, ugye, hogy csak és kizárólag iskolák jelentkezhetnek.
2: Igen, a köznevelési intézmények, méghozzá azok a köznevelési intézmények, akik a 6-14 éves korosztállyal foglalkoznak, ők tudnak pályázni, és 2026. augusztus 26-án 9 órakor nyílik meg, és csak azt tudom javasolni, hogy 9 órakor ott kell ülni, mert nem látjuk előre rettenetesen az érdeklődés, valószínű, hogy itt is pár perc alatt be fog telni ez a 400 hely.
1: Ki adhatja be az igénylést?
2: Igazából bármelyik iskola pedagógus beadhatja, utána a nyilatkozat feltöltésével fogadja be, úgymond az iskola igazgató a programot, hogy beengedi az iskolába, és hogy hivatalosan vagyunk ott.
1: Mit lehet tudni egyébként ilyenkor, mikor mondjuk egy intézmény beadja az igénylést? Akkor ő, hogy úgy fogalmazzak, mire kap utána esetleg lehetőséget, hogyha sikeres volt a jelentkezése?
2: Minden intézményben, tehát aki beregisztrál, és befogadtuk a regisztrációt, tehát hogy sikeresen végig tudta vinni a regisztrációt, akkor ők már automatikusan bekerülnek a programba, ha utána feltöltik adott héten belül az iskola igazgatójának a nyilatkozatát. Ezt követően pedig az adott iskolához legközelebbi erdőpedagógust megkeressük, kiosztjuk neki az iskolát, és ő minden iskolában 3 tanórát tart meg különböző korosztályú gyerekeknek, ahogy éppen az adott iskolában van, ahol az összes 6. osztály van, ahol a 7. van, ahol meg a kisebbeket. Ez már az iskola döntése, hogy ki vesz részt ebben a programban adott évben. Ami még talán fontos itt a regisztrációhoz, hogy viszont akik tavasszal pályáztak már, és részt vettek a programban, az 500 iskola most ősszel már nem pályázhat. Ez nagyon fontos.
1: Tehát akkor most újaknak van tulajdonképpen lehetőség, ezt elmondhatjuk, ami szintén egy pozitív dolog. Maguk a foglalkozásoknak egyébként azt, hogy pontosan miről lesz szó, mert ugye azért az év tematikája az adott, de hogy pontosan miről lesz szó, abban szabad kezük van az erdőpedagógusoknak?
2: Van szabad kezük, de azért összeállíthatunk központilag egy tematikát, illetve kapnak hozzá felszerelést. Idén például egy csodálatosan megrajzolt molinót visznek magukkal, amely egy kocsányos tölgyet ábrázol, és a kocsányos tölgy életközösségét mutatja be a talajtól egészen a lombkoronáig, hogy mennyi minden állat, növény, élőlény kapcsolódik egyetlen egy kocsányos tölgyhöz. És ez mutatja igazából a biológiai sokféleséget, hogy minden mindennel összefügg, minden mindennel összekapcsolódik, és utána pedig van egy, ez a bevezető, ez a Molino, ez, erről beszélgetnek egy kicsit a diákok, és utána pedig vannak játékok, amit tudnak játszani kártyákkal, illetve egy ilyen az életközösségi hálót bemutató hálós játék, amivel meg pont azt próbálja meg bemutatni az erdőpedagógus, hogy mindenki valaki lesz, tehát lesz kocsányos tőd, lesz levegő, lesz talaj, lesznek különböző élőlények, ami a fához kapcsolódóan, amit már előtte ugye megbeszéltek, tehát ez egy visszacsatolás, ez egy ismétlés, hogy különböző rovarok szarvasbogártól elkezdve, különböző rovarok szarvas, ami megeszi a lehullott makkot, és akkor így kapcsolódik, lesz egy nagy háló, és utána mutatja be azt, hogy mi történik, hogyha bármi történik a rendszerben, akár természeti, akár emberi beavatkozás, és mondjuk valami kiugrik, mondjuk elpusztul a tölgy, és legugol bele a gyerek a játékon belül, akkor egyszerűen megrendül az a háló. Látszik, hogy hány emberrel kapcsolódik, hány más élőlénnyel kapcsolódik ugye össze, és az egyből érzékenyen

0: Ebbe a következő iskolába viszont minden iskolának összeállítottunk egy segítőcsomagot, amivel még tovább tudnak foglalkozni a témával. Van benne kártyajáték, füzetek, könyvek, akár olyan több évszakon elővehető leporállók, amikkel tudnak még dolgozni a pedagógusok.
1: Gondolom azért önök az erdőpedagógusoktól is kaptak jó sok visszajelzést. Mi a tapasztalat? Érdekli ez a diákokat?
0: Mindkét részről, tehát gyűjtünk visszacsatolást az intézményektől is, a meglátogatott intézményektől is, illetve az erdőpedagógusoktól, hisz ebből tanulunk, ha kapjuk a visszajelzést. Sokat fejlődtünk is, amilyen visszajelzést kaptunk, hisz sose felejtem el, az elején nagyon lelkesen mindenféle eszközzel teli szórtuk az erdőpedagógusainkat, és akkor aztán mondták, hogy ez nagyon jó, csak majd megszakadnak, mire bejutnak az iskolába, és azóta például most kifejezetten hátizsák, arra koncentrálunk, hogy egy hátizsákba összetudjunk nekik állítani mindent, és akkor ez így most már mindenkinek jó. És igen, nagyon sok pozitív visszajelzésünk van, szinte mondhatom azt, hogy csak pozitív visszajelzést kapunk mindkét részről, nagyon lelkesen fogadják őket a gyerekek, nagyon szeretnek játszani, tehát azt mondják, hogy a nagyoknak is csillog a szeme azzal, hogy ez játékos, hogy játékosan szemléltetik. A tavalyi évben például volt egy ilyen lepedő játékunk, ahol a földi lisztát kellett eljuttatni a kiszáradt talajból a komposztba, és végig kellett vinni különböző akadályokon, amik ilyen lyukak elképezték a lepedőn. Hát hihetetlen nagy sikere volt annak a játéknak is, és többször meg kellett ismételni, és nagyon élvezték a gyerek azt, hogy játszhatnak. És hát ugye játszva észrevétlenül tanulnak.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mely részeiről jelentkeznek az országnak? Volt például innen Miskolcról vagy Borsodabó-Izenpém vármegyéből az elmúlt két évben jelentkező iskola?
0: Igen, mindig folyamatosan van. Hál' Istennek elmondhatjuk, hogy országos lefedettségünk van. Minden megyéből van iskola, mindenhonnan van jelentkezés, de a miskolci régióban egyébként abszolút kiemelkedik, tehát a jó pár iskola jelentkezik abból a régióból.
1: Az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében zajlik ugye itt az iskolában az erdő programsorozat. Az Erdészeti Egyesületnél egyébként is kiemelt itt a szemléletformálás és a fiatalok gyerekek megszólítása, vagy kifejezetten itt ezzel indult el az iskolában az erdő programmal?
0: Ó, nem, már nagyon régóta működik nálunk az Erdészeti Erdeiskolák hálózata, ez egy külön szakosztály, és ezen belül már nagyon régóta dolgozunk a gyerekekkel, a szemléletformálással, hogy forduljunk a természet felé, és nem titkolt cél igazából ennek a programnak az volt, hogy ha bejutunk az iskolába, akkor felhívjuk a figyelmüket ezekre a minősített erdészeti erdeiskolákra, ahol sok szeretettel várjuk a gyerekeket. Aztán, hogyha felkeltettük az érdeklődésüket, a pedagógusokat, hogy ha látják, hogy más típusú oktatás, hogy máshogy mutatjuk be egy kicsit másfajta tudást, tudunk átadni a gyerekeknek, akkor talán bátrabban, egy már ismerősként bátrabban foglalnak, és látogatják meg ezeket az erdészeti erdeiskoláinkat, mint például ugye a Csanyiki Erdészeti Erdeiskola.
1: Mik a tapasztalatok egyébként? Melyik a legfogékonyabb korosztály?
0: Hát abszolút azt tapasztaljuk, hogy minél fiatalabb korban kell megszólítani a gyerekeket, nagyon fogékonyak a második, harmadik, negyedik osztály, akikkel már úgymond lehet sokkal jobban dolgozni, és mindenre nyitottak, és mindent kipróbálnak. De minél korábban érdemes elkezdeni ezt, hisz az óvisok agya is egy kis szivacs, és mindenre rá tudnak csodálkozni, és még nem félnek ugye a pókoktól, a rovaroktól, és sokkal lelkesebben, nyitottabb szívvel állnak hozzá ezekhez a dolgokhoz.
1: A riport végén azért elevenítsük fel a pontos, fontos tudnivalókat, a határidőt, illetve hogy hol lehet jelentkezni, weboldalt, esetleg e-mail címet.
0: 2026. augusztus 26-án 9 órakor lehet és érdemes regisztrálni a www.iskolabanazerdo.hu weboldalon. Mindenképpen érdemes már 9 órakor odaülni. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy akik már tavasszal részt vettek a programba, ők sajnos most nem tudnak regisztrálni, mindenkinek kell

0: ezt a regisztrációt elvégezni, aki szeretne részt venni, bármikor már volt a programban az elmúlt 3 évben, újra kell regisztrálni, úgy vesz részt a programban, és ha bármi kérdés adódik, akkor pedig az infokukat iskolabanazerdo.hu-n tudják feltenni a pedagógusok.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pintér Eszterrel, az Országos Erdészeti Egyesület Iskolában az Erdő programjának programfelelősével beszélgettünk az Iskolában az Erdő program kapcsán, melyre, ahogy hallhatták, augusztus 26-án nyílik meg a jelentkezési felület. A témával kapcsolatban hamarosan az Északerdő ZRT erdei iskolájának a vezetőjével, Molnár Nikolettel is beszélgetünk. Ő is már több miskolci általános iskolában tartott Iskolában az Erdő foglalkozások.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, az Országos Erdészeti Egyesület 2024-ben indította útjára az Iskolában az Erdő programot. Ennek során a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekben látogatnak el, ahol minden évben más témakörben tartanak foglalkozásokat. Ebben az évben a biológiai sokféleség kap figyelmet. A miskolci iskolákhoz az Északerdő ZRT Csanyiki Erdei Iskolának az erdőpedagógusai érkeznek, mint például Molnár Nikolett, aki az Erdészeti Társaság Erdei Iskola vezetője is. Belebeszélgetünk a következő percekben, többek között a Csanyiki Erdei Iskoláról, valamint a különböző foglalkozásokról is. Itt az Északerdő ZRT-hez mely erdei iskolák tartoznak, mit tudhatunk ezekről?
2: Az erdei iskolák közül a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola az, amit az Északerdő ZRT üzemeltet. Ezen kívül van még, ugye ő Miskolcon van, Répás után található a Bikmak Erdei Iskola, ez igazából egy turistaszállás, és az Északerdő ZRT tulajdonában van a Fónagysági Bagolyvár Erdei Iskola is, de őt már bérbe adtuk.
1: Mit lehet tudni erről a Csanyiki Erdőházról? Ez azért, ha jól emlékszem, egy nagy múltra visszatekintő erdészház.
2: Így van, 2005 óta működik a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola. Ugye Miskolc és Lilafüred között a Csanyik völgyben található. Több szempontból is különleges egyébként ez az erdei iskola, hiszen ez a megye egyetlen erdőgazdaság által működtetett erdei iskolája. Ezt egyébként az Országos Erdészeti Egyesület is minősítette. Ugye erdészeti erdeiskola, ez azt jelenti, hogy a foglalkozásokat erdészeti szakemberek, például erdőmérnökök, erdésztechnikusok vezetik, és ugye ők is kivitelezik, ők is tervezik meg.
1: Mi minden zajlik itt? Mert tulajdonképpen, ha jól tudom, ugye nem csak itt az iskolában az erdő program kapcsán telik meg élettel itt ez az erdei iskola, hanem tulajdonképpen szinte egész évben nyitva vannak.
2: Így van, így van. Annyit kell tudni róla, hogy ellentétben a legtöbb erdei iskolával országszerte, ez hátizsákos, azaz napközistrendszerű, hiszen annyira közel fekszik a városhoz, hogy nincs szükségünk szálláshelyre, hiszen ugye a Majáris parki buszvégállomásról egy negyed óra alatt meg lehet sétával közelíteni, illetve a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasútnak a mahócai szárnyvonala ott fut előttünk, tehát onnan is kisvasúttal is elérhetőek vagyunk. Szervezünk programokat nagyon sokféle korosztálynak, óvodástól tényleg akár a nyugdíjas csoportokig. Tudni kell, hogy tanév közben általában inkább ugye iskolás, óvodás, középiskolás csoportok jönnek hozzánk, viszont délutánonként, hétvégente is ugye a szünetekben inkább a felnőtteké a főszerep, hiszen tarthatnak csapatépítőket, céges rendezvényeket, családi napokat. Ugye a terület nagyon-nagyon gyönyörű és hatalmas nagy, úgyhogy ilyen több száz fős rendezvények megtartására is alkalmas lehet akár. Ezen kívül számos sporteseményt is tartanak nálunk, többféle ilyen tájfutóversenyt, kerékpáros, ijászversenyeket. Nagyon-nagyon sok a visszajáró, mert ugye aki az egyes busz vonalán van, ők nagyon könnyen meg tudnak közelíteni bennünket, és például az óvodákban vagy az általános iskolások alsó tagozatában ott még megoldható az, hogy egy-egy napot úgy tömbösítenek, hogy kijöhessenek hozzánk, és akkor tulajdonképpen egy környezetismeret órát helyettesítenek, ugyanis első-második osztályban már nincsen környezetismeret egy pár éve, úgyhogy akik igazán, akiknek szívügye, azok a pedagógusok kihozzák a gyerekeket, hogy be tudják pótolni ezt a hiányosságot itt kint az erdei iskolában. Ezen kívül a nyári szünetben napközis erdőjáró tábort szoktunk tartani.
1: A tanév során egyébként, amikor kifejezetten itt zajlik a tanítás, mi történik az erdei iskolában? Egyáltalán milyen korosztály szokott kimenni általában?
2: Leggyakrabban óvodások és általános iskolások jönnek, ugye egy-egy osztályi csoportban, tehát körülbelül egy olyan 25-30 fő, egyszerre ilyen csoportból 2-3-at tudunk fogadni, hogyha úgy van rá igény, mert az is előfordul, akkor ugye nagyobb létszámba akár egy teljes iskolának az alsó tagozata is ki tud jönni, ez egy pici szervezést igényel, de ezt is meg tudjuk oldani, és a programokat úgy kell elképzelni, hogy általában délelőtt egy vezetett túrát szervezünk, ahol ugye az erdész szakemberekkel mennek ki a gyerekek az erdőre, és akkor ott testközelből ismerkedhetnek meg az állatokkal, növényekkel. Ugye az a tapasztalatunk, hogy amit a gyerek ismer, attól nem fél, tehát ami eredetileg vagy elsőre még egy picikét, mondjuk ijesztő, egy erdei béka, egy sikló, vagy egy szarvasbogár, ugye azt is megnézzük közelről, alkalmasint meg is fogjuk, és akkor megmutatjuk nekik, hogy hasznos tagjai bizony ők is az erdőnek, és nem kell feltétlenül tartani tőlük. És akkor körülbelül dél körül, ha visszaérkezünk, vagy ugye, hogyha valaki csak délelőttes programra jön, akkor rövidebbek ezek a túrák, és utána, amikor visszaérkezünk az erdeiskolába, akkor pedig különböző játékos erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt, vetélkedőkön, erdész activity, kvízek, kincskereső túrán például, ami ugye egy rövidebb ilyen erdőben sétálgatós feladatmegoldós foglalkozás, krumplilángos sütünk, íjászaton vehetnek részt, szoktunk motorfűrészes vadászkutyás bemutatókat is tartani, tehát nagyon sokrétű, sokféle, de a célunk mindig az, hogy ne a tanteremben üljenek, hanem kint legyünk a szabadban, ha csak az időjárás engedi. Ugye akár a gyakorlatban hasznos ismeretekhez is juthatnak, például most a nyári táborban nagyon sok hangsúlyt fektettünk rá, hogy hogy kell felkészülni egy túrára, mit kell magukkal vinni, hogy tudnak tájékozódni kint az erdőben. Megtanítottuk őket, hogy hogyan kell tüzet rakni szabályosan, ugye mikor szabad egyáltalán, hiszen most ugye tűzgyújtási tilalom van, hogyha ezt a tüzet elkészítették, és mondjuk megsütötték a kis szalonnát rajta, akkor hogy kell szakszerűen eloltani, hogy abból ne legyen gond. Tehát tényleg nagyon sok ilyen gyakorlati ismeretet is elsajátíthatnak itt nálunk.
1: A nyári táborra, ha már kitértünk néhány gondolat erejéig, akkor meséljünk erről is. Oda is általános iskolások érkezhetnek?
2: Így van, igen, elsőtől 8. osztályig, és ezt mindig szokták kérdezni a szülők, de nagyon vegyes a korosztály, hiszen pici kortól jönnek már, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer eljön, az utána minden évben jön. Vannak olyan kis elvetemültek, akik többször is, vagy több hétre egy nyári szünetben, mert nagyon-nagyon szeretik, és ugye itt is az a cél, hogy jól érezzék magukat kint a szabadban, és kapcsolódjon egy ilyen kellemes érzés ahhoz, hogy az erdőben töltjük az időt, és ugye így válnak tulajdonképpen környezettudatos felnőtté majd. Nekem nagy büszkeségem az, hogy több olyan gyerek is járt a táborunkba, akinek egyébként nem volt kapcsolódása feltétlen a természethez, tehát nem volt a családban olyan, de aztán mégis például az erdészpályát választotta.
1: Akkor ez igazi sikertörténet, vagy így ez van, ilyen igen. Igazi sikertörténet. Gyakran hallani azért most a gyerekekről, hát főleg ugye azért a felső tagozatosokról, a kiskamaszokról, kamaszokról, hogy hát nehéz kirobbantani őket a különböző képernyők elől, meg ugye a lakásból is. Ide igen. Szívesen mennek? Tehát, hogy azért úgy látszik esetleg például akár a tábor első egy-két napján, hogy van ilyen kis szájhúzás, hogy hát akkor már megint túrázni kell, vagy megint ki kell menni, és akkor esetleg utána a tábor második felére már változik a helyzet, vagy aki általában ide megy, az tudja, hogy itt mi fog történni.
2: Ez is igaz, tehát ugye nagyon sok a visszajárunk, akik már ugye alsó tagozattól fogva jönnek, és pontosan azért jönnek, mert nagyon szeretik ezt a fajta elfoglaltságot. Ez is ritkán előfordul, hogy ha újak jönnek, akkor eleinte fura nekik, hogy ugye egész nap a szabadban vagyunk, meg nincs telefon, ami nem is lehetne, mert ugye nem nagyon van kint térerő, és wifi sincs, úgyhogy a virtuális világhoz nem is férnek hozzá, de körülbelül egy óra múlva, ahogy terik a tábor, már nem is jut eszükben, mert ugye annyira sok fizikai inger éri őket idekint, hogy egyszerűen elterülődik a figyelem arról, hogy ő neki most éppen játszania kellene a telefonján.
1: Mi a tapasztalat leginkább egyébként? Miskolcról érkeznek a gyerekek, vagy azért a környező falvakból, településekről is?
2: Nagyrészt miskolciak, de most már egyre több olyan van, akiknek a szülei bejárnak Miskolcra dolgozni, és ugye reggel be tudják hozni a nyári táborba őket, illetve több olyanunk is van, akik akár külföldiek, akár mondjuk budapestiek, vagy a Dunántúlról származnak, de a nagyszüleik itt élnek Miskolcon, és ugye a nyári időszakban a nagyszülőknél töltött időben jönnek el például hozzánk a táborba.
1: Akár a tábor kapcsán, akár az iskolában az erdő program kapcsán, mennyit változtak az elmúlt években a módszerek, amivel egy-egy témakört megismertetnek a gyerekekkel? Mert azért gondolom, mint ahogy maguk a gyerekek is, ugye sokszor halljuk, hogy változtak azért, akár az érdeklődési köröket tekintve, de hogy itt a módszereken is kellett mindig kicsit finomítani?
2: Igen, egy picikét igen, de tudni kell azt is, hogy ugye mi erdőpedagógiai módszerekkel dolgozunk, ami eleve játékos és nem kötött. Tehát pontosan az a lényege az erdeiskolának is, hogy itt nincsenek bezárva, nincsenek időkorlát közé szorítva. Például, hogyha én látom a foglalkozás során, hogy a gyerekcsapat elfáradt, szellemileg már nem bírnak figyelni, akkor nem erőltetem tovább azt a foglalkozást, hanem akkor mi megtehetjük, amit mondjuk egy általános iskolában a pedagógus nem tehet meg, hogy akkor én ott befejezem, és kimegyünk egy picit az udvarra szaladgálni, vagy megnézzük a házi állatokat, vagy egy teljesen más jellegű foglalkozást, mondjuk egy íjászatot kezdünk el. Tehát ilyen szempontból az erdeiskola nagyon rugalmas, és nagyon jó kezelhetőek vele a mostani gyerkőcök is, mert jobban tudunk hozzájuk igazodni.
1: Mi az, ami egyébként leginkább érdekli a gyerekeket? Mi az, ami biztos, hogy nyerő, mondjuk akár programként, akár pedig ilyen idézőjeles tanulmányként?
2: A táborunk során is, sőt az év során is a legnagyobb kedvenc, úgy szoktunk járni ugye a Kecskelyukbarlanghoz, a Királykút forráshoz, valamint van egy olyan programunk, minden ebéd után kapnak egy kis időt, egy fél órát, amikor nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, hanem van egy területünk, ahol szabadon, önállóan kilakított csoportokban kunyhót építhetnek az ott talált anyagokból. Ezt annyira szeretik, hogy nagyon sokszor nehéz őket onnan elcsábítani, hogy most már valami más foglalkozást is csináljunk, mert ugye ilyesmire nagyon-nagyon nincs főleg a városi gyerekeknek alkalma, hogy kipróbálhassa magát, hogy tényleg meg tudja csinálni úgy azt a kunyhót, hogy oda majd nem esik be az eső, meg be tudnak bújni öten, tehát ezt például nagyon-nagyon szeretik, és ugyanilyen kedvenc, és nem csak a fiúk, hanem a lányok körében is az íjászat például. Ugye ahhoz is kell egy kis ügyesség, viszont nagyon-nagyon sok türelem is.
1: Könnyű egyébként őket megfogni a környezetvédelem tekintetében? Tehát, hogy odafigyelnek azért ezekre a dolgokra?
2: Szerintem igen, azért, mert ugye amikor eleinte az első két napban például egy tábor során, vagy ugye, hogyha eljön hozzánk egy osztály, akkor is igyekszünk mindent megmutatni, ami él és mozog, meg hogy mi mivel függ össze, és erre nagyon hamar ráéreznek. Tehát amikor látja, hogyha felemelünk egy faágat, vagy egy kis fadarabot a földről, és az alatt akár 20-30 élőlényt is láthatunk, akkor ugye könnyű megmagyarázni, hogy miért van szükség az erdőben mondjuk a holtfára, és miért kell vigyáznunk arra, hogy akár egy véletlen során nehogy egy erdőtüzet okozzunk, mert hogy csak egy ilyen pici területen is akár több ezer élő lény élhet. És szerintem, hogyha így szemtől szemben találkoznak ezzel a dologgal, akkor sokkal könnyebb őket megfogni, és sokkal jobban oda is figyelnek, tehát ökotudatosabbak lesznek felnőttként.
1: Ugye itt most jelenleg arról beszélünk, amikor a gyerekek mennek az erdőbe tulajdonképpen, a Csanyiki erdeiskolába. Igen. Hát az iskolában az erdő pont ennek a fordítottja. Igaz? Jól mondom?
2: Így van, így van. Azért is találták ki ezt a programot, hogy olyan iskolákhoz is eljuthassunk, olyan intézményekhez, akik például ugye itt a megye is hatalmas nagy, és vannak olyan távoli csücskei is, ahonnan nem tudnak egyszerűen elutazni a gyermekek egy két órás buszos útra Miskolcra, hogy eljöhessenek az erdeiskolai foglalkozásba, és ugye megfordítottuk, tehát nem ők jönnek el az erdőbe, hanem mi visszük be a tanterembe nekik az erdőt.
1: Ezt hogy fogadják? Ez, mert azért ez egy teljesen más világ már, amikor idézőjeles, jóval szárazabb és ingerszegényebb körülmények között kell azért megmutatni nekik a természet szépségeit.
2: Szerintem ez is nagyon-nagyon eredményes egyébként. Hogyha az időjárás engedi, és megtehetjük, meg vannak a feltételek az iskolában, akkor egyébként ezt a programot is kint szoktuk csinálni, tehát nyugodtan lehet az iskolának az udvarán, ha van egy ilyen kis fás hűves plac, mert ugye eleve más a hangulata, de hogyha erre nincs lehetőség, akkor bent a tanteremben is igyekszünk olyan kis mikroklímát biztosítani, hogy viszünk molinókat, képeket, számtalan olyan segédeszközünk van, amiket itt az erdei iskolában is használunk, a különböző növénygyűjtemények, gombák, aztán trófeák, amiket ugye kézbe is tudnak venni, meg tudnak fogni, meg bírnak szagolgatni, és akkor egy picikét már bevisszük az erdő hangulatát a tanterembe.
1: Ugye, ahogy beszéltük is, szinte egész évben nyitva áll itt a Csanyiki Erdei Iskola, és a nyár is javában a táboroztatással telik. Mi minden fog még történni itt az elkövetkező hetekben, hónapokban?
2: A nyári táborunk az most már véget ért, úgyhogy a szünet hátra lévő részében a családok már készülnek az iskolára, úgyhogy ilyenkor a felnőtte ki a főszerep nálunk, céges rendezvényeket, csapatépítőket, tanfolyamokat szerveznek. Ezen kívül, ami még nagyon népszerű, hogy a különböző tantestületek felkészülvén a következő tanévre nálunk szervezik meg az értekezleteiket. Ugye nagyon hangulatos erdei környezetben lehet itt egy picikét lazítani, főzni egyet és rákészülni az előttük álló tanév nehézségeire. Ezen kívül az őszi időszakban ugye már beindulnak az óvodás iskolás programok. Sajnos már nagyon kevés szabad kapacitásunk van, úgyhogy aki jönni szeretne, annak egy-kettő jelentkeznie kell. Amit még kiemelnék, ugye az őszi időszakban van egy országos rendezvény, az Erdők Hete. Ez mindig a 40. naptári héten, szeptember végé, október elején szokott lenni, és országosan határozzák meg ennek a tematikáját. Mi is kapcsolódni szoktunk hozzá, és ezen a héten a megadott tematikával, különleges foglalkozásokkal várjuk a csoportokat. Ilyenkor előfordul, hogy egy-egy napon nagyobb rendezvényeket szervezünk, ahol akár több százan is részt vehetnek, úgyhogy oda még nyugodtan lehet jelentkezni, hogyha valaki érdeklődik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Nikolettet, az Északerdő ZRT erdei iskola vezetőjét hallották.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, most következik néhány programajánló. Hagyományos ünnepi eseményekkel, koncertekkel és különleges fényinstallációkkal készül Miskolc megyei jogú város önkormányzata az államalapító Szent István király ünnepére. Augusztus 20-án és 21-én a város több pontján várják rendezvények a miskolciakat és a városba érkező vendégeket. 20-án reggel 8 óra 30-kor a Népkertben az országzászlónál tartott zászlófelvonással kezdődnek a programok. 11 órától Felsőhámorban a Szent István szobornál tart megemlékezést és koszorúzást Miskolc önkormányzata. A hivatalos ünnepségek délután a Szent István téren folytatódnak, 17 órakor kezdődik az ünnepi kenyérszentelés és az arató koszorú elhelyezése. Az új kenyeret megáldják a történelmi egyházak képviselői. 18 órától a Szimbavölgyi Néptánc műhely lép színpadra, 19 óra 15 perctől pedig Paja Bea és Szokolai Dongó Balázs koncertje zárja az esti színpadi műsort. Az államalapítás ünnepének egyik leglátványosabb eleme lesz idén ismét a tündöklő, a fényművészete, amely a tavalyi siker után ezúttal már két estén, augusztus 20-án és 21-én tölti meg fénnyel Miskolc belvárosát. A Városház tér, az Erzsébet tér, a Széchenyi utca, a Hősök tere, a Dériné utca és a Dériné kert nemzetközi alkotók különleges fényinstallációinak és látványos vizuális alkotásainak ad majd otthont. Az Északerdő ZRT a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve első alkalommal rendezi meg hagyományőrző pálházi kisvasutas vonatozását augusztus 20-án. Nemzeti ünnepünkön történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostalló között napi két járatpárral. A katonavonat Kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson külön is megtekinthető lesz, ahol a szerelvényt kísérő, korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatják a kiállított haditechnikát. Technikát. Augusztus 20-a és 23-a között ingyenes, négynapos fesztivál várja a látogatókat a Miskolc-Tapolcai Pazár István sétányon. A barlangfürdő újranyításához kapcsolódó rendezvényen élő zenés programok, DJ-k, afrohouse zene, borok, koktélok és változatos gasztronómiai kínálat gondoskodik a pezsgő hangulatról. Augusztus 22-én szombaton éjszakai futóversenyre nevezhetnek a sportolni vágyók. Miskolcon a villamos pálya nyomvonalán lehet majd futni. A rajta Szent István téren lesz este 9:30-kor. 3 táv indul majd, 5, 10 vagy 21 kilométerre lehet nevezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a programajánlóink az elkövetkező napokra.
0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
1: Rebeka.

0: Unlimited.
1: Gyászéró.
0: Gyászéró.
2: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye 2 házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyet számos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5–5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és 2 előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget.
2: Az időjárásról.
3: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az 1954-es labdarúgó világbajnokság döntőjének média reprezentációjával foglalkozunk. Hogyan fogadták az emberek azt, hogy akkor ezüstérmes lett a magyar labdarúgó válogatott? És miért vonultak ezrek az utcára Budapesten több napon keresztül? Tatai Dávid történész, kommunikációs szakember a vendégünk.
2: Voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes, tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mai szemmel nézve egészen megdöbbentő, de 1954-ben hiába játszott VB döntőt a magyar labdarúgó válogatott, hiába nyertek ezüstérmet, az emberek csalódottak voltak. Pedig ha jobban belegondolunk, ilyen szép szereplése azóta sem volt a válogatottunknak. Gondoljunk csak bele abba, hogy évtizedek óta még a VB-re való kijutás sem sikerül a nemzeti csapatnak. A most mögöttünk lévő VB-t is úgy néztük végig, hogy nem szurkolhattunk a magyar csapatnak. 1954-ben emberek ezrei vonultak az utcára, villamosokat borítottak fel csalódottságukban. A történelem írók ezt nevezték el focialista forradalomként. Az 1954-es VB döntő média reprezentációjáról beszélgetünk a következő percekben Tatai Dávid történésszel, aki a közelmúltban vehette át kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékén végzett tanulmányainak lezárásaként. Dávid korabeli sajtótermékeket olvasott át, nézett át, hallgatott meg rádióműsorokat, és most elmeséli nekünk, hogy miről írt akkor az újság, miről beszélt akkor a rádió, hogy és miért fogadták így az emberek az 1954-es VB döntő ezüstérmét. Mai vendégünk tehát Tatai Dávid, vele beszélgetek. Egy 3 lépés távolságból kezdjük a beszélgetést, hogy meséld el kérlek, Dávid, hogy neked mi volt a kiinduló pont a szakdolgozatod témaválasztásában. Tehát, hogy miért pont az 54-es VB döntő, és miért pont sajtó reprezentáció? Hát annyi minden másról lehetne élni, miért pont ez érdekel téged?
2: Ennek 2 oka van elsősorban. Ugye az egyik az, hogy én már rendelkezem egy történelem alapdiplomával, és a sporthoz is nagyon közel állok, nagyon szeretem a focit, főleg nézni, és mindenképpen valami sportos témát szerettem volna választani, illetve volt egy oktató az egyetemen, aki tartott egy sport és média kurzust, ami nagyon megtetszett nekem, azt sikeresen el is végeztem, akkor ennek kapcsán jött az, hogy ennél az oktatónál elvégeztem egy másik kurzust, a tudományos írásgyakorlatokat, és ezt választottam kutatási témának, és ezt vittem tovább szakdolgozatnak, úgyhogy időben egy kicsit nem volt egységes az elkészítési idő. Hát, ha jól emlékszem, 4. fél évben volt ez a kurzus, és ugye a szakdolgozatot meg talán ott az utolsó fél évre hagytam.
1: Ez lehet, hogy már így nehéz kérdés, de amennyire vissza tudod idézni, te mit tudtál az 54-es világbajnoki döntőről azelőtt, hogy először kimondásra került az a mondat, hogy azon a kurzuson te ezzel a témával fogsz kutatási témaként foglalkozni. Volt bármi előismereted?
2: A végeredmény volt csak az előismeretem, meg maga az aranycsapat. Korábbi előzetes ismereteim nem voltak.
1: De érdekelt a dolog, mint...
2: Érdekelt, igen. Mert ugye a 6-3-at szokták még nagyon emlegetni, de én azzal nem nagyon akartam foglalkozni. Szerintem az egyik hallgató elvileg csinált egy olyan kutatást, ami a angol-magyar 0-4-et hasonlította össze a 6-3-mal.
1: Azt a 0-4-et, ami pár évvel ezelőtt pár volt egy Nemzetek Ligája a mérkőzésen?
2: Igen, igen.
1: És akkor ezzel azt akarod most mondani, hogy már ez a téma is úgymond foglalt volt? tehát jobban, vagy már valaki foglalkozott már, ezzel, már, igen, lerágott igen. Csont volt, vagy jobban forgott, és akkor ez az 54-es döntő, ez,
2: igen, ez jobban érdekel.
1: Üres területnek tűnt, amit föl lehet dolgozni. Szerinted egyébként mi az oka annak, hogy az a 6-3 erősebben jelen van az emlékezetben, miközben a VB ezüstérem inkább egy kudarcként él a magyar foci szeretők emlékezetében, ami nyilván a maga módján egy kudarc, mert nem aranyérem, és erről beszéltünk majd a dolgozatodban írott, hogy micsoda felfokozott várakozás volt, meg hogy külföldi sajtó is azt gondolta, vagy azt predesztinált, hogy a magyar csapat fog győzni, de ennyi év távlatában már akár örülhetnénk is annak, hogy a VB második helyet értünk el, hát most ott se voltunk a VB.
2: Hát így 70 év távlatából igen. Ugye ez a legjobb eredményünk világbajnokságon, meg nem csak Magyarországon voltak elismertek a játékosaink, hanem a külföldön is. Hát gyakorlatilag a döntő után, amit az 54-es döntő után a külföldi sajtó egyöntetűen a magyar válogatottat méltatta.
1: Módszereket tudtál ahhoz használni, hogy felgöngyöld ennek a döntőnek a sajtó történetét, mennyire elérhetőek a korabeli médiatermékek, újságok gondolom leginkább, de más néztél-e elérhetően, nem tudom, a rádióműsor a Magyar Rádió archívumából, ebből az időből, tévé még nem volt, ugye az 57-ben indul, tehát mit használtál, mihez fértél egyáltalán hozzá?
2: Többnyire korabeli sajtótermékeket használtam, de volt egyébként rádió műsor is, főleg ugye a két sportlapot használtam, a Népsportot és a Képesportot. A Képesport az pont 1954-ben indult újra, meg emellett használtam politikai, meg közéleti lapokat. Ugye szerencsére az egyetem biztosít hozzáférést az Arcanumhoz, és akkor az ilyen nagy adatbázis, hogy gyakorlatilag így hozzáférhettem ezekhez a cikkekhez. Én használtam még a Szabad Népet, az Estet, a Népszavát.
1: Kezdjük a sportrésszel, utána társadalommal, politikával is foglalkozunk, de a sport sajtóból mit olvastál ki? Tehát a meccs előtti kép mondjuk mi volt, meg aztán a meccs után?
2: Hát a sportsajtóban, ugye főleg itt a Népsportnál, nagyon nagy várakozások előzték meg a döntőt. Ha jól emlékszem, még volt egy olyan is, hogy ezt a döntőt meg kell nyerni, meg ez egy határpont tulajdonképpen a magyar labdarúgás életében. Felfokozott várakozások voltak. Egyébként a pártállam az maga úgy készült, hogy a magyar válogatott nyerni fog, tehát ilyen nagy ünnepét is előre szerveztek, hogyha majd visszatér a csapat, meg külön bélyegeket is nyomtattak ennek tiszteletére.
1: Már ki volt nyomtatva a győztes?
2: Igen.
1: Soha nem került forgalomba?
2: Gondolom nem, ennek még nem néztem utána.
1: De folytasd, mi volt még az előzetes felfokozott várakozás jele?
2: Főleg ilyen tudósítások voltak, ugye Szepesitől is lehetett olvasni. Tapasztaltam olyat is, hogy voltak ilyen szurkolói levelek a Népsportban akkoriban, és akkor ott is lehetett olvasni, hogy mennyire várják ezt a találkozót az emberek, illetve maga az, hogy mint csapat esélyes, illetve külföldi szakértőket is megkérdeztek. Szerintem Iván Sárpot, meg Vittorio Pozzót, akik szintén elmondták, hogy Magyarország minden tekintetben esélyes, főleg úgy, hogy ez a két csapat már találkozott a világbajnokságon. Ugye az NSZK-t a csoportkörben a magyarok 8-3 arányban legyőzték, viszont itt hozzá kell tenni, hogy a nyugatnémetek tartalékosan álltak fel arra a mérkőzésre, úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elbizakodottak, és fokozott várakozások előzték meg a mérkőzést.
1: Ki volt szerinted elbizakodott a sajtó lenyomat szerint, a szurkolók, vagy a játékosok is? Ebben az időben mennyire volt az egyetlen divat, vagy gyakorlat, hogy a csapat megszólalhatott a mérkőzés előtt? Tehát ilyen nyilatkozatokat találtál ezekben a cikkekben, amikor a játékosok mondták el, hogy ők mit várnak, és akkor a kérdés első fele ismétlem, hogy ki volt elbizakodott a szurkolók, vagy a játékosok is szerinted?
2: Szerintem a szurkolók nagyon elbizakodottak voltak. Játékosokkal készült cikket nem olvastam, viszont a szövetségi kapitánnyal, Sebes Gusztávval készült interjú, és ő azt mondta, hogy az idegfeszültség a játékosoknak a legnagyobb ellen szerepsége, úgyhogy a játékosok izgultak valószínűleg, legalábbis ebből ezt tudom következtetni, főleg így, hogy ekkora várakozások előzték meg a döntőt.
1: Erre szoktuk azt mondani manapság, hogy a felfokozott elvárás az nyomást tett a játékosokra, tehát esetleg ha a szurkolók esetleg nem lettek volna ennyire lelkesek, vagy nem tudom, akkor talán könnyen lett volna a játékosoknak, de ez csak egy ilyen gondolatkísérlet, nem tudom, van erről véleményed?
2: Hát erről inkább azt tudom mondani, hogy nem véletlen volt ez a várakozás, ugye egy hosszas veretlenségi sorozat köthető az aranycsapathoz, illetve maga 1952-ben a Helsinki olimpián aranyérmet nyert a csapat. Egyébként az az olimpia volt eddig a magyar, hát igen, a magyarok számára a legsikeresebb olimpia. Harmadik helyen végeztünk az éremtáblázaton, sőt, még a parlamentben is volt Nagy Imrének egy olyan kijelentése, hogy Magyarország egy sport nagy hatalom. Szóval szerintem mondható, hogy kijelenthető, hogy a játékosokra elég nagy nyomás nehezedett emiatt.
1: Megtörtént a mérkőzés. Egyébként egy pár szóban összefoglalnád, hogy mi történt a mérkőzésen? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van a részletekkel, csak egy pár mondatban. Tehát mi lett a végeredmény, hogy lett ebből vereség?
2: Bernben rendezték ezt a döntőt. Svájcban telt ház 65 ezer néző. Az első félidő 2-2-vel zárult, de úgy, hogy az első 10 percben 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, Szibor meg Puskás góljai révén. Aztán Morlok meg Rán egyenlített, ez is rövid időn belül, meg maga a mérkőzésen esett az eső, tehát elég csúszós volt a pálya, külső körülmények annyira nem kedveztek a csapatnak, és a második félidőben ott a 80. perc környékén talán, vagy inkább 70 és 90 között, nem 70 és 80 között szerezték meg a győztes gólt a nyugatnémetek. Hát nekünk volt egy meg nem adott gólunk a 89. percben, de azt lest miatt érvénytelenítette a játékvezető, és nem sikerült így egyenlíteni.
1: Mennyire volt vitatott akkor ez a bírói döntés? Ennek van nyoma a sportsajtóban?
2: Van, hát a játékvezetőt eléggé megszitták. Mondható azt is, hogy ő volt az egyik bűnbak, főleg emiatt a tévesnek mondott ítélet miatt.
1: Ezt mennyire lehet ma kihámozni, hogy téves volt ez az ítélet? Mondjuk van videófelvétel erről a mérkőzésről?
2: Elvileg volt televíziós közvetítés, hogy

0: forradalom után. Onnan kanyarodtunk el ilyen média ágazásba, hogy kihámozható-e szerinted az, hogy az a bíróítélet az jogos volt, vagy nem volt jogos? Tudsz ebben valamilyen állást foglalni a benyomásod alapján? Hát lesgól volt, nem volt lesgól?
1: Ugye a Népsportnak a tudósítását vettem alapul, de a többi cikkben is voltak ilyen tudósítások, amik összefoglalták a mérkőzésnek a menetét. Mondjuk jó lett volna mondjuk külföldi sajtóterméket megnézni, arra jobban kíváncsi lettem volna, hogy a külföldi sajtó termékeket idéz, mondjuk a Népsport is többek között, de szerintem kijelenthető, vagy én úgy gondolom, hogy kijelenthető az, hogy akkor nem adták meg a lesgót, de ugye nem is volt olyan technika, mint jelenleg a VAR korszakában.
0: Hát igen, akár egy belógó kisúj miatt mondjuk, vagy jó lehet a kisúj pont nem jó, mert a kézzel nem lehet gólt szerezni, akkor a belógó fülcimpa miatt mondjuk lehet lestinteni, tényleg egészen elképesztő. Zárójel. Oké. Okay. És akkor mi volt a meccs utáni sajtóreprezentáció? A bírót akkor kikiáltották bűnbaknak. Mi volt még? Voltak-e olvasói levelek a meccs után? Azok mit írtak? Azokat mennyire lehet összevetni egy mai kommenttel a Facebookon, amit nem nagyon szeretném, ha mondjuk beolvasnánk adásba, mert általában olyan stílusban van megírva. Ezek a levelek, ha voltak ilyenek, azok cizelláltabbak? Most csak feldobtam egyet, szóval mi volt utólagos?
1: Akkor kezdem az elsővel, hogy milyen, vagy hogy reprezentálták, vagy minek tudták be azt, hogy kikaptunk. Volt egy olyan vélekedés, de ezt több helyen is olvastam, hogy hibás volt a csapatnak az összeállítása, és ezért Sebes Gusztávot terheli a felelősség, de ugyanakkor maga az időjárás is közrejátszott ebben, maga a játékosoknak nem nagyon fekszett ez a csúszós pálya gyakorlatilag, meg maga a szervezésbeli problémák is voltak ekkor. Egy svájci kisvárosban szállt meg a csapat, ahol a döntő előtt valami részfúvós fesztivált rendeztek, és gyakorlatilag nem tudták kipihenni magukat a játékosok. Lehetett olyat is olvasni, hogy Puskás nem volt teljesen egészséges. Ő gyakorlatilag a csoportkörben lesérült pont az NSK ellen. Librik szabálytalankodott vele, és ő tulajdonképpen a döntőben térhetett vissza. A egyenes kiesés többi meccsén nem is játszott el Brazília vagy az Uruguay elleni rangadót az kikényszerült hagyni. A másik meg ugye a szurkolói levelek. Szurkolói levelek érkeztek. Hát igazából többnyire csak a szalonképes, ha mondhatok ilyet, azokat jelenítette meg a sajtó, viszont utaltak rá, hogy nem minden levél volt megfontolt, vagy higgadt, vagy bölcs, úgyhogy én ebből az implicit utalásból arra tudok következtetni, hogy a legtöbb levél az inkább dühös lehetett.
0: Akkor végül is ez nem a kommenteléssel kezdődött feltételezhetően, ez a fajta indulatos iromány egy sajtótermék felé. Zárójel. Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést az 1954-es VB döntőről, annak média reprezentációjáról, történelmi hátteréről, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a zsinati székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A magyarországi református egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt két hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén hatodik alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között, naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspár áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10 000 forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést egykori tanítványommal, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel, az 1954-es labdarúgó VB döntő média reprezentációjáról, ahol ezüstérmet nyert a magyar válogatott, és mai szemmel nézve már egészen hihetetlen, de ekkor nem örült, hanem végtelenül csalódott volt a magyar társadalom. Tatai Dávidot hallják. Viszont ez jól mutatja azt, hogy akkor a lakosságban tényleg milyen felfokozott várakozás lehetett, hogyha egy tényleg mai szemmel nézve mondom újra, hogy hány VB-n nem volt ott a magyar válogatott az elmúlt évtizedekben, milyen szuper lett volna a döntőben, mondom ma, szurkolni a magyar csapatnak. Ki bánta volna, hogy az ezüstérem lett volna, de hát nyilván egy egészen más helyzetben történt. Ez szerintem jól mutatja a dühös szurkolói levelek. A meg nem jelentetett dühös szurkolói levelek.
2: Hát meg ez ugye kollektív dühbe is csapott, tehát ugye itt ilyen képbe ugye a focialista forradalom is, ez is egy kutatási témám volt, bár én másodlagos forrásokat használtam. Gyakorlatilag elérhetőek, ugye az elsődleges források a rendőrségi határozatok, vagy jegyzőkönyvek, igen, is jegyzőkönyvek igazából ebből az időszakból, illetve maga résztvevői, akik részt vettek ekkor, velük vannak oral history interjúk, és ezek is elvileg elérhetőek.
1: Például?
2: Ennek a feldolgozását, tehát másodlagos forrásokat használtam.
1: Mondasz egy-két példát, ide tartozik mondjuk a dolgozatodban olvastam Sebes Gusztáv szövetségi kapitány lakásának, ablakának betörése, zavargások Budapesten?
2: Igen, hát nem csak azt, villamosokat borítottak föl, kirakatokat törtek be, és az egész egyébként a Népstadionból indult ki, és erről van is egy cikk, hogy rendbontás a Népstadionban. Ugye július 4-én volt a döntő, és akkor egy atlétika verseny volt a Népstadionban, és volt egy visszaemlékezés is, egy akkori 14 éves úriember azt mondta, hogy nem vezényeltek ki oda rendőröket, mert szerintem minek, atlétikáért még úgysem törték szét a stadiont, és amikor megtudták az emberek az eredményt, akkor egy ilyen spontán tüntetés alakult ki gyakorlatilag, és olyannyira, hogy a rádiót is el akarták foglalni az emberek. Ugye, hogyha jól emlékszem, 3-4 ezres tömeg gyűlt ekkor össze, és gyakorlatilag a karhatalomnak ekkor nem volt, vagy nem készültek ilyenre, hogy megtörténhet, és talán 46 embert tudtak mozgósítani, ami valljuk be elég kevés. Ugye a rádiót azért akarták elfoglalni, hogy Sebest meg Puskást, mert őket tették meg bűnbaknak elsősorban az emberek. Tehát voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes. Tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: De akkor jól értem, hogy itt egyértelműen a játékosokra és a szövetségi kapitányra voltak mérgesek, dühösek, csalódottak. Igen. Ezek az emberek, és nem mondjuk a, nem tudom, a részhúvós zenekar és a szállás miatt követelték, hogy játsszák újra a döntőt, vagy nem a lesgól eltörlését és az utolsó 3 perc újrajátszását követelték, hanem egyértelműen a saját csapatukra voltak nagyon dühösek ezek az emberek.
2: Igen.
1: És az jut erről eszembe, amikor a 16-os Európa-bajnokság első mérkőzésén Ausztriát legyőzte a magyar csapat, 2-0-ra, jól emlékszem, akkor a budapesti utcákon örülő emberek, hát azt nem mondom, hogy hasonlókat csináltak, mert nem borogatták fel a villamosokat, de mondjuk leállt a villamos forgalom, mert ugye kiözönlöttek az emberek örömükben. Mit tud okozni a foci?
2: Hát igen, mert azt hozzáteszem, hogy a sajtóban erről nem írtak, erről a szocialista forradalomról.
1: Ezért kellett másodlagos forrásokat használnod?
2: Nem, tehát gyakorlatilag ugye sajtónak ez egy olyan funkciója volt, hogy mérsékelje az indulatokat, már a lehetőségei.
1: Az elhallgatással. Az a sikerült szerintem mérsékelni?
2: Hát lehetőségeikhez mérten azért fogalmazok így. Egyébként egy korabeli sajtócikket találtam, viszont magyar nyelvű, de nem Magyarországon adták ki. Új Hungária, Münchenben egy ilyen emigráns lap, és hogy gyakorlatilag már szocialista forradalomként emlegetik ezt az eseményt abban a sajtócikkben. Viszont maga a korabeli sajtó, a magyar sajtó, ugye elhallgatta ezeket az eseményeket, utalásokat lehet találni, tehát hogy a nyoma az ott van, akár a szurkolói levelekben,
1: tudsz erre példát mondani? Bocsánat, beleszóltam. Azt mondtad, hogy akár a nyilatkozatokban, de tudsz erre egy példát mondani, ha nem is szó szerint idézetben, hogy mire gondoljunk, hogy utalás van?
2: Hát a szurkoló levelekhez akkor kitérek. Ott például volt olyan, hogy nem sportemberhez méltóan vezették le az indulataikat az emberek, vagy például ennek a résztvevői nem a magyar labdarúgás barátai, volt egyfajta kirekesztés is ebben, vagy például Zakariással készült egy interjú, és akkor ott ünneprontóknak bélyegezték meg, nem is kell róluk annyira beszélni. Ott az interjúztató terelte a témát, és Zakariás azt nyilatkozta, hogy szerinte arra vártak az emberek, hogy kikapjon a csapat, és hogy a részvevőket lázították. Tehát ez is egy erős, tehát itt expliciten ki volt mondva, hogy itt a részvevők mögött itt valami volt szerinte.
1: Na akkor itt vegyük elő a történész énedet. Mit gondolsz erről az egészről? Tehát, hogy miért az elhallgatás volt a sajtó módszere, miért mondhatta ezt az egyik labdarúgó, Zakariás, mi lehetett-e mögött a motiváció, lehetett-e mögött a 8000 ember mögött valamilyen politikai szándék, vagy tényleg csak a csalódottság vitte őket utcára? Hogy tudod ezt így kontextusban megítélni, ismerve a korszakot?
2: Szerintem is, de főleg ugye sokan azt is mondják, hogy maga ez a tüntetés sorozat hozzájárulhatott az 56-os forradalomhoz is.
1: Hát... De miért járulhatott hozzá? Volt egy mintája a budapestieknek, hogy hát 2 éve is majdnem elfoglaltuk a rádiót, majd most sikerülni fog? Már tudjuk, hogy merre kell menni, vagy még több ember kell? Vagy...
2: Akár ez is benne lehetett, meg ugye az embereknek a frusztrációja is, meg maga nyilván a pártállam is jobban fel tudott készülni egy ilyen eseményre gyakorlatilag. Ezek után, tehát ez ilyen főpróbának is mondható tulajdonképpen. De igen, az embereknek a frusztrációja, de főleg az, hogy tényleg spontán alakult ki, és akkor aznap este inkább igen ez a felfokozott várakozások, és akkor annak a be nem teljesülése volt szerintem inkább itt a hangsúlyosabb.
1: Mennyi időre vonatkozott a te kutatásod ezekben a cikkekben? Tehát 1-2 napig figyelted a döntő utáni eseményeket, vagy esetleg később is ránéztél? Azért kérdezem ezt, hogy változott-e ennek a döntőnek a megítélése később?
2: Maga akkoriban 1 hétig, azt hiszem július 4-től talán 11-ig, meg volt azt hiszem egy képes sport, ami kicsit kicsúszott, de ugye az heti lap volt akkor, illetve egy ilyen 70 éves évfordulót 2024-ben néztem még cikkeket. Többnyire megemlékezések voltak az MLS részéről, vagy a Német Labdarúgó Szövetség részéről, de még a FIFA is megemlékezett erről. FIFA az főleg statisztikákkal, illetve a Nemzeti Sportban Szőlősi Györgynek volt egy publicisztikája Bernik Kataklizma néven.
1: A Nemzeti Sport akkori főszerkesztője volt, mármint hogy 2 évvel ezelőtt, amikor az 70-es évforduló volt. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a visszaemlékezése vagy megemlékezése az milyen ízű volt a 70-es évfordulón? Volt már benne valami öröm szikrája, hogy jé, volt egy ilyen ezüstérmünk, vagy inkább ez a Szőlősi György féle megközelítés, ami sejlik a címből, amit most mondtál?
2: Visszafogott volt, tehát nem ilyen kataklizmaszerűen egy ilyen egyszerűbb kis megemlékezés volt, főleg ilyen tiszteletteljes, hogy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani, meg főleg az, hogy a magának az NSZK-nak a játékát is elismerték ebben, tehát nem voltak ilyen konteók benne, nem mintha bernikotakizma a publicisztikába lett volna ilyen, viszont az egy elég sokrétű publicisztika volt, ami nem csak magával a döntővel foglalkozott, hanem a magyar labdarúgásnak a történetével, vagy kontextusával.
1: Neked mi volt a legmeglepőbb a saját kutatásodból az egész VB döntő kapcsán?
2: Hát elég sok érdekesség volt, tehát én mondjuk azon is meglepődtem, hogy televízió közvetítette ezt a világbajnokságot, de például maga a rádiós közvetítésben is találtam érdekességet. Ugye kezdem mondjuk az NSZK közvetítésével, Herbert Zimmermann, aki szintén ilyen kultikus státuszú volt náluk, mint nálunk Szepesi. Ő például a közvetítésben a németek kapusát, Tureket egymás után nevezte futballistennek, meg ördögfajzatnak, ami elég érdekesen hatott ki. Sőt, ugye a Tureknek az önéletrajza az Turek a futballisten, ami gyakorlatilag itt a kommentátor mondata után vált szállóigévé, meg maga a NDK-ban is volt közvetítés, na ott érdekesebb volt a szituáció. Gyakorlatilag ott felsőbb utasításra Wolfgang Hempel volt a kommentátor, ott is szintén rádiós, hát ott a magyaroknak kellett szurkolni, mert ugye tudjuk ezt az ellentétet az NSZK meg az NDK között, és akkor inkább a szocialista testvérállammal kellett úgy szimpatizálni, de értelemszerűen maga az emberek a honfitársaikért szorítottak, úgyhogy elvileg egy ilyen, hát két tűz közé került a kommentátor akkoriban. Ez például egy egész érdekes dolog szerintem.
1: Beszéltünk már érintőlegesen a kutatásodról, de akkor még arról mesél, hogy ott mik voltak a fókuszban, mire figyeltél, és aztán mit találtál.
2: Volt egy olyan kutatási, föltettem magamnak egy olyan kérdést, hogy mennyire volt ez egy nyílt töréspont a kettő, tehát ugye a kelet és a nyugat között, és nagyon meglepő volt, hogy nem lát, maga ugye a sport nyelvezetben volt ilyen, és egyáltalán nem volt. Ugye korabeli cikkeket már olvastam, és azért egy szabad népben érzékelhető a különbség itt nem volt. Viszont a sportnyelvnél itt azért hozzátenném azt, hogy ideológiailag a szöveg az eléggé, hát nem is csak ez a szöveg, de ideológiától volt fűtve. Itt két példát is mondanék. Itt nem az 54-es korszakról, de például itt érezhető volt az, hogy magát a sportsikereket a nép, dolgozó nép sikerének tálalják föl, vagy így ábrázolják. Ugye voltak olyan cikkek, hogy a jó sportoló az jó munkás ember is, gyakorlatilag meg, hogy maga ilyen szocialista sport embernek a példaképei a sportolók, és gyakorlatilag igazából arra akartam itt kiukadni, hogy nem csak objektíven tájékoztatott maga a sportsajtó, hanem ugye ilyen népnevelő céllal, népnevelő funkciója is volt, tehát ideológiailag fűtve volt ez. Ugye a kutatásra visszatérve ugye nem volt ilyen nagy törés, mert nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy talán a focialista forradalom eseményei, meg maga itt, hogy a sajtó írte valami, vagy megjelent egy ilyen nyílt töréspont, és nem volt ilyen. Vagy a másik az ebből fakadóan, hogy démonizálták-e a nyugat-német játékosokat, tehát látványosan, és egyáltalán nem. Elismerően nyilatkoztak, vagy elismerték a nyugat-németek győzelmét. Egyedül a brazilok ellen volt egy olyan, amin meg is lepődtem, ahogy ott egy kicsit ironikusan ugyan a játékosokra azt írták, hogy ahova ők lépnek, ott fű nem terem, és ezzel ugye gyakorlatilag arra utaltak, hogy maga a brazil játékosok ilyen pusztító erőként vannak jelen. Ugye a brazilokat búcsúztattuk ezen a VB-n, és a meccs után ugye verekedés volt, tehát nem véletlenül volt ott ilyesmi, de a nyugat-németekkel kapcsolatban szerettem volna ilyet találni, vagy úgy gondoltam, hogy lesz valami, de nem volt. mert volt egy olyan kutatási kérdésem is, hogy a rendszer az mennyire távolodott el a játékosoktól, vagy inkább ilyen kisajátító logika üzemelt. Ugye itt azt tudni kell, hogy a Rákosi rendszer a magyar labdarúgást az ilyen legitimációs célokra használta fel. Tehát ugye itt erről már volt szó, hogy a dolgozó nép sikere, a focisták sikere az egy és ugyanaz, és gyakorlatilag a kisajátító logika volt az, ami észrevehető volt, tehát a rendszer nem távolodott el a játékosoktól. Ugye azt hiszem a Szabad Népben a játékosok portréképeit is kirakták, hogy ez is szép eredmény, meg hogy a mieink vagytok, ugye ez a téperegy is jellemző volt, hogy fiaink, játékosaink, csapatunk, szóval abszolút a rendszer az nem távolodott el a játékosoktól.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tatai Dávid történészt, kommunikációs szakembert hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyedszámos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5-5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenek előtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Berecskei Péter nagyot harapott a zsíros kenyérből és megcsóválta a fejét. Ilyen beszédet se hallottam még hittanórán se, pedig ott papiember tanított bennünket Isten dolgaira. Hol tanulta maga mindezt? Hogy hol? Hát egy másik öregtől. Jó ideje annak, az előttem valótól, mint hogy ez a gyerek tőlem tanulja. Mint ahogy az a másik öreg, aki előttem járt itt, tanulta volt egy ő előtte valótól. Így megyen ez már jó sok ideje. Őrizzük a tudást egyiktől a másikig, hogy kinevesszen valamiképpen és kéznél legyen, amikor nemzetté érik majd újra a nép. Hallgatta a tanító a különös beszédet, csóválta a fejét, még a szalonnás kenyérről is megfeledkezett egy percre. Aztán miféle tudás ez? Kérdezte meg végül is. Hát az igazság tudása, ami a szent könyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele. Felelte az öreg felemelt hangon, amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott volt magával, hunok és magyarok földjére régi időkben, és ami erőssé és dicsőségessé tette volt őket, míg hűségkel voltak hozzá, de elgyöngültek és pusztulásba estek, mihelyt elfordultak tőle. Krisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik a szavakat majmolják értelem nélkül. Mi csak az igazság tudásának mondjuk. Berecskei Péter csak majszolta a roskenyeret meg a szalonnát, és csóválta hozzá a fejét. Végül is mély lélegzetet vett, és neki fohászkodott a kérdésnek. Aztán mit ér az a tudás, amiről beszél, ha barlangnál jobb szállást nem tud biztosítani, azt mondja meg. Az öregnek elsötétült a tekintete. Az ember szállása az Istennél vagyon, és nem másutt. Felelte keményen dorgálóan. Barlang vagy palota? Az úr titkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem. Se békesség, se élet, se jövendő. Aki hisz én bennem, mondta az Úr Jézus, az megtehet mindent, amit én megtettem, és még annál is többet. És mit tett Jézus? Csattant fel a sovány tanító keserűen. Jóna gyógyított, de fél tucat római katona és egy maréknyi gonosz zsidó keresztre szögezte mégis. Nem volt képes megmentődni tőlük. Mit ért a tudás? Hangja rikácsolt, nyálcsordult a szája szögletéből, haragos kétségbe is torzította az arcát, és még ki tudja, mi mindent mondott volna, ha a torkán nem akad a szó. Valahol valami megkondult odakint, mint egy roppant harang, és a kongását továbbadták egymásnak a hegyek. Bong, bong, bong, bong. Verték vissza a mély kongó hangot a sziklák, mintha a fellegcapatok is megiramodtak volna tőle odafönt, egyszerre csak kicsillant tovafutó uszájuk mögül itt is, amott is az égbolt csillogó kékje. Mi ez? Szakadt föl derecskeiből a megkökkenés. De már akkorra oda is bökött állával a gyerek felé az öreg. Erígy, Dani! A gyerek már talpon volt. Fejébe nyomta a báránybőrkocsmát, magára rántotta a ködbönt, és sietett is kifelé a barlangból. Pillanat alatt eltűnt a szikra megett. Mi ez? Ismételte meg a vendég a kérdést. Valaki döngeti a bajfát. Valaki azt véli, hogy bajban van, és segítséget keres. Ha mindenki fát döngetne, aki bajban van, sóhajtott Derecskei, egymás szavát se hallanánk a döngéstől, és nem lenne elég fa se döngetni való. Bár csak úgy lenne végre valahára, válaszolt az öreg, és szakállas arca komoly volt, mint a fából faragott szenteké. A legnagyobb baj ott van, hogy mindenki máshol keresi a segítséget, csak ott nem, ahol van. Most üljön veszteg egy kicsikét, tette hozzá, hadd szálljak magamba. Aztán csak ült ott, maga elé meredve mozdulatlanul. Talán a roskadó tűz izzó zsarátnokát nézte, talán azon túl valahova az időtlen időkbe révett a szeme. Odakint felhőcafatok futottak tova a kékülő jégbolton, és a kelőnap aranysugarai fényes pászmákban világították meg a fenyők koronáit. Sok időt telt el, vagy csak néhány perc? Egyszerre csak ott volt a gyerek megint. Szuszogott a futástól. Duzzadt átalvető húzta a vállát. Marci bágyügy fölriegte, egy asszony is volt vele, romány asszony, gyerekkel. A gyerek halálámból. Próbáltam kezet tenni rá, de az asszony nem engedte, magában bízik csak. Lelökte az átalvetőt a sarokba, ahol a barlang falának támasztott két ágas fáról széles deszkapolc csüngött alá drótra akasztva, és elkezdte felrakni a polcra az átalvető tartalmát. Két kerek kenyeret, kendőbe kötött túrót, fél tucat tojást, kisbádok, disznózsírt, kopasztott csirkét, és két jó marékra való veres pityókát. Mikor elkészült ezzel, vállára vette az üres átalvetőt. Mehetünk is, mondta, mint aki ismeri a dolgok rendjét, és már indult is a barlang szája felé. Baltát hozzál, figyelmeztette az öreg, kezébe véve a sziklának támasztott hosszú rovásos botot. Emlékszel a szurkos fenyőre, amit minap leltünk odafent? Hasogathatsz belőle tűzgyújtónak alót. Aztán a vendéghez fordult, aki még mindig ott ült, gondba temetkezve, az elsenyvett tűz mellett. Előlet itt is, amíg visszatérünk, de ha jönni kíván, az is jó. A sovány fiatalember fölkapta a fejét hangra, rábámult az öregre egy-két pillanatig, aztán föltápászkodott. Mehetek, jelentette ki egykedvűen. Maradhat is, megyek, esetlen tanulok valamit. Holtáig tanul az ember, szokta volt mondani nagyapám, tette hozzá vékonyka mosolyjal. Mielőtt kilépett volna a barlangból, az öreg még megállt egy pillanatra, és hátrafordult a különös vendég elé. Szót ne szóljon, egyetlen egyet se, érti? Dörmögte parancsoló hangon. Akár tanul, akár nem, csak a szeme meg a füle lehet nyitva, a szája nem, érti? Értem át, tám magyarul mondta, felett vissza kissé ingerülten a volt tanító, és már mentek is. Elől a gyerek az üres átalvetővel a vállán, kezében a baltával, mögötte az öreg a hosszú rovásos bottal, s hátul a vendég. Keskeny sziklacsapáson kanyarogtak ide-oda, kiugró sziklakövek alatt vízmosásokon át, szeder és málnabozótokon keresztül, oldalvást haladva fölfelé. Zöldes kék volt felettük az égbolt, felhőse látszott már rajta. Hidegszagú novemberi szél zúgatta még mindig a sötét fenyőket alattuk, de már csak kurta rohamokban megszakadva. A szélcsöndes pillanatok egyre hosszabbak lettek, és ilyenkor hallani lehetett odalent a mélyen megáradt patak zúgását. Amire felértek a gerincre, a gyerek megállt szusszanni egy pillanatra. Alig, ha nem fagy lesz éjszakára, mondta. Az öreg bólintott. Ideje jött el annak is. De menjünk csak, ne várakoztassuk a bajban lévőket. Ráérünk pihenni azután. A sziklagerinc szálertébe hajlott alá, és a csapás két oldalán fehér törzsű aranylombú nyírfák, sötét fenyők, majd szürke bükkök váltogatták egymást. Aztán már csak a roppant bükkfák maradtak meg, és egyszerre ritkulni kezdtek azok is ott elől. Tisztás nyílt meg, és a tisztás szélén alig néhány lépésnyire az ösvénytől derékban tört odvas, kiszáradt bükkfa égtelenkedett. A vén odvas bükkfa tövében öregember hosszú nyelű baltára dőlve, meg egy kendős asszony a völgybeli romának viseletében. Az asszony karján kendőbe göngyölt gyermek. Adjon Isten békességet, Marci, köszönt rájuk az öreg. Adhatna bizony, ideje lenne, jött az odasóhajtott felelet. A kendős asszony szepegve lépett előbbre. Párintje, nyöszörögte románul, papot illető megszólítást használva. Meghal a gyermekem. Ügyelve félrehajtotta a kendőt, a gyerek sápadt arcáról rámerett. Szeme nagyra nyílt, és felsikoltott belőle a sírás. Vágy, eminye, lassan jöttél, csodatevő ember, és meghalt a drágám. Vágy, eminye, meghalt a kicsi lelkem. Az öreg odalépett az asszony mellé, és rászólt keményen a románok nyelvén. Csinyeg ura, fogd be a szádat! Keze kinyúlt, és kérges nagy tenyerét rátette a gyermek kicsi homlokára. Néhány pillanatig úgy állt ott mozdulatlanul a keze, tekintete a gyermeken. Aztán az asszonyra nézett, aki úgy állt ott könnyesen reszketve elnyíló szájjal, mint akit babona kötöz. Szedd össze magad, asszony, s erígy haza, szólt rá szelíden, levéve súlyos kezét a gyermek homlokáról, hogy a gyermeked él. Nézd rá, nevet is, nincs semmi baja. Erígy haza, és bízzál Istenben, aki mindnyájunknak atya, neki is, neked is.

Hangosan hálálkodva szót fogadott az asszony, és elindult lefelé a tisztáson, sebesen, gyermekét magához ölelve. Jól tetted, hogy idehoztad, Marci, szólt oda az öreg a bajuszos magyarhoz. Nagy volt szegényben az ijegység. Nem tehettem másként, vonta meg vállát az ember. Sógorom szomszédja, így jöttem össze vele. Megesküdött, hogy nem tudja meg a pópa. Hogy vagytok odalent? Hát, meg vagyunk. Úgy történt minden, ahogy mondta volt. Elkerültek az emberfogdosók. A gróffal mi lett? Elmentek idejében a magyar tisztekkel. Egy teherkocsi jutott csak számukra. Arra fölraktak, amit tudtak. Másnap aztán rámentek a románok a magára maradt kastélyra, és úgy kiürítették, hogy alig maradt ott valami a puszta falakon kívül. A múlt héten beköltözött a csendőrség, és néhány napra rá a románok jegyzője is oda vitte be a maga irodáját, meg a kommunista pártot. A volt bótosunk fia Gelb Samma is oda költözött, ki a kommunisták titkárának nevezi magát, és még hozott magával két magyarul beszélőt. Szeme gyanakodva nézett a háttérben ácsorgó idegenre, de az öreg ellegyintette kezével az aggodalmát. Ne törődj vele! Egyike a meghurcoltaknak, akit megszabadított az úr. Köszönöm az ennivalót. Van mondani valót? Nincs. Igyekszünk meglenni. Az emberek úgy vélik, hogyha belépünk mink is a Samu úrfi pártjába, a muszkák megvédelmeznek majd bennünket a románokkal szemben. Igyekszünk meglenni, ahogy lehet. Meglesztek, bólintott az öreg, csak bízzatok az úrban, ahogy mondottam. Bízzatok rendületlenül, érted? Bármit lát is a szemetek, hall a fületek. Az úr nem hagyja el azokat, akik benne bíznak, ha teljes lélekkel valóban bíznak. Az ember bólintott komoran. Hát bízunk, ahogy csak tudunk. Annál is jobban. Hát jobban, ígérte az ember, ha lehet. Istennel minden lehetséges, figyelmeztette az öreg, aztán hozzátette. Oda leszek kissé. Hírt küldök le a gyerekkel, mihelyt visszatértem. Ti csak imádkozzatok, ahogy tanítottalak, Marci. És szeressétek egymást, érted? Értem, felelt az ember, és sóhajtott hozzá. Az öreg bólintott. Akkor Isten, Isten! Azzal sarkon fordult, és indult visszafelé, ahonnan jöttek volt. Isten, Isten, morogta Marci, és indult ő is a másik irányba. Bent voltak már a szálerdőben, amikor a tanító megszólaltott hátul. Mi baja volt a gyereknek? Félelem, felelt az öreg anélkül, hogy meglassult volna. Minden betegségnek ez az oka. Isten nem teremtett betegséget. Az emberek találták ki, hogy okot lejjenek a félelemre. Szótlanul haladtak egy darabig, aztán a vendég ott hátul megszólalt újra, de most már éles volt a hangja, keserűen éles. Nem bánom én, hogy kuruzslás volt-e vagy nem, amit csinált, mert mindenki úgy él, ahogy tud. De az a gyermek olágyermek volt, halálos ellenségünk. Ha megmarad és felnő, egy olával több lesz ellenünk. Ez mit szól? Az éles hangra megtorpant az öreg, és hátrafordult. Csak annyit, hogy az olá embert is az úr teremtette, akár csak engem vagy magát. Nem gyűlöletre, nem gyilkolásra, hanem egymás szeretetére és békességre teremtett mindannyiunkat. És amit az oláok odalent mívelnek, az békesség és szeretet? Csattant a szavába a fiatalember indulatosan. Lám csak, maga sem

0: jobb azoknál, akik azt papolják, hogyha pofon vág az olá, nyújtsd oda neki a másik orcádat is, hadd verjen agyon, a kedve van hozzá. Nekem ebből elegem van, érti? Nekem olyan Isten kell, aki azt tanítja, hogy minden agyonvert magyarért 10 oláot verjek agyon, és aki erőt is ad hozzá, hogy ezt a parancsot teljesíthessem. Elegen volt a gyávák, a tehetetlenek, a megalkovók, és a magafajta bújtoklók istenéből, aki az olágazoknak palotát ad, de magát, lássa, barlangban tartja, mintha nem is ember lenne, hanem valamiféle vadállat. Igen, nézzen csak magára, vén ember. Olyan Istenben bízik, aki még csak házat sem ad a magyarnak hazájában, hanem ide űzi föl a hegyekbe, mint a bújtosó haramját. És maga akarja elhitetni velem, hogy a maga istene jobb, mint az oláoké, vagy a zsidóké, vagy éppen a muszkáké, akik el se hiszik, hogy van Isten a világon. Oda nézzen, övék mégis az egész világ. Szeressük egymást, míg agyon nem vernek, ugye? Tapottat sem megyek magával tovább, érti? Mit keresek én itt az erdőkben? Miféle Isten az, aki barlangban tartja a magyart, és palotát ad minden olának, zsidónak, muszkának, mi? A rikoltozó sovány legény keze megrendült haragosan. Mit is beszélek itt magának, meg se érti? Azzal sarkon fordult, és hosszú haragos léptekkel elindult visszafelé az ösvénye, a tisztás felé, ahonnan csapás vezetett le a völgybe. A gyerek eltátott szájjal, kiveresedett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézd, Dani, mert most nézheted, így megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek. És amilyen sok szeretet van az egyik oldalon, éppen olyan sok gyűlölet húzza alá a másik oldalt. Így aztán semmit sem ér. Reménykedtem, hogy meg tudom értetni vele rendre a szeretet titkát, mert értelmes ember lakozik szegényben. De vakká tette a keserűség, és süketti a gyűlölet. Nagy kár érette. Menjek utána, és hozzam vissza, vállalkozott a gyerek. Tanultam már magától annyit, hogy ezt megtehetem könnyen. De az öreg megrázta a fejét. Maga szándékából kell visszatérnie. De ez csak akkor lehetséges, ha elő megtanítja a tapasztalat, hogy amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. A gyűlölet pedig egyebet se terem, csak gyűlöletet. Na gyere, menjünk. Nem tehetünk érte semmit, amíg ezt meg nem tanulja a maga bőrén. Alig érték el a sziklákat megint, és már magosan jár fölöttük a nap. Ragyogott az égbolt zöldeskéken, és szellővé csöndesült a szél is. A borókás alatti lejtőn nagy, borzas kanmedve legelt a veres áfonyán, bundáját szárítva a napon. Mordult egyet, amikor meglátta kettőjüket az ösvényen jönni, majd fújt egy nagyot, és eliramodott lefelé, a fenyőt bozót felé. Állítsam meg! Kérdezte sógva a gyerek. Ha tudod, mosolyodott el az öreg szakállas arca, és megállt egy borókabokor mögött. A gyerek föllépett egy lapos tetejű kőre, ahonnan jól láthatta az otrombálló holó medvét. Szemöldökei ráncba szöktek az elnyűlt fekete bárányvőr kocsma alatt, s a nézése megmerevedett. Fogait is egymásra harapta, mint aki erősen ráncba szedi a gondolatait. Csak álltott, és a szemei fogták a nagy sötét állatot. A medve futása rendre meglassult, megállt, visszanézett. Lépett néhányat, és újra visszanézett. Megfordult, átott egy darabig tanácstalanul, ide-oda himbálva otromba nagy fejét. Szeme megagadt egy folt álfanyán. Lassan odacammogott, és enni kezdett, mintha semmi se történt volna. A gyerek rávigyorgott az öregre. Megmondtam neki, hogy nincs mitől félnie. Az Isten jó, és szereti a medvéket is. Az öreg újra belemosolygott a szakállába, és bólintott is. Hát megtanultad, ugye? Mozogjunk hát óvatosan, hogy meg ne riasszuk újra. Éhes a szerencsétlen, de megtanulta, hogy féljen az embertől. Éhes vagyok én is, morogta a gyerek, de jó lesz, ha megsütjük magunknak azt a csirkét, amit az Ola asszony hozott. Azon az éjszakán megfagyott a vödör tetején a víz, és reggelre dér lepte el a világot odakint. Mire a gyerek előkecmergett a bunda alól, az öreg már ott ült a felszított tűz mellett, és nézte a naszódi gerincek kék ködéből előgördülő napkorongot. Úgy igyekez, hogy útra kerünk, szólt oda a gyerekhez, éjszakára Magyaróson kell lennünk. Mi történik ott, riadt meg a gyerek? Nem tudom még, de szükségben vannak édesapádék, mondta lassan az öreg. Tarisznyáj, amit lehet és amit nem, az kiteszed a fák alá a vadaknak. Tavaszig alig, ha térünk ide-vissza. Én már faltam valamit, te is egyél szaporán. A nap még mindig ott gunnyasztott a naszódi gerinceken, mint egy nagy veres pulykakakas, amikor az öreg nyakába akasztotta a duzzatra tömött pásztortarisznyát, hátára vetette az összegöngyölt, szíjjal kötözött nagy bundát, és kezébe vette a rovásos botot. A gyerek oldalán is ott csüngött a megtömött tarisznya vállán a bunda, átalvető, és kezében a hosszú nyelű volta. Már mentek is, szó se esett köztük, elől a vénember, mögötte a gyerek, és alig léptek néhányat, úgy elmaradt mögöttük a barlangot a sziklák hajlásában, mintha ott se lett volna soha. Sötét este volt már, mire Magyarósra értek. Elkerülték az utat, és a kertek alján kerülték meg a falut. Szortyogot léptük alatt a sár, mert odale még nem érkezett meg a fagy, és megáradt medrében rossz kedven sustorgott a patak vize. A nagy diófánál lépték át a bakói kerítését. Ott már a gyerek ment elől, mert ő ismerte a járást. A pajta ajtaja nyitva volt, és úgy csüngött bele a sötétségbe, mint lőtt varjú szárnya. Ennyi, mégiscsak elvitték a jószágot a gazok, suttogta a gyerek. A ház sötétnek látszott, lekendőzött ablakaiból csak itt-ott szivárgott elő egy kis sárga fényecske. Kopogás nélkül nyitott be a gyerek az ajtón. Arcába csapott az otthon jó meleg szaga. A kemence mellett felismerte anyját, ahogy ott koporgott kendősen. Mellette egy öregasszony, és odébb kicsi Julika. A leányka látta meg először a bátyját ott az ajtóban. Danika! Szökött fel a padról. Jaj, Danika! Elvitték apánkat. Hová vitték? Gyökerezett le a gyerek a küszöbön. A község házára. Emelkedett föl ültéből az anyja is. Jaj, nekünk, jaj, kicsi fiam. Csendőrök jöttek érte, házról házra mentek, és úgy szedték össze az embereket, mind. Apu, nézett hátra a gyerek ijedten az öregre. Mégiscsak elvitték apámat a gonoszok. Pedig rám én megtanultam Isten dolgát, ahogy maga kívánta. Mi lesz most? Az lesz, hogy imádkozni fogunk, felelte az öreg komolyan. Még nem védték el, eddig itt van a faluban. Mesle a terült tette hozzá, bejebb lépve a házba, és lefejtve magáról is a bundát, a tarisznyát. Tégyel mindent, hogy útban ne legyen, és lássunk hozzá az Isten dolgához sebesen. Míg elrendeztek mindent, Tani megkérdezte a kis húgát. Bozival mi lett? Nem láttam odakint. Megugatta az olák katonákat, amikor átjöttek a falun. Négyszer is belelőttek. Aztán ott ültek mindannyian a tűzhely körül, lehajtott fejjel. Néma csönd borult a félsötét szobára. Az asszonyok ajka a hang nélkül mozgott, ahogy az imádság szavai előkívánkoztak a lélek mélyéből. Édes jó mi atyánk, ki vagyol a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, s jöjj alá mi hozzánk a mi nagy bajunkban. A gyerek meghorgadt fejjel mélyedt el magában, csak a ködön emelkedett a mellén, ahogy a felindulás folytogatta benne a lélegzetet. Az öreg arca, mintha csak faragott fából lett volna, görcsös, havasi tölgyfából. A csönd elnyelte a világot. Csak a tűz gyönge lángja vergődött a kemence nyitott ajtajában, bronzvörös varázslatos fényt vett fel a szobára.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyedszámos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5-5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenek előtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, Balázs Alexandra. Tudták, hogy az elhagyott horgász, zsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák? Löki Viktor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársának kutatása szerint a bajba jutott állatok 70%-a védett fajba tartozik. Vele beszélgetek majd a téma kapcsán.
2: Ugye ez egy nehezebben vizsgálható kérdéskör, mert ha belegondolunk, akkor akár ökológusról beszélünk, akár természetjáróról, viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve média elemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amibe beakadt a madár, de hogy a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelenek szintjén, vagy a pugatestűekre nem tudjuk, hogy milyen hatással vannak az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebbe a leltárba.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Bár a horgász felszerelések élővilágra gyakorolt hatását világszerte kutatják, a nemzetközi szakirodalom tanúsága alapján a tengeri ökoszisztémákkal szemben az édesvízi élőhelyekre kisebb fókusz összpontosul. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont legújabb projektjében ezért a tudósok 4 média platformra támaszkodó kutatást végeztek hazánkban. 1984 és 2024 között összesen 200 olyan esetet dokumentáltak, amikor horgászeszközök halakon kívül egyéb állatokkal kerültek kölcsönhatásba. Az adatgyűjtés során rögzítették az érintett fajokat, egyedszámaikat, valamint ha az a feltöltött tartalomból kiolvasható volt, az események helyszíneit is. Löki Viktor, a Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársának elmondása szerint a leggyakoribb áldozat a bütykös hattyú volt, míg a hüllők közül a mocsári teknős.
2: Készítettünk egy közösségi média, illetve inkább úgy mondanám, hogy média elemzés, hanem csak közösségi média felületeket tekintettünk át. Ez egyébként egy kutatássorozatnak a harmadik része volt, ahol igyekszünk az elveszített felszerelésekről, a horgászok által elveszített felszerelésekről többet megtudni. Ugye ez azért érdekes, mert világszerte elég keveset tudunk, akár tengeri, akár édesvízi környezetben arról, hogy az elveszített felszerelések pontosan mekkora nagyságrendben tűnnek el, mekkora problémákat, vagy milyen problémákat okozhatnak. Tényleg ismeretlen a minőségük, mennyiségük legtöbbször a vizeinkben. Úgyhogy ez érdekes kérdéskör, és hát a témához először a mágneshorgászok segítségével közelítettünk, ahol mágneshorgászok fogásait elemeztük, ők ugye kiemelik a vízről egy mágnes segítségével a fémtárgyakat, és abból próbáltuk az első becsléseket készíteni. Második tanulmányunk során a horgászok számára készítettünk egy kérdőívet, és megkérdeztük őket, hogy pontosan milyen típusú felszerelésekből mennyit hagytak el az ő emlékeik szerint a horgász karrierjük során, és akkor abból készítettünk egy leltárt, hogy a legtöbbször mely horgásztárgyak tűnnek el, illetve valószínűleg milyen mennyiségben vannak a vizekbe, És hát a harmadik, ami most jelent meg tanulmányunk, az pedig azzal foglalkozik, hogy milyen állatok sérülhetnek az elveszített, illetve a használatban lévő horgászfelszerelések által. Ugye ez egy nehezebben vizsgálható kérdéskör, mert ha belegondolunk, akkor akár ökológusról beszélünk, akár természetjáróról, viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve média elemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amibe beakadt a madár, de hogy a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelemek szintjén, vagy a pugatestűekre nem tudjuk, hogy milyen hatással vannak az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebben a leltárban.
1: De ugye még ott vannak a hüllők, kétéltűek, amelyek ugyanígy elszenvedhetnek károsodást azáltal, hogy mondjuk benyelnek egy ajzaton lévő horgot.
2: Igen, a hüllők közül a leggyakrabban, ugye nálunk egyetlen egy őshonos teknős faj, a mocsári teknős volt, amely a legtöbbször szenvedte egyébként az aktív felszerelés áldatlan hatásait, mert az történik, hogy erről a horgászok egy jelentős része azért be tud számolni, hogy megtörténik, hogy a teknős az ráharap a csalira, és vagy bekapja a horoggal együtt mondjuk a pelletet, vagy le is nyeli. Hát, hogyha lenyeli, akkor ez problémásabb, mert nehezebb kiszabadítani a csapdából, de legtöbbször itt ugye aktív horgászfelszerelésre jött a teknős. Jöttek egyébként az idegenhonos vörösfülű és sárgafülű ékszerteknősök, illetve eseti jelleggel még egy-két idegenhonos teknős, amiből jóval kevesebb van az országban, nem is biztos, hogy több évet túlélnek a hidegebb teleken, de ugye a vörösfülű ékszerteknősről például tudjuk, hogy gyakorlatilag meghonosodott és önfenntartó populációkat hoz létre az ország több pontján, úgyhogy ő is áldozatul esik a horgászok felszereléseinek, illetve még hozzá kell tennem, hogy ebből a média elemzésből az is világossá vált, hogy a legtöbbször a damil, illetve a horog külön-külön vagy együtt felelős, tehát több mint 90%-ban ez a két felszerelési elem felelős az esetekért, és ritkábban történik meg az, hogy mondjuk egy etetőkosár ott lóg a szerencsétlen hattyúnak a testén, vagy a szürkegémnek a testén, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyobb testi madarak gyakrabban sérülnek, illetve hát a madarak közül a bütykös hattyú az óvatlansága meg az ember közelisége miatt a rekordtartó, mert több mint 30 alkalommal találtunk bajba esett bütykös hattyút a kutatás során, de egyébként több esetben baglyok, különböző énekes madarak, meg hát ahogy mondta, szó volt róla akár a békák, egy esetben gőte, ahogy emlékszem a leltárból, és még nem teljes ez a lista, tehát ez az első leltár, még közelíteni kell a témához majd később, hogy pontosan milyen állatok esetnek csapdába a felszerelések által.
1: Igen, és azért nagyon nagy a szám, tehát az összesen érintett 226 egyet többsége, több mint 70%-a ugye olyan toxonhoz tartozott, amelyek Magyarországon jogi védelem alatt állnak, tehát védett fajokról van szó.
2: Igen, ugye ezt hozzá kell tenni, hogy mivel főleg a madarak felülreprezentáltak ebbe az adatsorba, és azt hiszem 5 vagy 6 vagy 7, nem is tudom pontosan, de csak néhány kivétel van a teljes magyar madárfaunában, amelyek nem védettek, úgyhogy mivel főleg madarak akadnak bele a szerelékekbe, ezért szükségszerűen azok védettek is a fajlistát tekintve. De ahogy mondtam, itt nagyon érdekes, az egyik legérdekesebb aspektus, hogy mit tudhatunk meg ezután a leltár után még majd, hogy idézőjelben alacsonyabb rendű, tehát ahogy említettem, a makrogerinztelenek vagy pulatestűek szintjén ez mit jelent, ugye amit nem is látunk a vízbe, hogy mi történik pontosan ezekkel az állatokkal, amikor felszerelési elemekkel találkoznak, illetve még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, ami a leltárnak a tetemességét bizonyítja közvetetten, hogy volt egy indiai tanulmány nemrég jelent meg, 2 éve, és a teljes indiai kontinensen végeztek halászeszközökkel kapcsolatban egy hasonló média felmérést, ahol bajba esett szeteket, cápákat, fókákat, tehát nekünk egzotikusabb állatokat, ugye tengeri környezetben lévő állatokat vizsgáltak, de hogy mégis sokkal csekélyebb volt ez a leátár, tehát kevesebb fogás is találtak az egész indiai országra tekintve, illetve kevesebb állatfaj került elő a média felmérésük során, hogy ez mondjuk összefügg-e a posztolási szokásokkal az indiai régióban, azt nem tudom. Természetesen azért a médiának megvannak az sajátosságai, tehát hogy nem mindenhol egyenlően és nem mindenhol egyenlő ütembe posztolják ezeket a tartalmakat, de azért mégis jelentős, hogy egy tengeri ökoszisztémával összehasonlítva, egy édesvízi ökoszisztémával, ráadásul ugye egy olyan kis országról beszélünk, mint ami a Magyarország, legalábbis Indiához mérten, mégis egy vaskosabb leltár jött ki az első média elemzés során, tehát ez azért felhívja a figyelmet a téma kutatandóságára.
1: A horgásztársadalom egyébként hogy állt a kérdéshez? Tehát voltak, akik azért próbáltak megtenni mindent, hogy mondjuk a beszorult horgot, damilt kiszedjék, vagy úgy voltak vele, hogy hát ez beletartozik, amortizáció, kész, megyünk tovább?
2: A rövid válasz az, hogy nyilván horgásztól függ, tehát hogy ezt én sem látom, hogy telepen pontosan mi történik, hogy veszi a fáradtságot a horgász, hogy kiszabadítsa, de én azért azt látom, hogy általánosságban a horgászok környezettudatossága az egyre növekszik azért a 2020-es években, meg hozzá kell tegyem azt is, hogy mi ebben az esetben tényleg ezzel a problémára való felhívással nem rá akarjuk húzni a vizes lepedőt a horgászokra, hanem velük együtt akarunk gondolkozni annak kapcsán, hogy ennek a természetvédelmi kockázatát értékeljük, és haladjunk a megoldás központú javaslatok felé. Tehát ebbe ugye beletartoznak a különböző mondjuk lebomló damilok használata, lebomló felszerelési elemek használata, ami ugye ha beszakad a vízbe, akkor idővel eltűnik, és akkor nem okoz ekkora problémát. Illetve nem csak a damilok esetében, hanem például az etetőkosarak esetében is vannak környezetbarát alternatívák. Ezek jelenleg egy kicsit költségesebbek, de én azt gondolom, hogy egy élővilágot védni akaró horgász, az több esetben láttam már, hogy hajlamosabb, inkább mélyen a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy megvegye a drágább, de mégis lebomló elemekből készülő horgászfelszerelést, és ezzel gyakorlatilag védje a természetet is a horgász tevékenységei során.
1: Mikortól meddig terjedt az az időszak, amelynek az eseteit átvizsgálták?
2: Az első eset az 1984, ugye az utolsó az 2024, van, akkor zártuk a médiaelemzést, tehát 40 évet tekintünk át, de hozzá kell tennem, hogy az első 20 évben azért az adatoknak a minősége és mennyisége nem olyan volt, mint a Facebook korszakában, tehát értelemszerűen, ahogy a Facebook berobbant, a legtöbb tartalmat onnan sikerült kinyernünk a 2010-es évektől elkezdve.
1: Hogyan történt az adatgyűjtés? Hogyan kell ezt nekünk laikusoknak elképzelni?
2: Ez úgy történt, hogy megállapítottunk különböző kulcsszavakat, amik úgy gondoltuk, hogy megfelelő tartalmakhoz elvezetnek, és ezeknek a kulcsszavaknak a szó, illetve mondat kombinációit írtuk be több alkalommal, ugye ezt több tíz alkalommal kell elképzelni, és pörgettük a tartalmakat egészen a találatok végéig mondjuk a Facebookon vagy a YouTube-on, illetve az Instagramon is, egyéb forrásokban mondjuk a digitalizált újságok során pedig általában az első oldal alapján döntöttük, az első megnyitott oldal alapján, hogy releváns a tartalom számunkra, vagy nem. Hozzá kell tennem, hogy ez még egy manuális típusú adatgyűjtés volt, tehát azóta már megjelentek tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy programozással, kódok segítségével hogyan tudjuk a vonatkozó tartalmakat sokkal egyszerűbben és sokkal megbízhatóbban kigyűjteni, de ez még egy manuális tartalomelemzés volt részünkről.
1: És egyébként meglepte önöket, hogy mennyi élőlény érintett az ügy kapcsán?
2: Voltak meglepetések természetesen, tehát én 60 fajra nem számítottam, én egy olyan 30-40 számot lőttem be a nemzetközi szakirodalom tanulsága alapján, tehát ugye több cikket is áttekintettünk, mennyi lehet az annyi, úgymond, vagy mire számíthatunk. Egy olyan 20 fajjal én kevesebbre tippeltem volna, illetve természetesen a különböző vízhez kötődő állatok kapcsán egyértelmű volt, hogy ők sajnos kapcsolatban kerülhetnek a felszerelésekkel, de arra nem gondoltam, hogy mondjuk sárgarigó is lesz a listába. Van egy-két olyan énekes madár, ami jó, természetesen ő is elrepül a vizek fölött, ő is kötődik valamelyest, biztos táplálkozik a vizes élőhelyek környékén is, de sárgarigóra például én nem számítottam. Az mondjuk csak egy alkalommal került elő, tehát voltak meglepetések, igen.
1: És nehéz a téma egyébként, hogyha azt nézzük, mert ma azt látjuk főleg a közösségi médiában, hogy mindenki ért mindenhez, és mindenki szakértőként nyúl a kérdéshez. Tehát nem tartottak egy kicsit, hogy mondjuk a horgász társadalmat pellengére állít.

0: arról érdeklődünk. Tehát ők egyfajta őrszemek gyakorlatilag a horgászok a vizek mentén. Egy csomó mindent látnak, csomó élőlényt ismernek, rengeteg mindenről van elképzelésük, és én elsősorban tanulni szeretnék tőlük. Tehát szeretném megismerni az ő látásmódjukat, hogy hogyan látják a vizet, hogyan látják a növényeket, a halakat, a természeti folyamatokat. És én úgy gondolom, hogyha ezzel a nyíltsággal fordulok hozzájuk kutatóként, akkor idővel azért belátják, meg én szerintem egyértelművé válik számukra is, hogy amikor az ilyen jellegű természetvédelmi problémákat tárjuk fel, mondjuk a vonatkozó tanulmányaink során, akkor nem az a célunk, hogy most rajtuk leverjük a port, hanem egyszerűen csak nyissunk egy pár beszédet a témába, és kezdjünk el azon agyalni, hogy hogyan tehetnénk jobbá ezeket a tevékenységeket, hogyan ösztönözhetnénk mondjuk a horgászokat arra, hogy környezetvédelmi szempontból még alaposabban járjanak el a horgászat során.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Löki Viktorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a zsinati székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A magyarországi református egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt két hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között, naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspár áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10 000 forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
0: az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Löki Viktorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával arról, hogy az elhagyott horgászsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák. Lesz ennek valami olyan kézzel fogható eredménye, ami változást idézhet elő?
2: Hát reméljük, ugye azért a kutató feladata nem mindig tartozik a gyakorlati természetvédelemhez is, tehát hogy ebben az esetben mi fel tudtuk hívni a figyelmet a problémára, meg tudtuk csinálni az első leltárt. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőben remélhetőleg ez bekövetkezik, de nem feltétlen látjuk kristálytisztán az oda vezető útat, tehát hogy mi még a megismerésnek az elején járunk ennek a témakörnek a vonatkozásában, és a témák következő logikus folytatása az, hogy a horgászok számára is készítsünk egy online terjesztett kérdőívet, ahol ők is hozzá tudnak tenni a témához. Tehát ugye a média elemzés során nem volt lehetőségük arra, hogy elmondják a benyomásaikat, elmondják az ő percepcióikat a témában, de hogyha egy online kérdőívet optimalizálunk erre a témakörre, megkérdezzük, hogy az aktív vagy az elveszett horgász felszerelések kapcsán ők mit tapasztaltak eddig a természetben, milyen állatokat fogtak véletlenül, mert ugye a szándékosság az ki van zárva abban az esetben is, hogyha mondjuk nem tudom, éjszaka a horgász kim van a Dunán, és dobálja be a kis csaliát, és akkor egy denevér véletlen beakad a horogra. Tehát természetesen a szándékosság az ki van zárva ebben az esetben, de mégis megtörténik. Viszont ilyen események vannak, ilyen tapasztalataik vannak a horgászoknak, és a téma közvetlen folytatásaként majd ezzel kapcsolatban készítünk egy kérdőívet, és hát reméljük, hogyha a kutatás sorozat a megfelelő szintre ér, és a megfelelő döntéshozókkal, illetve egyéb partnerekkel majd találkozunk a kutatások után, akkor a horgászokkal együtt ki tudunk találni valami olyasmit majd, ami elvezet a téma mérsékléséhez, vagy megoldásához is.
1: A kutatás egyébként arra kitért, ha a média platform átnézését nézzük, hogy mennyi egyet pusztult el?
2: 200 rekordot gyűjtöttünk, és 226 egyed esett bajba, és ennek mindössze kb. 10%-a volt megtalálva elpusztultan. Ugye ez több tényező is ez a történet. Az egyik az, hogy a vergődő madarat, a vergődő élőlényt értelemszerűen, ami zajt csinál, ami mozgást csinál, és ezt az ember észreveti, akár a bozótban, akár a sűrűben, azt jobban észreveszi az ember. Tehát, hogy felül reprezentált valószínűleg az élő bajba esett állatoknak a dokumentálása, és hát az se ismert sajnos, hogy mondjuk ez a 10%-os elhullási arány, ez a későbbiekben mennyibe változott, tehát hogy mondjuk sikerült-e olyan szubletális vagy letális sérülést az élő lényen az elveszített horgász felszereléssel ejteni, ami mondjuk 10 percen belül a halálához vezetett, csak ugye ezt a tartalmat feltöltő ember már nem látta, vagy esetleg olyan szubletális sérülés sikerült rajta véletlenül okozni a horgásztárgyakkal, amelyek gyengítették a fitnessét, és ezáltal könnyebben elejtette őt egy ragadozó később, mondjuk néhány héten belül. Tehát, hogy ezek nyilván olyan dolgok, amelyet nem láttunk pusztán ezeknek az eseményeknek a során, és ezt is még abszolút vizsgálni kell, hogy mik a hosszú távú hatásai ezeknek a expozícióknak.
1: Azt egyébként nézték, hogy például horgásztavakban fordul ez elő jobban, folyóinkban, tavaknál.
2: Igen, a tartalomelemzés azt mutatta, hogy természetes élőhelyek esetén, tehát mondjuk folyók mentén több ilyen esetet találtunk. Itt ugye lehet gondolkozni szintén ennek a jelenségnek az értelmezésével kapcsolatban, tehát azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy horgásztónál, ahol ugye zárt rendszerről beszélünk, rengeteg horgász oda megy, biztos, hogy rengeteg felszerelés eltűnik, akkor ott várná az ember a magasabb arányt, már hogy ott esik többet bajba az adott állat, de ugye, hogyha belegondolunk, hogy mekkora mondjuk a folyók aránya ahhoz képest, hogy hány horgásztó van az országban, és mekkora a területük, illetve a horgásztavaknál sokszor nincs is olyan madárdiverzitás, amelyek bajba esetnének, tehát hogy nyilván ennek több olvasata van ennek a részeredménynek, minden esetre azt tudjuk elmondani, hogy a természetes élőhelyeknél több madár esett bajba, vagy több élőlény esett bajba, a hüllőkkel, meg egyebekkel együtt.
1: Indiát említette, de hogyha Európát nézzük, akkor a környező országok is küzdenek hasonló problémákkal?
2: Igen, azt kell mondjam, hogy világszerte ezzel küzdünk, tehát erre vannak globális becslések is, azt tekintve, hogy mondjuk a teljes horgász és halász felszereléseket tekintve mekkora akkora mértékben tűnnek el akár a kereskedelmi halászok felszerelései, akár a szabadidős polgászok felszerelései, és a legfrissebb globális becslések azt állítják, hogy 2-3%-a évente eltűnik minden felszereléstek. Ez ugye több 10 millió felszerelést jelent gyakorlatilag világszerte, beleértve mindent a legkisebb faroktól elkezdve a legnagyobb halászhálóig, amit a tengeren használnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy Európa szerte is, tehát hogy a skandináv országok nagyon előremutatóak, nagyon hamar felismerték ezt a problémát, és nagyon sokat foglalkoznak. Dániától elkezdve Svédország, Norvégia a halászat természet károsító hatásaival kapcsolatban, és hát aztán alapvetően azon vannak a fejlődő országok is, hogy felzárkózzanak. Ázsiából volt sok tanulmány, amelyet olvastunk a témában, meg egyébként Afrikában is előfordul hasonló vizsgálat, és még egy dolog eszembe jutott, amiről feltétlenül szerettem volna beszélni, hogy ugye az is nagyon érdekes kérdés, hogy amennyiben kint van egy felszerelési elem, ami el van hagyva, és láthatólag egy élőlény képes vele kontaktust létesíteni, tehát mondjuk, nem tudom, közel van a fészke, és akkor mindig elrepül fölötte, vagy a vonuló útjába esik, vagy a kedvenc táplálkozó útjába esik a madárnak, tehát ugye ezer dolgot el lehet képzelni, ami a madár mindennapos életéhez kapcsolódik, és mégis rutinszerűen a madár legtöbbször, vagy nem csak a madár, ugye más élőlényekről is beszélünk, de megközelíti az adott horgászfelszerelést, ami ugye rögzült egy ponton, hogy egy darab tanulmány ismert a témában, ami azzal foglalkozik, hogy vajon hány expozíció, hány potenciális kapcsolatfelvétel szükséges az adott élőlény és a horgászfelszerelés, az elveszített felszerelési elem között ahhoz, hogy tényleg megtörténjen a csapdába esés. Ez egyébként egy katamaránon készült, egy mozgásban lévő katamarán, és ott volt egy viszonylag nagy sirálycsapat, amelyek ugye minden nap ellepték ezt a hajót, és az ottani kutatók igyekeztek megfigyelni és megszámolni azt, hogy hány olyan esemény szükséges ahhoz, hogy mondom, a madár megközelíti ebben az esetben halászfelszerelést, és csapdába eshet, vagy csapdába esik, vagy mikor történik, hány alkalom után ez a kedvezőtlen kimenetel, és nem tudok pontos számot mondani, de az a lényeg, hogy legtöbbször, tehát több száz alkalommal nem történt semmi baj, mert a madár hiába szállt le mondjuk akár a felszerelési elemre, nem akadt bele a lába a horogba, vagy a zsinórba, mert valahogy úgy lavírozott, olyan ügyes volt, olyan ügyesen manőverezett a szárnyával, olyan ügyesen repült el, hogy nem történt probléma. Tehát az, hogyha csapdába esik az állat, az már lehet, hogy nagyon sok expozíció, nagyon sok találkozásnak a végeredménye, és egy extrém szerencsétlen történet, vagy lehetséges forgatókönyv, mert a legtöbb esetben valószínűleg nem történik nagy baj, de ez is további kutatásokat igényel.
1: Arra nem gondoltak, hogy lemerüljenek a víz alá? Mert de. Elképesztő képeket szoktunk látni, meg természetfilmeket arról, hogy az óceánok, a tengerek micsoda szemét halmokat halmoznak föl. Tehát, hogy mi van ott a mélyén, meg egyébként mi úszik a felszínen. Most én például kíváncsi lennék laikusként, hogy egy-egy tavunk, vagy akár folyunk, hogy néz ki?
2: Igen, abszolút ez is felmerült, meg természetesen a nemzetközi szakirodalomban ilyen tanulmányok is vannak, amelyek búvárok segítségével, a búvárok részvételével mondjuk, nem tudom, egy héten keresztül 5-10-15 búvár gyűjt egy partszakaszról minden létező halászfelszerelést, horgászfelszerelést, ha jól emlékszem az első tanulmányra, ami beugrott mondjuk spanyol partok mentén, és akkor utána egy leltárt számolnak, hogy milyen típusú felszerelésből mennyit gyűjtöttek össze. Természetesen ez is reális lehet, ugye Magyarországon is vannak kiváló búvárok, édesvízi környezetbe is ki lehet ezt hitelezni, annyi, hogy rendkívül költséges. Tehát, hogy a kutatás jelen szakaszában mi sajnos forráslimitáció miatt kénytelenek vagyunk egyelőre ilyen online megfejtésekben gondolkozni, de nem kizárt, hogy amennyiben bizonyos források majd átcsoportosításra kerülnek a jövőben, akkor ilyen idézőjelben költségesen kutatásokba is belefoghatunk. Annyit még hozzáteszek, ugye azzal kezdtem az interjút, hogy a mágnes horgászokkal kezdtük a vonatkozó cikksorozatot. Ugye a mágnes horgászok azok szabadidős felhasználók, kim vannak a vízparton, több ezeren vagy akár több tízezeren is vannak már Magyarországon is, meg Európa szerte, és nagyon-nagyon környezettudatosak, tehát hogy amit összeszedtek fémszemetet a vízből, azt legtöbbször ők zsákba összecsomagolják, és elviszik haza magukkal, vagy kidobják, vagy elviszik a mély telepre, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, még ez is kérdéses, egyébként velük is szeretnénk a jövőbe foglalkozni, de az a lényeg, hogy az ő tartalomelemzésük közelebb hozott minket ahhoz, mert hogy ugye a teljes terítéket sokszor lefotózzák, és le lehetett számolni az elveszített horgászfelszereléseket. Na most a következő kérdőjünk, ami már egyébként terjesztés alatt van, és hogyha mágnes horgász hallgatja ezt az interjút, akkor a legpopulárisabb mágnes horgász csoportokban a Facebookon meg szoktuk ezt néhány hetente osztani, ezt a kérdőívet, ami azzal kapcsolatban gyűjtene adatokat, hogy pontosan hogy néz ki egy átlagos mágneshorgászat, milyen jellegű tevékenységet végeznek mágneshorgászatra, mennyi horgászfelszereléssel találnak, milyen horgászfelszereléssel találkoznak. Ez is egy, hát ahogy mondtam, online megközelítés, de hozzá kell tegyem, hogy a téma folytatásaként már vettünk egy mágnest mi is a kutatócsoportunk, és tervezzük azt, hogy majd, amikor terepre kimegyünk, hogy pontosan milyen körülmények között, és milyen ismétlés számmal, és milyen standardizált módszertannal dobáljuk mi is a mágnest a vízpartokon, ezzel remélhetőleg egy tervezett kísérleten még közelebb jutunk majd a elveszített horgászfelszerelések témájához.
1: És egyébként eszembe jutott még a vizek szennyezése. Ugye, hogy mennyi beszakadt szerelék lehet, meg mennyi elhagyott ólom, és azért az ott van a víznek a fenekén. Olmot használnak, ugye súlynak, persze már most vannak környezetkímélők meg minden, de hogy régen az ólomszerelék az természetes volt, és hogy mennyi ólomszerelék lehet egyébként a vizeinkben.
2: Igen, hát erről közelítő adatot se tudok mondani, tehát ezzel részletesen nem foglalkoztunk, hogy vajon mennyi lehet csak ólomból, azzal természetesen is tisztában vagyok, hogy kiemelt a természetkárosító, környezetkárosító hatása. Egy másik történet jutott eszembe, már említettem a látóképi tavat, ugye Debrecenben ez egy kiemelt horgásztó, és ott volt az, amikor a horgászok növényismeretéről készítettünk interjúsorozatot, hogy ott egy horgásztól, ugye megkérdeztük a vonatkozó kérdéseinket a növényekkel kapcsolatban, és 15 perc volt, vagy 20 perc volt megközelítőleg az interjú, és 20 perc alatt véletlenül beszakított 3 darab etetőkosarat egymás után. Tehát, hogy felkötötte az elsőt, beszakadt, nem jól rögzített, felkötötte a másodikat, beszakadt a harmadikat. A végén már nem itt, egy 20 perc alatt 3 etetőkosár is bement a vízbe, de azt gondolom volt a negyedik a zsákba, tehát hogy nehéz, ugye ez nem minden horgásszal történik ez természetesen, tehát lehet, hogy ott valami tapasztalatlanság, vagy valami technikai felkészületlenség volt a háttérben. A legtöbb horgász szerintem ezt nem is engedheti meg magának, de mégis megtörténik, tehát hogy már csak ebből is kiindulva ugye azért óriási lehet a terhelése a vizeinknek.
1: Amit ugye tehetnek önök, megcsinálták a kutatást, természetesen közzéteszik, hogy az embereknek felhívják a figyelmet, és a horgásztársadalomnak is felhívni a figyelmét a felelős gondolkozásra és magatartásra. Tehát az, hogy beszakad egy szerelék, azzal nem nagyon tud mit csinálni, mert nem tudja kihozni legtöbb esetben. Viszont arra ügyelhet, hogy amikor befejezte a horgászatot, akkor maga körül rendet és tisztaságot hagy. Tehát amit ott elvagdosott, damilt, vagy horog esetleg, nem eldobjuk, hanem vagy összegyűjtjük egy kis szemetes zsákba, és azt visszük magunkkal. Tehát, hogy maga után ne hagyjon ott szemetet.
2: Igen, ez is célunk egyébként, hogy amikor majd több részeredményt tudunk felmutatni, meg mikor minden esettanulmányt megcsináltunk, amit elképzeltünk, hogy egyfajta egy ilyen ismeretterjesztő, érzékenyítő, környezeti nevelő kis kiadványt készítsünk, ahol összefoglaljuk a főbb eredményeinket, és elmondjuk az elképzeléseinket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megelőzni ezeket a dolgokat. Egyébként a második cikkben, amit említettem, ahol a horgászokat kérdeztük a elveszített felszerelésekről, ott arról is kérdeztük őket, hogy milyen körülmények vezetnek az elveszítéshez, és a legtöbb esetben talán 70-80%-ban ők a beszakadást jelölték meg, azt, hogy mondjuk véletlenül ott felejtették, vagy sötétben nem találták meg a felszerelési elemeket, és ott maradtak a parton, vagy esetleg ellopták tőlük, azt csak néhányan említették meg. Tehát a legmezeibb, idézőjelben közönségesebb felállás, vagy történés az az, hogy egyszerűen tényleg beszakad az adott szerelék, amiről hát nyilván nem tett úgy a horgászt, hogyha mondjuk másodjára is ugyanoda dobja, és még egyszer beszakad ugyanazon a helyen, akkor tehet róla, de hát először a beszakadásról nem tehet a horgász, mikor ez megtörténik. De találkoztam olyan emberrel a keleti főcsatorna mentén, hogy tartott mondjuk Szolnokról Debrecenbe, és akkor ott volt öltönyben, nyakkendőbe, és a kezében volt egy horgászba. Akkor kérdeztem, hogy hát hogy? Hát azt mondta, hogy most megy éppen ebédelni a munkatárgyalás után, és van 15 perc, és akkor lehozta a kis zseppecát a híd alá, az dob, mit tudom én, 3-at. Tehát nyilván ott a elmélyülésre nincsen lehetőség. De bizonyos szempontból ez is csodálatos, hogy még a bokros tendői között is szánt 15 percet az egyik kedvenc időtöltésére. Más kérdés, hogy ebben az esetben ugye a akadókeresésére és egyéb felkészülésre nincs lehetőség. Úgyhogy, ahogy mondtam, nem hibáztatni szeretnénk őket, hanem egyszerűen csak közösen gondolkozni velük, hogy hogyan jussunk közelebb a megoldáshoz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy az elhagyott horgászsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról. Startra kész a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, befejeződtek a munkálatok, augusztus 20-án adhatják át hivatalosan. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány településen található ilyen napelempark. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét Romhányi Tamást hallják.
2: Az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretett Szolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretett Szolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtés támogatást nyújtson rászoruló családoknak. A felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés, ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Visi és Novaédvány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. A hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektár napelempark lead egy éves szinten, tehát ez szerint kerültek kiválasztásra a települések. Most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor sús teljesítménnyel megy, tehát ugye mi szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőr. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad, azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia.
1: A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagy medence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. Három év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: indító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját augusztus 15-én szombaton, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, ebben az órában először a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják, majd pedig fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. 3/4 hét tájékán pedig dr. Demeter Ildikó főorvossal, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjével hallhatnak majd egy beszélgetést a függőséggel kapcsolatban. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdonállási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fentnevezett igeszakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préssel datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedom. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az Úr ládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk. Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk,

0: Isten tiszteletében, közös ámen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid házanépe ezen a nagy ünnepségen, de Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben, részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust. És beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rá várni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk-e adni ezt? Tudjuk-e őket a mennyei atya elé vinni könyörgő és közben járó imádságokban? Ez legyen ma a mi lehetőségünk, a mi küldetésünk. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor éljük meg, hogy az igének áldott üzenete, az Isten tiszteleti megtapasztalt érzés, élmény, érzület, az mind-mind ott lobog bennünk. Nagy baj, ha ezt nem tudjuk továbbadni. Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást.

0: Olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. A kormány a gazdák támogatása mellett egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával is megbízta a szaktárcát. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagy medence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf elnök a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei kampány célja 20 millió forint összegyűjtése. Ebből a pénzből 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. A kormány nyár elejé tanszer támogatása révén a szervezet idén nagyobb hangsúlyt fordíthat az évközbeni fejlesztésekre és az óvodakezdés támogatására. A kampányhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként vagy SMS-enként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Az online adományozási felület a segélyszervezet.hu oldalon érhető el, ahol tetszőleges összeggel is lehet segíteni. A szervezet önkénteseiként Wolf Kati énekes és Katus Attila sport aerobik világbajnok is támogatja a kezdeményezést. Rácsok Balázs stratégiai igazgató hozzátette, a szegregált környezetben élő gyerekek gyakran nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, amelyen a program hatékonyan tud segíteni.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer, kedves hallgatóink, ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek: családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét hallják. A riporter Balázs Alexandra.
2: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okoztam, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglevezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás, ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért ez az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
3: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
2: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük vagy tartjuk őket, végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint más, hogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű szenvedély, de a játékszenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
3: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
2: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
3: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. Na most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
2: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett mondani, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám. Pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal, de a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírű sincs minden esetben, korbonsztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
3: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
2: Tulajdonképp mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy ez első időszakban a tüneteknek, az akut szervi testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen, együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
3: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
2: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes. Tehát úgynevezett abstinens. Az abstinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Demeter Ildikó pszichiátert, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezető főorvosát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek, majd pedig a kontinentális reggelivel várjuk vissza Önöket.

digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a Reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Kaliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban. Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak, az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki, a hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját augusztus 15-én szombaton, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, a mai kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hallhatják az Útravaló című rovatunkat, a fél nyolcas rövid hírek után pedig arról szólunk, hogy a Bodrogon rendezték meg az első egyetemi PET-kupát, amely a fiatal felnőtteket célozta meg. Budisz Attila összeállítását hallhatják. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 15-e van, a Máriák és az Alfrédok ünneplik névnapjukat. A Mária, bibliai név, eredeti héber formája, Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Alfréd germán eredeti tűnév, jelentése tündér, tanács. És nézzük is, augusztus 15-éhez milyen jeles dátumok kötődnek. 1537-ben ezen a napon alapították meg Paraguay fővárosát, Asunciont. 1914-ben, augusztus 15-én nyitották meg a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt összekötő Panama csatornát. 1947-ben ezen a napon szakadt el India a brit birodalomtól, és ekkor kiáltották ki a függetlenségét. Nézzük e napnak a híres szülötteit. 1589-ben ezen a napon született Báthori Gábor erdélyi fejedelem, 1769-ben pedig Bonaparte Napóleon francia császár. 1890-ben, augusztus 15-én látta meg a napvilágot Hunyadi Sándor magyar regényíró, drámaíró, Szűcs Judit magyar énekesnő, ő 1953-ban született, és szintén ezen a napon született egy másik híres színésznőnk, csak 1989-ben Gubik Petra, junior primadíjas magyar színésznő, énekesnő. 1038-ban ezen a napon hunyt el Első István, Magyarország államalapító királya. 1855-ben Benke József színész, színházigazgató hunyt el. 1971-ben Lukács Pál, magyar származású Oscar és Golden Globe díjas színész hunyt el. 1999-ben pedig Sági Vilmos, magyar agrárközgazdász, szakpolitikus. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 15-i nap kalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallgatják.

0: sársul szegődő gondolat.
1: Valláspótlékok. Olyan világban élünk, ahol látszólag minden pótolható, azaz helyettesíthető. Léteznek cukorpótló, fehérjepótlószerek. Gyermekkorunk nagy élménye volt a citrompótlós tea. Van már tojáspótlópor, művaj, és nagy cégek dolgoznak a hús helyett használható növényi élelmiszereken, de jön már a laboratóriumban előállított műhús is. Természetesen tudom, hogy vannak, akik bizonyos ételeket nem fogyaszthatnak, s örülök, hogy nekik sem kell egyfajta élelmiszerrel beérniük. Nem is erről elmélkedek, hanem inkább arról, hogy vajon hogyan jutott uralomra az a gondolat, hogy minden helyettesíthető. Nincs nélkülözhetetlen ember, ha meghalt, majd jön helyette másik. Ha kirúgtuk, akad más, aki talán még kevesebb pénzért is elvégzi ugyanazt. Lehet, hogy nem mondják ki, de szemrebben és nélkül cserélik a munkavállalókat, mint saktáblán a figurákat. Lassan a családi kötelékek is szétszakadnak, vagy olyan rugalmasak lesznek, mint a hidakról leugrálók gumikötele. Cserélhető az apa, anya, új féltestvérek jönnek, nincs semmi gond. Ez a trend. A nyugdíjasoknak, gondoskodó gyermekeik helyett ott az öregek klubja, ott legyenek közösségben. Természetes, mondják sokan, hogy a vallás is lassan lecserélődik a világnak ebben az Európának nevezett szegletében. És csak ugyan. Már régen kimondták magukat igen bölcsnek és modernnek gondoló filozófusok, majd társadalmi rendszerek, hogy a vallás a nép ópiuma, meg kell szüntetni. Vagy megvárni, míg magától kihal, de mindezen közben meg kell próbálni helyettesíteni. És lőn. Keletről jött a párt, amiben hinni kellett, amit el kellett tartani, aminek engedelmeskedni kellett, és nem csak a tagoknak, hanem az egész társadalomnak. Nyugaton előlépett a pénz, és eredménye a haszon, amit egyre többen mindenek felett állónak éreztek, ami mindent meghatározott, aminek mindent alá kell rendelni. Lettek és vannak prófétái, akikre hallgatni kell. Akinek ez nem tetszik, választhat más valláspótlékot. Itt van mindjárt a szabadság istenítése, ami sajnos már a francia forradalomnak sem jött be, és azóta is igencsak kérdéses, mi lesz ott, ahol mindenkinek mindent szabad. Új vallás lett a környezetvédelem is, amit csak az átlagember vesz komolyan. Azok, akiknek a leginkább környezetszennyező iparágak a kezében vannak, megveszik tőlünk a fel nem használt káros anyag kibocsátási kvótákat, és maguk árasztják el gázzal, bűzzel, méreggel a földgolyót. És ne legyenek kétségeink, kedves hallgatóink, egy bizonyos szint fölött bizony valláspótlék a sport is. Az élsport szoros szövetségben a pénzzel, milliók életének legfontosabb része, amiért minden fáradtságot és anyagi áldozatot meg kell hozni, hogy lássuk, hogy ott legyünk, hogy szurkoljunk. Persze, szórakoztat, kikapcsol, de az, hogy lassan az egyik legtöbb hasznot hozó iparággá válik, elgondolkodtató. Sorolhatnánk még a valláspótlékokat, ideértve a családunk istenítését és a humanizmus mindenek fölé helyezését. De minek? Akinek van füle, az érti, miről beszélek. A vallás nem pótolható semmivel. Egyidős az emberiséggel, annak történelmével, magával az emberrel. A lexikon szerint a vallás az ember viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata és érzelmei szerint meghatározza, emberségünk része. A vallásos ember nem egyedüli szereplője ennek a viszonynak, ezért mindenfajta pótléktól eltérően bármilyen helyzetben megtart, erősít és reményt ad.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint.

0: szerint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos erőleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. A kormány a gazdák támogatása mellett egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával is megbízta a szaktárcát. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf elnök a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei kampány célja 20 millió forint összegyűjtése. Ebből a pénzből 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. A kormány nyár elejé tanszer támogatása révén a szervezet idén nagyobb hangsúlyt fordíthat az évközbeni fejlesztésekre és az óvodakezdés támogatására. A kampányhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként vagy SMS-enként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Az online adományozási felület a segélyszervezet.hu oldalon érhető el, ahol tetszőleges összeggel is lehet segíteni. A szervezet önkénteseiként Wolf Kati énekes és Katus Attila sport aerobik világbajnok is támogatja a kezdeményezést. Rácsok Balázs stratégiai igazgató hozzátette, a szegregált környezetben élő gyerekek gyakran nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, amelyen a program hatékonyan tud segíteni.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Bodrogon rendezték meg az első egyetemi PET kupát, amely a fiatal felnőtteket célozta meg. A 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték össze erejüket, ügyességüket, tudásukat. Az esemény különlegességét az adta, hogy a folyótisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása, valamint a szemléletformálás is. Budisz Attila összeállításában elsőként Tamás Anita szervezőt hallják.
2: Most hát a PET kupa már gyakorlatilag minden korosztályt megpróbál elérni, ugye pár héttel vagyunk az ifjúsági PET kupa után, és először lesz egyetemi PET kupa, ami már félig meddig elkezdődött. Hogy jött az ötlet, hogy e felé a korosztály felé is nyisson a PET kupa, illetve mi a különbség az ifjúsági és az egyetemi PET kupa között?
3: Igazából azért vontuk be az egyetemeket, mert azt éreztük, hogy ugyan önkéntesek soraiból vannak páran, akik egyetemisták, köztük például én is, de hogy azért tényleg ellenyésző létszámban voltunk így az emberek nagyjához képest, szóval itt éreztünk egy ilyen hiányosságot, hogy ez a korosztály egy nagyon-nagyon fontos szegmense a társadalomnak, akik nagyon sokban tudják befolyásolni egy országnak a menetét, működését, ugye itt értelmiségű emberekről beszélünk, vagy annak készülő emberekről beszélünk, szóval az, hogy nekik legyen egy felfogásuk arról, hogy tényleg környezetvédelem miről szól, hulladékkezelés miről szól, mi ez az egész probléma, amivel küzdünk, körforgásos gazdaságról, tényleg még tudnék ilyen szakszavakat dobálni, de szerintem így a lényeg az átjött. Szóval azt éreztük, hogy ebben így az oktatás, illetve az, hogy ők is lássák ezt a problémát és találkozzanak vele, az egy kiemelten fontos ügy, és eddig még nem foglalkoztunk vele.
2: Az átlag emberek fejében manapság az egyetemistákról az a képe, hogy ülnek számítógép előtt, vagy elmennek bulizni. Itt viszont, hát hogyha finoman fogalmazunk, is ki kell lépni a komfortzónából, tehát ennek pont az ellentéte van. Hogy sikerült összetoborozni ezt a csapatot, és hát az elég sokan jöttek össze.
3: Igen, jelenleg 140-en vagyunk, ebből nagyjából 40-50 fő a szervezői csapat önkéntesekkel kiegészülve, szóval a résztvevők tényleg egy 90-100 fő, aki ténylegesen meg vannak szólítva. Hát nem mondom, hogy a toborzás egyszerű volt, mert azért tényleg elsőre csináljuk ezt, nehéz őket bevonzani. A többi kupán nagyon jellemző az, hogy visszatérő csapataink vannak, szóval ott könnyebb feltölteni a létszámokat. Egy kifejezetten különleges szegmens próbáltunk itt megszólítani, főleg egyetemi zöldköröket, illetve így érdeklődési körben kapcsolódó diákszervezeteket, akik mondjuk tényleg hulladékkal, műanyag témával, akár mérnököket is, illetve tényleg fenntarthatósággal foglalkoznak. Nagyon sok környezetmérnök található most itt, vannak építőmérnökeink, környezetvédelmi szakon tanulók vannak, tényleg egyetemi zöldkörök és ilyen zöld szervezetek, akár három csapat is, illetve hát baráti társaságok, akikből vannak páran, akik már visszatérő önkénteseink voltak, és ők hozták az ismerőseiket, bevonták őket. Szóval elég összetett csapat, sok felől jönnek, de egy közös bennük, hogy mindannyian nagyon elkötelezettek a környezetvédelem, fenntarthatóság iránt.
2: Lehet-e néhány példát említeni, hogy mely tájáról az országnak érkeztek ezek a fiatalok, akik most itt nekiindulnak a Bodrognak?
3: Nagy rész budapesti egyetemekről beszélünk, viszont ugye ezeken az egyetemeken is nagyon sokan tanulnak vidékiek, akik ugye oda járnak csak tanulni, így pontos összetételt sajnos nem tudok mondani, hogy milyen százalékban vannak pestiek, illetve az ország más tájáról érkezők, de maguk az összefogó egyetemek azok budapestiek, így például a BME-ről vannak, Corvinusosok, Eltések, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, szóval így a legnagyobb egyetemekről azért reprezentálva vannak, ezen kívül pedig egy kifejezett vidéki egyetemünk van, a Nyíregyházi Egyetem, akik egyébként már egy visszatérő csapat, korábbi kupákon már képviseltették magukat, most egy kicsit kiegészítették a létszámukat egyetemistákkal, még hogy ne csak oktatók legyenek, de lelkesen jöttek, és ők voltak majdnem az elsők, akik jelentkeztek.
2: Nyilván a cél az, hogy minél több hulladékot kigyűjteni az ártérből, hogy elsősorban ott vannak, bár most árvíz nem volt, de hogy milyen programokkal próbálják érdekessé, színessé, változatossá tenni ezt a pár napot.
3: Igen, hát a hulladékszedés az ugye adott, azt ön is említette. Emellett főleg Sárospatakon szerveztünk kulturális programokat, itt is ugye található egy egyetem, akik sajnos nem tudtak részt venni lebetegedések miatt, de hogy emiatt egy nagyon színes egyetemi városról beszélünk, sok program lehetőséggel. Tegnap zajlott egy sárkányhajó verseny, amit egyébként a Sárospataki önkormányzat támogatott nekünk. Az nagyon jó volt, nagyon élvezték a résztvevők, illetve voltunk még az előtti napon Via Ferrát magát a programon, ugye itt van a Megyerhegyi tengerszem, ami egy kiemelt természeti látványosság a Sárospataknak, ezt mindenképp szerettük volna nekik megmutatni, mert mi is 7. éve vagyunk itt, ugyan nem az egyetemistákkal, de mint a Petkupa a Bodrogon, igen, és még egyszer se jutottunk el ide. Szóval itt egy kiemelt cél volt, hogy ne csak hulladékgyűjtés legyen, hanem kicsit így a várossal is meg tudjanak ismerkedni a résztvevők, illetve magával az egész vidékkel. Ezen kívül zajlott még egy városismereti séta pont ebből a célból, hogy kicsit közelebb kerüljenek itt a régióhoz, amit egyébként az egyik helyi önkéntesünk tartott, nagyon jó volt, eldrátogattunk a református kollégium könyvtárába, a várba, igazából így a látványosságokhoz. Ezen kívül még később lesznek majd kulturális programok, borkostoló, ez ugye egy nagyon híres borvidék, szóval elég nehéz lett volna úgy hazamenni, hogy ezt nem mutatjuk meg nekik.
4: A sok-sok egyetemi csapat között akadt egy igazán különleges, amelyet a diaszpórából érkezett magyar egyetemisták alkottak.
5: Márka Emese vagyok, és én szerveztem be ezt a diaszpórás csapatot, és ez egy ilyen vegyes csapat több egyetemről, és az a közös mindenkiben, hogy a diaszpóra felsőoktatási ösztöndíj programmal vagyunk Magyarországon, és mindenki külföldön nőtt fel, és Magyarországon tanul egyetemen. Én személyesen már majdnem 10 éve járok Petkupára, és gondoltam, hogy akkor beszervezem ezt a csapatot, és többen vannak Amerikából, Kanadából, Brazíliából, Argentinából, és bedobtam nekik az ötletet, és nagyon lelkesen jelentkeztek. Egyikőjük a mérnöknek tanul, és akkor ő nagyon lelkes volt a hajóépítésben. Többiek közül meg van, aki cserkész volt, és neki fontos a környezet, és akkor egy tök vegyes csapatot összetudtunk szedni, akik nagyon szívesen jöttek, és segítek szemetet szedni.
4: Mondta, hogy nagyon szívesen csatlakoztak a többiek. Esetleg tudott átadni valamit a tapasztalataiból, hogy miért jó ennek a közösségnek a része lenni?
5: Igen, szóval amikor hirdettem nekik, hogy gyertek, csináljuk ezt, akkor ezt az ilyen közösségi élményt emeltem ki, hogy emiatt nagyon jó itt lenni, hogy annyian vagyunk annyiféle helyből, és akkor egy közös célért dolgozni, ami szerintem nagyon szép cél, hogy megtisztítjuk a folyókat, és akkor ezért együtt dolgozni, az nagyon nagy élmény, meg az is, hogy a Bodrog ez egy olyan szép hely, és akár kenúzni, akár csak itt lenni, nagyon jó, és érdemes eljönni.
4: Már 2 napja itt vannak a csapattagok is, eddig milyen a tapasztalat, hogy érzik magukat?
5: Szerintem nagyon jól érzik magukat, nem mindenki ismert egymást, szóval az elején egy kicsit meg kellett egymással ismerkedni, hogy ki hogyan, nem tud mindenki magyarul, szóval ott az elején egy kicsit egyeztetni kellett, de amint így elkezdtük a hajóépítést, akkor kicsit összekovácsolódott a csapat, jöttek az ötletek, hogy mit építsünk egy padot is, meg hogyan építsük fel a hajót, volt, aki festett mindenféle magyar mintát a hajóra, szóval mindenki megtalálta a feladatát, és most nagyon várják, hogy szemetet is szedjenek.
4: Tamás Zsolt versenyigazgató, a Petkupa Egyesület nemrég megválasztott elnöke elmondta, a legtöbb időt álló kezdeményezésük a Bodrogról indult el.
6: Az elmúlt időszakban a Petkupa már több rendezvényt elindított a kelet-magyarországi ország részben elsősorban, és hát ebben van ifjúsági, van tiszai, van bodrogi, meg tiszatavi Petkupa is. Az egyetemi hogyan illeszkedik ebbe a sorba?
7: Az egyetemi Petkupa az egy hiánypótló futam. Ugye 3 éve elindítottuk az ifjúsági Petkupát, ami ugye a középiskolásokat célozta. Eddig az egyetemisták a felnőtt versenyeken vehettek részt, ahol egyébként egyetemek meg is jelentek, itt a Metropolitan Egyetem vagy a Nyíregyházi Egyetem már voltak főfutamainkon, bodrogi kupáinkon vagy tavi kupáinkon, tehát a hagyományos versenyeinken, de így, amit csak kifejezetten az egyetemekre összpontosít, és mindenben, tehát a programban, felépítésében és jellegében is, ami kifejezetten az egyetemistáknak szól, az ugye most van először. Itt nagyon nagy különbségek vannak azért a többi futamokhoz képest. Előző nap Via Ferrátáztak, Sárospatokon várost néztek, sárkányhajóztak a Bodrogon. Mondhatni, ezek mind-mind olyan programok, amik nem feltétlenül jellemzőek a Petkupára, hiszen inkább a hulladéknak a szedése és annak a mennyisége az, ami fontos. A hagyományos kupáinkon. Itt viszont ugye inkább a szemléletformálás, ami nagyon fontos, az, hogy lássák az egyetemisták, hogy milyen környezetben hogyan élünk. Ez kicsit talán borzassza el őket, és indítson el egy tenni vágyást bennük. És amikor oda kerülnek, hogy egyetemet elvégezték, középvezető vezetők lesznek, vagy akár céget alapítanak, bármilyen vállalkozást indítanak, akkor érezzék azt, hogy a környezet az nem éri meg azt az 1-2 forint különbséget, az azért, hogy valami középszerű megoldást találjunk, ami nem környezetbarát, erre szeretnénk ugye ránevelni. Másik, ami fontos, az, hogy ugye azokon a területeken, ahol vagyunk, annak a kultúráját, életét, látványosságát megismerjék, azért, hogy utána családdal vagy barátokkal visszatérjenek erre a területre, és népszerűsítsék, lássák azt, hogy mennyire gyönyörű a Bodrog, hiszen itt vagyunk a parton, és egy fantasztikus látvány, egy élhető folyó, ami mellett nagyon sok kis település van, ami mondjuk a Tiszánál nem egészen így van. Tehát, hogy ez egy csoda, ami itt van előttünk, és mondhatni, hogy karnyújtásra elérhető közelségben van, akár egy hétvégére, Sárospatak-Tokaj között remek vizitúrákat lehet tenni, ha akarnak közben még akár hulladékot is tudnak gyűjteni, de hogy rengeteg-rengeteg olyan kulturális programmal találkoznak itt az Emplén, illetve hát ugye a Bodrog közötti területen, ami szerintem a magyar kultúrában is kiemelkedő, és egy nagyon-nagyon szép vidék.
4: Ugye mindig megelőzi a Petkupát egy monitoring folyamat, amikor föltérképezik a helyeket, ne akkor kelljen keresgetni ezeket a hulladék központokat, amelyek kialakulnak itt a folyó mentén. Ugye már több bodrogi Petkupa végigment ezen a térségen, gyakorlatilag az egész folyót végig tisztították már néhányszor. Látszik-e már ez a folyón?
7: Eddig 6 bodrogi petkupánk volt, amiből volt olyan, ami ugye utána Tiszán is folytatódott. Azt lehet mondani, hogy a látványos helyeken nem nagyon találkozunk hulladékkal. Ebben az évben nem is volt árvízünk igazán, tehát azt lehet mondani, hogy amit tavaly kitisztítottunk, az tiszta is maradt. Ez egy kicsit csalóka eredmény, hiszen Kárpátalján, vagy akár Szlovákiában, ahonnan ugye a bodrog érkezik Latorca, Latorica, Ondava folyókon keresztül, fölhalmozódtak azok a hulladékok, amik egyébként így évek alatt szépen minden egyes árvízzel jönnek rendesen, folyamatosan. Ez most ugye a felvízi országokban maradt, itt ugye nem mindig tudunk beavatkozni. Ez egy sajnálatos dolog. Szlovákiában már volt futamunk a bodrognak a felső fújásánál, azt a következő évben nagyon lehetett érezni, hogy más a mennyiség, ami lejön. Tehát a forrás vidékeken, vagy a felvízi országokban ott van a hulladék, csak nincsen, ami lehozza. Ez ugye klímaváltozástól is, a tavaszi áradásoknak az elmaradásától, kicsit a vízhiánytól, sok mindentől függ, de amikor majd jön egy nagyobb áradás, akkor sajnos újra beteríti, és újra lesz sajnos több évi munkánk. Most azt tudnám mondani, hogy 2 évvel ezelőtt úgy nagyjából 90 tonnára becsülte a vízügy is, és a Petkupa hulladék térképező csapata is az ártérben, Bodrog árterében felhalmozódott hulladékmennyiséget. Ezt nagyjából azt lehet mondani, hogy folyókilométerenként 1 tonnát jelent, hiszen ugye a balpart, jobbpart, magyarországi szakaszról beszélünk. Tehát ez az arány nagyon lecsökkent. Most például az eligazításon azt tudtam mondani, hogy mélységben találnak majd hulladékot, a víztől sokkal messzebb, mert a vízparton lévő hulladékot ugye az előző években összegyűjtöttük, és nem szennyeződött újra. Én azt mondanám, hogy itt a mostani kupán ugye nem is az a cél, hogy rekordokat döntsünk. Én egy 2-3 tonnával ezzel a 3 napos hulladékszedésen, ami ugye összesen pár folyókilométer hosszú, ugye egy Sárospatak olasziszka, azért ez egy nem egy nagy távolság, hogyha itt 2-3 tonna összejön, akkor én már nagyon boldog leszek, de igazából tényleg az a cél, hogy az egyetemisták lássák azt, hogy az ártérben lerakodott hulladék az milyen előtte, és milyen utána az ártér, amikor összeszedték a hulladékot, és legyen meg az a boldogság, örömfaktor, ami a kisztisztítások után a versenyzők majd érezni fognak. Szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része ennek a viadalnak, és tényleg azt mondom, hogy a szemléletformálás az, hogy a műanyagműveltségük, folyóműveltségük, az ismeretük, az, hogy akár az egyetemüktől, vagy a lakókhelyüktől távoli Zugát, a reformáció bölcsőjét megismerjék, az szerintem egy nagyon fontos kulturális örökség, amit mi így meg tudunk ezáltal mutatni, amellett, hogy tudnak evezni, folyóműveltséget és műanyagműveltséget is szereznek a csapatok.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az első egyetemi PET kupáról hallhattak, melyet a Bodrogon rendeztek.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra, a híreket követően tovább folytatódik a kontinentális reggeli.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Stabil a helyzet a horvátországi Omis térségében a súlyos erdőtűz után. Minden érintett magyar jól van, és senki sem kért konzuli segítséget a hazajutáshoz, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A spliti konzula helyszínen egyeztetett a befogadó központokban elhelyezett magyar állampolgárokkal, akik közül sokan már visszatérhettek a szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. 4 magyar könnyebb sérülést szenvedett. Égési sérülés nem történt, mindannyiukat hazaengedik. A hatóságok megnyitották a korábban lezárt útszakaszokat, az áramellátás azonban még akadozik. A csütörtök este fellángoló tűzben mintegy 1000 embert menekítettek ki, a területen pedig megkezdték a károk és a helyszín átvizsgálását a horvátországi Omis térségében. Itthon mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tűzek megelőzése érdekében. A szervezet közleménye szerint a kockázatok kezelése nem csak tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a települések ellenálló képességének is kulcskérdése. Ezért egy adatokon alapuló, országosan egységes, de helyben differenciált szakmai rendszerre van szükség. A tűzveszélyes időszakok előtt fel kell mérni a veszélyeztetett zónákat, a tanyákat, a tűzpásztákat és az oltó vízforrásokat. Hosszú távon pedig elemezni kell a tűzesetek területi eloszlását, a tűzoltósági elérési időket és a szükséges erőforrásokat. A megelőzésben az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a civil szervezeteknek és a lakosságnak is együtt kell működnie. Más kulturális intézményekhez hasonlóan átfogó átvilágítás indul a Fővárosi Nemzeti Színházban is, közölte pénteken Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A vizsgálatról a fenntartó képviselői tájékoztatták Vidnyánszky Attila vezérigazgatót a minisztérium épületében. A színház vezető átvette a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzés eljárás rendjéről szóló dokumentumokat. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy a közpénzből gazdálkodó állami intézmények felelős működése minden magyar ember érdeke. A tárcavezető tájékoztatása szerint Vidnyánszky Attila megértette és elfogadta a protokollt, és kész a kölcsönös együttműködésre. A Nemzeti Színház közleménye szerint a vezérigazgató a vizsgálat teljes folyamatában biztosítja a fenntartóval a teljes körű együttműködést. Kínából, Azerbajdzsánból és Dél-Afrikából is látható film a szeptember 4-e és 12-e között zajló 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kitekintő szekciójában. A nemzetközi felhozatalban szerepel többek között az Oscar-díjra jelölt Ilker Csatak aranymedvés filmje, a Sárga borítékok is. A Cannes-i programból érkező Párhuzamos Történetek című alkotásban Isabel Huppert és Vincent Cassel is feltűnik. A dél-afrikai koprodukcióban készült Mosoda mögött Zamo Mekwanazi rendező áll. Emellett bemutatják Elvin Adigozel első azerbajdzsáni filmjét, a Varázslatos Világom című drámát is. Lhapal Gyal a Szumpa királyság című alkotással érkezik a Távol-Keletről. Végül Noah Segen amerikai filmjében olyan sztárok szerepelnek, mint John Turturro és Steve Buscemi. A 90 éve született Csukás Istvánra és az 50 éves Süsü a sárkányra emlékeznek augusztus 18-a és 23-a között a debreceni Galiba Gyermekfesztiválon. Puskás István kulturális alpolgármester tájékoztatása szerint a rendezvény 6 napon át megújult programokkal várja a családokat. Dobor Zita ügyvezető elmondta, hogy a 350 karneváli programból 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól, a Vidámpark mellett pedig új belvárosi helyszínekkel is bővül a fesztivál. A rendezvény kiemelt eseménye az augusztus 19-i gyermekvirágkocsi felvonulás, amelyen 20 kiskocsi és 8 tánccsoport vonul végig a belvárosban. A felvonulás után a kocsik a Vidám Parkban és a régi városháza udvarán is megtekinthetők lesznek, a közönség pedig augusztus 23-áig szavazhat a kedvencekre.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

megigazulás ajándék, nem pedig jutalom. Uralkodnak az életben azok, akik a megigazulás bőséges ajándékát kapják. Pál levele a Rómaiakhoz 5. fejezet 17-es vers. Mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bőséges ajándékát kapják, mondja a Biblia. Az Isten által jóváhagyott és elfogadott megigazulás ajándékként adatik a kegyelem alapján, ami pedig Isten ki nem érdemelt, meg nem szolgált jóindulatát jelenti. Te talán a magad erejéből próbálsz igaz emberként feltűnni Isten előtt? Úgy hiszed, hogy Isten jobban fog szeretni és nagyobb áldásban részesít, ha több jót cselekszel, többet adakozol, többet imádkozol és többet szolgálsz? Ezek mind jó, sőt fontos dolgok, ugyanakkor Isten egyedül azt az igazságot fogadja el, amelyet ő maga tulajdonít valakinek ajándékgyanánt, és amely nem kiérdemelhető. Hiszen ha ki kellene érdemelned, nem lehetne ajándék. Akkor jutalom lenne az erőfeszítéseidért. Ráadásul honnan tudnád, hogy elég sokat tettél-e már azért, hogy elnyert Isten tetszését és elfogadását? A sátán minden alkalmat megragad, hogy kárhoztasson. Ha sikerül elhitetnie veled, hogy még mindig nem vagy elég, a bűntudat, a kárhoztatás és a szégyen csapdájába esel. Ha a saját érdemeidre alapozod az Istennel való kapcsolatodat, mindig hiával fogsz találtatni. Vegyél észre még valamit ebben az igében, amikor úgy tekintesz a megigazulásra, mint amit ajándékba kapsz Istentől, amiatt, hogy Krisztusba vetetted a bizalmad, elkezdesz uralkodni az életben. Lásd együtt ezt az igét a Róma 6.14-jel, miszerint a bűn nem fog uralkodni rajtatok, és elkezd összeállni a kép. Ahelyett, hogy a világ, a test és az ördög uralkodna rajtad, te fogsz uralkodni felettük. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorának minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában két témáról szólunk. Még a megszokottnál is figyelmesebben kell még mindig vezetniük az autósoknak, az özegpárzási időszaka ugyanis még mindig tarthat. Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével beszélget majd a témában Sütő Dávid Pelé kollégám.
2: A mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női varú egyedet, a bakok kergetik, a hími varú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél.
1: Majd pedig arról szólunk, hogy ebben az évben július 30-án volt a túlfogyasztás, vagyis a túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgetünk majd.
3: Ezt a napot az 1970-es évek óta számolja egy nemzetközi fenntarthatósági szervezet, a kanadai székhelyű szervezet, a Global Footprint Network. Ők egyébként az ökológiai lábnyom fogalmának is a megalkotói. Éppen azért kezdték el számolni, mert feltűnt nekik is, hogy az emberiség elkezdte, ugye 70-es évek ipari technológiai fejlődései következményeképpen elkezdte az emberiség egyre nagyobb tempóban fogyasztani az erőforrásokat.
1: Kedves hallgatóink, ez ennek az órának a kínálata tartalma, számítunk figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetni az autósoknak. Az őzek párzási időszaka még mindig tarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak, akár napközben is. A Miskolc környéki erdők közelében is számítani kell az őzek jelenlétére, amely rendkívül balesetveszélyes. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be rádiónknak, aki elmondta azt is, a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak, kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni a nagy melegben. Sütő Dávid Pelé riportja következik.
2: Az őzek szerelmesek, hogyha az antropomorfizálás vonatjára föl szeretnék ülni, ezt mondanám, de itt a félretéve a párzási időszak a mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női ivarú egyedet, a bakok kergetik, a hím ivarú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél. A helyzet az, hogy ők nincsenek arra tekintettel, hogy adott esetben ők kiszaladnak-e egy közútra, átszaladnak-e rajta. Következésképp, aki autóval közlekedik, annak ebben az időszakban bizony sokkal óvatosabbnak kell lennie, amikor vezet. És hogyha mondjuk meg kellene határoznom egy olyan időintervallumot a napon belül, vagy egy olyan térséget az országon belül, ahol különösebben kell figyelni, nem tudnék. Ennek az az oka, hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, tehát több mint 300 ezer egyede él Magyarországon a becslések szerint, és egyben a legelterjedtebb is, mert ugyanúgy az erdősültebb területeken, erdei élőhelyen, mint ahogy mondjuk az Alföldön is, ugyanúgy előfordul. Úgyhogy, ha röviden kéne mondanom, mindenhol, ahol nem jól belátható útszakasz van, számítani kell arra, hogy kilép elém egy, majd utána további egy vagy kettő őz, hiszen az is előfordulhat, hogy a sutát kergető bakot egy másik bak kergeti. Mindebből az következik, hogy a megengedett haladási sebesség soha nem kötelező haladási sebesség, tehát nyugodtan hajtsunk lassabban annál, mint amit megengedne éppen a kressz. Hogyha nem látjuk rendesen, hogy mi van az út szélén, tehát olyan a vegetáció, bokrok vannak, fás terület van, erdős területen haladok, akkor mindenképpen lassítsak, megint csak legyek nagyon óvatos. Hogyha a délutáni, illetve szürkületi, vagy hajnali, vagy éjszakai órákban vezetek, akkor annyi támpontot esetleg adhat nekem a vad szeme, hogy amikor fölcsillan valami a bokrokban, akkor már rögtön számíthatok rá, hogy az jó eséllyel őz, lehet más állat is, de ebben az időszakban általában őz, és ha ott van, akkor szinte biztos, hogy ki fog lépni az útra.
3: Ha még egy-két jellemzőt lehet mondani vadász szakértelemmel, hogy amúgy mi változik meg az őzeknél úgymond a viselkedésükben, bár ezt említettük, hogy szerelmesek és kis túlzással mondhatjuk azt, hogy semmivel nem foglalkoznak. Ténylegesen ilyenkor mennyire változik meg az őzek élete?
2: Leginkább ez a nagyon aktív mozgás, nappali mozgás, ez az, ami a változást jelenti. Ilyenkor egyébként úgy néz ki ez az üzekedés, ez a párzási játék, hogy ugye a bak elkezdi kergetni ezt a sutát, amelyik az ő területére téved, és a suta általában nem áll meg rögtön, tehát szaladnak, aztán egyszer csak elkezdenek körbe-körbe szaladgálni, és amikor ez a körbe szaladgálás folyik egy szűkülő körben, akkor szokták egyébként kitaposni a füvet, úgyhogy mi is láthatunk úgynevezett boszorkány gyűrűket például kirándulás közben. Na hát ezt nem az ufók csinálják, és ez nem valami természetfeletti jelenség, ez az őzek által kitaposott kis kör alakú ösvény, tehát hogyha ilyet látunk, akkor tudhatjuk, hogy ott beteljesült az őzek szerelme. És ami még nekünk fontos lehet ebben az időszakban, hogyha látunk őzeket, ugyanaz igaz bármilyen más állatra, hogyha mondjuk kirándulás közben valahonnan távolról látunk éppen egy ilyen szerelmi légyottot, akkor semmiképpen ne menjünk oda. Igaz, hogy az őz soha nem fog ránk támadni, és biztos, hogy a másik irányba menekül, de mi azért ne próbáljunk meg oda menni, mert hogyha megriasztjuk őket, akkor arra van esély, hogy ha egyébként mondjuk ott maradnának az erdőn, mezőn, akkor menekülés közben pont miattunk szaladnak ki az útra, következésképp mi lehetünk az okozói egy közúti balesetnek, nyilvánvalóan ezt el kellene kerülni, hogyha mód van rá. Tehát az őzre ugyanaz igaz ebben az időszakban is, mint bármikor máskor. Minden más alatta az, hogy gyönyörködjünk, de a természetben azért ne próbáljunk kontaktálni a vadon élő állatokkal. Nem is fog sikerülni, meg nem is feltétlenül szerencsés.
3: Ha már itt tartunk, akkor ezt meg is kérdezném, hogy akár túrázók, természetfotósok, ha mennek ki ebben az időszakban, nekik mit tudsz tanácsolni, ők mire figyeljenek, azt említettük, hogy ne zavarjuk meg őket, de akár erdőben túrázva találkozhatunk-e úgymond az aktívabb őzekkel, és esetleg mi a teendő?
2: Csak ennyi, hogyha meglátjuk őket, akkor gyönyörködjünk bennük, hogyha esetleg fotós az illető, akkor megfelelő objektívvel felszerelkezve csodálatos képeket lehet ilyenkor készíteni. Azt is azért tartsuk észbe, hogy a vadászati tevékenység ebben az időszakban sem áll meg, sőt, az üzekedés alatt elég jól vadászható az őszbak. Ennek az az oka, hogy ugye nappal is látjuk, sokkal kevésbé rejtőzködik, tehát jobban meg tudjuk figyelni az őzeket a területünkön. Illetve van még egy ilyen tréfás megoldás, őszhívás, ami azt jelenti, hogy különböző sípokkal magunkhoz tudjuk csalni a bakot, vagy adott esetben egyébként a sutát is, amelyik hozza magával a bakot, amelyik ő iránta érdeklődik. Ez nem jelenti azt, hogy sípolok egyet, valami odajön és rögtön el tudom ejteni, nem is biztos, hogy el akarom ejteni. Ennek az őszhívásnak pont az a lényege, hogy nagyon jól meg tudom figyelni, hogy mi van a területen. És ilyenkor aztán, hogyha ilyen magas sípoló hangot hall valaki a természetben, az lehet ugyan az őssuta is, vagy az őszgida, amelyiket éppen ott hagyta a suta, amíg a jövendőbelével találkozik, de jó esélye a vadász is lehet, aki ilyenkor őzet hív. Ne menjünk a hang irányába, mert ha őzek azok, akkor ne zavarjuk meg őket, ha a vadász sípol, akkor meg őt ne zavarjuk meg. Az évnek ebben az időszakában is ugyanúgy igaz, amit máskor szoktunk kérni, hogy ha valaki kirándul, akkor legyen kedves, maradjon a kijelölt turista úton, akkor nem fog megzavarni semmit, és őt sem fogják megzavarni. De hogyha mondjuk éppen egy külföldi vadász, a helyi hivatásos vadász kíséretében kint van a területen, és szeretne lejteni élete őszbakját, ami azért nem sikerül, mert valakik belegyalogolnak a vadász területbe, és megriasztanak mindent is, ami ott él, hát akkor valahol indokolt lehet, hogy nem örülnek a túrázóknak. Tehát a túrázásnak is megvannak a maga útvonalai, ezt kérjük, hogy mindenki tartsa észben, a kijelölt turista úton nyugodtan haladhat, és akkor mindjárt meg fogunk férni a természetben.
3: És a vadászok a vadászaton túl esetleg tartanak ilyenkor megfigyeléseket, említetted, hogy ilyenkor azért figyelik a bakok, meg az őzek mozgását a saját vadászterületükön is. A vadászaton túl esetleg milyen megfigyeléseket végeztek ilyenkor, mikre figyeltek még úgymond a természettel kapcsolatban, vagy a vadállománnyal kapcsolatban?
2: Ha kint vagyunk, akkor alapvetően mindenre figyelünk, és hogyha mondjuk vadászni mentünk, és puska van nálunk, az meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül vadászni is fogunk, de ebben az időszakban az őzek kötik le leginkább a figyelmünket, illetve, hogyha mondjuk ezt az évet nézzük, hogy az utóbbi éveket, vagy éppen az előttünk álló éveket, évtizedeket, azt kell mondanom, sajnos az a szájhelyzet az, ami bennünket is nagyon vastagon érint. Mert a vadgazdálkodóknak a kötelessége, és itt most nem az egyéni vadászra gondolok, aki mondjuk a vadásztársaság tagja, és évente háromszor el tud menni vadászni, hanem a hivatásos vadászra, azokra a vadásztársasági tagokra, akik tényleg ki tudnak menni gyakrabban a területre, őnekik kötelességük, mert részben jogszabály szerint, másrészt pedig erkölcsileg is, hogyha bajban van a vad, akkor próbáljanak meg segíteni. Ugyanúgy kell segíteni, hogyha árvíz van, meg ugyanúgy kell segíteni, amikor ilyen iszonyatos a száj van, mint amilyen ebben az évben is. Ez magyar nyelvre fordítva azt jelenti, hogy itatunk. És innentől aztán az, hogy mondjuk valaki lajtos kocsival tudja kivinni ezt a vizet az itatóhoz, vagy vannak mondjuk olyan nagy kannák, amikben kiviszik, vagy van egy olyan tartály, amit a pick-upnak a platójára helyeznek, és akkor abban viszik a vizet, ez már ugye részletkérdés, kinek milyen lehetőségei vannak, de szinte mindenhol az országban jelenleg itatnak, és még egyszer itatnak. Érdekesség, hogy pár évvel ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szakdolgozat keretében egy vizsgálatot tartott, aki írta ezt a szakdolgozatot, azt csinálta, hogy vadkamerákat helyezett ki itatókhoz kint a vadász területen, és azt nézte, hogy milyen állatok látogatják ezeket az itatókat. És ez a helyzet, hogy sokkal több védett faj használta ezeket az itatókat, mint vadászható. Tehát jó, hogy nekünk a dolgunk az, hogy mondjuk az őznek legyen, a szarvasnak legyen mit inni, a vaddisznónak legyen mit inni, az apróvadnak, de ezzel a tevékenységünkkel tulajdonképpen mi nettó természetvédelmi tevékenységet folytatunk. Teszem hozzá, tudatában vagyunk ennek, és nagyon örülünk, hogyha látunk valamilyen védett állatot, védett kis madarat a vitatónál. Nagyon nehéz határokat szabni kint a természetben, hogy most akkor mi a vadászható, mi a nem vadászható, a természet alapvetően ilyen kategóriákban nem gondolkozik. Mi meg mindent szeretünk, ami kint van, és ami szép, és ami él. Nyilván vannak olyan fajok, amiknek az állományát kordában kell tartani, de a vadászat messze nem arról szól, hogy kimegyünk valamit, elejtünk, és aztán a húst megesszük, a zagancsot meg kiszögeljük a falra. Ennél sokkal összetettebb, amit mi csinálunk.
3: Hogyan látjátok, mit tapasztaltok amúgy ezek a nagy hőhullámok, hiszen idén-nyáron is nagyon sok van. Ez milyen hatással van akár a vadász tevékenységre is, meg gondolom vadászokat is valamilyen szinten ez érinti, de hogy a vadállományra milyen hatással van, mit tapasztaltok?
2: Vannak elhullások, olyan statisztika jelenleg még nincs a kezünkben, hogy ebben az évben hol, mely vármegyében vagy mely régióban mennyi vad elhullás tapasztalható, ami egyértelműen a szárazsághoz, a szomjúzáshoz kötődik. De hát törekszünk rá, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Nyilvánvalóan mondjuk 28 fokban egyszerűbb a mi dolgunk, és kevésbé terheli meg a mi szervezetünket is, hogyha vizet kell vinni a területre, mint amikor 38 fok van, de nem opcionális a dolog, tehát ilyenkor mindenki vesz egy mély levegőt, és csinálja. A vadászati tevékenység is nyilván ilyenkor jóval nehézkesebb abból a szempontból, hogy tényleg megterhelő, hogyha valaki mondjuk csak annyit kipróbál, hogy elmegy sétálni egy 20 percet, a délutáni, késő délutáni órákban, mondjuk 5 óra körül rendesen le fog izzadni, és

0: kell tennie a vadásznak, amit mondjuk jobb, kellemesebb időjárás esetén.
1: Még visszakanyarod a két kérdés erejéig az őzek üzekedéséhez, ugye onnan indultunk, hogy amúgy a bakok hogy viselkednek egymással, hogy nem tudom, hogy territoriális harcok vannak-e ilyenkor, vagy csak a sutákkal foglalkoznak, és úgymond ilyen területi, fennhatósági problémák nincsenek közöttük.
0: Vannak, jelentem vannak, és a közhiedelmekkel ellentétben bármilyen boci szeme is van egy őznek, az őzbakok rendkívül agresszívek tudnak lenni. Olyannyira, hogy véremelő csatákat vívnak. Alapvetően az őzagancs, mint ahogy mondjuk a szarvasfélék agancs általában, nem arra van kitalálva, hogy megöljék egymást. Tehát itt azért ezek az ágak, amik az agancs száron nőnek, ezek arra valók, a természet, ha úgy tetszik, így alakította ki, hogy ezek összeakadjanak, tehát amikor egymásnak mennek, akkor lövdösödni fognak. De mindezzel együtt mondjuk előfordulhat, hogy egy őzbaknak úgynevezett gyilkos agancsa van, ez azt jelenti, hogy az agancs száron nincsenek ágak. És nagyon gyorsan megtanulja, hogy ő sokkal jobban tud érvényesülni a másikkal szemben, magyarán akár meg is tudja ölni, agyon is tudja szúrni ezzel a gyilkos agancsa, ez olyan, mint egy gyakorlatilag egy kihegyezett dárda vége, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy bizonyos esetekben azért lehet találni olyan őzbakokat, holtan, dögön, ahogy mondjuk, amelyek mondjuk egy ilyen rivalizálásnak a áldozataivá váltak. Azért nem jellemző, hogyha így működne a természet, meg így alakult volna a biológiájuk, illetve az evolúciójuk az őzeknek, akkor már kihaltak volna, de vannak ilyen szélsőségek, mint a gyilkos agancs alakulás.
1: És hát az agancs, az jól tudom, ha egy kicsit a szerelembe is belemegyik, ott is befolyással van, hiszen az őzbakoknak az agancsa az jelez is valamit a sutáknak is, bár ebben nem vagyok biztos, a régi beszélgetésekből valami ilyesmi rémlik.
0: De nagyon jól emlékszel, mert az agancs, ezt úgy mondja a biológia, hogy egy szuperproduktum, tehát egy olyan függelék a szervezetnek, amely egyébként a normális életvitelhez nem feltétlenül szükséges, hát az ős súta is nagyon jól tud élni agancs nélkül. Az agancs arra való, hogy a hímivarú egyedek megmutassák a lányoknak, hogy ők mekkora legények a gáton, tehát amellett, hogy mondjuk nekem volt lehetőségem túlélni x évet, ebben a Magyarországon kevésbé, de a világ más részein mondjuk elég zord környezetben vagy viszonyok között, emellett én még föl tudtam rakni egy ekkora valamit a fejemre. Az agancs ráadásul, hogyha most az őzről beszélünk, vagy a szarvasról, vagy a dámról, az agancs egy olyan csontképződmény, ami minden évben újra és újra és újra kinő a hímnek a fején, a hímegyednek a fején. Tehát miközben mi itt kínlódunk a csontritkulással, meg ha kihúlik a fogunk, akkor már csak az implantátum marad. Aközben a szarvasfélék minden évben, mondjuk az őz esetében mondok egy nagy számot, de egy ilyen 5-600 gramnyi csontot, a gémszarvas esetében meg ugye sokkal nagyobb állatról van szó, ott mondjuk 10 kilónyi csontot újra és újra föl tud pakolni a fejére, aztán eldobja ősszel, illetve az őzek ősszel a szarvasok meg később jövő évben, aztán megint és megint ezeket felépítik csontból. De tulajdonképpen ez a természet csodája, amit a szarvasfélék tudnak ezzel az agancsal művelni. De visszatérve, tehát a hölgyeknek mutatják azt, hogy ők mekkora vagány fiúk, ha úgy tetszik, hogy nekik ilyenjük is van. Tehát ez egy reklám, hogyha úgy tetszik. És kutatások egyébként azt is megmutatták, hogyha nincsen versengés a hímek között, tehát hogyha úgy alakul az állomány, hogy sokkal több a nőstény, tehát nem kell értük küzdeni, akkor az agancsoknak a mérete is csökkenni fog. Mert hogy a szervezet nincsen rákényszerítve, hogy a többiekkel szemben megmutassa, hogy ő jobb választás, jobb parti, ha úgy tetszik. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk elképzelünk egy olyan állományt, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok nőstény egyed van, akkor köszönjük szépen, valószínűleg nagyon kis csökött agancsok fognak kialakulni a szarvasféléknél.
1: Az autósoknak már jó tanácsokat adtunk, hogy mire figyeljünk oda, viszont arról még nem beszéltünk, és fontos ezt is megemlíteni, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg megtörténik a baj, egy őzet elütünk, mi ilyenkor a teendő, hogyan kell foglalkozni vele.
0: A magyar jogrend szerint ez közúti balesetnek minősül. A rendőrséget értesíteni kell elsősorban azért, mert hogyha a vad még él, akkor a magyar állam tulajdona, amely tulajdont a vadászatra jogosult szervezet kezel. Ha elpusztult, akkor a vadászatra jogosult szervezet tulajdonába kerül, de mindenképpen a vadászatra jogosultnak, nevén nevezve vadásztársaságnak vagy erdőgazdaságnak tudnia kell róla, mert vagy el kell szállítani, vagy ha nehogy Isten még él a szerencsétlen jószág, akkor ilyenkor általában már csak az eutanázia jön szóba, tehát meg kell szabadítani a szenvedését.

0: Hogyha emellett én nekem mondjuk van egy kiegészítő biztosításom vadelütésre, akkor nyilvánvalóan a biztosítónak kell valahogy igazolnom, hogy az a horpadás az autómon, az bizony vadelütésből származott, és nem a saját kapumba tolattam bele. Erre az esetre a rendőrség, akit értesítettünk és kiérkezett a helyszínre, egy helyszíni jegyzőkönyvet ad nekem, ezzel fogom tudni igazolni. Illetve, ha valaki úgy érzi, hogy kártérítést kellene kapni a vadgazdálkodótól, akkor szintén szükség lesz erre a jegyzőkönyvre, de azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi jogszabály környezet alapján csak akkor tartozik bármiféle kártérítéssel a vadásztársaság, hogyha egyértelműen az ő tevékenységének a következtében ment ki az útra a vad, tehát mondjuk rosszul szerveztek meg egy vadászatot, olyan berendezést, mondjuk etetőt vagy itatót tettek ki túl közel a közúthoz, hogy oda vonzotta a vadat, vagy valami hasonló. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem tehet az ellen senki, hogy hogyan mozog a vad, esetleg kimondottan ebben az időszakban, amikor ugye a párzás miatt a hormonok hatására tényleg teljesen figyelmetlenül bármikor, bárhol megjelenhet. Nem akulban tartjuk ezeket az állatokat, nem istállóban nincsen rajtuk póráz, tehát a természetes mozgására a vadnak nekünk ráhatásunk nincs. És ha valaki mindennek tükrében elkezd pereskedni, mert itt most már általában pereskedésről beszélünk, hogyha az autós a saját kárát meg akarja térítetni, akkor szinte minden eset azzal végződik, hogy a bíróság azt mondja, hogy ki kiviseli a saját kárát, mert egyik félnél sincs úgynevezett felróhatóság vagy rendellenesség, mind a kettőnél van, tehát arányosan mindenki kvázi lenyeli a saját kárát, csak éppen aki pereskedik, az történetesen a költségeket is kell, hogy viselje. Hozzáteszem, a vadgazdálkodónak van kára, tehát nem véletlenül mondom, hogy ki a saját kárát viseli, mert hogyha most az őzbaknál maradva azt mondom, hogy egy kiemelkedő nagy agancsú őzbakot ütel egy autó, annak ugye vadászati értéke onnantól nincs, mint vadászati lehetőséget ékesíteni nem tudják, és itt mindeközben akár millió forintos tételekről is lehet szó, milliós nagyságrendből, de legalábbis néhány százezer forintról, az a pénz hiányozni fog a kasszából, és hát a helyzet az, hogy nem mi mondjuk, hanem a rendőrség, vagy éppen a vezetéstechnikai szakértők, hogy a legtöbb vadelütés igenis megelőzhető lenne, vagy lett volna, hogyha az autós a körülményeknek megfelelően vezet, esetleg nem hajt gyorsan, esetleg figyelembe veszi, hogy nem jól belátható az útszakasz, esik az eső, szürkület van, nem nyári gumival megy télen, vagy téli gumival nyáron, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a vadgazdálkodók kezdenének el pereskedni, akkor nagyon jó eséllyel elég sok elütött vad értékét bizony meg kéne téríteniük az autósoknak. De én nem tudok ilyen perestről, tehát pontosan mi tudjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a vadnak a mozgása. Nem szoktunk élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként biztosítan a polgári törvénykönyv, és hát bízunk benne, hogy mondjuk az ilyen beszélgetéseknek az eredményeként esetleg kevesebb vadelütés és őzelütés lesz a jövőben, mert ezt számokat is tudunk mondani, körülbelül 7-8 ezer nagy vad elütés történik Magyarországon egy évben, és ennek 80%-a az őz. Pontosan azért, mert nagy az állomány, nagyon elterjedt fajról van szó, és ezek azok az esetek, amik bekerülnek a statisztikába, tehát hogyha meg elképzelem azt, hogy hányan vannak, akik mondjuk nem jelentik a rendőrségnek, vagy nagy isten kártalanítják magukat bevágva azt az elütött őzet a csomagtartóba, akkor ez a szám azért jóval magasabb is lehet. Zárójelben, ha már teljesség igényével beszélgetünk erről a témáról, az őzet elvinni nem lehet, illetve nem szabad, tudnélik lopást követel az ember, ha él az állat, akkor az államtól lopnak, ha nem él az állat, akkor a vadásztársaságtól. És hát minden további nélkül egy győznek az értéke, az a szabálysértési határt már mindenképpen átlépi, tehát ez BTK-s lopás lesz. Hogyha 2 kilométerrel arrébb az embert megállítja a rendőr, benéz az autóba, kinyitatja a csomagtartót és meglátja az őzet, amihez az eredeti igazolást nem tudja prezentálni az autós, akkor bizony föl fogják jelenteni. Tehát ettől bárkit óva intenék, aki ilyen önkártalanításon gondolkozni egy esetleges őzelütés után.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attillával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével, Sütő Dávid Pellé beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is érezzük, sőt nap mint nap szembesülünk azzal, milyen mértékben változik időjárásunk. Hiába a bükk közelsége, a hőség a Borsodi megyeszékhelyt sem kerüli el. A szakemberek szerint a klímaváltozás hatásai már földünk minden területén nyomot hagynak. Talán éppen ezért is fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy a föld energiái, erőforrásai végesek. Ezt mutatja az úgynevezett túlfogyasztás napja is, amely kevés kivétel lesz. Szinte minden évben egyre korábbra tolódik. Ebben az évben július 30-án volt a túlfogyasztás vagy túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A számítások szerint ez 1,73 föld felhasználásának felel meg. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
2: A túlfogyasztás napja az egy figyelmeztető jelzés. Sajnos ez nem egy vidám világnap, mint mondjuk a földnapja vagy a madarak és fák napja, hanem ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára, hogy a globális gazdaságunk működése az egyre növekvő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygó természeti erőforrásait kimerítsük. Magyarországon ez a nap június 24-én következett be, és a magyar lakosság ezek szerint gyorsabb tempóban fogyasztja az erőforrásokat, mint a globális átlag.
1: Miért fontos egyébként erre felhívni a figyelmet, illetve mióta létezik maga a túlfogyasztás napja, mint akár fogalom, akár világnap?
2: Ezt a napot az 1970-es évek óta számolja egy nemzetközi fenntarthatósági szervezet, a kanadai székhelyű szervezet, a Global Footprint Network. Ők egyébként az ökológiai lábnyom fogalmának is a megalkotói. Éppen azért kezdték el számolni, mert feltűnt nekik is, hogy az emberiség elkezdte, ugye 70-es évek ipari technológiai fejlődései következményeképpen elkezdte az emberiség egyre nagyobb tempóban fogyasztani az erőforrásokat. És bizony, ha megnézzük Követ Egyesület honlapján is látható grafikont, akkor 1972-ben a túlfogyasztás napja december 31-ére esett, és ez szépen lassan, gyakorlatilag 5 hónappal előrébb tolódott, és most vagyunk 2026. július 30-án. Úgyhogy a számolás célja, hogy szembesítse az emberiséget azzal, hogy milyen mértékben fogyasztja az erőforrásokat, és ennek milyen következményei lehetnek.
1: Sok-sok oka van, én azt gondolom annak, hogy eljutottunk attól a decemberi dátumtól, hát már sajnos idáig, de azért azt is mondjuk el, ahogy ugye a bevezetőben én is említettem, hogy azért nem mindegy az sem, hogy melyik országot nézzük a túlfogyasztás napja tekintetében, hát sajnos Magyarország sokkal rosszabb helyen van, mint ugye a idézőjeles világ átlag. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás, de nagyjából azért próbáljuk meg a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi alapján számolják például az egyes országokat tekintve a túlfogyasztás napját.
2: Igen, valóban ezek nagyon bonyolult matematikai modellek alapján jönnek ki ezek a dátumok, ezek az adatok. Egyébként az ENSZ ügynökségei és egyéb társult szervezetei szolgáltatják ezeket az adatsorokat, illetve előrefele pedig becsléssel hozzák létre az adatokat. Két adat szükséges hozzá, az egyik, hogy mekkora lábnyomon él az ország, a másik pedig, hogy mekkora erőforrásokkal gazdálkodhat abban az évben. És ha ez a kettő nem egyezik, és a lábnyom nagyobb, mint a biokapacitás, tehát az erőforrások mennyisége, akkor bizony hamarabb fogyasztjuk el az erőforrásokat, mint amennyire egy évben elegendő lenne.
1: Hogyan tudunk mi átlagemberek azért tenni, hogy esetleg némileg tovább toljuk ezt a túlfogyasztás napját, mert abban szerintem megegyeztetünk, hogy azért itt a fő tevékenykedők az a különböző országok lennének, és a különböző döntéshozók, valamint hát ugye a nagy cégek. De azért azt se felejtsük el, hogy mi átlagemberek is tudunk azért sok mindent azért tenni, hogy óvjuk a környezetünket és a bolygónkat.
2: Igen, a rossz hír az, hogy ezt egyetlen pár nagy lépéssel nem lehet megoldani már ezt a erőforrás hiányt. 20 évnyi hátrányban vagyunk egyébként, ezt is kiszámolták, hanem sok-sok apró tudatos döntéssel tudjuk minél későbbre helyezni ezt a dátumot, és ebben nagyon fontos szerepe van a kormányoknak, a településeknek, a lakosságnak, a civil szervezeteknek és bizony a vállalatoknak is. Tehát itt egy nagyon komoly össztársadalmi és nemzetközi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy minél későbbre toljuk ezt a dátumot. Energiahatékonysági fejlesztésekkel, körforgásos gazdasági megoldásokkal, kibocsátás csökkentésekkel, ugye ha a magánszemélyekre gondolunk, akkor kevesebb fogyasztással, tudatosabb életmóddal lehet, természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodással lehet ezt a napot későbbre tolni.
1: A Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért az átlagembereknek is sokat segít, mert hogy ugye például ki tudjuk számolni mi is, hogy milyen ökológiai lábnyommal élünk.
2: Igen, mindenkinek ajánlom, hogy kezdje a saját háztartásának és a saját életmódjának, a fogyasztásának az ökolábnyomának a kiszámolásával. Ezt a Követ Egyesület honlapján a www.követ.hu oldalon megteheti egy ökolábnyom kalkulátorral. Itt ez egy 8-10 perces kérdőív, és itt olyan kérdéseket fogunk kapni, amik az étkezési szokásainkkal kapcsolatosak, a közlekedéssel kapcsolatos, a háztartásunk, energiafogyasztással, hulladéktermeléssel, és a vásárlási fogyasztási szokásainkkal kapcsolatosak. És ha végigmegyünk ezen a kérdés soron, akkor egyrészt meg tudjuk, hogy mekkora a mi lábnyomunk, mekkora a karbonlábnyomunk, és ha mindenki olyan életmóddal élne, mint mi, akkor hány bolygóra lenne szükség. És az a jó, hogyha egy vagy annál kevesebb bolygó jönne ki a végén, ez nagyon ritkán szokott előfordulni, általában több mint egy bolygóra van szükség ahhoz az életmódhoz, amit élünk. És a túlfogyasztás napján is egyébként az az adat jött ki, hogy 73%-kal gyorsabban használjuk fel a természeti erőforrásokat, ez azt jelenti, hogy globálisan 1,73 tized föld, tehát majdnem két földre van szükségünk, hogy ezt az életmódot fenntartsuk, de ugye nincs két földünk.
1: Mi mindent okoz ez a túlfogyasztás, ez az ilyen mértékű túlfogyasztás, ami ugye sajnos az elmúlt évek során végig csak emelkedett, soha nem stagnált, vagy csökkent?
2: A COVID évében, 2020-ban történt egy kis visszaesés, az azt jelenti, hogy később következett be, augusztusban később következett be a túllövés napja, vagy túlfogyasztás napja, bocsánat, így is hívjuk. Minél fokozottabb ütemben fogyasztjuk a természet erőforrásait, annak annál súlyosabb jelei lesznek. Gondoljunk itt az erdőirtásokra, a talaj erózióra, talajok beépítésére, termőhelyek megszűnésére, biológiai sokféleség csökkenésére, növény- és állatfajok tűnnek el örökre, illetve a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiség pedig fokozza az éghajlatváltozást, a klímaváltozást, aminek pedig nagyon szélsőséges időjárási eseményei vannak.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokan akár már ezen a nyáron is megtapasztalhatták, hogyha eddig valaki, hogy mondjam, nem nézett volna annyira utána a dolgoknak, de most már talán itt mondhatjuk azt, hogy a nyár elejétől a saját bőrünkön érezzük azt, hogy hát azért ez itt nem játék, ami zajlik. Itt a hőkupoláktól, a hatalmas nagy középhőmérsékletű napoktól elkezdve a jelen pillanatban is Spanyolországban, Franciaországban és a világ számos pontján pusztító tüzekkel, egyéb természeti katasztrófákkal, viharokkal megtűzdelve, már szerintem azért talán jobban érezzük a saját bőrünkön is, hogy valamit változtatni kell. Így van ez, jobban érzik az emberek, jobban érzik a döntéshozók, mik a tapasztalatok, vagy még mindig nem jutottunk el oda, hogy igazán változást indítsunk el, hogy igazán változás induljon el.
2: Azt gondolom, hogy igen, nagyon keményen érezzük a bőrünkön. Én is, az én családom is, és biztos vagyok benne, hogy országszerte, Európa szerte, sőt világszerte mindenki a bőrén érzi már ezeket a jeleket, a klímaváltozás jeleit. És nagyon, számomra is nagyon ijesztő, hogyha a Dunára nézek, vagy egy-egy kisebb patakunkra nézek, vagy a folyóinkra nézek, akkor milyen alacsony a vízállás. És bizony ez már az energiabiztonságunkat is veszélyezteti, a saját egészségünkről nem is beszélve. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat, nagyon sok település és magánszemély is már azon az úton van, ami a fenntarthatóbb módja az életmódunknak, és csökkenti a fogyasztását, vagy éppen átalakítja a működését, vagy egy település például növeli a zöld felületeit, megfogja a településen hulló csapadék mennyiséget, és nem ivóvízzel locsol például. Erre jó példa a körforgásos gazdaság alapelvei szerint való működés, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb hulladékot termelünk, és azt a hulladékot is valaki másnak átadjuk, és azt fel tudja dolgozni, ezáltal minél kevesebb anyag veszik el, és esik ki a körforgásból. Én azt látom, hogy nagyon sok jó mozgalom, nagyon sok jó kezdeményezés van, amihez lehet akár országszerte, akár Európa szerte csatlakozni. Településen indulnak jó kezdeményezések, projektek, és érdemes ezeket megismerni. És itt azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a közösségnek, hiszen önállóan nem fogunk tudni ebben előre lépni, hanem csak úgy, ha valamilyen közösségi összefogás valósul meg. Akár egy településen belül, akár szektorokon belül.
1: Azért ezeken túl, ugye beszéltünk róla, hogy azért itt nem az átlag polgárok azok, akik megváltják a világot ilyen szempontból, de a sok kicsi sokra megy elvében gondolkozva, adjunk néhány tippet a hallgatóknak, hogy néhány apró változást esetleg ők is tudjanak eszközölni, akár itt a miskolciak, akár szerte az országban. Mi az, amire minimálisan is oda tudunk figyelni, és már egy nagyon-nagyon picikét, egy mozsrányit hozzáteszünk ahhoz, hogy talán ez a dátum mozogjon valamerre, lehetőleg visszafelé.
2: Nagyon fontosak a mindennapi döntéseink. Tehát az életmódunk során a mindennapi fogyasztásainkat kell megvizsgálni. Erre jó az ökolábnyomszámláló, hiszen ez megmutatja, hogy mi az, amiben túlfogyasztunk. Például lehet, hogy valakinél az élelmiszer hulladék nagy mennyiségű, akkor végig kell gondolni, hogy mikor mit vásárolok, és mit fogyasztok el belőle, és mit dobok ki. Valakinél a közlekedés lehet, hogy domináns az ökolábnyomában. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni lehet az autós közlekedést, át lehet szállni biciklire, lehet bizony rövid távon gyalogolni. Valaki a kertjét, ha ivóvízzel lotolja, akkor érdemes elgondolkodni az esővízgyűjtésen, vagy éppen olyan növényeket ültetni, amik kevésbé vízigényesek. Esetleg olyan közösségeket létrehozni, amiben egymásnak adjuk, vesztük a termékeket, bútorokat, vagy éppen olyan használati tárgyakat, amire az egyik családban már nincs szükség, de a másik még fel tudja használni, vagy hosszú távon tudja hasznosítani. Úgyhogy ezek azok a lépések, amiket meg tudunk tenni, és bizony itt a fogyasztásunk alapos, gyökeres átgondolására lesz szükség, és lehet, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, de az is lehet, hogy ezáltal felismerjük, hogy ez jó a Földnek, és jó a közösségnek is.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban július 30-án volt a globális túllövés napja. Ettől a naptól fogva idén már a Föld 2027-es energiáit, erőforrásait éljük fel. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. További tartalmas napot kívánok mindannyiuknak. Velem legközelebb 3 órakor találkozhatnak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Azért ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Hűség és öröm a szolgálatban, ez az, amit vár a mi mesterünk, a mindenkori tanítványtól. Vannak azonban ennek akadályai. Ezekről az akadályokról szeretnék szólni, és arról, hogy hogyan lehet mégis hűségesen és örömmel szolgálni. Az első akadály, amikor az ember többnek gondolja magát, mint aki. Hogy is van ez? Úgy, mint a Bábel tornya környékén, amikor az ember olyanná akart lenni, mint az Isten. Nem elégedett meg azzal, hogy ő teremtmény, hogy ő csak ember, és elkezdte önmagát isteníteni, elkezdte nagyra tartani önmagát. Nagyon nagy veszély ez a tanítványok életében. Egyben egyformák vagyunk, hogy kegyelemre szorultak vagyunk. Ebben a kegyelemre szorultságomban rádöbbenek minden nap, hogy Uram, én mennyi mindennel tartozok neked. Megfeledkezünk sokszor arról is, hogy gazdánk van. Ha gazdánk van, akkor parancsolónk van. Ha az ő tulajdona vagyok, akkor nem tehetek az életemmel azt, amit én akarok. Ha ő az én gazdám, akkor ő rendelkezik velem. Valóban rendelkezik is velem? Ő a gazda, én csak szolgája vagyok. És ebben önértékelés is van, mert nem csak azt jelenti, hogy nem tartom többre magamat, mint szolga, hanem kitüntetés is, hogy a te szolgád lehetek. Bizalmába fogad és úgy bíz meg, hogy rám bíz dolgokat, hogy azt végezzem el hűséggel. Odaállhatok elé, Uram, rendelkezz velem. Vajon ez így van a mi részünkről is? Vajon mondjuk-e azt és valljuk-e azt, itt vagyok, hogy örömmel szolgáljak neked? Mi az, amit mennyei gazdánktól, teremtő Urunktól kaptunk? Minden. Mindent ajándékba kaptunk. És ennek ellenére sok mindenre úgy tekintünk, mintha két kezünk szerezte volna meg. Mintha örökre az a miénk lenne. Mert megérdemeltük, mert kivívtuk, mert felépítettük, mert megvalósítottuk. És úgy élünk sokszor a földi javakkal, mintha örökre rendelkezhetnénk vele. Mégis őtőle kapjuk az erőt a szolgálathoz. Ő az, aki fület adott sokszor, hogy meghalljuk az ő akaratát. Ő az, aki megáldott szándékkal és akarással is, hogy aztán el is induljunk és azt tegyük, ami neki kedves, és amit ő ránk bízott. Ha mindezeket tudatosítottuk önmagunkban, immár valljuk, semmivel sem dicsekedhetünk. Jézusnak ezt a szeretet szigorát látva mondhatjuk, nincs olyan tanító a földön, aki ne tanulhatna a nagybetűs tanítómestertől. Mondjuk, haszontalan szolgák vagyunk. Ilyen alázattal, ilyen szeretet szigorral viseltetünk elsősorban önmagunk felé, vagy kritizálni szoktuk a mellettünk élőt, s nem önmagunkat. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Két azonnali intézkedéssel támogatja a Duna Aszfalt ZRT a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátását és a felkészülést a Dunán épülő fenékküszöbhöz. A vállalat két úszályt indított útnak Mohácsról Paksra, amelyek közül az első korábban megérkezett, a második pedig pénteken ért célba. Emellett első ütemben 1000 tonna speciális vízépítési terméskövet ajánlottak fel, amelyet hétfőtől szállítanak a Versendi kőbányából a helyszínre. A miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között épülő fenékküszöbről van szó, amellyel biztosítható az erőműhöz szükséges vízszint. A beruházáshoz több más vállalat, így a Strabag, a Kéz ZRT és a Market építő ZRT is felajánlásokkal csatlakozott. Eközben a nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a nehéz teherautók a fenékküszöb építéséhez szállíthatják a követ Paksnál, számolt be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter videójában. Jelezte, hogy a 40 tonnás kamionok ezen az úton tudják bevinni az alapanyagot, miközben pontosan könyvelik a szállítmányokat a későbbi elszámoláshoz. Hozzátette, hogy az út és a depó előkészítése mellett a katonáknak is élhető munkakörülményeket, például légkondicionált konténereket biztosítanak. A kormányfő csütörtöki bejelentése szerint a Paks és Duna-Szent Benedek között épülő fenékküszöb esetében bruttó több mint 6 milliárd forintból biztosítják a paksi atomerőmű működéséhez az elegendő vízszintet a munkálatokkal. Egyetlen eurócentről sem mond le a kormány az uniós helyreállítási alapból, a 10 milliárd eurós keretet hazahozzák, jelentette ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki kormány szóvivői tájékoztatóján. A projektek mérföldköveinek augusztus 31-i határidejéig a dokumentációk több mint felét már benyújtották. A miniszter bejelentette, 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot, és augusztus végéig kijelölnek 25 könnyített térséget a szélerőművek telepítésére, emellett a teljes autópálya koncessziós rendszert, valamint az otthonstartos kiemelő rendeleteket is felülvizsgálják, utóbbiakat december 31-ig felfüggesztik. A lakáspiaci helyzet javítására új megfizethető bérlakás és kollégium építési programot indítanak az uniós forrásokból, és újjáélesztik a Diákváros projektjét is. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, így a hétvégén a koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki jelentése szerint a pollen koncentráció országosan már elérte a tüneteket okozó közepes szintet, és a következő napokban fokozatosan tovább emelkedik. Emellett a csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen száma is a közepes tartományban alakul. A szakemberek arra hívják fel az allergiások figyelmét, hogy a száraz, szeles időben, különösen a hétfői megerősödő szél miatt tartsák zárva az ablakokat. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében érdemes mielőbb elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kikérni a kezelőorvos tanácsát. Augusztus 14-től 23-áig tart a jubileumi 35. Zempléni Fesztivál Tokaj-hegyalján és Zemplén térségében. Több mint 40 helyszínen, köztük Tarcalon, Sátoraljaújhelyen és Hercegkúton várja a közönséget a fesztivál augusztus 15-i napja. A koncertek sorát 17 órakor Hercegkúton a Régi Magyar Dallamok estje nyitja meg, majd 18 órakor Tarcalon a Kerekes Band és a Dalinda mutatja be közös műsorát. Szintén 18 órától Sátoraljaújhelyen a Quintessencia produkció lép színpadra Mozart és a Múzsák című operagálával. Ezt követően 20 órakor ugyanitt a Tango Harmony Budapest hozzááll a tangó világát. A kulturális programok után az estét Sárospatakon a Borteraszon zárják, ahol 21 órától a The Riverwalk Jazz Band ad koncertet.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgó játékvezetőkkel, vagy a focibírókkal, és főleg a játékosokkal való kommunikációjukkal foglalkozunk majd. Vendégünk Nagy Norbert játékvezető, kommunikációs szakember, aki a közelmúltban vehette át a diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, és a szakdolgozata témája volt a játékvezetők kommunikációja. Ennyomán beszélgetünk vele mai műsorunkban. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudott belerázódni a játékvezetésbe.
2: Ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam.
1: Beszélgetünk vele arról, hogy hogyan reformálná meg ő a hazai bíróképzést.
2: Videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
1: És szó lesz egy aktualitásról is, a VB-n debütáló száj eltakarásért járó piroslapokról is beszélgetünk vele.
2: Évtizedekig ment enélkül a szabály nélkül a játék, mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene és ilyen szabályokat behozni, én ezt abszolút nem tartom jónak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Nagy Norbert, labdarúgó játékvezető, kommunikációs szakember. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A focisták többsége elvárja a játékvezetőktől, hogy magázva szóljanak hozzájuk. Ez volt a legmeglepőbb állítás annak a kutatásnak, amelyet Nagy Norbert készített a szakdolgozatához. Nagy Norbert 10 éve gyakorló játékvezető, most pedig újságíró szeretne lenni. Élete két meghatározó témáját gyúrta össze, hogy megszerezze a diplomáját. Ezért foglalkozott a szakdolgozatában a játékvezetők kommunikációjával. Szerinte ki kellene bővíteni a játékvezetők felkészítését szituációs gyakorlatokkal és videós elemzésekkel is, ahol nem csak a szabályok betartását, a helyzetek megítélését kellene gyakorolniuk, hanem azt is, hogy a döntésüket hogyan lehet jól kommunikálni a játékosok és akár a szurkolók felé. De vajon ő tegezi-e az U11-es meccsen a fiatal focistákat? Melyik volt a legnehezebb döntése bíróként? És hogyan viseli, ha a szurkolók trágár megjegyzéseket kiabálnak neki? Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel beszélgetünk.
3: Alapvetően a szakdolgozatod témájáról fogunk beszélni, de nem a szakdolgozat ténye a lényeg, hanem az az információ és tudás halmaz, amit te összeszedtél, rendeztél és tudsz. De a témaindoklással kezdjünk. Miért a játékvezetők kommunikációját szeretted volna alaposabban megvizsgálni?
2: Lényegében nekünk fél évente van ilyen frissítő kurzusunk, úgynevezett edzőtáborunk, van, hogy egynapos, van, hogy kétnapos, és ezeken az alkalmakon mindig ismétlünk egyet, mind elméletben, mind gyakorlatban, van egy fizikai tesztünk, és van egy elméleti tesztünk, ezeket mindig lehető legjobb tudásunk szerint, legjobb fizikai és elméleti tudásunk szerint elvégezzük, megcsináljuk. Viszont egyik táborban sem merül fel az a kérdés, hogy az adott döntéseket, amiket meghozunk a pályán, hogyan kommunikáljuk le. És ez szerintem egy nagyon fontos tényező lenne ezeken a gyűléseken, ezeken a táborokon, és semmi szó nem esik róla, és ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit megvizsgálom azt, hogy a játékosok, illetve a játékvezetők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Külön csináltam kutatási kérdőívet játékvezetőknek, illetve játékosoknak is. Ezt azért tettem, hogy felmérjem azt, hogy mit gondol az egyik csoport az adott kérdéskörről, és mit gondol a másik csoport, hogy mi a gyakorlat és mi az elvárás lényegében. Ez volt a célom, hogy ezt a lehető legjobban fel tudjam mérni.
3: De akkor abból, amit most mondasz, azt feltételezem, hogy benned van igény arra, egyrészt, hogy legyen ne csak szabály tudás a játékvezetők részéről és annak a betartatása a pályán, hanem hogy ez valahogy egy ilyen értelmes kommunikációs csatornán vagy csomagban legyen kommunikálva. Ezt jól érzem belőled,
2: így
3: hogy
2: van,
3: ez...
2: Így van, pontosan.
3: És ennek látod a hiányát, vagy csak azt nem érezted, hogy ezzel foglalkoznának a játékvezetők? Inkább egy ilyen ösztönösen mindenki csinálja, ahogy tudja, vagy úgy látod, hogy abban is van hiány, hogy valaki nem kommunikál annyit, mint kellene?
2: Igazából mind a kettő, tehát egy kicsit ez az egységesítés hiányzik szerintem, hogy valaki jobban megtanulja, valaki nagyon ráérez, és érdemes nemzetközi szinten is megnézni, hogy vannak olyan játékvezetők, akik egyszerűen se verbálisan, se nonverbálisan egyszerűen nem kommunikálnak, és nincs meg az a testi és szóbeli kommunikáció a játékosok felé, amivel el tudná adni az adott ítéletet, el tudná magyarázni nekik, vagy esetleg a hibákat felejthetővé tudná tenni, hanem egyszerűen csak hoz egy ítéletet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Ezekhez érdemes egy jó szóbeli kommunikációt hozzátenni, egy jó karmozdulatot hozzátenni, egy jó testtartást hozzátenni, esetleg ez még a szóbelihez tartozik, egy-egy nyugtató szót hozzátenni, és valakinél ez nagyon megvan, és egyszerűen magától ráérez akár 2-3 mérkőzés után, valaki pedig 10 év után is csak fújkálja a sípot, azt is egyhangúan, és így ennyiben kimerül a játékvezetés. És ezt szerintem egységesíteni kellene, és ez anélkül nem megy, hogy edzőtáborokban ezt gyakorolnánk.
3: Lehet több hangon fújni a sípot?
2: Lehet, abszolút. Leginkább a hosszával lehet játszani, sok kis rövid síp, egy hosszú, egy rövid, tehát nagyon sok jelentése van ezeknek, és ez nyilván ez nincs így leírva a szabálykönyvbe.
3: De nincs? Ezek ilyen, csak nincs. A hármas vég síp szó van rögzítve, meg hát mint külön kategória?
2: Igazából most őszintén azt se tudom, hogy az le van-e írva, vagy ez csak úgy, ez is csak ilyen íratlan szabály, de így külön a, hogy minél hogy kell sípot fújni, ilyenek nincsenek leírva, tehát ezek ilyen íratlan szabályok, és szerintem ez is nagyon fontos, ezt is erre is kitértem a szakdolgozatban, hogy a síphasználat játékosok és játékvezetők szerint mennyire fontos, mennyire érezhető a mérkőzésen.
3: Mondasz egy-két példát, hogy hogyan lehet jól használni szerinted a sípot? Tehát mit jelent, ha hosszabb ideig fúj egy játékvezető, ha több rövidet fúj?
2: Leghamarabb eszembe jutó példa tömegszituációknál való alkalmazás, ugyanis, hogyha két vagy több játékos egymásnak esik, elindul egy lökdösődés, a játékvezetőnek az az első, hogy szájába veszi a sípot, odarohan, megpróbálja a játékosokat széjjel nyomni, és fújja a rövid sípokat folyamatosan, minél hangosabban. Az is ilyen figyelemfelkeltő, hogy mindenki érezze, hogy ő ott van, hogy figyel, hogy próbál rendet tenni. További szituációk, például szabálytalanságoknál abszolút kis fault, icipici bokakoccantás, kis lökés, rövid síp, hogyha van egy nagyobb szabálytalanság, aminél akár csak szóbeli feddést, akár más sárga lapot, vagy esetleg piros lapot kell adni, abszolút hosszabb síp, és utána még esetleg lehet néhány rövidet is, hogy mutassuk a játékosnak, hogy jó, akkor jöjjön ide, és akkor most mutatunk vagy sárga, vagy piros lapot. Még a csere, ami így eszembe jut, hogy sok rövid síp, és mutatunk ki az asszisztensre, hogy végezni fogja a cserét. Nagyon változatosak ezek a használatok, és tényleg leginkább a hossz és az egymás utániság az, ami meghatározza ezeknek a jelentését.
3: Hagyjuk erre köszönöm még egy gondolatot, amikor mondtad, hogy szerinted az egy erény, hogyha a játékvezető esetleg egy-két jó szó, vagy nyugtató szó, talán így mondtad, kíséretében tudja az ítéletét közölni a játékossal. A mögöttünk lévő labdarúgó világbajnokság jut eszembe, ahol nekem újdonság volt, nem tudom, korábban volt erre példa, hogy a 11-es szituációs ítéleteknél mindenképpen, de lehet, hogy másnál, vagy a VAR után volt, azt hiszem a VAR után volt, bocsánat, hogy amikor VAR vizsgálat volt, akkor utána a játékvezető mikrofonba elmondta az ítélet magyarázatát, és ezt nem csak a játékosok hallották, hanem az egész stadion, és így a világ sok millió tévénézője. Hát kinek mennyire lehetett érteni az angolját, ez most egy más kérdés, de maga a szándék szerintem az tök pozitív volt, hogy transzparens legyen a döntés oka. Erről mit gondolsz?
2: Én is ezt abszolút egy jó dolognak tartom. Ez az, amit mondtál is, az egyetlen hátulütője ennek a dolognak, hogy nem mindenki ugyanúgy használja a nyelvet, és azt hiszem már a nyitó meccsen láthattunk egy olyan magyarázatot, amire a vétkes játékos is csak így nézett a játékvezetőre, hogy mit magyaráz ez. De szerintem is ez egy jó kezdeményezés, picit még csiszolgatni kell, ugyanúgy, mint az egész VAR használatot, mert nincs még teljesen kiforva, de szerintem éveken belül, hogyha ezt is egységesen megtanulja használni a labdarúgó játékvezető társadalom, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet.
3: VB-ről fogunk még beszélni, de akkor most ugorjunk vissza hozzád. Említetted a kutatást. Mondd el, légy szíves, hogy kb. Milyen kérdéseket tettél föl, de ami sokkal fontosabb, hogy milyen eredményeket kaptál játékvezetőktől, meg játékosoktól. Mik a legfontosabb egymással szembeni elvárások, problémák, észrevételek?
2: Amit vizsgáltam, az a mérkőzés előtti, illetve a mérkőzés közbeni kommunikáció volt. A mérkőzés közben külön vizsgáltam verbális, illetve nonverbális kommunikációs formákat. Ami a mérkőzés előtti kommunikációt illeti, az volt a legfontosabb, hogy mennyire tartják a játékosok, illetve a játékvezetők fontosnak azt, hogy mérkőzés előtt csak beszéljenek néhány szót a játékosokkal. Tehát nem kell itt nagy okításokra gondolni, hanem egy-egy jó szó egymáshoz, hogy hogy állnak a bajnokságban, mit gondolnak a mérkőzésről a játékosok. Mert szerintem ez tényleg egy-két perc, és ez az egy-két perc ez alapjaiban meg tudja határozni már a mérkőzés hangulatát is, hogy viszonyulnak egymáshoz a sportemberek, és hogy a játékosok is lássák, hogy a játékvezető is ember, és ő is ugyanúgy egy érző lény, nem csak egy robot, aki oda megy, és vagy jól fúj, vagy rosszul fúj. Ebben azért nagyjából megegyeztek az eredmények, tehát a játékosok és a játékvezetők szerint is fontos ez a mérkőzés előtti néhány szó. Ha jól emlékszem, 5-ös skálán olyan 4-es magasságában jött ki ez az eredmény mindkét fél részéről. Ami kicsit érdekes volt, hogy külön kitértem arra, hogy a követelményeket el kell mondani a játékvezetőknek minden mérkőzés előtt, tehát hogy sípcsontvédőt húzzanak, hogy figyeljenek oda egymásra, hogy mi az, amit eltűr egy játékvezető, próbálja engedni a kemény játékot, vagy nem próbálja engedni, és minden apróságot le fog fújni. Ezeknél volt érdekesség, hogy a magasabb osztályban játszó játékosok nem igazán várják el, és nem is igazán szokták az ő esetükben a játékvezetők ezt elmondani. Én ebből arra következtetek, hogy van már egy kialakult, egy kiforrott játékvezetői viselkedés, amit alkalmaznak mérkőzésről mérkőzésre, ezért a játékosok sem tartják fontosnak azt, hogy ezeket minden alkalommal elmondják nekik. Ami a mérkőzés közbeni kommunikációt illeti, itt ugye verbális és nonverbálist is vizsgáltam, a kézmozdulatokat, a testtartást, illetve a síphasználatot, ami a nonverbálist illeti. Ezekben a kézmozdulatoknál nyilván itt a szándékosra helyeztem a hangsúlyt, tehát arra, hogy amikor szöglet van, kimutatunk, hogy szöglet, kirúgás, nem mutatjuk, hogy kirúgás, ezt tartják a legkevésbé fontosnak mind a játékosok, mind a játékvezetők. Egyébként ez szerintem se egy olyan egetrengető fontosságú dolog. Mindenki tudja, ha szöglet van, ha kirúgás van, szabadrúgás van, szabadrúgás van. Ez leginkább alacsonyabb korosztályokban lehet szerintem egy fontos dolog, ahol 11-12 éves játékosok nem feltétlen mindig tudják, hogy na akkor most mi van, és akkor így néznek, hogy akkor most dobunk, vagy szabadrúgás van, és akkor lehet érdemes mutatni, és egyébként szóban is mondani nekik, hogy ti fogtok dobni, vagy ti fogtok most rúgni, vagy kapus jön. És itt ehhez kapcsolódóan, most ugye én a kisgyereket letegeztem az előbb, itt jön be egy újabb kérdés, a tegezés és magázás kérdése, ez is a mérkőzés közbeni kommunikáció része leginkább. Itt egy nagyon vegyes kép rajzolódott ki, ugyanis a játékvezetők 67-68%-a volt az, aki minden mérkőzésen mindenkit korosztálytól függetlenül magáz. Viszont a játékosoknál nagyjából fele-fele arányban várják el a tegezést, illetve a magázást. Tehát náluk nem annyira létfontosságú ez a kérdéskör, viszont játékvezetői körökben abszolút megszokott forma az, hogy magázzák a játékosokat. Itt érdekesség lehet az, hogy amelyik játékosok, itt tettem fel egy nyitott kérdést, amelyik játékos elvárásnak tartja a magázást, azok, hát most idézek, elfogadhatatlannak, prolinak, komolytalannak tartják azokat a játékvezetőket, akik tegezik őket. Tehát, hogy ilyen szélsőségek is kialakultak, hogy valaki teljesen normálisnak tartja a tegezést, valaki meg egyenesen prolinak, meg elfogadhatatlannak tartja, hogyha ha nem magázzák őket mérkőzésen. Nagyon, nagyon széles a skála ebben a kérdéskörben.
3: A saját gyakorlatod mi egyébként? Akkor itt mondd el, hogy milyen korosztályban kikkel dolgozol?
2: Én mindenkit magázni szoktam. Tehát én nem szoktam ezen gondolkodni sose. Kicsit néha kellemetlen, amikor egy tényleg U12-es mérkőzésen egy 10-11 éves játékost úgy mondom, hogy legyen szíves, meg jöjjön, meg mit tudom én. Tehát érdekesen adja magát a szituáció, és én is néha kellemetlenül érzem magam, de én szerintem ebben kéne egységesedni, és ezt kéne mindenkinek használni, pont azoknak az elkerülése véget, amiket a játékosok gondolnak, hogy prolinak tartják a tegező játékvezetőket, tehát ez számomra kicsit érthetetlen is, de valamilyen szinten meg lehet vele azonosulni. Érdekes kérdés, pont ezek miatt csináltam a kérdőívet, hogy most ez itt kijön, és itt is látszik, hogy ebben is egységesedni kell, és valamiben meg kell egyezni. Viszont ami még itt a chip használattal kapcsolatos, a játékosok nem nagyon észlelik ezeket, amiket a néhány perce beszéltünk, hogy hogyan fújják a játékvezetők, és milyen módon, és milyen szituációkban a sípot. Tehát nagy részük úgy válaszolt a kérdésemre, azt hiszem úgy tettem föl, hogy szerintük mennyire fontos a mérkőzés zavartalan lefolyása szempontjából, hogy a játékvezető milyen módon fújja a sípot. Valami ilyesmi kérdést tettem föl, és nagy részük úgy válaszolt, hogy szerintük ez teljesen jelentéktelen, mindegy, hogy fújja. És ez nagyon érdekes, mert szerintem elméletben lehet, hogy ezt mondják, viszont gyakorlatban, hogyha oda kerülnek egy olyan játékvezetőhöz, aki tényleg csak így belefúj egyet-egyet, meghozza az ítéleteket, szerintem ott érezhető lenne a mérkőzés hangulatán is, hogy sokkal könnyebben elszabadulnának az indulatok, és sokkal könnyebben megtámadják egy-egy rossz, vagy akár jó döntésért is, amit a játékosok gondolnak rossznak. Tehát itt szerintem elméletben ezt mondják, hogy teljesen mindegy nekik, gyakorlatban viszont nem hinném, hogy ez a bevett, hogy nem érdekli őket.
3: Oké, mi volt neked a legmeglepőbb, amire esetleg előzetesen, hipotetikusan nem is számítottál, hogy ilyen válasz érkezik?
2: Ez a magázás, tegezés kérdés, amit az előbb is mondtam, tehát azok a játékosok véleményei, akik nem fogadják el azt, hogy tegezik őket. Ez volt nekem a legérdekesebb, hogy, és ezt így tényleg ilyen szó szerint leírták a nyitott kérdésbe, hogy ők prolinak tartják azt a játékvezetőt, meg komolytalannak tartják azt a játékvezetőt, meg milyen cifra kifejezéseket használtak rá, használtak egyébként csúnyábbat is.
3: Tehát, ezt nem muszáj elmondanod?
2: Nem is fogom. Tehát az, hogy rájuk ezeket a jelzőket ragasztják, ez volt számomra a legérdekesebb a kutatásban.
3: Mi lehet ennek az oka szerinted? Az, hogy tiszteletet várnának el a játékosok a játékvezetőtől? Vagy az, hogy van egy alapból egy feszültség a két szerep között, mert a játékos úgy néz a játékvezetőre, hogy ő úgyis ellenem fog valamilyen ítéletet hozni, és nem az van benne elsőre, hogy azért van a játékvezető, hogy gördülékeny és igazságos legyen a mérkőzés lebonyolítása? És nehogy már itt pompogjon nekem tegezve.
2: Ez érdekes. Itt is azt tudnám mondani, hogyha mint ahogy már az elején is mondtam, hogyha lenne egy egységes, mindenki által alkalmazott, játékosok részéről is megszokott, játékvezetők által is folyamatosan alkalmazott kommunikációs forma, akkor szerintem

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Két azonnali intézkedéssel támogatja a Duna Aszfalt ZRT a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátását és a felkészülést a Dunán épülő fenékküszöbhöz. A vállalat két úszályt indított útnak Mohácsról Paksra, amelyek közül az első korábban megérkezett, a második pedig pénteken ért célba. Emellett első ütemben 1000 tonna speciális vízépítési terméskövet ajánlottak fel, amelyet hétfőtől szállítanak a Versendi kőbányából a helyszínre. A miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között épülő fenékküszöbről van szó, amellyel biztosítható az erőműhöz szükséges vízszint. A beruházáshoz több más vállalat, így a Strabag, a Kéz ZRT és a Market építő ZRT is felajánlásokkal csatlakozott. Egyetlen eurócentről sem mond le a kormány az uniós helyreállítási alapból. A 10 milliárd eurós keretet hazahozzák, jelentette ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki kormány szóvivői tájékoztatóján. A projektek mérföldköveinek augusztus 31-i határidejéig a dokumentációk több mint felét már benyújtották. A miniszter bejelentette, 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot, és augusztus végéig kijelölnek 25 könnyített térséget a szélerőművek telepítésére, emellett a teljes autópálya koncessziós rendszert, valamint az otthonstartos kiemelő rendeleteket is felülvizsgálják, utóbbiakat december 31-ig felfüggesztik. A lakáspiaci helyzet javítására új megfizethető bérlakás és kollégium építési programot indítanak az uniós forrásokból, és újjáélesztik a Diákváros projektjét is. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a kormány környezetvédelmi szempontból is szigorít, így a szabályok megsértése esetén legalább fél évre felfüggesztik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított rendeleteket az akkumulátorgyáraknál. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám

0: már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Stabil a helyzet a horvátországi Omis térségében, a súlyos erdőtűz után minden érintett magyar jól van, és senki sem kért konzuli segítséget a hazajutáshoz, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A spliti konzula helyszínen egyeztetett a befogadó központokban elhelyezett magyar állampolgárokkal, akik közül sokan már visszatérhettek a szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. 4 magyar könnyebb sérülést szenvedett. Égési sérülés nem történt, mindannyiukat hazaengedik. A hatóságok megnyitották a korábban lezárt útszakaszokat, az áramellátás azonban még akadozik. A csütörtök este fellángoló tűzben mintegy 1000 embert menekítettek ki, a területen pedig megkezdték a károk és a helyszín átvizsgálását a horvátországi Omis térségében. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, így a hétvégén a koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki jelentése szerint a pollen koncentráció országosan már elérte a tüneteket okozó közepes szintet, és a következő napokban fokozatosan tovább emelkedik. Emellett a csalánfélék, a kenderfélék és az ürömpollen száma is a közepes tartományban alakul. A szakemberek arra hívják fel az allergiások figyelmét, hogy a száraz, szeles időben, különösen a hétfői megerősödő szél miatt tartsák zárva az ablakokat. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében érdemes mielőbb elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kikérni a kezelőorvos tanácsát.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel.
2: És van a dolgozatod konklúziójaként javaslat egyébként, amit akár az MLS részéről megfogadhatnának? Összetudod ezt néhány pontban foglalni, hogy mi az az egységesítés, ami előrébb vinné a játékvezetői kommunikációt, ha meghallgatnának téged?
3: Van, lényegében ugyanezt írtam le a szakdolgozat utolsó egy-másfél oldalában, amit itt az előbb is elmondtam, illetve még egy javaslatot is tettem, esetleges gyakorlati teszt, vagy ha nincs pálya, akkor videóteszt formájára is, hogy játékvezetők ott helyben az edzőtáborban eljátszanának szituációkat, és az a játékvezető, aki lényegében végzi a gyakorlatot, ő hoz egy döntést, és nem csak meghozza ezt a döntést, hanem szóban, illetve nonverbálisan is lekommunikálja azt a szituációt. És ez szerintem nyilván ez egy hosszú folyamat, hogyha ezt minden egyes ilyen frissítő kurzus, illetve edzőtábor alkalmával ezt el akarjuk gyakorolni. Viszont szerintem meg lenne a böjtje, és meg lenne az, hogy igenis beleneveljük azt a játékvezetőkbe, hogy egységesen tudjanak kommunikálni, hogyha meg nincs erre pálya, tehát ahol gyakorlatban ezt meg lehetne csinálni, akkor videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
2: És mit gondolsz ennek? Lehet foganatja egy ilyen szakdolgozatnak? Tehát te ezt valaki felé továbbítottad, a játékvezetői feletteseid felé? Nem látom át, hogy ez hogyan működik, vagy egyenesen Csányi Sándor MLS elnöknek csatoltad a dolgozatot? Most ezt nyilván kicsit viccesen kérdezem, de tényleg, tehát hogy ezt te leírtad, és várod, hogy majd egyszer történik valami, vagy ott van benned, hogy tényleg ezt, ha már ezt összetetted, ha már van egy ilyen kutatás, akkor ezt érdemes lenne látni azoknak, akik döntési pozícióban lehetnének a kérdés kapcsán.
3: Én az a baj, hogy nagyon kis embernek érzem magam ebben a témában, és nem mertem még úgy senkinek tovább küldeni, megmutatni, illetve további gondolkodásra továbbadni. De most, hogy így mondod, akár továbbítani is lehetne.
2: Hát, ha majd ezt az interjút hallja valaki, és úgy indul el ebből valami. A beszélgetés végére még rólad és a te gyakorlatodról szeretnék kérdezni, ha még van kedved beszélgetni.
3: Persze.
2: Mi például kíváncsi vagyok, hogy neked mi a játékvezetői filozófiát, te hogyan működsz a pályán? Tehát mondjuk mi volt neked a ha ki tudsz emelni egy emléket, mi volt neked a legnehezebb döntés, amit meg kellett hozni? Mi volt az a szituáció, amit láttál a pályán, egy méltatlan szabálytalanság valakivel szemben, vagy veled szemben, és hogy akkor hogy tudtad kezelni? És utólag, hogy láttad, hogy jól kezelted-e, vagy így vívódsz rajta, hogy hú, lehet, hogy nem kellett volna, nem tudom, 86-szor megfújni a sípot, vagy nem azt a lapot kellett volna fölmutatni, keményebben kellett volna, sárgát kellett volna csak adni. Szóval van-e ilyen emléked, és akkor utána az, hogy csapódott le benned?
3: Szerintem ez egy túl összetett és túl komplex szakma ahhoz, hogy itt már lassan egy évtizede, amióta működök, így egy dolgot ki lehessen emelni. Biztos majd pályafutásom végén lesz egy olyan, de azt szerintem majd még a jövőben fog megtörténni. Most jelenleg idézőjelben apróságok vannak, és nem is feltétlen nagy pályán, hanem a kispályás tornákon szokott lenni néhány olyan szituáció, ami egyszerűen szerintem nem azt mondom, hogy meghozhatatlanul nehéz döntés, hanem annyira gyors ott a játék. Leginkább az 5+1-es mérkőzésekről beszélek, sokan vannak a pályán, nagyon gyors játék, nagyon sok kontakt, és ott szerintem a legnehezebb alkalmazni azokat a szabályokat, amiket egyébként nagy pályán viszonylag könnyű. Tehát, hogy van egy szabálytalanság, lefújom, ha sárgát ér, sárgát adok, ha pirosat ér, pirosat adok, ha nem ér semmit, akkor nem adok semmit. Sokkal nagyobb a tér, sokkal jobban elkülönülnek a játékosok, míg ott kis pályán, ahogy játékban van a labda, egyszerűen folyamatos passz, kis faul, még egy passz, ott még egy kontakt, de hogy most faul-e, azt nem tudom, közben már ketten a nyakamban vannak, hogy az előző az faul volt. Minden második kispályás mérkőzés ilyen, és ezeknél a legnehezebb egyszerűen minden döntést meghozni, tehát itt nagyon nehéz, és én ezt mondanám annak, hogy ezeken vívódok a legtöbbet, mérkőzés közben is, és egyébként mérkőzés után is, mert ott, hogyha tényleg a második percben, azt lehet, ha lefújom, akkor sokkal jobban megnyugodnak a kedélyek, sokkal tisztább lesz a játék, de azt tovább engedtem, és akkor teljesen elharapózott a következő 10 perc, csak egymást faragták folyamatosan, de ott meg már két-két pirosat ki kellett volna osztanom mindenkinek, de nem osztottam ki, mert akkor azért csúszik ki teljesen a meccs a kezemből. Nagyon nehéz ezt úgy megfogni, hogy ne vessem el a súlykot, tehát ne legyek túlzó a csapatokkal, és hogy most tényleg akkor innen is három ember kiáll, onnan is három ember kiáll, de közben megfogjam, hogy igenis én itt vagyok, és meghozom a nehéz döntéseket, és ezt közben úgy, hogy a játékosok is nyakamban vannak reklamálva, közben a szurkolók ordibálnak mindkét irányból, számomra ez a legnehezebb.
2: És hogy lehet kezelni mondjuk a reklamálásokat? Mert nyilván mindenki védi a saját álláspontját, feltételezem, hogy akár akkor is, de ez hipotetikus, amikor tudja, hogy nincs igaza, de megpróbálja, nyilván viszi a hív, meg az indulat, meg mindent, de ezt hogy lehet kezelni, hogy lógnak a nyakadon, és hogy közben azért tiszteljenek is, elfogadják, amit mondasz, de közben tényleg ott liheg, szinte beleköp az arcodba, hogy bocsánat, csak próbálok ilyen képeket hozni, és közben neked higgadtnak kell maradni. Szóval erre van valami recepted?
3: Igazából nincs. Ez az, ami így az évek alatt ki tud alakulni esetleg, hogy amit kutattam is, hogy egy határozott kommunikációja legyen az embernek, akkor elkerülhetőbb a reklamálás. Viszont ha nem sikerül elkerülni, és nyilván, hogyha 40 éves rutinnal rendelkezik egy játékvezető, akkor is megesik, hogy nem sikerül ezeket a reklamálásokat elkerülni. Akkor viszont egyszerűen hagyni kell, hogy lepattanjon rólunk ez a dolog, mert máshogy nem lehet. Tehát ezt az a baj, hogy ez egy olyan szakma, ami ezt kötelezővé teszi, úgymond, hogy el tudjuk engedni a dolgokat, mert máshogy nem lehet. Hogyha nekiállunk ott kattogni még 3 perccel is egy döntést követően, hogy ez rossz volt. Most kicsit ellentmondok magamnak, mert mondtam, hogy kispályán is velem is sokszor előfordul, de nagypályán már hál' Istennek nem, hogy tényleg percekig kattogok egy döntésen, és még akkor a következőre is befolyással van, és még több a reklamálás. Egyszerűen el kell engedni a játékosokat, ameddig lehet olyan keretek között, hogy még nem adok nekik lapot, addig meg kell próbálni úgy lenyugtatni, hogyha úgy nem megy. Látjuk, hogy már tényleg habzik a szája, és egyszerűen nem akarja befejezni, akkor igenis odaadni neki azt a sárgát, vagy esetleg piros lapot, és ez kifele is egy olyan döntés lesz, amit sokkal jobban elfogadnak, és ezáltal a szurkolóktól is kevesebb reklamáció fog érkezni.
2: Ha már a lapokat említed, ígértem, hogy VB-ről még beszélünk, egy kérdés, itt arra gondoltam, hogy a játékvezetők megítélése, meg a szabályok, ez a száj eltakarásért való piros lapadás, erről mit gondolsz? Mármint ugye akkor járhat ezért piros lap, hogyha csúnyaságukat mondanának egymásra, most én egyszerűen fogalmazva. Ez szerinted ez jó-e, jól alkalmazták, talán 2 piros lap is volt a VB-n, ha jól emlékszem. Esetleg ezt érdemes lenne átültetni hazai szabályba, te ezt hogy látod? Mennyire probléma ez azokon a meccseken, ahol te működsz?
3: Ez egyáltalán nem, ha jól tudom, ez egy tavaly vagy tavaly előtti rasszista megnyilvánulásért lett bevezetve, amikor eltakart szájjal mondták azt, hiszen most nem akarok hülyeséget mondni, de szerintem a Vinicius Juniornak, a Real Madrid játékosának mondtak rasszista megjegyzéseket. Én ezt abszolút nem tartom relevánsnak, ezt a szabályt. Oda tudok menni én úgy egy játékoshoz teljesen mosolyogva, és tényleg azt mutatva kívülre, hogy én teljesen jó szándékkal megyek oda, úgy, hogy közben elhordom őt mindennek eltakart szájjal. És akkor, hát én akkor mondhatom, hogy de hát nem beszekedtünk, nem volt ott semmi harakiri, én csak oda mentem és mondtam neki valamit. És ez az, amit szerintem nem lehet megítélni, hogy tényleg mit mondanak egymásnak a játékosok, pont azért akarják el a szájukat, hogy ne tudják, és tényleg lehet, hogy két jó barát egymással cseverészik, de közben az is lehet, hogy ugyanolyan képet festve, mint hogyha két jó barát cseverészne, elhagyják egymást mindennek. Tehát én ezt úgy vélem, hogy évtizedekig ment enélkül, a szabály nélkül, a játék mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene, és ilyen szabályokat behozni. Én ezt abszolút nem tartom jónak.
2: Jól érzem a válaszodból, hogy van benned egyfajta ilyen a te játékvezetői szempontodból teljesen jogosnak tűnő félelem, dilemma, hogy de hát hogy ítéljen meg, ha pont eltakarta a száját, hogy mit mond? Tehát, hogy ebben az benne van az a tévedés, hogy lehet, hogy soha az életben nem derül ki, hogy mit mondott, hiszen az egyik azt mondja, hogy én csak azt mondtam, hogy szép a hajad, a másik meg azt mondja, hogy rasszista megjegyzés, tehát eltakarta a száját, soha nem fog kiderülni. És te meghozol egy ítélet, hozhatnál, ha lenne ilyen szabály, és közben az egész mérkőzés képen megváltozhat tőle, ember hátányba kerül egy csapat, stb. Van benne, jól érzem, hogy van benned egy ilyen?
3: Így van, pontosan ez a lényeg annak, amit mondtam, tehát hogyha ezt itthon bevezetnék, főleg tényleg itt megyei szinten egyszerűen lehetetlenség, és akkora viták lennének belőle, mind a pályán, mind szurkolói részről, hogy ez az tényleg falu végéig lehetne futni, és kergetnének minket, tehát szerintem abszolút, és remélem, hogy itt Magyarországon se lesz ez a szabály behozva, mert ebből csak a rossz sülhet ki szerintem.
2: Ha már a szurkolókat szóba hoztad, róluk is akartam kérdezni, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzád, személyes tapasztalatod, hozol egy döntést, vagy nem hozol egy döntést, szurkolók nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Én úgy gondolom, amiket bekiabálnak, és ha mondjuk a szemüveget a bírónak még a legbarátibb megjegyzés. Ez is lepörög? Le kell, hogy pörögjön? Ha nem pörögne le, akkor már nem tudnád csinálni egy évtizede? Vagy azért meghat? Vagy van olyan, amire emléksz, hogy azért azt nem kellett volna mondaniuk?
3: Amikor rövidebb a hajam, akkor az ilyen kopaszmajom, ilyenek azért megmaradnak, de tényleg, ahogy mondod, ezek még ilyen gyenge kifejezések, ezek a szemüveget a bírónak, meg most nem szeretnék itt csúnyákat mondani, de ezek még a csúnyák is olyanok, hogy ezzel már hozzászoktunk.
2: Nem, mert elmegy egy meccsre, de én számtalanszor ülök el a kisfiammal azért, mert hogy beszélnek a szurkolótársak, vagy a másik csapatról, vagy a bíróról, és egyszerűen nem akarom, hogy ezt hallja. Tehát ez az általános szerintem. De hogy olyan volt esetleg olyan élményed, hogy oda ment hozzád valaki, akár játékos, akár szurkoló, akár a valamelyik csapatnak a valamilyen munkatársa, és azt mondta, hogy ez igen, ezt jól csináltad, ezt milyen korrekt voltál, jól vezettél, jól elkaptad, jól elcsípted, helyes volt, és ha ez így van, akkor mindig a győztes mondja ezt, vagy esetleg egy vesztes is ki tudja mondani, hogy hát fáj, hogy kiállítottad a Jóskapistát, de teljesen igazad volt, milyen szabályszerűen ügyesen levezetted a meccset.
3: Szokott ilyen lenni, úgy átlagban szezononként egy ilyen alkalomban. Tehát nyilván ez nagyon ritka, de hál' Istennek velem is elő szokott fordulni, és tényleg nagyon jól esik, viszont ahogy azt mondtad is, ez leginkább győztes csapattól. Vesztes csapat maximum olyat szokott mondani, hogy korrekt volt Spori. Tehát így ennyi. Tehát ott, hogy agyon dicsérjen, azért olyan nem szokott lenni, de a korrektséget azt ők is kiemelik, tényleg abban a nagyon kevés alkalomban, amikor ilyen előfordul. De olyan is szokott lenni, hogy tényleg csak vesztes csapat odajön, kezet fog. És már az is sokat jelent, amikor kezet fogunk, a szemembe néz, és nem mond semmi olyat, hogy bezzeg ott, azt így kellett volna, meg nem igaz, hogy ezt miért nem állítottad ki, stb. Tehát már ez is egy olyan visszajelzés, hogy nem rólunk fognak beszélni a mérkőzés után, hanem az eredményről, a játékról és a két csapatról, és nekünk ez a legfontosabb.
2: Ugrálok a témák között, elnézést, a VB-re visszaugorva, de általánosságban is kérdezem. Amikor te mérkőzést nézel úgy, hogy nem játékvezető vagy, akkor tudsz úgy meccset nézni, mint amikor nem voltál játékvezető? Tehát, hogy a meccset nézed, vagy óhatatlanul mindig figyeled a szituációt, hogy ott milyen döntést hoznál te, vagy értékeled, hogy milyen döntést hozott a játékvezető, hogy vagy ezzel, és akár a VB tekintetében, hogy néztél meccseket?
3: Akkor szoktam a játékvezetővel foglalkozni, amikor rossz döntést hoz. Tehát amikor édesapámmal, vagy az öcsémmel így nézzük a meccseket, akkor is nem, tehát hogyha 90 percig nem történik olyan szituáció, akkor én 90 percig meg sem említem a játékvezetőt, illetve nem is nézem úgy a találkozót. Viszont hogyha jön egy kérdőjeles, vagy egyenesen rossz döntés, akkor egyből előjön bennem a szakmaiság, és az, hogy a fejemben is megfogalmazódik, illetve ki is mondom, hogy hát ez szerintem ez így hülyeség volt, vagy nem tudom, miért nem úgy csinálta, vagy amúgy csinálta. Tehát ez nálam így van, és úgy gondolom, hogy szerintem én már sose fogom tudni úgy nézni a találkozókat, hogy egy-egy rossz döntésnél is, hát jó van, ez van, hanem igenis én próbálom szakmailag is megfogni a dolgokat, főleg, hogyha tényleg nem a jó döntés születik, hanem megkérdőjelezhető.
2: Ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy a szakdolgozatot témája volt a játékvezetés, játékvezető kommunikációja, ezt sikeresen megvédted, megszerezted a diplomádat, kommunikációs szakember vagy, most már papírod van róla. Mi a te utad? Tehát játékvezetőként képzeled el magad, hogy szeretnél följebb lépkedni a játékvezetőségben, és ott a legjobbak között lenni, vagy újságíró szeretnél lenni, vagy nem tudod, és mind a kettő, vagy ez a hobbid inkább a játékvezetés, szóval hogy nézel magadra? Hol látod magad, ahogy szokták kérdezni 10 év múlva?
3: Én már megpróbáltam játékvezetői berkeken belül följebb lépkedni. Most jelenleg megye 1-es kerettag vagyok. Én már próbáltam ennél föntebb menni. Sérülés miatt is, és egyéb magánéleti dolgok miatt ez nem sikerült. Tehát én itt az már biztos, hogy ezen a megyei szinten fogok idézőjelben ragadni. Ez is egy a megye 1-es kerettag is egy nagyon jó dolog szerintem, és azért nem mindenki jut el idáig se. Viszont erre mindig is szakmaként emlegettem itt ugye a beszélgetésünk során, viszont nekem ez a hobbim, tehát hogyha nekem ki kell hagynom 1 vagy 2 hónapot akármi miatt, tényleg lehet ez kényszerűség is, egy sérülés akár, lehet az munkaügy, akkor sajnos ki kell hagynom 1-2 hónapot. Tehát én nem tudok erre úgy tekinteni, hogy na most nekem ezt minden áron csinálni kell, folyamatosan csinálni kell, hanem én szeretnék abban megmaradni, hogy ezt amikor szabad időm engedi, amikor idézőjelben kedvem tartja, nyilván kedvem azért mindig van, de nem fogom ezt úgy minden elé tenni a polcon, vagy a legmagasabbra tenni a polcon ezt a hobbit. Ezáltal én nagyon szeretnék az újságírói pályán maradni leginkább, és emellett, amikor szabadidőm engedi, és úgy hozza az élet, akkor eljárni mérkőzésekre. Most így az egyetem végeztével, illetve hogy még főállásban nem sikerült elhelyezkedni, így nyilván most nagyobb tér nyílik a játékvezetésnek az elkövetkező hetekben, hónapokban, és a jövőben is mindenképpen szeretném folytatni, tehát azt mindenképpen elmondhatom, hogy ha 20-30 évig én még testileg teljesen egészséges leszek, akkor én ezt fogom csinálni, és nagy szeretettel és szívből fogom csinálni, de nem ez van a legelőrébb, viszont mindenképpen ott van az elsők között.
2: Lehet, hogy ezeket van a kezdenünk, de itt a végén is jó lesz. Hogy lett belőled játékvezető? Tehát hogy van az, hogy emlékszel erre a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy ez téged érdekel?
3: Ahogy András is tartja, aki nem tudja, azt tanítja. Ugye én is próbálkoztam focival, egyébként nem voltam a legügyetlenebb, de én nem éreztem azt, hogy úgy kiemelkednék, vagy bármi olyan extrát tudnék nyújtani. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy a focit azt hagyjuk, és ez volt ugye 16 éves koromban. És az akkori középiskolámban láttam egy plakátot, hogy legyél te is játékvezető, kint volt 3 játékvezető és jelentkezési weboldal, telefonszám. Egyszerűen csak így megfordult a fejembe, hogy miért ne próbálnám meg. Nem mondanám azt, hogy bármikor is így gondolkoztam azon 16 éves korom előtt, hogy én ülök a tévé előtt, és ez de jó lehet ez a játékvezetés, mennyire kipróbálnám. Így egyszerűen csak így megláttam azt a plakátot, és nem focizok, nem végeztem akkor úgy semmi hobbisportot. Úgy voltam vele, hogy miért ne próbálhatnám meg, és hála Istennek bejött. Azért az elején nehéz volt, tehát ott az első néhány mérkőzés azért igen úgy lerántott a valóságba, hogy ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam. Viszont 1-2 hónap alatt bele lehet jönni, és ha azok az alapok megvannak, utána már csak csiszolni kell. Az ítélethozatalt is, a fizikumot is, illetve a kommunikációs készségeket is, és így lehet a lehető legmagasabb szintre fejlődni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Norbert kommunikációs szakembert, játékvezetőt hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felül kell vizsgálni a teljes autópálya koncessziós rendszert, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Példaként az M6-os Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek korábbi koncessziós eljárását nem tartotta megfelelőnek a közpénzekkel való gazdálkodás szempontjából. A miniszter közlése szerint az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot. Ezzel szemben a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal folytatott jelenlegi tárgyalások során a kormány az eredeti ár alá tudott menni. Új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét egy hét alatt, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata, így új vezetők kerültek élére a kisfaludi támogatáskezelőnek, a Visit Hungary-nek és az Expo 2027 Kft.-nek is. A miniszter kiemelte, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a támogatáskezelést és a hitelezést az ágazat fejlődésének segítése érdekében. A belgrádi Expo magyar részvételénél új szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítenek, valamint új közbeszerzési eljárásokat indítanak a valódi versenyért. Emellett szoros szakmai párbeszédet ígért a turisztikai ágazat szereplőivel és a közlekedési és beruházási minisztériummal is. A várandóság alatt a jövőben két alkalommal, az első és a második trimeszterben is kötelező szifilisz szűrés lesz, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A kormány szerdai döntése értelmében magas fertőzési kockázatnál, illetve ha a kismama nem vett részt gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is alkalmazni kell. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul tájékoztatni kell az újszülöttet ellátó orvost, és gondoskodni kell az anya megfelelő kezeléséről. Az új szabályozás a már folyamatban lévő várandós gondozásokra is kiterjed majd. A korai szűréssel és a gyorsabb kezeléssel hatékonyan csökkenthető a magzat fertőzésének kockázata, valamint a vele született megbetegedések száma. Jövedéki adómentesen is csak adóhatósági bejelentéssel saját gyümölcsből szabad párlatot készíteni, és azt kizárólag a család vagy a vendégek fogyaszthatják el, emlékeztetett a NAV. Magánfőzőként, háztartásonként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő adómentesen, ami el nem adható. A főzést és a tervezetnél nagyobb mennyiséget is előre, illetve utólag be kell jelenteni a NAV-hoz. Egy háztartásban egy évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként lehet párlatot készítetni, vagy készíteni. A főzéshez legfeljebb 100 liter űrtartalmú önkormányzatnál bejelentett berendezés használható. Tavaly a NAV tájékoztatása szerint így 215 ezer liter pálinkát főztek Magyarországon. Több helyen is tűz gyulladt ki az országban pénteken. Az erdő és ajnövényzet tüzek miatt néhol hétvégi házak is megrongálódtak. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű égett le, a lángok pedig 5 hétvégi házat teljesen, egy másikat pedig félig megrongáltak. Kaposváron, Fertő-Szentmiklóson, Törtelnél és Fegyvernek közelében is nagy területen csaptak fel a lángok az ajnövényzetben. A katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes tűzoltói számos vízsugárral, valamint vízszállítók segítségével folytották el a tüzeket. Az egységek több helyszínen elhúzódó utómunkálatokat végeznek. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítésére a Baptista Szeretett Szolgálat, amely pénteken megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. A Csokó tartományt augusztus 10-én rázta meg a 7,4-es erősségű földrengés, amely jelentős áldozatokat követelt és több száz épületet rombolt le. A helyszínen egy magyar-amerikai humanitárius csapat dolgozik a Baptista Világsegéllyel együttműködve a károk enyhítésén. A szervezet minden felajánlást fogad, a pénzbelieket a bankszámlaszámon keresztül is várják.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval, egy új kifejezéssel, a szkinimalizmussal ismerkedünk meg.
2: Ma 2026-ban, tehát a fókusz nem a mennyiségen van, tehát nem a termékeknek a sokaságán, a halmozásán, hanem az, hogy a bőr valós igényeit szolgáljuk.
1: Majd Varró Zoltán vadászt az üzek kezdődő üzekedési időszakáról és annak közlekedési veszélyeiről kérdeztem.
3: Sokkal aktívabbak, így van, tehát a nappali órákban is aktívak, és sajnos ebben az időszakban szokott a legnagyobb őzzel kapcsolatos ütközés történni, tehát ezért ebben az időszakban, ahol főleg azokon a helyeken, ahol nyilván vadveszélyt jelző tábla is van, ott pláne óvatosan kell közlekedni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schäfer, ízutazásunk következő állomása az angol konyha lesz.
4: Hogyha nagyon le kéne sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a marhahús, a bárányhús, a friss zöldségek, a helyi alapanyagok, illetve hát vannak nyilván olyan dolgok, amik ekte angol brit konyhára asszociál az ember, hogyha megkezdjük például a Yorkshire puding, a Wellington bérszín.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szia Emese!
1: Adás előtt beszélgettünk a témánkról, és mondtál egy szót, ez a skinimalizmus a bőrápolásban. Na hát én erről még nem hallottam, úgyhogy légy szíves, ott meg velem is a hallgatókkal, hogy mit akar ez.
2: Igen, de amúgy nagyon kifejező maga a szó is, mert igen, ugye a minimalizmus, ez benne van, hogy biztosan valami minimalizmust jelent, ugye, és a skinimalizmus, tehát, hogy a bőrről szól, a két szónak az összevonásából keletkezett, és igazából a bőrápolási rutinnak a tudatos leegyszerűsítését jelenti. Tehát ott van a lényeg, hogy ugye biztosan emlékszünk még, amikor így bejött a piacra Magyarországon is a koreai bőrápolási kultusz, hogy ilyen 10 meg 12 lépéses bőrápolásokat hirdettek, hogy ilyen lemosó, aztán megint lemosó, meg háromféle szérum, aztán ilyen, tehát hogy nagyon-nagyon hosszú sor volt. Na most ez már itt nálunk megdőlt. Ma 2026-ban, tehát a fókusz nem a mennyiségen van, tehát nem a termékeknek a sokaságán, a halmozásán, hanem az, hogy a bőr valós igényeit szolgáljuk. Na de, ugye itt jön a csavar, hogy mi legyen az a kevés termék, ami már nagyon jó, tehát fontos, hogy tudjuk a bőrünknek az igényeit. A magát, az érzést, azt mindenki érzi saját magán, hogy száraz, sírosabb, vagy puha, rugalmatlan, ráncos, tehát látni is, meg tapintani is, meg érezni is a különböző állapotokat, hogy éppen milyen helyzetben van a bőr. Hogyha azért nem vagyunk 100%-ig biztosak, érdemes elmenni megnézetni, tehát egy ilyen bőrdiagnosztikát csináltatni egy kozmetikusnál, és akkor maga a bőrápolási rutin, ugye miből álljon nagyjából, tehát mi ez a skinimalizmus, hány lépés kell hozzá. Ugye azt tudjuk, hogy a bőrt le kell tisztítani, tehát mindenképpen tisztítás az kell. A hasminkkel ott is lehet egy lépéses találni, tehát ami lemossa a sminket is, az arcszennyeződéseit is. Utána kell valamilyen kis hatóanyagos célzott bőrápolás, hogyha van valamilyen aktuális problémánk, amit szeretnénk kezelni, ugye az érett bőrű hölgyeknél, uraknál ott ilyen öregedésgátló szérumok, nyáron érdemes a antioxidáns szérumokat használni, utána hidratálni kell és fényvédőzni. Hát ez 4 termék. Tehát, hogy ez tényleg nagyon egyszerű, de ebben már benne van a tisztítás is. A tisztítás tényleg egy nagyon kímélő, alacsony pH értékű, ugye ilyen bőr semleges tisztító legyen. Az, hogy most ez hab, krém, gélállagú, ez teljesen mindegy, ez egyéni preferencia. A lényeg az, hogy a bőrnek a védő rétegét tartsa tiszteletben, tehát, hogy ne hámlasszuk túl, ne legyen a mindennapos arclemosásban sav, hámlasztóanyag, hogy nehogy megboruljon a bőrnek a felszíni védőrétege, mert ez egy nagyon-nagyon fontos. A hidratálás, ezt szerintem túl sokat nem kell ragozni, mindenféle humektáns, tehát olyan víz megtartó anyag legyen benne, tehát ez nem csak a hialuronsav, hanem egyéb cukorkomplexek, cukorszármazékok, amelyek mind hidratálnak, ilyen víz megtartó vagy visszapótló anyagok. Ezek szükségesek, és ezen felül ugye a szérumokon és a hidratáláson túl pedig a fényvédelem. Most a fényvédelmet ugye össze is köthetjük azzal, ugye a sminkelésnél beszéltünk így a fényvédős BB krémekről, egy ilyen nagyon minimalista bőrápolásra tökéletesen illeszkedik bármilyen sminknek az elkészítése, nem fognak összeveszni a bőrünkön, de tovább lehet még egyszerűsíteni ezekkel a two-in-one vagy all-in-one termékekkel, hogy a fényvédő is benne legyen, meg a fedőréteg is. Tehát, hogy ezt próbálom itt elmagyarázni, vagy megmutatni, hogy nem a tökéletes bőrnek a hajszolása a réteg, hogy tele legyen a polcunk különböző hatóanyagokkal, mert azért a médiában, akár cikkekben, akár videókban, ugye rengeteg-rengeteg új anyag van, tehát mindig hype-olnak, mindig van valami fókuszban, hogy most ezt használd, azt használd, mit, és akkor hát oda lyukadunk ki, hogy tényleg ott van az a 10 féle szérum a polcunkon, vagy krém. Tehát inkább a krémek akár lehetnek összetettebbek is, de attól még maradhat hidratáló, tehát egy hidratáló alapú egyéb hatóanyagokat is tartalmazó krémek, akkor mondjuk akár egy szérumot is ki lehet hagyni, de most az a tapasztalatom így nyáron, tehát szívesebben használják a hölgyek a szérumot a krémek helyett, mert sokkal könnyedebb állagúak, akár krémes, akár vizes bázisúak, de ugye nagyon lazák, könnyedek, és például arra rávinni egy fényvédős BB krémet, vagy csak magában fényvédő, tehát nagyon kényelmes viseletet biztosít. Tehát ez a skinimalizmus, ez azt is mutatja, hogy a bőrünknek is kényelemre van szüksége. Tehát nem kell túltolni sok mindennel, ahogy az öltözködésben, vagy akár az étkezést is idehozhatnám, hogy valahogy ebben is így egyszerűsödtünk. Tehát én azt látom, hogy erre van most szüksége az embereknek, hogy próbáljuk meg a külsőségeket így minimalizálni, ne túltolni. Egyébként a bőrnek nem is jó, hogyha túl sok réteget viszünk fel egymásra, mert gátolják egymás felszívódását. Van egyfajta befogadó képessége, egy határa a bőrünknek, és ha 10 féle anyagot tolunk rá egymás után, nem tudja befogadni a bőr. Tehát ott mindig hosszú időket kellene tartani közötte, felszívódjanak, és akkor itt jut eszembe a kozmetikai kezeléseknek az előnye, hogy bezzeg a kozmetikában, a kezelések alatt, mi kozmetikusok azért sok hatóanyagot teszünk a bőre, de ugye itt megvan az ideje, itt azért egy 2 órás egy kezelés, tehát itt mindegyiknek hagyunk elegendő időt felszívódni, és ezért is tud tványosabban mutatni a bőr utána, tehát kiteljesedik, kitelik, és hosszabb ideig tehát a hatása, mert nyilván hosszabb idő alatt több mindent tudunk bejuttatni a bőrbe. De otthon nincs erre szükség.
1: Érdemes-e időnként váltani egy-egy krémről, mondjuk egy újabb fejlesztésre, vagy olyanra, amiben mondjuk több hatóanyag van, hogy ne kelljen ugye a rétegeket fokoznunk, mégis esetleg szeretnénk más hatást is elérni.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Az aktuális trend, az mindig követi az újabb felfedezéseket. Tehát mindig jön valami új a piacra. Én nem szeretek rögtön rácsapni egy-egy újra. Érdemes egy kicsit kivárni, hogy mik lesznek a tapasztalatok erről az új termékről. A másik pedig az időjárás, az évszakok változása, a kornak a változása, a bőr állapotának a változása. Tehát ezek mind okot adnak arra, hogy időnként változtassunk a bőrápolási rutinunkon. Most van egy új hatóanyag egyébként, megint itt a fókuszban, került eszembe, de jól beletapintottál, ez ektoin nevű aminosav származék.
1: És mit tud?
2: Ez extrém körülmények között élő mikroorganizmusok termelik, hogy megvédjék magukat a kiszáradástól és a szélsőséges hőmérséklettől. És ezt próbálják most így a bőr védelmébe megvalósítani. Ez is egy ilyen első fókusza a bőrápolásnak a hidratáláson túl, hogy a bőrnek ez a kis finom felszíni védő rétege, ez minél tovább egészséges maradjon, mert ha ez megsérül, akkor jönnek a különböző fertőzések és hámréteg csökkenése, hámlások, különböző problémák, és ez az anyag csökkenti a bőrnek a vízvesztését, ezt úgy mondjuk szakmai szóval, ez a transzepidermális vízvesztés. Tehát, hogy hidratáltabb marad a bőr, mert nem tud annyi víz elpárologni a bőrből. Tehát most ez irányban folynak a kutatások, hogy valóban mennyire tudja megvédeni a bőrt ez az ektoin nevű anyag, akár az UV-sugárzástól, a bőr hámsejteket a DNS károsodástól, tehát hogy az öregedést hogy tudja még megelőzni, amellett, hogy van egy ilyen bőrvédő, gyulladáscsökkentő, nyugtató hatása. Na, úgyhogy most
1: kíváncsi leszek.
2: Figyelünk valamire.
1: Ugye nekünk az idősebb korosztálynak megvannak a megrögzött krémeink, hatóanyagok, nehezen változtatunk. Mégis érdemes nekünk is néha valami újabbat, frissebbet kipróbálni?
2: Abszolút, javaslom, mert hogy annyira gyorsan fejlődik a kozmetikai ipar, és valóban nagyon jó termékek vannak. Ami a nehézsége ennek, hogy rettentő széles a piac, tehát nagyon nehéz választani. Érdemes, ahol csak lehet mintákat kérni, tehát az legalább annyira jó, hogy megtapasztaljuk egy kicsit a textúráját, az illatát, hogyan szívja fel a bőrünk. Nyilván a hatást nem tudjuk egy mintából letesztelni, de például, ha valaki allergiás, érzékeny egy termékre, az már rögtön egy mintából kiderül, tehát ezekre is gondolni kell, de fontos az, hogy hogyan fogadja a bőrünk, mennyire tudunk azonosulni az illatával, az érzetével, de most a krémek is a könnyedebb irányba mennek. Hát tehát, hogy már nem azok a nagyon testes, sűrű termékek, még akkor sem, hogyha valakinek extrém zsírhiányos a bőre, mert ott is vannak olyan finom növényi olajok, amelyeknél nem ezt a sűrű testességet érezzük, hanem maga a növényi olajoknak az anyaga az, ami gyönyörűen tudja visszatáplálni a zsírhiányos bőrt. Én úgy gondolom, hogy sok pénzvesztéstől kímélik meg magukat a hallgatók, hogyha ezért egy szakember véleményet kikérik, és akkor nem találomra történik a vásárolgatás.
1: Igen, mondjuk nem a reklám után megyünk, hanem a szakmai tanács után, biztos előrébb viszi a dolgot. Én köszönöm szépen, hogy a skinimalizmus szóval megismertettél minket, és hát be is tekinthettünk, hogy mit akar ez a szó. Fogunk még erről majd beszélgetni. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: augusztus vége, augusztus közepe, amikor a úgymond az őznász zajlik, és tulajdonképpen ebben az időszakban az esetleg addig óvatos őzbakok is útnak indulnak, a hormonok által vezérelve, és sokszor olyan helyeken mennek, elvesztik az óvatosságukat, és esetlegesen nem csak mondjuk a hajnali éjszakai órákban lehet találkozni velük, hanem sokkal aktívabbak, így van, tehát a nappali órákban is aktívak, és sajnos ebben az időszakban szokott a legnagyobb őzzel kapcsolatos ütközés történni. Tehát ezért ebben az időszakban, ahol főleg azokon a helyeken, ahol nyilván vadveszélyt jelző tábla is van, ott pláne óvatosan kell közlekedni, illetve mivel azért egy bizonyos szinten az utóbbi években egy kicsit megnőtt a vadlétszám is, illetve hát gondoljunk a 10 évvel ezelőtti állapotra, mennyi utat építettek azóta, illetve mennyivel több autó jár az utakon, főleg hajnali, éjszakai, esti órákban figyeljünk, illetve számítsunk akár arra is, hogy a napközbeni órákban is találkozhatunk őzzel.
1: Itt megyünk területén, melyek azok a leginkább veszélyeztetett szakaszok, ahol kifejezetten nagyobb az őspopuláció, és itt jobban számíthatunk ilyenekre?
0: Igazából mindenhol számíthatunk rá, azt kell, hogy mondjam. Itt Borsodban, tehát azokon a részeken, ahol úgymond egy kicsit, mondjam úgy, hogy nagyobb sűrűséggel él az őz, egy jobb minőségi őzállomány van mondjuk a Bodrog közbe, a borsodi mezőségbe, de hozzá kell tennem mondjuk én autóütközés szempontból, mondjuk egy erdei úton is, ahol mondjuk ritkábban fordul elő az őz, de viszont mondjuk keskenyebb utak vannak, nem olyan sok úttal átszűtt, tehát ott is ugyanúgy találkozhatunk vele, tehát nem csupán ezen múlik, illetve a nagyobb balesetek ott szoktak lenni, ahol a sebesség korlátozások nem olyan alacsonyak, és akkor nyilvánvalóan ott a reakcióidő, illetve a fékút is esetlegesen hosszabb, ezeken a részeken meg főleg, tehát sajnos azt is halljuk sokszor a rádióban, hogy mondjuk az autópályára is
1: betéved
0: az őz. Az időszakban még ott pluszba kell figyelni, tehát azért gondoljuk az autópályán, azért nem lassan mennek az autók, és sajnos azok a kerítések, amik elvileg a nyomvonalat hivatottak jelölni, tehát sok helyen alkalmatlanok arra, hogy a vadnak a behatolását megvédjék az autópálya területére, és sajnos ott elég komoly balesetek lehetnek. Itt még annyit elmondanám, hogy kvázi mindenki a saját kárát viseli, még egy olyan próbálkozás is van, hogy mondjuk a kötelező gépjármű biztosítás esetlegesen terjedjen ki a vadütközéses káreseményekre, mert most tényleg úgy van, hogy mindenki úgymond a saját magáért felel, de hogyha van egy olyan tényező, amikor végül is veszélyes üzemek találkozása, hogy úgy mondjam, amikor valamelyik fél részére felróhatóságot lehet bizonyítani, akkor viszont teljesen más a helyzet. Ezekből a vadütközésekből rengeteg bírósági per van.
1: Ha már megtörtént a baj, akkor mi a teendőnk?
0: Tulajdonképpen
1: nem tesszük a csomagtartóba az őzet, és visszük
0: tehát
1: haza.
0: Van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha látjuk, hogy az őz elpusztult mondjuk, vagy bármi, egy nyúl is akár, és akkor az autóban nem keletkezett kár, hú de jó, akkor most bedobom a csomagtartóba, és akkor hazaviszem. Tehát ez lopás. Tulajdonképpen az a vad ilyen esetben már a vadászatra jogosult tulajdonát képezi, tehát ez lopás, és akkor, hogyha olyan kár is van, tehát anyagi jellegű kár, ne adj Isten valami személyi sérülés is, tehát mindenképpen, hogyha a további konfliktus elkerülése véget, nagyon hasznos és jó dolog is, azt mondom, hogy kell is, tehát hogy a rendőrséget értesítse az autóvezető, akik a helyszínen fel tudnak venni egy olyan jegyzőkönyvet, hogy a későbbiekben egyértelműek lehetnek az ott bekövetkezett, illetve látható dolgok, tehát ott egy helyszínelés van, akkor mindenképpen meg tudják azt a későbbiekben is konkretizálni, hogy tulajdonképpen mi történt, mert különben egyéb esetekben mondjuk egy bírósági eljárás során ezekből szokott a legtöbb gond lenni.
1: Vaddisznó és őszkáról hallunk a legtöbbet, te most itt említettél nyulat. Mi lehet még?
0: Hát sajnos mondjuk róka, a szarvas. Tehát minden szarvas lehet tulajdonképpen. Tehát a róka az mondjuk olyan, hogy azt általában, főleg ebbe az időszakban, amikor mondjuk rokkölyök róka bambán próbál átmenni az úton.
1: Ez sok esetben, húzzák a
0: igen, de annyi szerencse van, hogy tulajdonképpen egy kisebb tömegű testről van szó, akkor a kárt talán nem tud csinálni, de mondjuk tud, hogyha a jelenlétével egy ijegység miatt akármi is lehet tulajdonképpen ebből, de sajnos vannak olyan, amikor mondjuk egy nagyobb testű, akár 200 kilót meghaladó tömegű, mondjuk akár egy szarvas, és alütközik egy autó, tehát azok

0: azokon a helyeken, ahol főleg az őszi időszakban, szeptember vége felé, délibb megyékbe, a hamarabb is, amikor a szarvasbőgés ideje van, ott is szintén megvan az, mint ugyanígy most az őzeknél. Tehát a hormonok egy kicsit megváltoztatják az állatoknak a idézőjelbe működését, a viselkedését, és abban az esetekben akár ilyen is előfordulhat, hogy mondjuk szarvassal ütközik az autó, az viszont az mindig azért egy nagyobb anyagi kárra.
1: Hát akkor körültekintően óvatosan, a veszélyjelző tábláknál, mindenképpen lassan, ott is, de ott meg pláne, és főleg most ebben az időszakban, az elkövetkezendő egy hónapban, mert hogy bármikor, bárhol előbukkanhat egy ősz.
0: Mennyiségben fordul elő tulajdonképpen ez a vadfajunk, és már csak ez olyan helyeken is, tehát előfordul, ami nem csak a lakott területektől távol esik, hanem akár közelebb is, tehát mindenhol óvatosan kell számítani.
1: Még csak egyetlen egy kérdésem van, nem ezzel kapcsolatban, ez egy másik felvetés, ugye hetek óta kánikula van itthon, nyilván ezek a vadon élő állatok nincsenek ehhez hozzászokva. Mennyire viseli meg őket, vagy hogyan tudnak védekezni, vagy védeni őket, például a vadászatra jogosultak?
0: Tulajdonképpen ebben az időszakban azok a vadászatra jogosultak, akik tényleg a helyes gazdálkodás szerint és szívből gazdálkodnak ezekben az időszakban, ha igazából tényleg nincsen egy olyan természetes hely, ahol mondjuk folyadékhoz, vízhez jut a vad. Ezekben az időszakokban mesterséges itatókat, mesterséges dagonyákat alakítanak ki. Ha tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban azért ez megfigyelhető egy olyan migráció, tehát a vad elvándorol ezekről a részekről. Tehát azokon
1: a víz közelében van.
0: Tehát vannak olyan részek bükkben, egy Zemplénben is, ahol tulajdonképpen mondhatni, hogy majdnem eltűnt a vad. Tehát vannak olyan vadfajok, ami szinte mondjuk egy őz, majd hogy nem a vegetációs vízzel is, amit a növényekkel felvesz, szinte majdnem beéri, de vannak olyan vadfajok, mondjuk disznó, szarvas, ami mondjuk dagonyázik is, és szükséges ahhoz, hogy tehát inni tudjon. Tehát ezek a részek, ahol tényleg se egy patak is, most azért halljuk, azért sok kisebb vízfolyás, patak, dagonya teljesen ki van száradva sajnos. Tehát ezekről a vad azért elvándorol, és mondjuk ezt az elvándorlást is megakadályozzuk, illetve a túlélését segítsük, illetve mondjuk apró vadas területeken főleg, ott ezeken a részeken mesterséges itatókat, illetve dagonyákat létesítenek, itatóhelyeket létesítenek.
1: És akkor ezt folyamatosan feltöltik.
0: És akkor így van, tehát ezekben az esetekben mondjuk sokszor, hogyha mozaikszerűen egy területen több helyen úgy létesítenek itatót, hogy akár hogyha a keréknyomokba vagy valami olyan mélyebb részeket megtöltenek vízzel, ami egy pár napig biztosítja az innivalót a vad részére, azzal már rengeteget tudtak tenni, hogy életben maradjanak, illetve átvészeljék ezt a forróságot, meg nyilván ezekben az időszakokban is, tehát a vad viselkedése is változik. Sokszor elsősorban nem az ennivalót keresi, hanem az innivalót keresi.
1: Hát úgy, mint mi emberek, mert ebben a nagy melegben szerintem van, nálunk
0: nem
1: is
0: olyan
1: elsősorban.
0: Aktív, nem mozog, illetve ilyenkor azért éjszaka mozog. Tehát most például az üzekedés idején volt már egy pár év olyan, amikor tényleg a máskor, akár nappal is aktív őzek tényleg ebbe a melegbe, inkább az éjszaka zajlott az üzekedés, tehát sokszor sokat nem lehetett látni belőle, mert a hűvösebb éjszakai órákba aktivizálódtak.
1: Értem. Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezt a sok új infót. Én jó munkát, jó pihenést kívánok neked ebbe a kánikulában, és jövő héten újból várlak.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk, Szaniszló Berci. Szia Berci, szép napot kívánok neked!
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: Most egy nagyon érdekes konyhával fogunk foglalkozni itt az ízutazásunk során, mégpedig egy szigetországba megyünk, Nagy-Britániába. Az angol konyha az, ami mai nap terítékre kerül. Mi a legjellemzőbb az angol konyhára?
2: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Az angol konyhát nagyon-nagyon-nagyon sokféle dolog határozza meg, és határozta meg a történelem során. Nem lehet azt kijelenteni úgy, hogy az angol konyha a legjellegzetesebb, hanem ami meghatározta az angol konyhát. Tulajdonképpen a rómaiaktól kezdve utána volt a normann hódítás, és utána voltak a gyarmatosítások. Az angoloknak rengeteg gyarmatuk van. Teszem azt például az indiai kontinens, Ázsia, és az innen jött befolyások, Amerika, ugye, amit onnan hoztak át, és még sorolhatnám nagyon-nagyon sokféle. Igazából a paraszti konyhától tényleg elkezdve a fine diningig minden meghatározza. Hogyha megnézzünk például egy adást ezen a méltán híres Paprika nevű tévécsatornán, egy angol séf például úgy készíti az indiai csirkeételt, mint hogyha az neki az anyukát tanította volna, és ez olyan hagyományos lenne. Az angol konyhát az nagyon-nagyon sok minden határozta meg. Angliában mondjuk elutazunk, akkor ott is régióként és területenként változik. Tehát valahol nagyon híres a bárányhús, valahol nagyon híres a marhahús, valahol nagyon híres a csirke, valahol nagyon híres a zöldségtermesztés. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a helyi termelőkre, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy angol és brit alapanyagokat használjanak. Adott esetben teszem azt, egy almatermesztőt, egy birkatenyésztőt, egy fűszernövénytermesztő embert, és igazából erre helyezik a hangsúlyt, mind a mellett, hogy rengeteg minden része a konyhájuknak. Tényleg végtelen meg egy az angol konyhának a alapanyag felhasználása. Hogyha nagyon le kéne sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a marhahús, a bárányhús, a friss zöldségek, a helyi alapanyagok, illetve hát vannak nyilván olyan dolgok, amik ekte angol brit konyhára asszociál az ember, hogyha megkezdjük például a Yorkshire puding, a Wellington bérszín, a shepherd's pie, ami ugye egy ekte brit étel, a fish and chips, az eredeti fish and chips, ugye ezt a street food, amit ugye újságpapírban adtak ugye annak idején. Nem nevezhetsz mindent ugye fish and chipsnek, mert az angolok azt úgy találták ki, hogy. És akkor befolyásolt, ott vannak a skótok, az írek, jöttek a különböző befolyások, de nagyon összetett és nagyon-nagyon változatos az angol konyha ebből a szempontból.
1: Mik azok az ételek, amelyeket ki lehet emelni, hogy ez tényleg ekte angol?
2: Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy angol, vagy brit, mondjuk ha azt mondjuk, hogy egy irlandi ürügújás, egy Irish stew, ugye ez a ragu, vagy akár tényleg a fish and chips, amit említettél, hogy sült krumpli, egy sörbundással, kizárólag szigorúan angol sörrel, sörbundás és kizárólag tőkehal, ugye az eredeti fish and chips szerint a tőkehalból készült, ahhoz egy mashi peas, ahogy ők mondják, ez a borsópüré, egy mentás borsópüré, és egy nagyon finom ilyen csemeguborkás majonéz, az egy ekte angol és brit fogás, vagy ha meg kéne említenem, az angol reggelit, nagyon-nagyon híres, és már elterjedt egész Európában, nem csak Európában, hanem a világon, az angol reggeli, amihez ez a hagymás bab, kolbász, egy kis békön, egy tükörtojás, egy pirítós, és ez egy ilyen, bárhova megyek, és az angol reggeli, az mindig egy kiemel dolog, vagy például ezek a piték, amiket nagyon szeretnek, húsos piték, vagy a shepherd's pie, amit úgymond ugyanilyes fordításban ugye az juhászok pitéjé, ugye úgy hívják, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon gazdag húsos, zöldborsós ragú, és tulajdonképpen egy burgonya pürével van lefedve, egy kis sajttal megsütve a tetején, ez is egy ekte angol és brit nagyon-nagyon finom étel, de tulajdonképpen, ha azt mondjam, hogy egy csirke tikka masala, az egy indiai befolyású csirkeétel, de az angolok csinálják állítólag a legjobban, mert hogy annyira tökélyre fejlesztették az indiai bevándorlók és a gyarmat miatt, hogy igazából azt is angolnak mondanám. Úgyhogy azt mondani, hogy ekte angol, az talán csak a Yorkshire puding, meg a bárányhús. De a többi az mind a befolyás által, de ők fejlesztették tökélyre.
1: néhány adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy az étkezési szokások. Említetted ezt az angol reggelit, gondolom azért ilyen gazdag, mert utána esetleg később ebédelnek, vagy csak szendvicset ebédelnek, ha emlékeim nem csalnak, és a főétkezés náluk azért inkább a vacsora, amikor összegyűl a család, főtételt tesznek.
2: Igen, az angol reggel ugye nem véletlenül olyan kiadós, ahogy elindulnak reggel, megeszik azt a jó kis kiadós angol reggelit, elmennek munkába, majd egy kis laza ebéd, akár teszem azt egy fish and chips az utcán, vagy egy bármilyen street food, amit ugye a bevándorlók vagy a gyarmatok révén ugye átvettek, mint szokás. Ezek a street food ételek, jövök, megyek egy kis aktatáskával a kezembe, és eszek valamit az utcán. Az 5 órai teja, az szigorúan, megülünk egy picit, és aztán a vacsora, az legyen egy tálétel, egy családias, meleg hangulatban elköltött vacsora, de igen, talán a reggel és a vacsora az, ami náluk a legfontosabb. Az ebédre annyira nem fektetnek nagy hangsúlyt, mert valószínűleg emiatt, hogy jönnek-mennek. Nyilván ez nem érvényes az éttermi gasztronómiára, tehát ott azért annak is megvan a hagyománya, tehát csúcsminőségű éttermek vannak, tehát a világ legjobb étterme például 3-szor lett angol, amit megválasztottak, a Heston Blumenthalnak az étterme, a Fat Duck nevű étterem, tehát azért csúcsgasztronómiában is azért élen haladnak az angolok, de talán, hogyha étkezési szokásokat kell említeni, akkor a reggel és a vacsora, ami meghatározó.
1: Szerintem ez egy rendkívül jó dolog az, hogy a helyi termelők által előállított termékeket, ugye zöldség, hús, gyümölcsből, illetve zöldségből készült, feldolgozott termékeket használják a konyhájukba. Ebből is adódik, hogy például a desszerteik, azok nagyon sok lekvárt tartalmaznak. Beszéljünk a levesekről. Egyáltalán levesfogyasztó nép a brit, vagy csak egy ilyen fogás az étlapon?
2: Vannak leveseik, de az igazából nem úgy mondanám, hogy igazából ekte angol, hanem például skót és ír befolyásnak köszönhető. Ugye a marha és a bárány tenyésztésből adott méltán világhírű az ír és a skót marha és a bárány tenyésztés. Ebből adódóan vannak nagyon finom gazdag leveseik, mint például az illadűrű gulyás, amit ugye ma már nem gyakran készítünk itthon, megtanultuk annak idején az iskolában, de ma már nem nagyon készítjük, ott még mindig méltán híres, de inkább ezek a ragú és inkább ilyen egytálétel jellegű dolgok az, amik meghatározóak. Leves frontján annyira nem erősek szerintem az angolok.
1: A steak az egy angol étel, és hát ők hogyan fogyasztják, milyen változatokban?
2: Tulajdonképpen a steaknél megkülönböztetünk ugye többfajta sütési fokozatot. Ezeket meghatározták nagyjából egy nagy egységes skálán, hogy milyen makőmérsékleten hogyan fogyasztjuk a steaket. Medium, medium rare, ugye ezek nyilván nem véletlenül angol kifejezések, tehát onnan ered, hogy medium, medium rare, well done, de már most elterjedt például a blue, amikor csak tényleg csak egy pici kerget sütsz a húsra, és belül teljesen nyers és hideg a marha hús. Az angoloknál előszeretettel fogyasztják a húsokat. Nekünk, közép-európai szemmel viszonylag nyers formában. Náluk azért nagyon jó minőségű marha és bárány húsok vannak. Valószínűleg azért terjedt el ez, mert egészen más minőséget fogyasztanak ott helyben, mint mi.
1: Hogyha már ilyen félig átsült húsokról beszélünk, akkor esetleg a zöldségeket is így fogyasztják, félig roppanós, tehát nem ilyen nagyon megfőzött, hanem hogy csak éppen, hogy kap egy kis tüzet, és már lehet is fogyasztani?
2: Nagyon-nagyon változatos a zöldség felhasználásuk. Én nagyon sok műsort láttam, és nagyon sok ilyen dokumentumfilmet láttam az angol termelőkről és zöldségtermelőkről, piacokról, és tényleg a világon tényleg kimagasló minőségben termelik és fogyasztják a zöldséget, és azt gondolom, hogy ennek hatására, hogy ilyen jó minőségű zöldséghez is változatosan, tehát az éghajlatuk is lehetővé teszi, hogy minden évszakban a lehető legjobb minőségű zöldséget tudják előállítani. Nem hőkezelik túl, és nem akarják túl főzni, túl párolni, túl sütni, hanem éppen csak, és megtartsák a zöldségeknek ezeket a frissességét, roppanóságát és élvezeti értékét, pont azért, mert tényleg kiváló minőséget tudnak előállítani.
1: Tészták, tésztaételek, desszertek.
2: Az édesség és desszert kínálatban, és a cukrász vonalon, ha már csak Angliát nézzük, nem egész Nagy-Britanniát, ők megmaradtak ezen a hagyományos és idézőjelben paraszti és házias vonalon, tehát ezek a gyümölcsös piték, ugye ahogy említettük a zöldségeket, hogy nagyon jó minőségű zöldségeiket vannak, és nagyon jó minőségben tudják termelni, ugyanúgy a gyümölcsöket is. Tehát csodálatos almáik, csodálatos szilvájuk, csodálatos körtéjük, nagyon-nagyon finom szőlőjük, és minden gyümölcset éghajlatnak megfelelően nagyon-nagyon jó minőséget tudnak, és erre építették nagyjából fel a cukrász hagyományaikat. Gyümölcsös piték, egy nagyon finom tészta, egy omlós tészta, és ebből akár tényleg a végtelen meg az egy, amit a gyümölcsökkel tudnak varázsolni. Vannak ugye az öt órai tea miatt ugye a kekszek, ezek az angol teakekszek, ezek ugye nagyon elterjedtek, az omlós sütemények, de azt gondolom, hogy nagyjából amit mi nagymamánál megszoktunk, ezek a gyümölcsös piték, akár gyümölcsös kevertészták, piskóták, stb., de a gyümölcs az, ami meghatározza a cukrászatukat.
1: Az italok, tehát az angol sörök, ugye azt ismerjük, hogy sötét színű sörök, illetve hát a megtalálható viszkik, és...
2: Tehát valószínűleg senki a világon nem fogyaszt több sört, mint az angolok, írek és a skótok. A skót viszkit, azt nyilván, meg az ír viszkit, azt említeni se kell, mert az méltán világhírű. A leghíresebb és talán a legesleg finomabb viszkik azok onnan jönnek. Az, hogy az angol sör, ez a stout, és a Guinness, ugye, amit meg kell említeni, az íreknek a Guinness, ugye ez a fekete sör, hát nem nagyon tudnék híresebb és jelentőségteljesebb italt, mint az ír viszki, vagy a skót viszki, vagy az angol sör.
1: Kedvenc angol étel?
2: Hát egy jó fish and chipsre mindig kapható vagyok. Mi is szoktuk itt készíteni az étteremben. Igyekszem hozni a hagyományos angol vagy brit fish and chips vonalat. Nem mindenkinek ízlik, tehát azért ebben a bundában nincsen tojás. Ez egy ilyen keményítős, lisztes, és csak sör, keményítős, liszt és fűszerek keveréke. Egy pici curry-por, amit szoktunk, azt nagyon-nagyon kedvelem. Talán a legjobb minőségű tőkehalat használjuk, amit lehet kapni a piacon. Én is csinálok hozzá egy nagyon finom mentás zöldborsó pürét, és steak burgonyával, és hát igyekszem hozni ezt. Ez egy nagyon-nagyon jó ét. Illetve hát egy jó angol reggeli, amit, hogyha olyan helyen járok, és lehet választani, akkor az angol reggelit azt mindig preferálom.
1: Köszönöm szépen, hogy így nagy vonalakban elkalauzoltál minket az angol konyha rejtelmében. Nyilván ez a felsorolás, vagy ez a beszélgetés, ez nem tudta felölelni azt teljesen, ami erre konyhára és a gasztronómiára jellemző, de hát majd még folytatjuk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy ránk szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallott.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Először lép be Magyarországra a Gyesev új Intercity motorvonata, amelyek közül 11 szerelvény a Budapest-Győr-Szombathely és Sopron vonalakon áll forgalomba jövőre, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken. A lengyelországi Stadler gyárban készült első darabok úton vannak a romániai tesztpályára, ezt követően pedig hazai pályákon is vizsgálják őket az utasforgalomba állítás előtt. A járművek kocsiszekrényét Szolnokon gyártották, a végső összeszerelés pedig Lengyelországban lesz. Összesen tehát 11 ötrészes motorvonat érkezik, hogy 2028-ra teljesen lecseréljék a meglévő flottát ezeken a vonalakon. Kiemelt figyelmet fordít a gazdasági versenyhivatal a külföldi webáruházak és online piacterek vizsgálatára a hazai piacon zajló növekedés miatt. A versenyhatóság tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett közvetlen pénzbeli visszatérítést és kompenzációt érjen el a fogyasztók számára. 2020 áprilisa óta a gazdasági versenyhivatal így már több 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak különböző eljárások során. Példaként említették az About You-t, amely több mint 500 millió forintos visszatérítés mellett bírságot is fizetett, valamint a Temut, amelytől a magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak. Az EMAG-ra a vállalások hiányos teljesítése miatt csak 2026-ban 460 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabtak ki. Más hasonló cégek esetében szintén kötelezettségvállalásokkal vagy kompenzációkkal zárultak az eljárások. A magyar e-kereskedelmi piac forgalma 2025 végére meghaladta a 2100 milliárd forintot. A kormányzat 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot Magyarország energiabiztonságának növelése érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, egy új kormányrendelet szabályozza majd a pályáztatás kereteit, míg a gazdasági és energetikai tárca kijelöli azt a 25 könnyített térséget, ahol egyszerűbb engedélyezési eljárások érvényesülnek a szélenergia vonatkozásában. Emellett augusztus 31-ig megjelentetik azt a pályázatot is, amelyen keresztül a vállalkozások 700 megawattnyi új kapacitásra szélerőművek telepítésére kaphatnak forrást. Mobil MR egység érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórház rendelőintézetbe az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködésével, miután a korábbi berendezés és hűtőrendszere többször is meghibásodott. Az átmeneti üzemszünetek miatt jelentősen megnőtt a várakozási idő és az előjegyzési lista. A kórház tavaly novemberben vette át az MR készülék üzemeltetését egy magánszolgáltatótól az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként. A telepített eszközt kiegészítő mobil egység felállításával jelentősen növelhető a vizsgálatok száma. A nyári szabadságolások ellenére a személyzet többletműszakokat vállal a betegek időbeni ellátása érdekében. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án, így a két éve zárva tartó turisztikai attrakció 4 napos ünnepi programsorozattal várja a látogatókat. A hosszú hétvégén a miskolci repülőtéren Legendák a levegőben címmel légi bemutatókat és Besenyei Péter programját is megrendezik. A belvárosban augusztus 20-án és 21-én tartják meg a fényinstallációkkal és vetítésekkel gazdagított tündöklő fényfesztivált. Ezzel egy időben a Miskolci Állatkert fennállásának 43. évfordulóját ünnepli egésznapos születésnapi programokkal. Az ünnepi rendezvény sorozatot augusztus 22-én este a Szent István térről rajtoló Night Run Miskolc éjszakai futóverseny zárja.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Nagy Csaba Zoltán, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára a vendégünk. A professzor a református egyházhoz sok szállal kötődik, nem csak azért, mert szülei a bagaméri református egyházközség lelkipásztoraiként szolgáltak, hanem mert ő maga is komoly elhatározással bírt a lelkészi hivatás irányába. Jelenleg is saját tehetségével szolgálja egyházát, a nagyárdei református gyülekezet kántoraként egyetemi munkája mellett egyházi énekeket dolgoz fel, olyan kórusműveket ír, melyeket a műkedvelő, hangképzést nélkülöző gyülekezeti kórustagok is sikerrel és örömmel el tudnak énekelni. Kedves, szerény, igazi keresztény ember, akivel megtiszteltetés volt beszélgetni. Tótemese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Nagy Csaba Zoltán, zeneszerző, oboaművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar Fafúvós tanszékének tanszékvezető professzora. Jó hosszú volt a bemutatás, professzor úr, és hát gondolom hosszú volt az út is, ami idáig vezetett, ugye, hogy itt elfoglalja ezt a nem is akármilyen helyet. Én úgy tudom, hogy maga méri felmenői vannak professzor úrnak. Ahogy az előbb beszéltük, halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen lelkész szülei vannak.
1: Igen, ez valóban így van, és ha már szóba került, valóban sokszor esik szó arról, hogy a lelkész gyerekek milyen problémával küzdködnek a mindennapi életben, és főleg egy olyan lelkész gyerek, akinek az édesapja is és az édesanyja is lelkész.
0: Jól kellett viselkedni, ugye?
1: Nem. Illetve ez nem olyan egyszerű. Ott kezdeném, hogy sokat hallottam már én is ennek a hátrányos részéről, de azt kell mondanom, hogy én csak az előnyét élveztem ennek. Tehát egy olyan közösségben nőttem föl, egyrészt a családi közösségben,
0: Bagamérben,
1: igen, ahol a szüleim nem csak tanítottak Isten országáról, hanem megélték. Mindenféle szempontból, akár fizikailag is, de lelkileg is, én a templom tövében nőttem föl. És ez meghatározta az egész életemet, és különösen, amikor 17 éves lettem, és személyes megváltónak elfogadtam Jézus Krisztust, és betöltött Szent Lelkével, onnantól kezd még jobban éreztem ennek az előnyét, főleg édesapám a hitével, a teológiai látásával. Hát ezt csak így tudom mondani, hogy odahozta Isten közelségét a családba és a gyülekezetbe.
0: És akkor professzor úr, ezt hogy kell elképzelni, hogy ön kisgyerekként ment és hallgatta a szüleit a templomban, amikor ők ott prédikáltak?
1: Természetesen, mert ugye nem nagyon volt kire hagyni engem. Amikor olyan kicsi voltam, még olyan 3-4 éves, akkor is már emlékszem, édesanyám mondta, hogy akkor Berekdalócon szolgáltak, hogy a gyülekezet ott aggódva figyelte, hogy a kis Csabika mikor esik le a Mózes székről, ahova ültem, mert hát nekem az már késő volt, de mondjuk én nem erre emlékszem, hanem arra, hogy nagy családban nőhettem föl. Egyedül voltam 14 évig, tehát nem így értem a nagy családot, hanem úgy, hogy nekem nagyon sok nagymamám, nagyapám, rokonom volt, mert hogy a gyülekezet olyan volt, mint egy nagy család. És ezt megtapasztalni nagyon jó dolog volt, úgyhogy amikor saját családot alapítottunk feleségemmel, ez volt az egyik legnagyobb hiány tulajdonképpen, hogy egy ilyen közegből kikerültem egy teljesen másfajta közegbe, ugye tanárok vagyunk mind a ketten, feleségem is és én is, és ugye itt a gyülekezettel az a napi közösség az nincs meg, még úgy sem, hogy aktívan szolgálok jelenleg is a Nagyerdei Református Gyülekezetben, mint kántor.
0: Mi térjünk már vissza a gyerekkorhoz. Szerintem egy kisgyereknek egy szép templom, meg a templom belső, meg ott egy orgona, meg egyáltalán ez a millió, szerintem olyan varázslatos. Ön is így élte meg?
1: Valószínűleg így élhettem meg, mert az, hogy zenész lettem, ezt magam részéről oda vezetném vissza, hogy édesanyám a kántori szolgálatot is végezte a lelkészi szolgálat mellett, és nagyon szépen énekel, tanult lánykorában énekelni egyébként, és amikor megszólalt az orgona, az olyan jó érzés volt, és úgy csodálkozva néztem mindig. Ő igen. Úgyhogy ez biztos, hogy hatással volt rám, és hogy az előbb is mondtam, tehát maga a környezet, az, ami ott történik, ahogy ott történt, ez mind hatással volt rám.
0: No és nem szeretett volna lelkipásztor lenni?
1: De. 40 éves korom után be is adtam a teológiára a felvételi kérelmemet, fel is vettek, csak aztán a realitás szembe jött velem, hogy akkor már 3 gyermekünk volt, és én nappalira adtam be, mert máshogy nem is lehetett. És az, hogy igen, és az, hogy nem mondhatom otthon, hogy gyerekek, figyeljetek, most apa tanul, az hagyjám, de az, hogy vacsorára nem tudom, mi lesz, van tyúkhúr a kertbe, de hát mondjuk az magában nem sokat ér, nincs mit tenni, mert nem tudok dolgozni mellette, nincs miből megélni, tehát a tanulást meg a család fenntartását összeegyeztetni, ezt elég nehéz volt, úgyhogy a végig is úgy döntöttem, hogy maradok a templomnak abban a sarkában, ahova elszegődtem, vagyis az orgonánál, vagyis zenészként.
0: Jó, az orgona. És az oboa hogy jött?
1: Én tulajdonképpen, én oboista vagyok alapvetően.
0: Tehát az az első.
1: Az az első, abból szereztem diplomát, igen. Ez úgy kezdődött, hogy nekem gyermekkoromban volt egy szem problémám, ami térlátás, ha jól emlékszem. Ezzel volt probléma, és
0: kinőttem,
1: igen. Van jogosítványom. És itt szemtornára kellett bejárni. Most a szüleim úgy gondolták, akkor Bagamérba laktunk már, úgy gondolták, hogy ha úgyis hetente kétszer be kell jönni Debrecenbe, akkor kössük össze a hasznost a kellemessel, és felvételiztem a zeneiskolába. Hát mint minden szülő, elsősorban zongoristát szeretett volna faragni a fiából, én is arra jöttem volna. 10 évesen voltam még akkor, ha jól emlékszem, és hát közölte a felvételi bizottság, hogy már ahhoz öreg vagyok. Na, jó, akkor mi legyen a következő? Hát mondjuk legyen akkor valami vonós hangszer, ahhoz is öreg vagyok. Hű, egyre szűkült a környezet, maradt a részfúvós és a fafúvós, hát a részfúvóst a szomszédokra való tekintettel hanyagoltam, és így lett az oboa, és ott is teljesen tudatos döntés következménye lett ez, ugyanis a teremben emlékszem 3 tanár volt, egy magas, szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, egy meglehetősen megtermett atyafi volt a klarinét tanárbácsi, ő se volt számomra túlságosan szimpatikus, és egy elbűvülő, nagyon szép fiatal tanárnő volt, ő volt az oboa tanárnéni. Halvány fogalmam nem volt az, hogy mi az, hogy oboa, de hogyha ez a tanárnéni tanítja, akkor az csak jó lehet. És hát már akkor megtapasztalhattam ebben az Úristen kegyelmét és vezetését, ugyanis akkor nem tudtam, ezt már felnőtt fejjel tudtam, hogy az ország egyik legjobb, hanem a legjobb alapfokon tanítóba, tanárához kerültem, Hernádi János Néva nénihez, aki világhírű oboistákat is nevelt, a Hadadi Lászlót például. Tehát a legjobb kezekbe kerültem. Így indultam el az oboázás rögös útjain.
0: És az mikor dölt el, és hogyan, hogy azért önnek ehhez van affinitása és tehetsége is.
1: Amikor a középiskolai felvételi eljött, illetve középiskolát kellett választani, na, először a református gimnáziumba gondoltuk, hogy jelentkezni fogok, de a zenetanárom, illetve Éva néni javasolta, hogy a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába menjek. Tehát gondolom, hogy azért javasolta, mert látott bennem valamit moszorogni, valami tehetséget, és így kerültem a szakiskolába, ahol megint csak elmondhat, hogy kivételes helyzetem volt, mert Kányási József tanár úr az ország legjobb, ezt most már így merem kijelenteni, nem egyik, hanem a legjobb oboa tanára volt, és hozzákerülhettem. Tehát megint egy olyan út nyílt, ami erősen meghatározta a következő éveket.
0: És akkor mikor jöttek az első komolyabb szereplések?
1: Hát ez tulajdonképpen a diploma megszerzése után, illetve még ott is volt egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, ugyanis Magyarországon 1982-ig, ha jól emlékszem, csak Budapesten volt a Zeneakadémián egyetemi szintű képzés zenei téren. És a debreceni főiskola akkori igazgatója, Kedves Tamás, aki fantasztikus diplomáciai érzékkel rendelkezett, sikerült neki végigvinni azt a tervét, hogy Budapesten kívül először Debrecenben indult be az egyetemi képzés, és annak az első hallgatója én voltam. 14. Lajos után szabadon elmondhatom, hogy az egyetemi tanszak én vagyok. És ezt akkor elmondhattam.
0: Az első, de egyetlen.
1: Egyetlen. Egy évig én voltam az egyetlen. A második évben már 2 voltunk, még az úgy eléggé kis létszám. És ez nagyon szép időszak volt, de nehéz olyan szempontból, hogy ugye mindenki kíváncsi volt arra, hogy na, Debrecen mit csinál Budapest mellett. Kedves Tamás, akkori igazgató volt például a filozófia tanárom, és emlékszem, hogy Spinoza etikáját 3-szor dobta vissza nekem, mikor jöttem felelni belőle, és ugye a felelés az normál esetben úgy van, hogy bemegy az első, kihúzza a tételt, amíg ő készül a másik felel, na most itt ilyen nem volt, mert én voltam az évfolyam. Tehát, hogy leültünk szembe az igazgató úrral, és akkor beszéljünk róla. És amikor látta, hogy nem olyan a felkészültségem, akkor mondta, hogy Csaba, nem engedhetjük meg, hogy 5-ösnél rosszabbat kapjon, mert árgus szemekkel néznek bennünket, hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
0: Hogy a presszúra volt
1: az? Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban. És jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe, akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgatónak a levele, hogy Csaba, ekkor és ekkor játszon bemutató koncerten. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
0: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
1: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán a Dini Soma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk oboám, és küldött egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanult meg barokk oboán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk oboa teljesen más, mint a úgymond modern oboa. Ha csak egyet mondok, a barokk oboán 2 billentyű van, az oboán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk oboázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Németh Pállal, a Kapella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztivál zenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen. Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt a barokk zene irányába, igen. És azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el ezen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Igen. Hát, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Tehát? Hát igen, ez arántotta.
1: Na most akkor, hogyha már itt a barokk zenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen ám, csak hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együtt szoprányánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoprányánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szopránnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de 4 szólamú, és nekünk csak 3 szólam van. Most nekünk 4 szólamunk van most Nagyerdőn, de sok kórusnál 3 szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórusdarabot, ami 3 szólamú. Aztán van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolatos, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Hát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusoknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
2: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a 3 szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a 3 szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam közre fogja, közre öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Nos, szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
2: Pontosan, pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjam mérlegelni. Ha szabad így mondani, én nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a zeneművészeti főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz, és ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t hosszú ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomotta, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése, és hogy ez összefügg. És hiába mondtam, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert rosszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű, örömteli arcokat látok.
1: Mert el tudja énekelni.

0: hét, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az ovoisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk, igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt obalszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs obalszak. Tehát úgy tudom, hogy a Zeneakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
0: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a sarki ABC-be, jó, ez most túlzást tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szólaltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy de jó lenne, nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nádanyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy ha látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki óvalszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a nádjáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület milyen életpályamodellt kínál?
0: Tulajdonképpen két út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
0: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
0: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
1: nehéz,
0: tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír kórusműveket? Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
0: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás, az teljesen más, mint egy főtár jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: Ésszel. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanárával, a nagyerdei református gyülekezet kántorával.
1: Milyen szerencsés a nagyerdei gyülekezet, hogy ilyen kántora van, hogy képzett hang, képzett zenész.
2: Hát erre most nem tudok.
1: Hát erre mondjon már valamit, hát nem mindenhol ilyen szerencsések, nem? Tehát pontosan ezért van a nyári kántorképző, meg mindenféle képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, mert hogy tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
2: Kicsit az előző kérdésre is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást, valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zeneművészeti karon hallgatók és tanárok között. Lehet, és akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
1: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ő is egy kedves, joviális ember. Ugye hasonló vonza a hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy?
2: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
1: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
2: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevon bennünket, és hát akkor, mivel magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, te jelens ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket.
1: És
2: kijelentette, igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van, én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
1: Nagy volt a szerelem?
2: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólt bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
1: 3 gyerek, ugye?
2: Igen.
1: Mit csinálnak a gyerekek?
2: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, fulján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Uh-huh. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
1: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt? Van.
2: Elég ritkán, hogy a kilométerek beleszólnak. Van ebben egy ad-hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
1: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még? Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből, vagy néha jó kiszakadni?
2: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom, a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam
1: ezt, hogy... túrázni a hegyekben. Az
2: jó időnként, de mondom, hogy egyszer a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a 3. napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet, 500 négyszögletes telkünk van a házhoz.
1: Vannak életjük rajta?
2: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyon kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
1: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, amin játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
2: Jó, rendben.
1: Szóval mennyi volt ez a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
2: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
1: De szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
2: Nem, ott sajnos nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
1: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
2: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá. Tehát azért mondjuk egy szimfonikus zenekari dolgot írni, ott azért például a részfúvós hangszereknek a jellegét, azt jobban kell ismerni annál, és én meg olyanra szeretek írni, amit tudom, hogy eljátszható. Ezzel együtt most 2 igen megtisztelő felkérés érkezett az elmúlt pár évben. A részfúvós tanszék vezetője kért fel arra, hogy az elmúlt év országos főiskolai kürtversenyének a kötelező anyagát írjam meg, és ott egyeztettem a kollégával, amikor a darab bizonyos részletei elkészültek, hogy mondom, mennyire kürtszerű, mennyire játszható, mert a kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motívummal kezdődik, és a sófár meg a kürt az számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát ilyen izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
1: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
2: Igen, szoktam játszani, barokk együttesekben játszok, ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet, a Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
1: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
2: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok, ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni, tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni, mert találkoztam olyan kollégákkal, akik 1000-szer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristentől, erről, és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a harmadik szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén, de hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy hogy énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a nagyerdei református gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

vállalkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei és korlátai is témája a Reformátusok Szárszói konferenciájának. Mielőbbi intézkedést csürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a Reformátusok Szárszói konferenciája a Balaton-Szárszói konferencia központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyan az emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A Reformátusok Szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet közleménye szerint a kockázatok kezelése nem csak tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a települések ellenálló képességének is kulcskérdése. Ezért egy adatokon alapuló, országosan egységes, de helyben differenciált szakmai rendszerre van szükség. A tűzveszélyes időszakok előtt fel kell mérni a veszélyeztetett zónákat, a tanyákat, a tűzpásztákat és az oltó vízforrásokat. Hosszú távon pedig elemezni kell a tűzesetek területi eloszlását, a tűzoltósági elérési időket és a szükséges erőforrásokat. A megelőzésben az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a civil szervezeteknek és a lakosságnak is együtt kell működnie. 17 ország 300 fiatalja vett részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg. A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án, így a két éve zárva tartó turisztikai attrakció négy napos ünnepi programsorozattal várja a látogatókat. A hosszú hétvégén a miskolci repülőtéren Legendák a levegőben címmel légi bemutatókat és Besenyei Péter programját is megrendezik. A belvárosban augusztus 20-án és 21-én tartják meg a fényinstallációkkal és vetítésekkel gazdagított Tündöklő Fényfesztivált. Ezzel egy időben a Miskolci Állatkert fennállásának 43. évfordulóját ünnepli egésznapos születésnapi programokkal. Az ünnepi rendezvény sorozatot augusztus 22-én este a Szent István térről rajtoló Night Run Miskolc éjszakai futóverseny zárja. Kínából, Azerbajdzsánból és Dél-Afrikából is látható film a szeptember 4-e és 12-e között zajló 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kitekintő szekciójában. A nemzetközi felhozatalban szerepel többek között az Oscar-díjra jelölt Ilker Csatak aranymedvés filmje A sárga borítékok is. A Cannes-i programból érkező Párhuzamos Történetek című alkotásban Isabel Huppert és Vincent Cassel is feltűnik. A dél-afrikai koprodukcióban készült Mosoda mögött Zamo Mekwanazi rendező áll. Emellett bemutatják Elvin Adigozel első azerbajdzsáni filmjét, a Varázslatos Világom című drámát is. Lhapal Gyal a Szumpa Királyság című alkotással érkezik a Távol-Keletről. Végül Noah Segen amerikai filmjében olyan sztárok szerepelnek, mint John Turturro és Steve Buscemi. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötletgazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötet bemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négy napos rendezvény sorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az Avasi Református templomban. Immár 15. alkalommal futhatnak az Akteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. Szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutóversenyt. A kihívás 3 a barlangi szakaszt is magába foglaló, hosszabb és egy gyermekpályát kínál a sporták kedvelői számára. Több távon is megmérettethetik magukat a futók, lesz 34 kilométeres, 15 kilométeres és 6 kilométeres szakasz. A gyerekekre egy 2 kilométeres futam vár. Várják a miskolci terepfutókat is. A verseny során segítőként a Miskolci Maratonklub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be, őt hallják.
2: Valóban jubilál a versenyünk, ez a 15. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy jubileumi. És igen, a miskolci kötőzés, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Miskolci Maratonklub Egyesület szervezésében kerül ez megrendezésre. Aktelek a helyszín, és szeptember 5-én lesz a verseny. Ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom, és minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése, illetve hát az egészség. Az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése a fiatalokkal. A verseny során 4 távval készültünk a versenyre kilátogatóknak és a versenyező szándékozóknak. Van délelőtt 3 darab versenytáv. Az egyik az egy hosszabb, 34,2 kilométeres verseny. Ez 730 méteres szint emelkedéssel van nehezítve. A második, a 15,1 kilométeres, ez 10 órakor lesz, egy órával később, mint a hosszú táv. Ez 361 méteres szinttel van megfinezve, és miután elment ez a 2 táv, tehát 9 órakor a hosszú, 10-kor a rövid táv, akkor a rövid táv után 10 perccel van egy 1,2 kilométeres gyermekfutam, amin a gyerkőcök részt vehetnek, és délután 5 órakor van újabb, már a 4. távunk, ez pedig nem más, mint egy 6 kilométeres táv.
1: Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Gazdag. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Aztán egyszerre csak hangtámadt odakint, mély, dörmögő férfi hang. Holnap majd beszélünk a többiről, mondta valaki. Isten megáldjon. Antal! Szökött fel a kemencem elől az asszony, és hangja verdesett, mint a galambok szárnya. Idősapám! Sikkantott el magát a lányka is, és már lendült az ajtó felé. De akkor már a tornácon döngött a lépés, és az ajtó megnyílott nagyra. A ház meleg párája és a kintről beáradó nyirkosköd egybe keveredtek az ajtóban, és a szürke homályból egy magos, csontos ember lépett elő. Lassan, tempósan lépett be a házba. Előbb étette maga mögött az ajtót, és csak azután mondta, adjon Isten. Hát megmaradnánk mégis valahogy. Mi történt? Bámult rá repesve az asszony. Megcsináltuk a sajó-magyarosi kommunista pártot, felelt az ember, és levette fejéről a báránybőrsapkát, lefejtette magáról a nyírkos ködment, és oda nyújtotta mindkettőt az asszonynak, aki felaggatta azokat a kemence fölötti szögre. Ekkor látta csak meg Bakó Antal a fiát, meg az öreg embert. No, csak szakadt ki belőle a szó. Isten oszta magikat is. Rózsika, te húzd már ide egy széket a szent embernek, és kínáld meg egy pohárka borral, abból, amit elrejtettünk. Ágnes néni lelkem, fordult a padsarkában meghozódó öregasszonyhoz, kerítsen valami harapnivalót is ügyesen. Ágnes néni lekencéről menekedett át, tette hozzá az öreghez fordulva, száz gazdának dolgozott, és bizony a százokat mind elterelték a románok. Ágnes néni szegény nem volt hova menjen, így hát mi vettük bé jó szívvel. Csak ezek után vette szemre a fiát. Megnőttél ám, Dani. Aztán tanultál-e valamit? Tanultam az Istent, édesapám, és még mindig tanulom, vágta ki a gyerek. Hát csak igyekez, szükség van rá. Széket hozott elő az asszony a fal mellől kettőt is, és oda helyezte azokat az ura meg a vendég mögé. Hát üljenek le, mondta sebesen, és már ment is odébb. Julika, szólt oda a leánykára, kerítsd elő azt a korsót, az ágyas szoba padlója alól tudod, ahová dugtuk. Két poharat is tégy az asztalra, ügyesen. Ágnes néni, melegítse fel a túrós puliszkát, én meg sütök egy kis kolbászt melléje. Áldjuk az Istent, hogy hazatért az uram. Hiszen csak a községházán voltam, nem a világ végén, csodálkozott Bakó Antal a feleségére. Csúfolódjék, csak csúfolódjék, felelte vissza a kemencem elől az asszony. Ebben a mostani világban a világ vége csak egy lépés a községházától, tudja maga azt? Tudom hát, morgott az ember, és odalendítette a széket az asztal mellé. Ez az oka annak, hogy megtettük, amit tennünk kellett. Na csak üljön le kegyelmes szótra a vendégre, tisztelje meg a házamat. Az első pohár bort szótlanul hajtották le. A második után megszólalt újra az ember. Ami a kommunista pártot illeti, mondta halkan dörmögve, szinte szégyenkezve, két rossz közül ezt választottuk, nem tehettünk mást. Mi lett volna a másik? Kérdezte az öreg. Muszkaország. Jól választottatok, A kommunista magyar még mindig jobb, mint a halott magyar. Egyéb baj? Bakonta, megvonta a vállát. Baj, az vagyon mindig. Mint ez a monduvai román őrmester, akit a nyakunkra tettek. Szót sem ért magyarul, és amikor részeg, akkor elébb üt, és csak azután kérdez. Déltől kezdve pedig részeg a nyomorult, minden áldott nap, míg vasárnapján is. Senki se tud szót érteni vele, még a falubeli románok sem, csak Hersfi úrfia, a Boltos Jakab fia, kit munkaszolgálat elől bújtattunk volt el a múlt tavaszon. Ez a Hersi beszédre, hogy pártot csináljunk, mielőtt a románok megteszik. Haragos is volt ez az őrmester erősen, mert ráparancsoltak valahonnét, hogy legalább 50 ember szedjen össze a faluból a muszkák számára. Magyarokat mind, aki nem kommunista. Így aztán hála Hersi úrfinak. Csak a cigányokat fogdoshatta össze a lópadak torkában, meg néhány román nagygazdát fent a Precsász oldalában, kiknek erősen járt a szájuk, hogy egy barázdát se adnak, se magyarnak, se muszkának, se senkinek. Meg is választottuk gyorsan Hersi úrfét pártitkárnak, mert ez akart lenni, Kocsis Bálintot meg elnöknek. Kapálódzott ellene, de nem engedtük, hogy kibújjon alóla, hiszen ő kegyelme a legidősebb köztünk. Másféle baj közönséges. Emberre járó baj van? Hát van, olyan is nem mondom. Töltötte újra Bakvantal a poharakat az asztal alatti korsóból. Dorogi János leánya például. Megerőszakolták a román katonán kegyetlenül. Jó 6 hete annak. Szegény feje azóta is eszét vesztette, és csak kuksol egész nap a kemence mellett, szót se szól, csak maga elé bámul. Enni is alig eszik. Olyan szegényke, mint aki minden nap a halálra vár. Dorogi Jánosék azt se tudják, mit kezdjenek vele. Hiába beszélnek hozzá, meg se hallja. Na meg aztán itt van a Feleki Andrásék kisgyereke. Korán jött világra, ez is a romány katonák miatt, és mindkét szemére vak a szerencsétlen. Gennyes a szeme folytonosan, hiába mossa az anyja ezzel meg azzal. Valami rosszféle nyavaját hagytak hátra benne azok a beszarábiai katonák. Ezt mondta a szeretfalvi doktor, ki kétszer is megnézte. Az öreg kiitt a borát és lábra kelt. Dani! Itt vagyok, felelte a gyerek az anyja mellől. Tudod, hol laknak Feleki Andrásék? Hát, hogy ne tudnám. Akkor eredj, és vidd el hozzájuk az úr igazságát, érted? Értem, felelte a gyerek komolyan, és fölkelt ő is a patkáról. Engem elébb elvezetsz Dorogi Jánosékhoz, toldotta meg az öreg. Gyere, éjszakára visszatérünk, ha szállás helyet adsz, fordult a házigazdához. Hát már, hogy ne adnánk, felelte az ura helyet sebesen az asszony, ott a tiszta szoba. Elalszunk mink itt a konyhában is, a padlón, dörmögte az öreg, és már mentek is. Elsőnek az öreg tért vissza. Danol a leány, hirdette meg komoly szóval, és teszi egybe a szövőszéket megint. Be akarja fejezni a terítőt, amibe belekezdett volt őszelején. Bakondal és felesége összenéztek. Az ember lelkének Isten a gazdája, mondta az öreg, és többet nem szólt, csak leült újra az asztal mellé. Valamivel később Dani is megjött. Libát hozott a hón alatt. Felekiék adták, mondta, amikor átnyújtotta a ludat az anyjának. Aztán az öreghez fordult. Szép szeme van a kisbabának, apó, jelentette büszkén. Tiszta akár a forrásvize. Félelem és harag volt bennük, úgy éppen, ahogy maga mondotta volt odaát Naszoda. Emlékszik még? Adjunk hálát az Úrnak, mondta az öreg magas emelt fővel. Két tiszta szeme előszikrázott a borzas fehér szemöldökök alól, ahogy átfúrta velük a mennyezet padozatát, át a zsindely háztetőt is, és a fellegeken túl az égbolt csillagvilágát kereste. Urunk, atyánk, ki mindannyiunk élete vagy. Alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük néked a tudást, amit szent fiad útján küldtél volt nekünk földi gyermekeidnek, hogy annak birtokában úgy járjuk az élet útját, ahogy azt számunkra elrendelted volt. Légy mi vélünk továbbra is, atyánk, hogy te benned bízva jóvá tehessük a rosszat, széppi a csúnyát, és megtisztítva vakok szemét, megnyitva a süketek fülét, hirdethessük szüntelenül a te dicsőségedet, és a hatalmat, amit az embernek adtál e világrontásai fölött. Őrizd meg, Urunk, áldásban és békességben ennek a hajléknak a népét, és segítsd őket jó szándékukban és igyekezetükben, hogy megérthessék a te törvényeidet és ő irányukban való nagy szeretetedet. Amen. Tizenharmadik fejezet. Kevés följegyzés maradt hátra azokból a borzalmas időkből. Gyűlöletvihara szaggatta Erdélyországot, és gyűlölet volt az egyetlen törvény. Utcasarkokon, vésztörvényszékek termeiben, kínzókamrákban a sátán apostolai rikácsolták az új idők tanát. Öld a magyart, hogy nyoma se maradjon, és tied lesz Erdély földje örök időkig. Ha akadt is, aki följegyzett titokban egyet s mást, arra is lecsapott a gyűlölködés hamarosan. Otthonából kitelepítették, idegen földre hurcolták, kényszermunkába erőszakolták. És ha puszta életét megismenthette, mindene odaveszett, ami a múlthoz kötözhette volna, fölemelhette volna kissé az új élet szörnyűségeinek sara felé, reményt öntetett volna a csüggedések keserű poharaiba. Azokról az esztendőkről keveset tudunk, de tudjuk azt, hogy 1946 karácsonyának estéjén két rendőr, akik Brassó városának az utcáin őrizték a rendet, belebotlottak egy különös vén emberbe, aki maradandó nyomot hagyott a lelkükön. Életre szóló nyomot. Havazott azon az estén. Nagy sűrű pelyhekben hult a karácsonyi hó, és a város utcái némák voltak alatta és sötétek. Az utcalámpák nagy részét még nem javították meg az új gazdák, és csak itt-ott világított szűk, kicsi körben egy-egy sápat villanyégő, amennyire a havazás és a sötétség hagyta. A két rendőr unottan taposta a már majdnem araszt

Villanylámpa kattant az egyik rendőr kezében, és az éles fény belehasított a sötétségbe. Elébb egy magas, szikár, szakállas vénembert világított meg, majd egy tömzsi vállas legényt. Szürke posztóból készült harisnyát, és ködbönt viseltek mindketten, mint a székelyhegyek lakói, és a fejükön fekete báránybőrkocsmát. Hova mentek? Mordult rájuk az idősebbik rendőr. Műsúromon esty, felelte a szikár vénember egykedvűen. Nem tudok románul. Romániában vagy, és nem tudsz románul? Kérdezte a rendőr haragosan, és közelebb lépett az öreghez. Társa követte, és belevilágított a vén székely arcába. Szertifikát, mordott rá rendőr, mutasd az igazolványt. Nincs, felelte az öreg egyszerűen. Hova való vagy? Kérdezte a rendőr a maga nyelvén. Ide is, oda is, mindenüvé, felelte az öreg magyarul. Hát értesz románul, mi? Csattant fel az egyenruhás. Csak beszélni nem akarsz, rohadt paraszt? Maga is ért magyarul, jött a felelet. Lám maga se akar beszélni. A rendőrök le, meglendült az öregember arca felé, de mielőtt elérhette volna, beleütődött valamibe, mintha csak fát ért volna. Felsziszent tőle, és elkáromkodta magát. Botot emelsz rám, vintol vagy csavargó? Tajtékzott haragosan, és keze a pisztolytáskára csapott az övén. Lelőhetnélek, mint egy kutyát, mocskos vén ember. Meg is tenném, ha nem lenne karácsony estéje. De beviszlek az őrsebe, hát bezárlak, mert csavargó vagy. Mindenki más otthon ül ilyenkor, de te csavarogsz, mi? Lopni akarsz, ugye? És még botot is emelsz rám? Dobd el azt a botot most mindjárt, mert beléd ürítem a pisztolyomat. Vén bandyil disznó. Ömlött szájából a szidás, mint csatornából a szennyvíz. Társa oldalra lépett a villanylámpással, és megvilágította az öreget, a havat is körülötte. Megvilágította a társát is. Botnak nyoma se volt sehol. Hova tetted a botot? Kérdezte gyanakodva. Menjünk, ne pocsékoljuk a szót, szólt rájuk az öreg. Oda igyekszünk mi is a rendőrségre. Menjünk hát. És már indult is, kikerülve az előtte álló rendőrt. Hé, állj meg! Szólt rá az idősebbik rendőr valamivel csöndesebben. A rendőrségre, azt mondtad? Mi dolgodott? Egy embert keresek, felelte kurtán az öreg, akinek ezredes a rangja és Ungoriano a neve. Gyeren a rendőrembe, ne vesztegessük az időt, hiszen karácsony estéje van, magad mondtad. A rendőr csak állt ott, legyökeredzve a hóba. Az ezredes? Mi dolgod neked az ezredessel? Üzenetet hoztam neki. Miféle üzenetet? Kitől? Azt csak ő neki mondhatom meg. Gyere, na, ne álljunk itt az utcán, hiszen havazik. Indultak egymás mellett. Mögöttük a fiatalabb rendőr a vállas legénnyel. Bizony havazik, sóhajtott a rendőr. Nehéz ez a szolgálat, öreg. Még havazásban is az utcát kell járnom. Nem szereted a havazást? Mit szeressek benne? Csak nehezíti a dolgomat. Az öreg megállt. Könnyű ezen segíteni, mondta, és fölemelte a két kezét. Hé, szűnj meg, havazás! Abban a pillanatban valami csodálatos dolog történt. Mesélte a fiatalabbik rendőr még évek múltával is. A havazás megszűnt, mintha késsel vágták volna.

0: Megvilágosodott a város, és odafönn kigyúltak a csillagok, meg a félhold karéja. Mi ez? Nézett körül döbbenve az idősebbik rendőr. Ki vagy te? Isten embere? Tisztelet volt a hangjában, és ámulat. Mindnyájan Isten emberei vagyunk, felelte csöndesen az öreg. De gyere, mondtam már, hogy üzenetet hoztam az ezredesnek. Mentek az utcán, az egyik utcalámpa alatt hátra nézett a rendőr. Unokád? Bökött ujjával a legény felé. Szolgám és tanítványom, jött a felelet. Tanító vagy? Mit tanítasz? Istent. Haladtak az utcán a csillagos ég alatt, bokáig a hóban. Az egyik legfüggönyözött ablak mögül énekszó szivárgott elő az este csöndjébe. Vékonyka gyermek hangok énekelték. Mennyből az angyal. A rendőr ott elől megtorpant hirtelen. Hé, hogy van az, hogy én románul beszélek, és te magyarul? És mégis megértjük egymást, mert én egy szót se tudok magyarul, hallod-e? Ahol én felnőttem, ott Jas mellett nincsenek magyarok, és mégis megértem, amit mondasz. Az öreg elnevette magát a szakáll alatt. Isten dolga, ez is rendőrember. Akik igazat mondanak és jó szándékkal mondják, azok mindig megértik egymást. Mindegy, hogy miféle nyelveket használnak. Na, gyere, menjünk, mert fontos beszédem van az ezredessel. Messzire van még a hivatala? A hivatala az nincs messze, felelt a rendőr, ahogy megindultak újra, de Ungureanu ezredes nem lesz már ott. Odahaza lesz a családjával. Ott is meglelem, ha megmondod, merre lakik. Mentek újra egy darabot, aztán a rendőr újra megállt egy utcasarkon. Társára nézett, vakarta a fejét, és akadozva kezdte. Isten embere, valamit meg kell mondjak neked. Mondjad. Ez a mi ezredesünk nem ismer Istent. A magyarokat pedig gyűlölik egyetlenül, agyonver, ha elébe kerülsz. Nézd, ott van a magyar templom, mellette ott a magyar pap háza. Jó ember ad neked szállást éjszakára, erígy és feledd el az ezredest. Az öreg ránézett egyenest a szemébe. Még szikárabbnak és magasabbnak tűnt, mint az előtt, ahogy ott állt a holt sápad fényében. Román ember, te rendőrkatona vagy, ugye? Az vagyok hát. Hát az, aki parancsol neked, az parancsolja, hogy erígy ide vagy erígy oda, keresd meg ezt vagy azt. Mit csinálsz, rendőrember? Teszem, amit parancsolnak, felelte a rendőr. Mert ha nem, na látod, szakította félbe az öreg. Megértettük egymást. Vigyél át az ezredeshez, bárhol is legyen. Mentek az elhagyott utcán. Egy saroknál aztán befordultak balra. Itt van a rendőrség, mondta Román. Nem hiszem, hogy itt van az ezredes, de megnézhetjük. Egy nagy sötét épület kapuja előtt megállt. Ti csak maradjatok itt, mondta az idősebbik rendőr. Mi bemegyünk, szétnézünk. Benyitottak a kapun, és bementek. Elől az idősebbik rendőr, mögötte a fiatalabbik. A fiatalabbik egy pillanatra megállt a nyitott kapuban, és hátra nézett. Mögötte kis szűk kövezett udvart lehetett látni egyetlen villany égő sápad fényében, amely egy ajtó mögötti szegről csüngött alá. Az ajtó fölött egyetlen szó állt súlyos betűkkel, románul. Az, hogy iroda. Ahogy a havazást megállítottad, hadarta folytott hangon, az nagy dolog volt, Istentől való dolog. de az ezredeshez közel ne menj. Ha Isten van veled, akkor tudnod kell azt is, hogy az ezredessel nem jó beszélni. Eredj haza, amíg lehet. Azzal gyorsan belépett, és bekattantotta maga mögött a kaput. Odakint álltak a kapu előtt a szikár öreg és a tömzsilegény, és jó ideig nem mozdult semmi. Aztán egyszerre csak iszonyú káromkodás támadt oda bent. Ordítás, csapkodás, és már jött is kifelé az öregebbik rendőr nagysebesen. Sapkája is elmaradt valahol, az arca veres volt, mint aki pofont kapott egy nagykezű embertől. Fussatok, nagyon dühös az ezredes, ha meglát itt, minden csontotokat összetöri. Fussatok! Visszahúzódott gyorsan a kapu mögé, de mielőtt betehette volna maga mögött, az öregember már bent volt mellette, és szeliden félre nyomta az udból. Ne félj, rendőrember! Aki az üzenetet küldi, az gondoskodik arról is, hogy baj nélkül átadhassuk. Na te csak állj félre, és ha kérdeznek, nem láttál bennünket, érted? Na gyere, Lőrinc, szólt hátra a legénynek. Dolgozz lesz itt neked is. Végigmentek a szűk bekövezett udvaron, és bénnyitottak a villanyégő alatti ajtón. A rendőr még mindig ott állt a kapunál, és bámult utánuk. Az ajtó szűk, homályos folyosóra nyílt. Azon végigmentek, és benyitottak egy irodába, ahonnan a kiabálás és a káromkodás hallatszott. Füllet meleg volt oda bent, szivarfüst és pálinka szag. A legtöbb asztal üres volt, mindössze kettő mellett gunnyasztott két megrettent képű tisztviselő, papírosok felé hajolva. Észre sem vették őket. A bal sarokban falhoz lapolva állt az a fiatal rendőr, aki velük jött. Arca ijedt volt, és csak a kezével mert integetni, hogy menjenek ki onnan, menjenek ki. Az öreg csak rámosolygott a szakálla mögül, és ment tovább. A hosszú iroda végében volt még egy ajtó, amögött dohogott, mérgeskedett egy nagy hangú ember. Az öreg az ajtóhoz ment, és onnan visszafordult. Te itt maradsz, morogtod a halkan a legénynek, és ügyelsz arra, hogy ezek itt siketek és vakok maradjanak. Aztán benyitott a belső szobába, belépett, és behúzta maga megett az ajtót. Nagy íróasztal mögött egyenruhás ember ült. Nagy darab, bikanézésű ember, rövidre nyírt hajú, düllett szemű. Előtte pálinkás üveg és szíjkorbács az asztalon. Az öreg közelebb lépett hozzá. Te vagy Ungoriánu ezredes? Kérdezte. A rendőrök parancsnoka fölhorkan, mint a vatkan, kit vackában háborgatnak. Kidüllett szemmel rámerett az öregre. Hé, mi, ki vagy te paraszt? Hogy kerültél ide, Stefane Teodore? Ordított az ajtó felé, hogy került ide ez a paraszt? Hiába kiabálsz, nem hallja meg senki, mondta csöndesen az öreg. De még be se fejezte, már talpon volt a haragos ember, és keze a korbács után nyúlt. Kiverem a szemtelenséget belőle, te büdös paraszt, ordított az öregre. Betolakodsz ide, mint a tied lenne a világ. Ez a tied, nesze. Azzal meglendítette a súlyos korbácsot, hogy a betolakodó arcába csapjon vele. De valamiképpen kicsúszott a markából a korbács, és háta mögé a padlóra esett. Ettől még jobban neki mérgesedett az ezredes. Két hosszú lépéssel megkerült az íróasztalt. Darabokra törlek te, hörögte kidüllett szemekkel. Ökle meglendült a mozdulatlanul, magasra emelt fejjel álló vénember felé, de mielőtt elérte volna, néhány ujjira csak a szigorú, szakállas arctól, mintha acélfalba ütközött volna. Nagyot koppantak az ökölcsontjai, és az ezredes felordított a fájdalomtól. Arca eltorzult, karja élettelenül csüngött alá. Omlott belőle a káromkodás. Stefane, Todorre, Nikolaje! Bömbölt az ajtó felé. Gyertek már, és lőjétek agyon ezt a gyilkost! Stefane! Hiába sivalkodsz, mint egy megfenekelt gyerek. Te nagy híres kínzó ember, te! Szólt rá szigorúan az öreg, és a hangja hidegen csattant, mint a kartpengéje. Nincs, aki meghallja, fogd be a szádat, és ülj vissza a székedre, beszédem van veled. És mert az ezredes csak áltott, tátott szájjal, kimerett szemmel, megszeppenve, fölemelte a hangját, és szavai csattantak, mint a karikás ostor. Ülj le! Zúzott öklét szorongatva baljával, az ezredes hajlott háttal visszakecmergett az íróasztal mögé, és leült a bőrtámlás irodaszékbe. Te vagy az, akit Ungoriánoknak neveznek? Csattant a kérdés. Én. Nyöszörögte babonázottan a nagy darab ember. Neved után magyar vagy, folytatta szigorúan az öreg, és mégis te vagy a leggonoszabb magyar kínzó és magyar gyilkoló ebben az országban. Hogy lehet ez? Csak a nevem Ungoriano. Nem vagyok magyar, román vagyok, tiltakozott az ezredes. Jaj, ordított föl, jobb karját simogatva a bal kezével. Jaj, akarom! Mit csináltál velem, öreg ember? Ki vagy? Mi vagy? Varázsló vagy? Boszorkánymester? Mi kell? Pénz? Jaj, mennyi pénz? Igazat beszélj, ezredes. Ez kell csak és semmi más. Igazat beszélj, mert ha nem, minden hazugsággal új fájdalmat szabadítasz magadra. Megkérdem újra. Magyar vagy? Nem.
1: Jaj, ordított fel a fájdalomtól kimerett szemekkel az ezredes. Igen. Igen, magyarnak születtem, Jasiban.
0: Valamikor azt is Jászvárosnak mondták, és magyarok éltek benne, mondta az öreg. Azoktól származol hát, te átkozott gonosztevő, aki a saját fajtádot gyilkolod. Mit tudsz mentségedre mondani az Úristen ítélő széke előtt?
2: Úristen!
0: Mit beszélsz Úristenről? Nincs Isten, nincs Dumnézeu. Jaj, jaj, akarom, jaj, az oldalam égek belül, jaj! Vonaglat ide-oda a fájdalomtól. Vedd le rólam az átkot, vén ember.
2: Van Isten, van.
0: Na hát akkor, bolintott elégedetten az öreg, embereld meg magad végre, és ülj vesztek, ne forgolódj ide-oda, és beszélj. Mit tudsz mondani magad védelmére az Úristen ítélő széke előtt? A nagy darab ember feje lehorgadt. Néhány pillanatig csönd volt, aztán lassan beszélni kezdett, nehézkesen.
3: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működés biztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll Alfred sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a Pannonszéf szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel. A kedves testvéreket.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat.
1: Dr. Petrányi Szőr Anna műsora egyben.
2: És dr. Csokai András közös műsora. Szeretettel köszöntjük Horváth Attilát, a Malév egykori légiforgalmi irányítóját, illetve a légiforgalmi irányítás egyik vezetőjét, aki egyébként elárulta, hogy pilóta is volt, valamint Köves Gábor író, újságírót, akit én ugyan elneveztem dokumentaristának, majd elmondom azt is, hogy miért, de Gábor ez ellen egy picit tiltakozott. Ugyanakkor előttem az Apropó New York című könyvem, ami szintiszta topográfia, ezért is tetszett nagyon, és néha mintha elfeledkeznénk arról, hogy hol vagyunk. A barátságunkat Horváth Attilával, Timafi Éva barátnőnknek köszönhetjük.
3: Igen.
2: Aki balatonfüredi beszélgetésünk során összehozott minket Piski Ildikóval és Piski Lászlóval, a könyvkiadó tulajdonos Piski Igen. Sándor leszármazottaival.
3: Igen.
2: És a múltkori beszélgetésünket úgy fejeztük be, hogy zuhanó repülőn nincs ateista. De Andrásba belefojtottuk a szót, mert te azt mondtad, András, hogy te tudsz arról, hogy zuhanó repülőn lehet ateista.
1: Hát igen, ezt a kórházlátogató atyák, például Kerényi Lajos atya, vagy más atyák is mondták, hogy azért van, aki a utolsó pillanatban a halála előtt is még megtagadja az urat. De térjünk itt akkor erre, hogy mondtad, hogy pilótaként és légiirányítóként átértél cudar nehéz helyzeteket. Talán a légiirányítóként ez egy kicsit olyan, mint az orvosi munka, amikor az orvos a műtőbe látja, hogy szóval nem ő vele lesz a baj, hanem a beteggel óriási baj lesz. Légiirányítóként ez lehet a nehéz helyzet, de pilótaként is. Tulajdonképpen, hogyha egy pár példát esetleg mondanál, és ritkán szoktak erről így beszélni, hogy volt-e ezzel kapcsolatos Isten élményed, amikor már úgy érezted, hogy itt a dolgok veszve vannak, és aztán valami mégis segített.
3: Igen.
1: Erről.
3: Nekem privát, tehát pilot license-em volt, tehát magánrepülőgépek világában voltam én pilóta. Egy New York-i útnak során történt a dolog, amikor is vásárolt egy gazdag ember, egy német, akkor még nyugat-német gazdag ember egy kis repülőgépet, és a barátommal bennünket, kettőnket megbízott, hogy repüljük át az óceánon ezt a kis repülőt, aminek egyetlen egy motorja volt, és az óceán fölött előfordult kétszer is olyan, hogy azt se tudtam, hogy kit hívjak segítségül, mert egy motoros géppel 35 órán keresztül Amerikából átrepülni Európába, az alapjában véve is rizikós, hát ha még technikai probléma is adódott, mint ahogy adódott is. Akkor volt, ezen az úton volt két ilyen alkalmam, amikor eszembe jutott a gyerekkorom, a vallásos nevelésem, és tényleg nagyon érdekes víziók jelentkeznek olyankor, amikor az ember komoly bajban van. Az egyik az volt, amikor a tartalék üzemanyagról átkapcsoltunk fő irányra, és a kapcsoló elromlott, és az a tank, amiről jött az üzemanyag idáig, az abból már nem tudott tovább jönni, viszont a kapcsolót nem tudtuk átkapcsolni, és kvázi leállt a motor, olyan 3200-3300 méter magasan, és ott kétségbe esettem, próbáltuk a technikai problémát elhárítani, hál' Isten a barátomnak sikerült. Ez alatt az idő alatt én nem mondom, hogy visszatért a gyerekkorom, amikor ugye hát mint vallásos gyermek nevelkedtem hagyományosan a 40-es, 50-es években, de egy picikét igen. Uh-huh. Szóval megjelentek olyan képek, amik akkor jelennek meg, amikor az ember nagy bajban van. Aztán a második alkalom ugyanezen az úton, amikor menet közben kinyílt az ajtó. Az a repülőgépeken általában autókon is úgy van, hogy amikor nagy a sebesség egy járművön, akkor ha egy nyílás kinyílik, ott szívás keletkezik.
1: És most nem hallottunk egy ilyen...
3: Így van, utasszállítógépen volt egy ilyen, az óriási baki egyébként, ez hihetetlen baki. Nálunk is kiszívódott az ablak, és még egy olyan 5 órát kellett repülnünk Grönland fölöttől Reykjavikig, úgyhogy én fogtam az ajtót. Hát szóval előfordulnak ilyen dolgok olyan emberek életében, akik felvállalnak ilyen csacsiságokat, hogy repülés a hobbiuk, a mindenük.
2: Amikor Gábor könyvét, Köves Gábor, apropó New York című regényét elolvastam, akkor sütött belőle a lokálpatriotizmus, hogy mennyire szereted Újlipót várost. A Kreszgéz utcáról indulunk, átmegyünk a Csanádi utcára, a Lehel téről is van szó, korábban Élmunkás tér, erről is részletesen élsz. Ugyanakkor mégis érzek valami New York szenvedét is nálad, de a repülés egy picit nálad is olyan rizikófaktor.
4: Hát én egyszerű hétköznapi repülő vagyok, tehát én nem tartottam még soha ajtót Grönland fölött, 3000 méteren, eleme 9000 méter, azt hiszem 9000, ugye? 8000 méter
3: az
4: utazós. Én ott szoktam nem ajtót tartani, és hát ebből ugye nem is csináltam soha titkot, és ebben a könyvben is szerepel, hogy nemes egyszerűséggel én rettegek. Tehát ugye ez egy állandó programom. Noha nagyon szeretek utazni, és ez sose tartott vissza.
3: Jól látszik. Jól titkolod, nem látszik rajtad.
4: Hát most nem rettegek, de 9000 méterre rettegek. Tehát rettegek, amikor felszállunk, amikor leszállunk, és a kettő között folyamatosan. Ezt megszakítja néha a melegételt szervíroznak, ami egy kicsit enyhít a rettegésen, de sosem számolja föl. Igen, ez így szokott történni, tehát hogy én repülök ennek dacára, tehát felszállok, leszállok, és félek, igen, miközben nagyon lelkesen, tehát főleg úgy nyilván ez egy egyszerű, hogy mondjam, szóval ez egy utazó mentalitás, odafele egy kicsit talán kevésbé, vagy ott a lelkesedés hajt, vagy a lelkesültség visszafelé már olyan lemondóan.
2: Ugyanakkor ott a New York vonzása, amikor is majdhogy nem, legalábbis ezt olvastam a könyvből, szinte jársz New Yorkban.
4: Ez így van. Ez így van, igen. Mert az abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem van némi rokonságom ott, és a rokonságnak egy távoli unokatestvér lakik az 52. utca és a First Avenue sarkán, vagy a sarkához közel, tehát hogy tulajdonképpen van egy kanapé, egy ilyen rokon kanapé, és ez a kanapé, én ezt az utóbbi 15-20 évben én ezt egy picit elprivatizáltam magamnak, szegény rokonaim. Először még csak azt hitték, hogy egy távoli unokatestvér, aki egyszer megjelenik, kétszer udvariasan vendégül láttak, és amikor 28-szor megjelentem, akkor már sejtették, hogy nekik ez egy ilyen élethosszig tartó vendéglátás lesz, és tehát ez egy szerencsés helyzet, és úgy van ez a kanapé, máskülönben nem hiszem, hogy megengedhetném magamnak, és én amikor csak tudok, megyek, tehát egy évben egyszer így beindul ez a New York várás bennem, én ezt mindig érzem, ahogy biológiailag szinte, tehát hogy a szervezetem ez megindul, ez a kémiai folyamat, tudom, hogy na igen, ez az a New York viszketegség, és akkor azt tudom, hogy záros határidőn belül menni kell.
2: Gábor vágyik New Yorkban. Attilát kérdezem, hogy te pedig vágysz a repülés után, vagy vonzódsz a repülés
3: után? Igen, de New York után is, mert nagyon komoly emlékeim vannak New York-ha kapcsolatban, miután nagyon sokszor jártam kint. Ugye nekünk szabad jegyünk volt a régebbi évtizedekben, és lányaimmal, feleségemmel sokat jártunk ki, legalább 15-20-szor voltunk kint Amerikában. Különböző helyekre érkeztünk, általában Chicagóba, valahonnan Európából, És hát de a nagyvárosok, New York mindig vonzott, és ezek voltak azok az igazi élmények, mert hát ugye Amerika közepe, kukorica meg répa, föld az egész, de végső soron a nagyvárosok óriási vonzerővel bírnak. Csak egy történet, jó? Sétáltunk a Fifth Avenue-n éppen, és ment előttünk két tagba szakadt afroamerikai. És én, hát én szeretek iszogatni olyan italokat, amik ott helyben, ami helyben való, ugye, és egy kis viszki hatására sétálgattam ott a családdal a járdán, és nézem, mondom, ez nem létezik, hát ez a két ember magyarul beszél, feketék, legalább vagy niggerből, nem tudom honnan valók, de te teljesen fekete emberek voltál, mondom, te figyeljetek már, jól hallom. Magyarul beszélt két ember előttünk, két színes bőrű. Hát már csak megszólítottam őket, hogy mi újság. Hát itt tanultak Pesten. Szóval ez egy örök tanulság, így zárójelben ugyan nem ide tartozik, de figyeljünk arra, hogy hol mit mondunk, mert mindenhol tudnak magyarul.
1: Hadd térjek vissza egy kicsit az előző témához. Én, mint operáló orvos, ugye, pláne idegsebészként, szóval megtapasztaltam, hogy amikor nagyon nehéz helyzetek vannak, és ez lehet, ez már a légirányításban is lehet.
3: Van ilyen, igen.
1: Nagyon nagy szükség van a kreatív ötletre adott esetben, hogy van-e olyan tapasztalatod, hogy az imádság, vagy a léleknek a mélyére való valamilyen eljutás lehet egy más spirituális úton, nem feltétlenül kell csak kereszténységen keresztül lehet a lelkünk mélyére jutni, hogy ez ad segítséget, hogy följöjjön egy jó ötlet?
3: Ez az érzés nagyon érdekesen jön elő. Egy realisztikus állapotból, amikor irányít az ember, ül az radar előtt, és besokal, van ilyen, ilyenkor régebben, ma már a mai technika ezt a besokalást ezt tudja közömbösíteni, mert olyan komoly technikai eszközökkel irányítanak a mai irányítók, hogy ilyen nem állhat elő.
1: Igen.
3: De az én időmben, 70-es, 60-as, 70-es években volt, amikor még a technika nem volt akkora olyan fejlettségű, mi viszont már igen, hogy szerénykedjek. És egyszerre sok repülő jött. Ezek ilyen hullámzó dolgok voltak, egyszer jött több, egyszer kevesebb. Na, amikor sok repülő érkezett, akkor volt az embernek egy olyan érzése, amikor a reális világból átment egy picikét, egy ilyen misztikusabb, amiről most próbáltál engem emlékeztetni, egy olyan irányba, amikor az ember, szóval, hogy mondjam, szóval abban reménykedik, hogy itt most minden jó fog sikerülni. Tehát azt a kerek-perec fizikai állapotot átéli az ember egy olyan állapotba, vagy átnyúlik egy olyan állapotba, bizony, amiről te az előbb említettél, hogy valószínű ez olyan, mint amikor egy ember bajba kerül és fohászkodik. Én nem fohászkodtam, de van az a bizonyos, és nincsen éles vonal. Tehát az ember szépen átmegy egy ilyen reményteli állapotban, hogy én ebből engem valaki kihúz. Uh-huh. És akkor ilyenkor volt az, hogy nem bíztam magamban eléggé, és akkor szóltam egy kollégámnak, hogy állj mögém, és figyeld a munkámat, és ha valamit észreveszel hátulról, mögülem, akkor bökél rám, utas rá. Tehát van ilyen, nem éles vonalú, de én tudom, hogy van ilyen állapot, amikor az ember átváltozik azzá, amit most te említettél.
1: Igen, ugyanakkor megéli az ember azt, hogy Isten sokszor hallgat.
3: Igen,
1: és ez borzasztó
3: rejtőzködik,
1: megélni.
3: Igen.
1: Borzasztó megélni a hívő embernek Isten hallgatását a kritikus helyzetekben, mert fölszakad a kérdés.
3: Igen, én faluhelyen nevelkedtem, mert bennünket kiraktak annak idején az illetékesek. Hortobágyon már nem volt hely, úgyhogy Göcsejbe, egy kis zsákfaluba, erdő szélére, és ott a parasztemberek világában kerültem én nagyon közel az Istenhez, illetve az Isten hívő emberekhez. Nem akarok most jobban belemenni, de egy ilyen régi, ott maradt falu, ahol igazi, vallásos nénik, bácsik éltek, az nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt, és ott én megéltem az Isten hívést és az Isten félést, ha lehet ilyet mondani, akkor annak a létét abban a faluban bizony.
2: Békés Csabán születtél, igen, és utána Budapestre az 5-ös gimnáziumban kerültél, és ott érettségiztél.
3: Igen, 56 miatt föl kellett menekülnem Budapestre, mert nem voltam igazi 56-os, csak fegyver nélküli 56-os, és ott szóltak a rendőrhaverok Tapolcán, ahol a gimnáziumban járt az Békés Csaba, aztán a különböző falvak a szüleim áthelyezgetése folytán átkerültünk Dunántúlra, és amikor érettségi, illetve gimnáziumba kerültem volna, akkor hát egy olyan helyre került, kérte édesanyám magát, ahol van gimi, és ez Tapolca volt. Tehát én oda kezdtem járni 56-ban. És hát belekeveredtem, a fiúk mentek ki a laktanyába fegyverért, nincsenek véletlenek, mindig mondom.
2: Isten művész neve véletlen, erről szoktunk beszélni.
3: Így van,
2: a
3: az egyik ilyen, mire odaértem, elfogyott a fegyver. Az előttem lévő fiúnak még jutott, nekem már nem jutott.
1: Ez
3: az előttem lévő fiú le is ülte a magáét a fegyverért, nekem nem kellett börtönbe mennem. Szóval van ilyen, így van.
2: És ez inspirált a későbbiekben, hogy egy olyan pályát válasz, amivel esetleg sokat utazhatsz, hiszen abban az időben nagyon nehéz volt utazni.
3: Maga a sportrepülés, mint olyan, elkapott engem, 16 éves koromban én már egyedül repültem. És ugye tovább szerettem volna ebben az irányba menni, följöttem Pestre, emiatt az ok miatt, amit az előbb mondtam, hogy szóltak, hogy jó lenne, ha eltűnnék a városból, följöttem Pestre, itt fejeztem be a gimit, és jelentkeztem a Malévhez. Én azt hittem, hogy érettségivel, 100 óra repült idővel, majd azt mondja a Malév, hogy gyere, hát persze, kell lesznek, az nem így volt, mert akkor csak katonákat, leszerelt katonákat vettek fel. Így kerültem a Malévhez aztán, és aztán így lettem irányító, mert hogy pilóta nem lehettem. Tehát egy másodrendű, nem egészen így van, de mondjuk másodrendű beosztásom lett a légiközlekedésben.
2: Tehát akkor a karrieredben beleszólt a történelem.
3: Így van.
2: Erősen beleszólt, de Gábornál is érzek némi történelmi ihletést a nagyszülőkön keresztül, a Tusin és a Palin keresztül. Mártának hívták nagymamát, ő volt a Tusin, aki szép kort megélt, 90 éves korában halt meg, ha jól értelmeztem,
4: ugye,
2: a könyvedből, az apropó New Yorkból. És Palinak is igen kemény élete volt, hiszen ők, szeretném, ha te fejeznéd be a mondatot.
4: Hát kijutott nekik, ami ugye 40-es években volt egymás, nevezhetjük így is, úgy is, második világháborúnak, holokausznak, és ők ezt megélték, tehát magyar zsidó emberekként túlélték, kisebb-nagyobb viszontagságok során, amik hát azért úgy a családdal maradtak, ugye ez az emlékek és a kisebb-nagyobb traumák, de ettől függetlenül, nem tudom, az én életemben a történelem az inkább a legózás játszott nagyobb szerepet, mint a...
2: Mondhatjuk, hogy 1973-ban születtél. Kevésbé régóta vagy fiatal, mint Attila. Ő is régóta fiatal, te kevésbé vagy régóta fiatal. Igen, de mégis hatottak rád ezek az élmények,
4: persze,
2: családi
4: persze.
2: élmények, családi trauma feldolgozás.
4: Persze, bár mi ezt nem így hívtuk, tehát hogy nem ilyen programszerűen, hogy ugye délután 4-től 5-ig traumát feldolgozunk, de felnőttebb fejjel, tehát amikor, és megtörtént a rendszerváltás, tehát mi egy klasszikus asszimilált zsidó család voltunk, hogy ebből milyen zsidó család lettünk, azt nem tudom, tehát hogy nincs pontos definícióm rá, és már nagyobb biztonsággal lehetett így a múltba nézni, meg a múltbeli dolgokat kimondani, akkor ezek szépen lassan ki lettek mondva. Ugye az én anyai nagyapám, a könyvben is sokat szereplő Pali, ő nekem sokat mesélt, mint nagyapa a fiú unokájának, ebben a mesélésben sok minden benne volt, sok voltak ezek, amit én gyerekként ilyen kalandos történeteknek, vagy a kalandot hallottam ki belőlük, amikor már kevésbé voltam gyerek, akkor már nem a kalandot hallottam ki belőlük, hogy hát itt a nagyapám az üldözött fél. Igen. Ez szerepet játszott, igen. Szerintem pont annyira, mint más hasonsorsú család életében.
2: Igen, de érdekesen élsz a hit életedről is a könyvedben. Mégpedig úgy, mintha egy hidat képezne a Frankel Leo utcán a zsinagóg,

0: ez persze, én alapvetően próbálom ezt egy kicsit olyan, hogy mondjam, közel is engedni, meg távol is tartani magamtól, tehát ezek a futó élményeim, tehát a Margit-szigeti élményeim, a futó élményeim, a valóban két templom, tehát hogy egy idő után észrevettem, hogy két templom között körözök a szigeten, és ez a két templom egyébként építészetileg is, vagy nem azt mondom, hogy csak építészetileg, de építészetileg is rendkívül vonzó a számomra nagyon különböző módon, és aztán volt egy ilyen kép bennem egyszer, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kötél táncosként, tehát hogy ki lenne feszítve, mint hogyha egyébként itt tényleg úgy vonalban lennének, és hogy vajon ez a távolság, mint hogy a World Trade Center két tornya között is valaki egyszer átkötél táncolt, hogy ezt meg lehetne tenni. Futó gondolat volt már a szó, mint összes értelmében.
1: Futás közbeni, igen, futó igen, gondolat, igen, a szigetkör lefutása közben.
0: Igen, és hát a pandémia alatt, amikor nagyon sok futó gondolatom támadt, mert más se lehetett, mint belül élni, akkor sok minden megfordult a fejemben, többek között nem akarok úgy csinálni, mintha nem így történt volna, tehát hogy akkor ez most, tehát például milyen jó lenne, hogyha lenne egy kis hit. Ezt találtam elég épületet, mert ugye ez a két templom, ez mindig ott volt. Ez is nagyon jó, hogy mindig ott voltak. Tehát ez valami bizonyosság. De azt nem tudom, hogy a hit az mennyire jött meg, vagyis hát tudom, nem igazán, de jó volt ezen gondolkodni.
2: Eljuthatunk csak az értelem útján a hithez?
0: Biztos nem. Én azt hiszem, hogy nem.
2: Szóval kell adott esetben mondjuk egy pilóta-szerű, vagy légiirányító-szerű, vagy egy betegségben megért személyes Isten tapasztalat ahhoz, hogy az embernek mély hite legyen?
0: Úgy érted, hogy a hétköznapok során van, igen, akinek, tehát hogy van egy...
2: Vagy ami megindítja, mondjuk így, hogy ami a szívnek odaüt egy nagyot, kell egy ilyen személyes tapasztalat, vagy tanult módon az értelem útján az ember végül, ahogy Neumann János, ugye, is eljutott a hithöz, úgyhogy azt mondta, hogy ha igaz, amit leírnak, és én úgy élek, akkor az biztos jó, hogyha nem igaz, amit írnak, akkor, és én megtartom, akkor sincs baj, de hogyha igaz és nem tartom meg, abból nagy bajom lesz. Yeah. És így tisztán matematikai úton, az értelem útján fölállította az egyenletet, és az egyenlőséggel végén azt mondta, hogy akkor én inkább hiszek Istenben.
0: Uh-huh. Hát, igen. Ha választhatnék, én inkább hinnék, de nem nagyon hiszek. De nagyon irigylem azokat, akik hisznek.
2: Ez a Neumann János, ugye matematikus, a világ legnagyobb, egyszer megszavaztatták a Nobel-díjasokat, hogy ki volt a világ legnagyobb tudósa, és nem azt mondták, hogy Einstein, hanem Neumann János mondták, képzeljétek el. Hát ő egy ilyen logikai lépéssel jutott el a hithez. De ez nem mond ellent különben se az Ószövetségnek, se az Új Szövetségnek az, hogy az értelem útján elfogadva, amik ott le vannak írva, azt mondom, hogy ezek az emberek átélték, látták, megélték, lehet, hogy én nem éltem meg, de elhiszem, mert hát leírták, és sokan írták le, és mindahogy a feltámadott Jézust is nem csak a 12 látta, hanem még 500, és azok is leírták. Hát igen. Akkor miért ne higgyem el?
3: Így van.
2: Igen, de ez olyan érdekes, hogy mennyire kell az embernek a személyes tapasztalat.
3: Én úgy érzem.
2: Mert ilyen gyarlók vagyunk, hogy nekünk személyes tapasztalat kell.
3: Én meg úgy érzem, hogy minden embernél jelentkezik a spiritualitás egyszer valamikor, tehát rejtve bennünk van, akár génjeink, vagy elődeink, vagy egyéb más okán, de el tudom képzelni, hogy van olyan állapot, amikor a legateistább ateista is
2: Ezzel indítottunk ebből a kérdéssel.
3: Igen, igen, ezt el tudom képzelni, igen. Tudni, nagyon sokszor az életben találkozunk ezekkel, ugye, hogy

0: már maguk a mondatok, hogy az Isten áldjon meg az én Istenem, meg mit, ezek nem biztos, hogy ezek ilyen olyan mondatok, amiket hát úgy hallottunk, és ezek lehet, hogy kiszakadt, felszakadt mondatok valamilyen oknál fogva. Tehát én úgy érzem, hogy lappang mindenkiben az, amit esetleg nem akar, vagy nem mer kimondani, és azt mondja, hogy jó, ateista. Ez nagyon érdekes lenne ilyen kísérletet lefolytatni, igen, hogy milyen állapot az, amikor egy ember fordul.
1: Nagy kérdés ugye, hogy a csillagászat az leírta az ősrobbanást.
0: Igen.
1: De mi az honnan volt, ami ősrobbant?
0: Úgy van. Úgy
1: azon van. Arra mit mondatok?
0: Úgy van, igen.
1: Ha elfogadjuk az ősrobbanást, igen, mert igen, azt az úgy az asztrológia, meg a csillagászat, igen, azt úgy elfogadja, hogy volt a nagy boom, igen, az ősrobbanás. De az honnan volt, így ami ősrobbant?
0: Egy darabig vissza tudunk menni, aztán igen, megállunk, mert onnan már igen, nincs magyarázat. Így van.
2: Nagyon érdekes, amikor olyanokkal beszélgetek, akik mondjuk tiszteletes lánya. Barátnőm Gacsái Éva, akinél ez nem kérdés. Tehát én neveltek, ebben nőttem fel, gyakorlatilag templomban éltem az életemet, úgy hívják, hogy Gacsái Éva, a Gacsái tiszteletesnek, Gacsáiban élő tiszteletesnek a leánya. Egy pillanatig nem kérdés, hogy ő hívő, nem tesz különbséget, hogy vallásos, nem vallásos.
1: Ez az értelem útján jutott, tehát a nevelés is.
2: A nevelés útján jutott el idáig, és fel sem merül benne, mert ha felmerül, mintha bűnt követne el. Ugyanakkor például Gábornál, ahogy olvastam, hát először is megütötte a szemem, hogy ugye vasárnapi ebédek voltak, és nem szombati ebédek nálatok, de amikor oda mentél egy zsinagógában, nem egyszer, nem kétszer életedben, akár New Yorkban, akár háromszor Magyarországon, akkor valamit azért te is éreztél.
3: Ez így van. Tehát nyilván valami oda vitt, tehát egyfajta az érdeklődésen túl, hogy hát ha ott történik valami, amihez nekem közön van. És
2: esélyt adtál magadnak.
3: Esélyt adtam, és a zsinagógának is, hogy közeledjünk egymáshoz. És azt végül is oda jutottam, vagy azt találtam, hogy igazából nyilván ez egy nagyon nyilvánvaló, hogy mondjam, tehát egy nyilvánvaló helyzet, hogy tényleg én a küszöbön éreztem jól magam, tehát ez a se bent, se kint, hanem egy kicsit bent is, kicsit kint is, ez nyilván egy ilyen alapállapotom, és ott jól tudtam szemlélődni, biztonságosan tudtam szemlélődni, egy kicsit idegen is volt, ami bent volt, egy kicsit ismerős is, de hát ez nekem egy alkati kérdés. Igen. Ez az én, hogy találtam is valami keveset, meg nem is, ha nem tudok úgy elmenni, tehát nem közömbe számomra, ha elmegyek egy zsinagóga mellett valamiért, felfigyelek rá, megtorpanok egy picit, megnézem a bejáratot, de nem biztos, hogy bemegyek.
1: És az embereket tulajdonképpen a könyveiden keresztül végül is van ilyen célod, hogy neveljed, hogy forduljanak a mély lelkük felé? Vagy csak a saját élményeidet, megérzéseidet leírod, de van-e ilyen célzatosság benned?
3: Lehet, hogy most rossz bizonyítványt állítok ki magamról, de nincs.
2: Az interjú kötetettel sem? Mert én elolvastam a Végszónak
3: sem rossz
2: című 2021-ben ért interjú köteteden, nemzetközi világsztárokkal készítettél interjún. Nekem egy picit olyan volt, hogy példaképeink is lehetnek akár, de mindenképpen oda kell figyelni mondjuk Woody Allenre.
3: Nekem egyébként többször is feltették ismerőseim, különböző ismerőseim a kérdést, hogy nem szeretnék-e tanítani. És én mindig kategorikusan azt válaszoltam, hogy nem.
0: De miért?
3: Mert nem nincs egy ilyen tanító véna.
0: Kár.
3: Nem tudom, hogy ezt még nem próbáltuk ki, lehet, hogy nem kár, tehát nincs bizonyíték rá. én különösebb célt nem, tehát hogy semmiképpen...
2: Érdekeltek ezek az emberek, viszont nem, olyan színesen beszélgettél velük, és olyan jó olvasni, hogy az jutott eszembe, hogy tőlük, mint hogy tőled is, tanulni lehet.
3: Hát a legjobb interjúhelyzet az, néha ilyen is előfordul, amikor a beszélgetés, tehát nem úgy működik közben az agyam, hogy mondjam, látom azt, hogy milyen terméket fogok előállítani belőle, hiszen ez egy, meg fog jelenni egy platformon, olyan szövegnek kéne lennie ideálisan, amit majd szívesen olvasnak, vagy érdeklődve olvasnak az emberek, hanem csüngök minden szaván az interjú alanynak, tehát én is bevonódom ebben, és egy kicsit fellazul ez a interjúkészítő és interjú alany dolog, és mondjuk úgy ülök ott, mint egy egyetemi szemináriumon, ahol egy bölcs, idős pedagógus.
2: Még akkor is a néha 15 perc áll rendelkezésre.
3: Az nem segít, de például volt már olyan, hogy nem 15 perc, egyébként pont, nem tudom, ez egy magyar interjú alany volt, mondjuk a Nádasdy Ádámmal, amikor leültem beszélgetni ott, minthogyha egy nagyon jó tanár beszélt volna, és akkor ezt tudtam úgy élvezni, nem mint újságíró, hanem mint egyszerű közönség. Tehát az a...
0: Ő egy érdekes ember volt, velem egy idős egyébként, igen, nagyon érdekes, olvastam róla tőle dolgokat, csak visszatérve egy picit még, doktor úr, arra, hogy hát a korom miatt eszembe jutott egyébként, hogy milyen érdekes az ember, hogy egy vallásos nevelést kap, mert vallásos családban született. Nálunk úgy volt, hogy én ilyen kétéltő ember voltam, mert az iskolába kellett a vörös nyakkendőt viselni. Mikor hazamentem, ott meg teljesen minden megfordult. Ugye édesapám tanárember volt, anyám tanító és óvónő egyben, és olyan jelenetek játszottak le, hogy ugye akkor minden polgári családban volt valami kis állat. Ez a 50-es évek, háború után közvetlenül. Hát nálunk egy beszédes papagáj volt, amelyik eltanulta azt, hogy Piszok Rákosi. Most, amikor vendég jött hozzánk, akkor az én egyetemi tanár apám, az fogta a kalitkát, és az előre kikészített hokedlire a spájzba beült, addig, hát most már nevetség.
3: Ez egy Woody Allen film.
0: Ez történt egyébként, hogy amíg anyám nem kopogott, hogy Sándor kijöhetsz, addig a papagája benn volt a spájzban, mert olyan vendég jött, akinél ez nem volt gond. És akkor áttérünk, ugye az 50-es évek, 53-ban meghal Sztalin, akkor kezd enyhülni ez az egész. Én akkor már, mint serdülő emberke, az egészet átélem, és különösen azért élem át, mert az otthoni ellentmondásos dolgok arra inspirálnak, hogy ezt is tudjam, hogy ez micsoda, amiben az iskolában vagyunk, meg egyáltalán az életben. És akkor a vallásos nevelés után van egy kis lejtmenet, és akkor jön a gyakorlati élet, a fizikai, meg tehát az, amiben dolgoztam egész életemben, és most, hogy megöregedtem, most megint visszajön. És nem azért, mert én parancsolom, hanem visszakínálkozik a spiritualitás. Nagyon érdekes. Hát aki megél ennyi évet, majd kívánom nálad is, hogy így történjen, hogy ez magától jelentkezik. Szóval azért bennünk van, ez a lényeg, hogy bennünk van, igen.
2: Megértük a kedves hallgatóknak, hogy utazni fogunk. Mi volt a legkedvesebb utazás élményetek? És azért Gábortól megkérdezem, hogy miért egy magánnyomozóval indul a történet? Miért egy magánnyomozón személy keresztül láttatod velünk ezt a apropó New York eseménysort?
3: Hát azt hiszem azért egyrészt azért, mert nagyon szeretem az ilyen magánnyomozós történeteket, legyen az film, regény, film noir, Chandler regény, hozzá lehetne sorolni, és azért is, mert kerestem egy pici kibúvót, vagy egy pici menekülési útvonalat magamból, mert ugye ez a könyv, ami nem is, talán nem is regény, hanem valami könyv, ez így egyszerűbb. Hát ez nagyjából az én élményeimen alapul, nagyjából is egészében, de azért jó lett volna egy kicsit ettől úgy magamtól is távolságot tartani egy picit, és akkor úgy gondoltam, hogy abban a lakásban, ahol én felnőttem, ott dolgozol egy magánnyomozó.
2: És sikertelen magánnyomozó.
3: Mindenki fontos volt, mert ez műfaj sajátosság, így hogy van. A magánnyomozó az legyen az élet által megtépázva, lehetőleg epekedjen egy elérhetetlen a végzett asszonya után, ugye ebben a könyvben nincs végzett asszonya, de semmiképpen se legyen sikeres, az nem kedvez ennek a fajta működésnek. Ezért.
2: És akkor ez volt, amit olvashatunk a legkedvesebb utazási élmény sorozaton, kezdve mondjuk a New York a cserkészettől kezdve, ugye első amerikai élménytől, nyilván vannak benne fikciós elemek.
3: Igen.
2: Van
3: egy fél mondat. A 43. oldalon, meg a 82-en, azt kitaláltam. Vannak azért, persze vannak.
0: Kell bele.
3: Kevesebb, mint amennyit szerettem volna. A New York nekem nem annyira ilyen klasszikus turista úti cél, inkább így az életem részévé vált. Tehát, hogyha nem a New York jutna eszembe, mint kedves, vagy a szívemhez legközelebb álló utazás, mert szerencsére vagy sem, ez úgy beleszervesült az életembe. Tehát akkor már inkább azt mondanám, hogy milyen jó eltölteni Prágában 2-3 napot, mert az egy úti cél, egy rendes turista úti célom, vagy Rómában, vagy a New York az
0: extra.
3: Az egy ilyen, nem is tudom, egy az mint egy folyamatos, egy véget nem érő tévésorozat, nagyon aha, sok epizód, aha. Nagyon sok évad, remélem, még készülnek újabb évadok, szóval, hogy így, hogy ezzel a buta kis hasonlattal kéne leírnom.
0: Teljesen igaz, mert az ember csak áll a járdán, na ugye, nem kell semmit tenni.
3: Pontosan.
0: Az akkora élmény már az is.
3: A New York-i járdán állása.
0: Én komolyan mondom, hát ugye én is átéltem ezeket körülbelül, amiket mondasz, és én is úgy voltam vele, hogy csak elég megállni és nézgelődni, de aztán ugye meg lehet meg a szakmám miatt az 53. utca végén áll egy velem egyidős repülőgép anyahajó, amire felmentünk, családostól körülnéztünk, hát én ott otthon éreztem magam, és az egy ilyen nagyon érdekes, számomra a szakmám miatt egy nagyon érdekes objektum, nagyon érdekes pont. Meg hát mondom, egész New York, igen, szóval aki érti New Yorkot, illik előtte, mindig mondom az utazóknak, hogy illik előtte utána olvasni, nem csak az, hogy ülünk az autóba, aztán ezt tettünk, meg azt ettünk, meg mi. Tessék szívesen.
3: Bocsánat, úgy sem rossz.
0: Úgy sem rossz.
2: Koordinátorrendszer.
1: Budapestet azt nem kell érteni?
0: De, mindent kell érteni.
1: Csak mivel mi itt lakunk, ez
0: igen, én mostanában megszokott. Egyre kevésbé értem. Én a 60-as években, mikor feljöttem, akkor a pesti emberek szerették egymást. Összemosolyogtunk. Csend volt a városban éjjel. Nem voltak autók. Egy téli esték, amikor nagy hó volt Pesten, annak olyan hangulata volt, hogy ha költő lettem volna, akkor verset írok, szóval. És ahhoz képest, ami van, bocsánatot kérek, de én már, ha lehet, akkor a kertben otthon.
1: De nem New Yorkosodott el Budapest is?
0: Hát, ha nem is pont abban az irányban, inkább egy picikét úgy el. Nem akarok csúnya szavakat használni, mert valamikor kedves és kedvenc városom volt, de nagyon megváltozott. Nem. Én nem tudtam színkoromban maradni a város fejlődésével.
3: Már Budapesten vagy New Yorkkal?
0: Igen, Budapest.
2: Igen, mert hogy új Lipóciából indultunk. Igen. Ki, hiszen Attila, te is itt kezdted a budapesti
0: életedet.
2: Igen,
0: én 1960-ban feljöttem Pestre, albérletbe. Csanádi utcában laktam, Csanádi utca 5-ben, aztán megnősültem, és akkor még voltak ilyen cserebere, lakás, csereberék, meg mifene, és a Katona József utcába átköltöztünk, és ott laktunk sokáig. Aztán meg, hát eljött az idősödő kor, és a belvárosból elég volt, mert azelőtt mindig a belváros, csak a belváros, ugye, hát el nem tudtam képzelni, hogy a kertvárosban hogy lehet élni. Na hát aztán jött az a kor, amikor azt mondtam, hogy most már a belvárosban is nem. Ha nem muszáj, akkor... És hát úgy kint nagyon jól el vagyok, a reptér mellett lakom egy családi házban. Úgyhogy.
2: Van valami különös oka annak, Gábor, hogy te maradtál Új-Lipóciában? Mert olyan szeretettel élsz a lokálpatriótaként a környezetedről, holott ez neked nem választott környezeted volt. Ide születtél.
3: Majdnem. Tehát tulajdonképpen hogy mondjam, az eszmélésem esik ide. Nem Budán születtem, de nyilván a legelső emlékeim is ide kötnek, tehát itt gyerekeskedtem, egészen késő kamaszkoromig itt éltem, mert most nem vagyok újlipótvárosi, lehet, hogy ez segít abban, hogy továbbra is szeressem, mert lejáró vagy visszajáró vagyok, amíg például volt kutyám, aki szintén szereplője a könyvnek, a vele Polly, egy 9 éves dalmata volt, sajnos múlt időben, akkor ez program volt, hogy én ide visszajöttem vele hétvégén, és akkor itt korzóztunk, és nagyon jól esett, és persze, hát az ember visszajár oda, ahol ismeri a sarkukat, és a boltokat, ez egy jó érzés, nyilván így korral, így a nosztalgia is megtámadja az elmémet egyre inkább. Így szeretem Új-Lipótvárost, hogy nem tudom, hogyha itt élnék továbbra is, akkor valószínűleg sokkal konfliktusosabb lenne a viszonyom. Ahogy New Yorkot is úgy tudom igazán szeretni, nem ott élek, mert nem ott élek, így könnyű szeretni. Tehát, hogy én így csak a jót veszem ki belőle, igen, és otthon perlekedek a szomszédokkal Budán, és ügyintézek, mert nem, és nem ott a New York, Isten ments, hogy én ott. Volt egy ilyen, eleinte egy ilyen vágyam, hogy ott élni, és milyen jó, hogy nem. Mert így gond nélkül tudom, és még tudom így idealizálni, és igen, így megmaradt egy mesének tulajdonképpen, amit így évente egyszer fel tudok keresni.
2: Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet.
4: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a reformátusok szárszói konferenciája a Balatonszárszói Konferencia Központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyanaz emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A reformátusok szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. 17 ország 300 fiatalja vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg. A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Református napközis tábor zárult a szlovákiai Bátkában. Augusztus 10-e és 14-e között mintegy 30 gyerek részvételével református napközis tábornak adott otthont a bátkai alapiskola a helyi gyülekezet szervezésében. A délelőttök középpontjában a Biblia állt, így a résztvevők a Jókai Emmaus evangelizációs közösség munkatársainak segítségével Dániel történetén keresztül ismerkedhettek meg a hittel és a bátorsággal. A délutánok a közösségi élmények jegyében teltek, amiket kézműves foglalkozások, állomásjátékok és hálaadó programok tettek változatossá. A tábor zárásaként a gyerekek szüleikkel együtt a Stregovai fürdőbe kirándultak, ami egy korábbi jótékonysági koncertnek köszönhetően valósulhatott meg. Gyurán Ágnes táborvezető kiemelte, a hét legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők játékosan, közösségben kerüljenek közelebb a Biblia tanításaihoz. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötletgazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötetbemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négynapos rendezvénysorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az avasi református templomban. későbbre tolja a kormány az állambiztonsági B-dossziék és B-mappák teljes nyilvánosságra hozatalát, így az eredetileg tervezett évvégi határidő helyett 2027. február 25-éig kell hozzáférhetővé tenni az iratanyagot. A döntést Szandi Vanda kormány szóvivő jelentette be, miután a kabinet tárgyalta az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat. Az új határidő egyben a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja is lesz.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztjén Diakóniai Alapítvány.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
1: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
1: A villámtöltésre készülve.
4: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
2: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
3: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó Isten tiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszászban egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
4: Sikeresen sikerült megsokszorozni az erőtöket.
3: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatásra. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
4: Az otthoni beteggondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
3: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozott listája, aztán neki indul.
3: Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezetnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
4: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet a gondozásra, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
3: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk, azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
2: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
3: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. A kedvezményezetténk többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
4: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
3: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
2: Beszéljünk erről a jövőképről, azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
3: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve is az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
4: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
3: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellénk állt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert ezt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgáltatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
2: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
3: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. ezért igazából a bankszámlaszámunkon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgethetünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
1: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.
5: Oh, I've been desperate.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A Kolozsvári Református Kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves, nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a Kolozsvári Református Kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztensképző a diakoniszák számára.

0: 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már kétszer vagy háromszor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
1: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
0: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehér köpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehér köpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
1: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
0: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és

0: magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
1: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat.
0: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
1: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
0: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember, tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
1: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
0: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
0: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény. Ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolába kikérni, falja matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél, ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
0: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombatina. De ha valaki, mert még volt ilyen, éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
0: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
2: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érinthet, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
3: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágya arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
4: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
3: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban a kapcsolatban mutatnak meg valamit. Meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább. És a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és a többi dologgal készülünk. az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni, ez miatt egy kis élelmiszer vásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
4: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
3: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszász Hifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van, a hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon jó szuper napot tölthetünk együtt.
2: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
3: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt. Nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket. Igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen blogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetni valónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprűvonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
2: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kivezet ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26. villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
3: Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a Fő-Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozóttüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott főrendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorba tó mellett. A Matasz üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: A megigazulás ajándék, nem pedig jutalom. Uralkodnak az életben azok, akik a megigazulás bőséges ajándékát kapják. Pál levele a rómaiakhoz 5. fejezet 17. vers. Mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bőséges ajándékát kapják, mondja a Biblia. Az Isten által jóváhagyott és elfogadott megigazulás ajándékként adatik a kegyelem alapján, ami pedig Isten ki nem érdemelt, meg nem szolgált jóindulatát jelenti. Te talán a magad erejéből próbálsz igaz emberként feltűnni Isten előtt? Úgy hiszed, hogy Isten jobban fog szeretni és nagyobb áldásban részesít, ha több jót cselekszel, többet adakozol, többet imádkozol és többet szolgálsz? Ezek mind jó, sőt fontos dolgok, ugyanakkor Isten egyedül azt az igazságot fogadja el, amelyet ő maga tulajdonít valakinek ajándékgyanánt, és amely nem kiérdemelhető. Hiszen ha ki kellene érdemelned, nem lehetne ajándék. Akkor jutalom lenne az erőfeszítéseidért. Ráadásul honnan tudnád, hogy elég sokat tettél-e már azért, hogy elnyert Isten tetszését és elfogadását? A sátán minden alkalmat megragad, hogy kárhoztasson. Ha sikerül elhitetnie veled, hogy még mindig nem vagy elég, a bűntudat, a kárhoztatás és a szégyen csapdájába esel. Ha a saját érdemeidre alapozod az Istennel való kapcsolatodat, mindig hiával fogsz találtatni. Vegyél észre még valamit ebben az igében, amikor úgy tekintesz a megigazulásra, mint amit ajándékba kapsz Istentől, amiatt, hogy Krisztusba vetetted a bizalmad, elkezdesz uralkodni az életben. Lásd együtt ezt az igét a Róma 6:14-jel, miszerint a bűn nem fog uralkodni rajtatok, és elkezd összeállni a kép. Ahelyett, hogy a világ, a test és az ördög uralkodna rajtad, te fogsz uralkodni felettük.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában arról hallhatnak, hogy 100 éves a Sátoraljó újhelyi dohánygyári fúvós zenekar, a jubileumi évben térzenével, kiállítással, koncertekkel ünnepelnek a zenekar tagjai. Az elmúlt hétvégén nyílt meg az a kiállításuk, amelyen régi képekkel, relikviákkal, személyes tárgyakkal állítottak emléket az 1926-ban alapított együttesnek.
2: A tisztelet, a hagyományoknak a tisztelete, a hagyományoknak az építése. Hogy tulajdonképp ezek az emberek a semmiből kezdték el a zenekart fölépíteni. Kottájuk nem volt, hangszerük sem igazán volt. Vonós együttesként indult a zenekar, és később tudtak részfúvós hangszereket vásárolni. Úgyhogy a mélységes tisztelet, ami mindig eszembe jut, és azt, hogy ezt a hagyományt ne hagyjuk elveszni ebbe a városba és ebbe a térségbe. És ebből próbálok mindig erőt meríteni a mindennapok felkészülésében, a mindennapok munkájában, illetve a csodálatos kiállításnak is a megszervezésében, ami most itt lehetünk.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 100 éves a Sátor Alja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar, a jubileumi évben térzenével, kiállítással, koncertekkel ünnepelnek a zenekar tagjai. Az elmúlt hétvégén nyílt meg az a kiállításuk, amelyben régi képekkel, relikviákkal, személyes tárgyakkal állítottak emléket az 1926-ban alapított együttesnek. A kiállításról Jászter Beáta tudósít.
2: Egy gyönyörű kiállítás nyílt meg a Sátor Alja újhelyi Latabár Színház előterében, és ez a kiállítás a 100 éves dohánygyári fúvós zenekarnak állít emléket. Juhász Istvánnal, az együttes menedzserével beszélgetek. 100 év, nagyon nagy idő, több szájból is elhangzott ez a kiállítás megnyitása kapcsán. Ennek a 100 évnek a kétharmadát a zenekarban töltötte, hiszen 1965-ben csatlakozott. Azt mondta, hogy akkor még egészen kisgyerek volt. Hát mi vonzotta, vagy ki vonzotta ebbe a zenekarba?
3: Hát én 9 éves voltam, és az én nagybátyám a MÁV szimfonikusoknál trombitált. És én kora gyerekkorom óta elkezdtem trombitálni, és a nagybátyám rögtön azt mondta, hogy ne aprózzam, és az Aida bevonulási indulóval kezdtem. Tehát úgy kerültem a zenéiskolába, hogy el tudtam játszani az Aida bevonulási indulót, és 2 év zeneiskolai tanulmányok után az igazgató, Úgy Viktor Géza, levitt a dohánygyárba, Rózsaligetihez, hogy itt egy gyerek, csinálj belőle zenészt. És hát pár év múlva átvette a zenekart Úgy Viktor Géza, és hát a keze alatt nőttünk föl. Úgyhogy hát ott ragadtam. Ott ragadtam, és hát jól éreztem magam, mert szakmailag mi gyerekként többet tudtunk, mint a idősek, hiszen ők még többségükben a kortárt sem ismerték. Halás után játszottak, meg kellett tanulni menetelni, ők megtanulták fűre a zenekari darabokat, és akkor hát a zenekar vezetője intéseire próbáltak belépni, megfelelő módon zenélni. Nekünk meg könnyebb volt, mert igazából mi úgy mentünk oda, hogy a könnyű darabokat, amiket ők már évtizedek óta játszottak, azt mi úgy kavásról leblattoltuk, és hát jól éreztük ott magunkat. Utána már voltunk 80-10 fiatalok a velem korosztályból, sajnos már egyikük sincs itt. Részben meghaltak, részben abba hagyták a zenélést, a hangszeres játékot. Hát nekem ez egy isteni adottság, hogy én még tudok fújni. Általában 60 fölött nem nagyon tudnak a foguk, a szájberendezésük, megváltozik az embereknek, és nem tud fújni. Ez nekem tényleg egy isteni adottság, és gondoltam, amíg tudok, fújok. Már nem első szánykürtöt, már nem első trombitát, de még fújok.
2: És nem csak fúj, hanem ugye menedzseli is a zenekart, mert hát egy ekkora társaságot, főleg, hogy a Szélrózsa minden irányából jönnek már muzsikálni, hiszen nagyon kevesen élnek a fúvós zenekarból Sátor Alja újhelyen, tehát egy ilyen társaságot menedzselni is kell. A 100 év alatt voltak szebb napok, voltak nehezebb napok, hullámhegyek és hullámvölgyek, de azért az nagyon szép, hogy soha nem szűnt meg ez a zenekar, soha nem zárta be a kapuit, soha nem tették le a zenészek a hangszert, hanem még ha egy maroknyi csapat is volt, az mindig újra felélesztette azt a tüzet, ami hál' Istennek még dobog.
3: Igen, hát voltak nagyon komoly hullámvölgyeink, főleg az úttörő zenekar megszűnése után, amikor megszűnt az utánpótlás, és már nem voltak részfúvósok. Közel 20 éve Sátor Alja újhelyben a zeniskolában nem tanítanak részfúvós hangszert. Most már patakon sincs. Egy-kettőn kívül, de használhatatlanok, nem bántva őket, de nem akarnak ők ma már fúvózenekarba játszani. Tehát sajnos a fúvózenekaroknak a legnagyobb problémája az, hogy a fiatalok ma már nem választják a fúvós hangszereket. Gitár, esetleg szaxofon, de már szaxofonnal se jön el a fúvózenekarba, és hát a iskolák nagy többsége ma már nem is alkalmaz olyan zenetanárt, aki részfúvózenekarra tudna fölkészíteni fiatalokat. Hát mikor 19-ben itt hagyott minket, ugye Szatmári Gyuri bácsi, akkor nem találtunk karmestert. Nincs a környéken sehol, és Miskolcon se hajlan újra jönni senki, mert nincs ideje. Tehát igazából a fúvószenének az lesz a vége, hogy elfogynak a zenészek, és abszolút nem lesz utánpótlás, és hát akkor már csak az emlékünk marad, és hát úgy gondoltuk, hogy ezt a 100 éves jubileumot úgy csináljuk már meg, hogy maradjon rólunk emlék. Legyen kiállításanyag, ami a múzeumba kerül, legyen videóanyag, amit el tudnak tenni, ami később lejátszható, az utókor számára egy kis emlék marad. mert hát mindenben ott vagyunk, megyei értéktárban, helyi értéktárban, mindenhol primadi győztesek vagyunk, minden van, meg van, de hogy 10 év múlva fognak ránk emlékezni, abban nem vagyok biztos.
2: Nagyon szép a kiállítás anyaga. Képzelem, hogy milyen nagy gyűjtőmunka volt ezeket a régi képeket, relikviákat összeszedni.
3: Hát kb. 15 éve gyűjtjük a régi anyagokat, a volt zenekari tagok, hozzátartozóitól, akik már ugyan zenekari tagok nem élnek, nagyon sok képet adtak, és a képek, a 100 év sorozatunk, amit összeállítottunk, az az elmúlt 15 év összegyűjtött képanyagából jött össze, és hát igazából szinte minden korszakból van fotónk, és hát ez tényleg az utókor számára egy olyan emlék, ami, hogyha ott maradt volna a hozzátartozóknak, a régi zenészeknél, akkor ez utódok megsemmisítették volna nagy valószínűséggel. Így meg megmarad. Bizonyosan elektronikus hordozókon meg fog maradni, a biztos vagyok, mert mi a múzeumnak, a levéltárnak és azoknak a helyeknek, ahol könyvtárnak, ahol megőrzik őket, azoknak át fogjuk adni.
2: És ez egy olyan zenekar, ahol nem csak ülnek a zenészek és muzsikálnak, de még menetelni is tudtak. Lehet, hogy most már nem, de régen biztos, hogy tudtak.
3: Hát igen, nagyon sokáig meneteltünk, és hát a felvonulásokon, a különböző városi rendezvényeken, ahol néptáncfesztiváltól kezdve a május első felvonuláson át, egészen a különböző nagy rendezvényekig, ha kellett, a zenekar felvonult. Hát igazából 2020 óta nem vállalunk felvonulást, hiszen egyrészt a zenekar egy része idős, már nehéz. Ugye ilyen melegbe például egy felvonulást megcsinálni, az nagyon kemény dolog. Másrészt a fiatalok meg már nem tudnak menetelni. Meg kéne őket tanítani, de arra meg már nem vállalkoznak, hogy időt is szálljanak rá. Tehát ez már úgy kifújt a korosztállyal együtt. És hát nagyon kevés olyan zenekar. Most volt 2 héttel ezelőtt Mezőkövesden egy zenekari fesztivál, és hívtak minket is oda, és ott volt menetzenélés is. Hát mondtuk, hogy mi nem megyünk, még a koncertre se, mert most mi készülünk a jubileumra, de ott még összetudtak 3-4 zenekart szedni az országból, akik még menetbe játszottak, és a végén egy közös koncertet adtak. Hát egyre kevesebb van ilyen, már Miskolcon sincs.
2: Biztos van emléke arról, hogy annak idején hogyan tanították a menetelést és közben a zenélést?
3: Igen, hát a Rózsaligeti karmester úr a 60-as években írt egy indulót a zenekar számára, aminek a címe Bátran előre. Ez egy nagyon egyszerű, könnyű induló, amit menet közben könnyebb játszani, és amikor ezt ugye a zenekar tagjai fül után megtanulták, mi meg már ott voltunk, mire tudtuk játszani, volt kis indulókönyv, föltettük a csiptetőre, és lementünk a hajdani futballpályára, ahol ma már nincs futballpálya, a régi Spartakusz vagy Mávsac pálya, a Dohánygyár alatti nagy pálya, a salakon körbe-körbe 2 órás próbában mentünk, és ezt az indulót fújtuk, amíg bírtuk, és megtanultak menetelni a fiatalok is, meg az idősek is, már az idősek se tudtak. És hát utána tudtuk vállalni, mert volt egy generáció, aki nem nagyon vállalt akkor sem. Előtte a május első, az 50-es évek május elsőjéken részt vettek, erre a fotók tanúskodnak is, sőt a ünnepségen az énekkarral is kísérőként ott voltak. De van olyan képünk a 100 kép 100 év között, amelyben benne van, hogy menetel a zenekar a május elsőjén, és még a régi zenészek, akikvel együtt játszottam, ott vannak rajta. Ez egy óriási emlék.
2: Nem ér véget a jubileumi év programja ezzel a kiállítással, hiszen nem sokára nagy dolgok történnek majd itt a színházban is.
3: Hát igen, augusztus 28-án pénteken lesz a jubileumi koncertünk, és azt követően egy zenekari találkozó, ahol meghívtuk a régi zenésztársainkat, akik részben elkerültek innen, részben már abba hagyták a zenélést. Hát én remélem, hogy többen lesznek azok, akik ma már nem zenélnek, mint a hányan fogunk zenélni. Azt is hozzá kell tegyem, hogy lesz kb. 10-12 olyan zenésztársunk a zenekarban, akik a zenei párára kerültek, és jönnek, és most játszani fognak velünk együtt a jubileumi koncerten, tehát nagy zenekar lesz a színpadon, és hát az utána lévő találkozón pedig én úgy gondolom, hogy a fogadáson nagyon sokan leszünk, mert meghívtuk a zenekari tagokat, akik már nem zenélnek, és a hozzátartozékat is, és azoknak a volt zenészeknek, akik már nem élnek, azoknak is a helyben élő hozzátartozóit.
2: Igen, mert ennek a zenekarnak voltak olyan jellegzetes figurái, akiket a mai napig nem lehet elfelejteni.
3: Hát igen, itt a képek között, mikor kb. Egy fél évvel ezelőtt egyik zenekar tisztelőjektől megkaptam egy képet Zsókáról, vagy Totyáról, vagy kinek, háromféleképpen is nevezték, aki húzta a dobot egy ilyen kétkerekes kis talicskán a zenekar után, és a képen rajta van rendőr egyenruhába, és szalutál. Úgyhogy hát mi rögtön eljött az emlék, hogy fiatalon jártam a futballmeccsre, ott pedig ő rúgta a szünetbe a 11-eseket. Úgyhogy egy ikonikus alakja volt annak az időszaknak itt Sátoraljóújhelyben a Zsóka, úgyhogy itt most megelevenedik a képek közt ő is a zenészek mellett.
2: Mi a jövője a zenekarnak? Hogy ne fessünk szomorú képet, hanem hát ha vonzóvá tudjuk tenni akár a rádióhallgató fiatalok számára ezt a zenekart, hogy csatlakoznak.
3: Nagyon nehéz jövőről beszélni, egy fél évre látunk előre. Decemberben tartunk egy adventi koncertet, és mindenkit szeretettel várunk, azzal zárjuk a jubileum évet. És utána eldöntjük, hogy hogyan tovább. Valószínűleg egy kis kamara együttes fog maradni itt új helyben, és a nagy zenekarral, a visszatérőkkel évente egy-két térzenét azért még fogunk csinálni. Akkor is, hogyha nem Dohányári Fó zenekar neve lesz, mert hát a zenekar támogatása azért nem biztos, de amíg mi tudunk fújni, meg szeretünk közösségbe menni, addig valamilyen szinten meg fogjuk tartani ezt a zeneszeretetet, és a minket szerető közönségnek pedig próbálunk adni valamit. Egy kis szórakozást, egy kis fölüdülést, egy kis kikapcsolódást, mert most a térzenénk, a jubileum térzenénk volt a példája annak, hogy nem hittem volna, hogy ez meg fog történni. Elerett az eső. Teltház volt a főtéren, és mondtam, hogy nem tudunk mit tenni, összecsomagolunk, bejövünk a pódiumterembe, és folytatjuk. És mi lédértünk, tele volt a pódiumterem.
2: Meddig látható ez a jubileumi kiállítás itt a Latabár Színháznak az előterében?
3: Ez szeptember elejéig nyitva lesz, ugye a jubileumi koncertünk az 28-án, és szeptember első napjaiban vissza kell vigyük az okostáblákat a gimnáziumban, mert ők segítettek nekünk okostáblával, hogy meg tudjuk jeleníteni azt a sok-sok dolgot, amit egyébként nem fért volna itt el a kiállítóhelyen, a régi jubileumi érmeket, okleveleket, azokat most kivetítőn nézheti meg a nagy közönség.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok a programokhoz, és kívánok jó zenészeket, támogatókat és jó egészséget.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Krizsai Krisztinával, a Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvós Zenekar művészeti vezetőjével beszélgetek. Krisztike, te 31 éve vagy a zenekarban, tehát egy töredéke a 100 évnek, de gondolom, hogy ez a 100 év, ami emögött a zenekar mögött van, azért rád is első pillanattól nagy hatást gyakorolt. Miért csatlakoztál ehhez az együtteshez?
4: Én amikor az együtteshez kerültem, akkor Szatmári György volt a karmestere a zenekarnak, és én Gyuri bácsival együtt dolgoztam a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába Sárospatakon. És az ő megkeresésére és kérésére csatlakoztam a zenekarhoz, sokat mesélt róla, illetve mi egy fúvós ötösben játszottunk, és a fúvós ötössel is mi nagyon sok éven keresztül a hagyományos újévi hangversenyeken fölléptünk. Tehát ez egy kettős csatlakozás volt, mert a fúvós ötösünkkel közreműködtünk, illetve a zenekarban is aktív résztvevőként részt vettem.
2: Amikor végignézel ezen a kiállításon, hiszen itt 100 év van képekben, nagyon régi dokumentumok, nagyon régi relikviák, amelyek sokat jelentettek valaha az együttesnek, az együttes tagjainak, akkor milyen érzéssel sétálsz végig a vitrinek között? Mit gondolsz, miről beszélnek neked a 100 évvel ezelőtti képek, hiszen olyan csodálatos fotókon látjuk, mintha egy big band lett volna a zenekar, körülbelül olyan gyönyörű, öltönyös, kemény kalapos, hangszeres férfiakat látunk a képeken.
4: Első a tisztelet, ami eszembe jut. A tisztelet, a hagyományoknak a tisztelete, a hagyományoknak az építése. Hogy tulajdonképp ezek az emberek a semmiből kezdték el a zenekart fölépíteni. Kottájuk nem volt, hangszerük sem igazán volt. Vonós együttesként indult a zenekar, és később tudtak részfúvós hangszereket vásárolni. Úgyhogy a mélységes tisztelet, ami mindig eszembe jut, és azt, hogy ezt a hagyományt ne hagyjuk elveszni ebbe a városba és ebbe a térségbe. És ebből próbálok mindig erőt meríteni a mindennapok felkészülésében, a mindennapok munkájában, illetve a csodálatos kiállításnak is a megszervezésében, ami most itt lehetünk.
2: És arról nem is beszélve, hogy nem zenészekről beszélünk, nem zenetanárokról, hivatásos zenészekről, hanem 100 évvel ezelőtt gyári munkásokból alakult ez az együttes, és bár vonós jelentkezték, később lett belőle fúvós zenekar, de hát valóban hallás után játszó emberekről beszélünk, akiket a zene szeretete hozott össze. Erre mindig úgy rácsodálkozom.
4: Igen, hát ez egy fantasztikus dolog, hogy az emberek akkor mennyivel másképp gondolkoztak, hogy a szabad idejükben arra gondoltak, hogy akkor összeállunk és zenélünk örömmel, fül után, és mindig volt egy ember, aki ezt összefogja, aki ennek a szervezését, háttérmunkáját elvégzi, illetve mindig fejlődött a zenekar. Tehát a semmiből óriási hangszerparkot tudtak venni, pont a háborúig. Sajnos utána, ugye a háború közbeszólt, az emberek meghaltak, a hangszerek eltűntek, és utána mégis volt lendület, hogy mégis újra szervezzék ezt a zenekart. És ez fantasztikus dolog.
2: 31 éve vagy tagja ennek a zenekarnak, és azért az elmúlt évtizedekben nem csupán az indulókat játszotta a zenekar, és nem korlátozta arra a fellépéseit, hogy különböző városi rendezvényeken jelenjen meg, hanem gyönyörű, tematikus nyári koncerteket, újévi koncertet, karácsonyi koncertet szerveztetek, klasszikusokat is játszottatok áthangszerelve Rezes bandára. Ugye nem sértő, ha ezt mondom, hogy Rezes banda?
4: Nem, abszolút nem sértő. Igen, mert a kor meg is követeli azt, hogy ne csak indulókat játszon egy fúvózenekar. Én rendszeresen részt veszek, most is voltam a nyáron nemzetközi fúvózenekari találkozón. Itt már a filmzenéket írják át fúvózenekarokra, és mi is igyekeztünk ennek a kihívásnak megfelelni, és ezért nagyon sok klasszikust, illetve nyitányokat játszottunk. A jubileumi koncertünkön is már egy kis előzetes, hogy játszunk Éljen a magyart, polkát, indulókat is, illetve más slágereket.
2: Ennek a zenekarnak házi szerzői is voltak.
4: Igen, voltak, mert a karmesterek mindig írtak a zenekarnak indulókat, illetve átiratokat készítettek. A kiállításon elhangzott a jubileumi induló és a bátran előre induló, amit a Rózsa-ligeti László karmester írt a zenekarnak 70 évvel ezelőtt, de a Új Viktor Géza karmester úr is rengeteg darabot írt az együttesnek, illetve Szatmári György, aki 40 évig vezette ezt az együttest,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk az idén 100 esztendős Sátoraljai újhelyi dohánygyári fúvós zenekarról szóló összeállításunkat. A második részben Godzsák Attila történész beszél a zenekar történetéről, városi, térségi szerepéről. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Idén 100 éves a dohánygyári fúvós zenekar. Ennek a nagyon szép és nagyon színes történelmi történetű zenekarnak az ívét fogjuk megrajzolni, a keletkezését és a mai állapotát Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel, a Szerencsi Múzeum történészével. 1926, amikor megalakul a zenekar, de gondolom, hogy azért még a történelmi távlatokba nyúlnak a zenekar szálai. Egészen pontosan meddig kell visszamennünk, hogy ezt megismerjük?
3: Ha tényleg nagyon vissza akarunk menni, akkor 1867-et emelném ki, mint oly sok minden esetében. Ugye a kiegyezés az a dátum, amely nagyon sok mindent megváltoztatott Magyarországon. Többek között a modern gyáripari fejlődés is ekkor egy repülőrajtot vett, és így Zemplénbe is például Szerencsén a cukorgyár, vagy Sátoraljai új helybe a dohánygyár megalakulhatott, és ezek a nagy gyárak, ezek gyakorlatilag ilyen város a városbanként funkcionáltak, nagyon sok saját egyesülettel, intézménnyel rendelkeztek, és így a Sátoraljai új helyi dohánygyárban is egy önképző kör megalakult, és az önképző kör keretében 1926-ban alakult egy zenekar, ez ekkor még inkább vonós volt, de nem sokkal később fúvó hangszereket is vásároltak, és egészen vegyes repertoárral rendelkeztek, és még egyszer fontos kiemelni, hogy a

0: dohánygyári dolgozókból verbúválódott, hiszen olyan sok ember és olyan sok tehetséges ember dolgozott a dohánygyárba, hogy egy zenekart bőven ki tudtak adni.
1: Város a városban, így mondta Attila, és tényleg aki ismeri a Sátoralja újhelyi dohánygyárat, az tudja, hogy milyen kis utaksétányok és épületek vannak ott, ma is megtartotta ezt a gyönyörű jellegét. Sok tehetséges ember dolgozott a gyárban, ezt mondta, de ez azt is jelenti, hogy azért a városban is nagyon fejlett lehetett a zenei élet, pedig nem is volt államilag megszervezett zeneiskola. Tehát tulajdonképpen, ha azt vesszük, akkor ezek az emberek talán a szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták el a zenét, a zene szeretetét?
0: Egészen biztos, hogy a családból hozták sokan. Az állami zeneoktatás valóban 58-ban indult be Sátoraljaújhelyben, egyébként még ez a dátum is úttörő, viszont itt már a 20-as években Asztalosné Lévai Adél egy magánzenetanodát működtetett. Ő egyébként elsősorban zongora tanárnő volt, de maga köré szervezett más hangszeres oktatókat is, gyakorlatilag egy magániskolaként működött ez, tehát Sátoraljaújhelyben volt bizonyám zeneoktatás már 100 esztendeje is, és az is adhatott utánpótlást a tagoknak, illetőleg igen, a zenei élet Sátoraljaújhelyben az egyszerűen ma fel nem fogjuk, volt Levente zenekar, az bábáskodott is egyébként a dohánygyári zenekar megalakulása fölött, onnan került ki a karmesterük, majd később a második világháború után egyesült is a két zenekar, ugyanúgy, ahogy a MÁV zenekarával is, ugyanis az is működött itt a két világháború között, a Magyar Állam Vasutak dolgozói tisztviselői is kiadtak egy zenekart, illetőleg még volt egy fúvós banda Sátoraljaújhelyben, 4 zenekar szolgáltatta a város zenei igényeit, mindenféle rendezvényeken, eseményeken, világi, egyházi ünnepségeken, és ez azért is fontos kiemelnünk, hogy akkor 4 zenekar is szolgálta itt a helyi lakosságot, mert ma itt 2026-ban gyakorlatilag az egész Egyesült Borsodebói Zemplén vármegyébe 2 ilyen zenekart tudok én megnevezni, akkor meg csak városunkban 4 is volt.
1: Na de abban az időben 5 színházi lap is volt Sátoraljaújhelyen, ezt is Attilától tudjuk egy régi beszélgetésből. Tehát megalakult a zenekar, láttam egy régi fényképet róluk, szenzációsan néznek ki, elegáns úriemberek, és vonós zenekarként alakult, de azt tudjuk a krónikákból, hogy már azért a rezeket és a fúvós hangszereket beszerezték már akkor, lehet, hogy sejtettek valamit.
0: Igen, ugye, mint említettem, már 20-as években fúvós hangszereket is beszereztek. Számomra érdekesség, hogy a dohányjövedéki központtól kértek rá engedélyt, ugyanis ezt is engedélyeztetni kellett a felsőbb szervtől, és igen, egészen változatos zenei repertoár tudtak így már elérni. Ezen a fúvózenekar névvel, tehát a dohánygyári fúvózenekar, igazából a második világháborútól emlegetjük őket, de a legkorábbi ilyen megnevezést én 1930-ból láttam újságcikkbe. Egyébként változatosan dohánygyári zenekar, dohánygyári fúvózenekar, dohánygyári vonózenekar, össze-vissza nevekkel illették, igazából nem, akkor még nem feltétlenül voltak annyira kőbevésett elnevezések, mint ahogy később vagy akár napjainkban, de már ebből is láthatjuk, már a 30-ban egyértelműen volt olyan hely, ahol fúvózenekarként írták le őket. A műveik azok főleg indulók voltak a két világháború között. Ez egyébként ennek a műfajnak a sajátossága volt egyértelműen. Ugye az efféle fúvózenekarok tambúrmajorjából alakultak ki, a mazsorett csoportok is később, melynek szintén itt vannak gyökerei Sátoraljaújhelyben, és később, ahogy Jóság Emil lett a karmester, ő az, aki nagyon-nagyon sok mindent tett, egy nagyon fontos szakasza köthető az egész zenekarnak hozzá. Ő az, aki egyenruhát vezetett be, hogy a megjelenésük is egységes legyen, hogy azért sugározzon, az is egy kis pluszt. Illetőleg ő volt az, aki nagyon sok helyre elvitte a zenekart, és a második világháború alatt ugye sokakat besoroztak. Sokan életüket is vesztették. Hát, mint egyébként a legtöbb civil szervezet a második világháború alatt, ilyen kicsit ilyen tetszhalotti állapotban volt a dohánygyári fúvózenekar, utána újjá szervezték magukat, csatlakozott hozzájuk ugye az említett létszám hiányok miatt a MÁV zenekar, a Levente zenekar pedig a Levente Egyesület betiltása miatt csatlakozott be hozzájuk, de egyébként a korábbi ipartesteti Dalártával is léptek fel közösen még a 40-es évek második felében, tehát igazából sikerült összefogniuk itt a helyi zenei életet, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak, térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-as, 30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
1: Jóság Emil nevét említette Attila, aki ugye a karmester volt, de ő nem csak vezényelt, hanem ha jól tudom, ő írt is műveket a zenekar számára.
0: Igen, abszolút több művet írt a zenekarnak, melyeket előszeretettel és sikerrel játszottak, és ezek között olyan is van, amit ma is játszik egyébként a zenekar. Most én itt hirtelen címeket nem tudok mondani, de biztos vagyok benne, mert emlékszem, hogy a mai repertoárjukban is van olyan, amit még Jóság Emil írt a Dohánygyári Fúvó zenekar számára.
1: Kik voltak még azok a karmesterek, akik úgy rajta hagyták az egyéniségüket, személyüket, a kézlenyomatukat az együttesen?
0: Itt talán, aki már csak a hosszú idejét is tekintjük, még Szatmári, aki még a 90. évfordulón is, még jócskán 10 évvel ezelőtt ugye karmesteri pozíciót töltött be, ő 72-től töltötte be ezt, tehát láthatjuk, hogy ő nagyjából egy fél évszázadon át volt karmestere a Dohánygyári Fúvó zenekarnak. Hozzá köthetőek már a 80-as, 90-es években a külföldi utak is. Ugye itt, ahogy a testvérvárosi kapcsolatok kialakultak, ahogy a Rotary klubbal egyre szorosabbá fűzték a kapcsolatot, úgy elkezdtek külföldre a testvérvárosokba is menni, fellépni, önmagukba is, illetőleg a már említett Mazsorett csoporttal közösen is, hiszen történetileg összekapcsolódtak az ilyen fúvózenekarok és mazsorett csoportok, már csak a kialakulást tekintve is, mint említettem. És így a 90-es évektől az úgymond elismerések, díjak özöne is megindult. Itt a megyei értéktárba is bekerültek. Ez, ha jól emlékszem, tavaly a megyei Prima Primicia díjban kulturális zenei kategória győztesek lettek. Azt, hogy a Pro Urbe díjat kaptak Sátoraljaújhelyváros önkormányzatától 2001-ben. Tehát különböző elismerésekkel is díjazták már azt a már az évszázadossá vált munkát, lelkesen végzett munkát, amit gyakorlatilag igyekeznek mind a mai napig folytatni.
1: Amikor Szatmári Gyuri bácsi átvette a karmesteri szerepet ugye a 70-es években, akkor ő az állami zeneiskolának és az igazgatója volt. Én is akkor voltam zeneiskolás, és tudom, hogy a Dohánygyári Fúvós zenekarnak nagyon nagy utánpótlást jelentett az úgynevezett úttörő zenekar. Tehát itt volt egy úttörő zenekar, meg volt egy Dohánygyári Fúvós zenekar nagy-nagy átjárással, és nem volt olyan ünnep, vagy bármilyen olyan rendezvény, ahol ők ne zenéltek volna.
0: Igen, ez abszolút így van, ugye, mint említettem, hogy 58-ban beindul az állami zeneoktatás Sátoraljaújhelybe, és a 70-es években pedig szövődik egy ilyen szövetség, úgymond, hogy ez az úttörő zenekar az utánpótlását adja a Dohánygyári zenekarnak. És már ekkor kezd elválni nagyjából az, hogy nem csak dohánygyári dolgozók zenélnek benne, már azért korábban is előfordultak ilyenek, de ettől van az, hogy inkább a dohánygyár fenntartásában működő, de városi fúvó zenekarról beszélhetünk, és bizonyám tényleg az úttörő zenekar, a zeneiskola az folyamatos utánpótlást biztosított, akár néhány évig ott zenélő tagokat tekintve is, akár örökösen, akik évtizedekig ott maradtak a csapatba. És igen, sajnos a 80-as években eléggé kezdett elsorvadni itt az egész úttörő mozgalom és az úttörő zenekar is, de ugye 90 után meg végképp hivatalosan is megszűnt, és utána a zeneiskola valahogy már nem tudott akkor utánpótlást nyújtani, holott ma is jól működő zeneiskola van a városba, de mégis talán a korszellem is egy kicsit más lett, és ezek a fúvós bandák már kicsit visszább szorultak nagy szívfájdalmunkra.
1: A Sátoraljai Újhelyi Dohánygyár története is megérne egy misét, de legalábbis egy rádióinterjút, majd lehet, hogy erre is sort fogunk keríteni, de azért milyen szép dolog, hogy egy olyan cég, amely a dohány feldolgozással foglalkozik, cigarettákat készítenek, pipadohányt készítenek, de hogy odafigyelnek arra, hogy a kultúrába is oda tegyék azt, amit oda kell tenni. Tehát, hogy megtámogassák a helyi előadókat, helyi előadóművészeket, szervezeteket. Egy kicsit azért ma is megvan ez a nagy cégekben, de azért korán sem annyira, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
0: Igen, abszolút. Ez is egy olyan dolog, ami kiveszőben van. Szerencsén 2011-ben zárták be a cukorgyárat. De az egykori cukorgyári dalárda tagjai a mai napig néha-néha összejárnak énekelni, fellépni. Tehát kipusztíthatatlan belőlük így másfél évtizeddel a bezárás után, és ez a közösségi szellem, amit régen nyújtottak ezek a gyárak, és talán itt vannak úgy elásva, hogy a közösségi szellem is, ahogy az egész világunkban egyre kisebb sajnos, ugye az ilyen nagy üzemekben is, és talán ezért van az, hogy ezek visszábszorulnak, de bizonyám, mert el nem tudjuk képzelni, hogy mennyiféle lehetőséget, akár Baba-Mama klubtól kezdve, szinte bármit nyújtottak ezek a nagy gyárak az egész országban, de itt Zemplénben is, és abban a szerencsében részesültem egyébként 10 évvel ezelőtt, hogy én részt vettem itt, amikor a Dohánygyári Fúvószenekar a 90. születésnapjára egy kis kamarakiállítást szervezett, én részt vehettem a berendezésébe ezeknek a tárlóknak. És akkor is rengeteg fényképet tudtam megnézni, sok boldog arc, az elismerések már a szocialista korszakból is, az ilyen különböző zenekari találkozókról, meg egyebek, és hangszereket is, amit azóta Kazinczy Ferenc Múzeumnak ajándékoztak, hangszerek is ki voltak ott állítva a legkorábbi időkből. Nagy öröm volt számomra, hogy részt vettem ennek a kiállításnak az összeállításában, és nemrég fedeztem fel egyébként szerencsén a turisztikai központban azokat a tárlókat, melyekben ez a kiállítás volt, hiszen onnan kérték kölcsön még 10 évvel ezelőtt, úgyhogy pont így eszembe is jutott az ősz folyamán, mikor azokat a tárlókat megláttam, hogy ezek azok, hogy milyen is volt ez a kiállítás 10 évvel ezelőtt, úgyhogy egy kicsit úgy rá is hangolt engem ősszel erre az évfordulóra az, hogy láthattam.
1: Igen, mert hogy újra megünneplik. Hát 100 évet nem lehetne megünnepelni, nagyon sok zenész jön vissza az ország különböző településeiről, de akár a nagyvilágból is, akik valaha itt muzsikáltak, és nekem volt szerencsém beszélni régi tagokkal, akik már nem laknak itt a városban, de mindenki azt nyilatkozta, hogy életének meghatározó jelentőségű időszaka volt az, amikor ebben a zenekarban játszhatott. Tehát valóban annyit ad az ember életéhez, nem csak a muzsikálás, hanem a közösségi muzsikálás, hogy azt nem felejti el. Beszélnünk kell a jelenlegi állapotról, mert még mindig van egy maroknyi csapat, aki megpróbálja ezt a tüzet, vagy talán inkább a parazsat azon a hőfokon tartani, hogy abból lobbanjon majd a láng, és hát például nagy öröm volt, hogy május 1-én megint a Dohánygyári Zenekarnak a zenéjére ébredhettünk. Igaz, hogy most már futrinka hordta őket körben, már nem bírnak végiggyalogolni a városon.
0: Igen, jók ezek az ilyen visszaidézések, és hát pontosan tudom, mert beszélgettem az elmúlt években én is zenekari tagokkal, hogy nehézségeik vannak utánpótlás tekintetében, de azt kívánom, hogy vészeljék át ezt az időszakot. Hát ha valahogy egy kicsit a társadalmi igény is megnő arra, hogy ilyen hasonló koncerteket tudjon élvezni, és akkor hát ha nekik is lesznek fiatalabb, agilis tagjaik, de a legjobbakat kívánom nekik. Én nagyon szeretem a térzenéiket, amiket nyaranta szoktak csinálni, akár a komolyabb, akár a filmzene feldolgozásokat is, hiszen azt is nagyon profin csinálják, és szerintem sokakhoz az talán közelebb tud állni, csak maguk se tudják, hogy ők ilyet is tudnak.
1: Azért még kérdeznék valamit így a beszélgetés végén, hogy történészként hogyan látja, amikor megszakad egy szál, egy ilyen régi szál, ami mondjuk 100 éves, de fontos dolgot érint, mert közösséget teremt, mert zenét, művészeti élményt ad a hallgatóknak, akkor mi történik a társadalomban? Én tudom, hogy a történész más szemmel nézi a társadalom politikát, na de annyira szervesen összefonódik a kettő, és főleg, hogy Attila 20. századi történelemmel foglalkozik. Mi történik akkor egy közösséggel, hogyha elvesznek ezek az értékek?
0: közösség talán maga nem is érzékeli, de kevesebb lesz egy-egy fontos alkotó elemével. És mondhatnánk azt, hogy így a közösségek fejlődése szempontjából ez nem számít, mert hogy észre se veszi, hiszen pont a fejlődése miatt hullik ki az a szál, de valójában egy kicsit önmagától távolabb kerül minden ilyennel is, és szerintem az önazonosságunk megőrzése az egyik legfontosabb dolog, ezért mindenkinek azt kívánom, hogy a félig lelógó szálakat, azokat fogják meg és emeljék fel.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és a figyelmet is.
2: Kedves hallgatóink, idén 100 éves a Sátor Alja újhelyi dohánygyári fúvószenekar. Az elmúlt percekben az ünnep egyik programjáról, majd pedig a zenekar történetéről hallottak. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd a Tiszán vagy a Bodrogon hajózók, fürdőzők részére is hasznos tanácsok érkeznek a következő órában a vízi rendészet szakemberétől.
2: A vízi közlekedésben nagyon sokszor vesznek részt olyan állampolgárok, akik ki akarják próbálni a kenukat, kajakokat, akár száppokat is, vagy egyéb vízisporteszközöket, és általában ők hajózásban nem tapasztaltak, úgyhogy mindenféleképpen figyelniük kell arra, hogy a hajózási szabályzat alapvető követelményeit betartsák. Ilyen például, hogy csónakot vagy kajakot, kenut csak az vezethet, aki 14. életévét betöltötte, hogyha utasokat is szállít, akkor 16. életévét betöltött személy lehet a csónak vagy a kajakkenu vezetője, illetve ha gépi meghajtású csónakot vezet, mert vannak olyan csónakok, amihez nem kell hajóvezetői képesítés, a 20 lóerő alatti motorral szerelt csónakok, akkor meg 17. életévét kell, hogy betöltse az állampolgár, hogyha vezetni akar egy csónakot. Természetesen ismernie kell a vízterület sajátosságai, valamint a hajózási szabályzat rá vonatkozó alapvető rendelkezései.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Két azonnali intézkedéssel támogatja a Duna Aszfalt ZRT a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátását és a felkészülést a Dunán épülő fenékküszöbhöz. A vállalat két úszályt indított útnak Mohácsról Paksra, amelyek közül az első korábban megérkezett, a második pedig pénteken ért célba. Emellett első ütemben 1000 tonna speciális vízépítési terméskövet ajánlottak fel, amelyet hétfőtől szállítanak a Versendi kőbányából a helyszínre. A miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között épülő fenékküszöbről van szó, amellyel biztosítható az erőműhöz szükséges vízszint. A beruházáshoz több más vállalat, így a Strabag, a Kéz ZRT és a Marketépítő ZRT is felajánlásokkal csatlakozott. Eközben a nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a nehéz teherautók a fenékküszöb építéséhez szállíthatják a követ Paksnál, számolt be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter videójában. Jelezte, hogy a 40 tonnás kamionok ezen az úton tudják bevinni az alapanyagot, miközben pontosan könyvelik a szállítmányokat a későbbi elszámoláshoz. Hozzátette, hogy az út és a depó előkészítése mellett a katonáknak is élhető munkakörülményeket, például légkondicionált konténereket biztosítanak. A kormányfő csütörtöki bejelentése szerint a Paks és Dunaszent Benedek között épülő fenékküszöb esetében bruttó több mint 6 milliárd forintból biztosítják a paksi atomerőmű működéséhez az elegendő vízszintet a munkálatokkal. Egyetlen eurócentről sem mond le a kormány az uniós helyreállítási alapból, a 10 milliárd eurós keretet hazahozzák, jelentette ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki kormány szóvivői tájékoztatóján. A projektek mérföldköveinek augusztus 31-i határidejéig a dokumentációk több mint felét már benyújtották. A miniszter bejelentette, 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot, és augusztus végéig kijelölnek 25 könnyített térséget a szélerőművek telepítésére, emellett a teljes autópálya koncessziós rendszert, valamint az otthonstartos kiemelő rendeleteket is felülvizsgálják, utóbbiakat december 31-ig felfüggesztik. A lakáspiaci helyzet javítására új megfizethető bérlakás és kollégium építési programot indítanak az uniós forrásokból, és újjáélesztik a Diákváros projektjét is. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a kormány környezetvédelmi szempontból is szigorít, így a szabályok megsértése esetén legalább fél évre felfüggesztik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított rendeleteket az akkumulátorgyáraknál. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, így a hétvégén a koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki jelentése szerint a pollen koncentráció országosan már elérte a tüneteket okozó közepes szintet, és a következő napokban fokozatosan tovább emelkedik. Emellett a csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen száma is a közepes tartományban alakul. A szakemberek arra hívják fel az allergiások figyelmét, hogy a száraz, szeles időben, különösen a hétfői megerősödő szél miatt tartsák zárva az ablakokat. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében érdemes mielőbb elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kikérni a kezelőorvos tanácsát.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután a Tiszán vagy a Bodrogon hajózók, fürdőzők részére is hasznos tanácsok érkeznek a vízi rendészet szakemberétől.
2: A vízi közlekedésben nagyon sokszor vesznek részt olyan állampolgárok, akik ki akarják próbálni a kenukat, kajakokat, akár száppokat is, vagy egyéb vízi sporteszközöket, és általában ők hajózásban nem tapasztaltak, úgyhogy mindenféleképpen figyelniük kell arra, hogy a hajózási szabályzat alapvető követelményeit betartsák. Ilyen például, hogy csónakot vagy kajakot, kenut csak az vezethet, aki 14. életévét betöltötte, hogyha utasokat is szállít, akkor 16. életévét betöltött személy lehet a csónak vagy a kajakkenu vezetője, illetve ha gépi meghajtású csónakot vezet, mert vannak olyan csónakok, amihez nem kell hajóvezetői képesítés, a 20 lóerő alatti motorral szerelt csónakok, akkor meg 17. életévét kell, hogy betöltse az állampolgár, hogyha vezetni akar egy csónakot. Természetesen ismernie kell a vízterület sajátosságait, valamint a hajózási szabályzat rá vonatkozó alapvető rendelkezései.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 15-e van, a Máriák és az Alfrédok ünneplik névnapjukat. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Alfréd germán eredetű név, jelentése tündér, tanács. És nézzük is, augusztus 15-éhez milyen jeles dátumok kötődnek. 1537-ben ezen a napon alapították meg Paraguay fővárosát, Asunciont. 1914-ben, augusztus 15-én nyitották meg a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt összekötő Panama csatornát. 1947-ben ezen a napon szakadt el India a brit birodalomtól, és ekkor kiáltották ki a függetlenségét. Nézzük e napnak a híres szülötteit. 1589-ben ezen a napon született Báthori Gábor erdélyi fejedelem, 1769-ben pedig Bonaparte Napóleon francia császár. 1890-ben, augusztus 15-én látta meg a napvilágot Hunyadi Sándor magyar regényíró, drámaíró, Szűcs Judit magyar énekesnő, ő 1953-ban született, és szintén ezen a napon született egy másik híres színésznőnk, csak 1989-ben Gubik Petra, junior primadíjas magyar színésznő, énekesnő. 1038-ban ezen a napon hunyt el Első István, Magyarország államalapító királya. 1855-ben Benke József színész, színházigazgató hunyt el. 1971-ben Lukács Pál, magyar származású Oscar és Golden Globe díjas színész hunyt el. 1999-ben pedig Sági Vilmos, magyar agrárközgazdász, szakpolitikus. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 15-i napkalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Életrevaló. Egy társul szegődő gondolat.
1: Valláspótlékok. Olyan világban élünk, ahol látszólag minden pótolható, azaz helyettesíthető. Léteznek cukorpótló, fehérjepótlószerek. Gyermekkorunk nagy élménye volt a citrompótlós tea. Van már tojáspótlópor, művaj, és nagy cégek dolgoznak a hús helyett használható növényi élelmiszereken, de jön már a laboratóriumban előállított műhús is. Természetesen tudom, hogy vannak, akik bizonyos ételeket nem fogyaszthatnak, s örülök, hogy nekik sem kell egyfajta élelmiszerrel beérniük. Nem is erről elmélkedek, hanem inkább arról, hogy vajon hogyan jutott uralomra az a gondolat, hogy minden helyettesíthető. Nincs nélkülözhetetlen ember, ha meghalt, majd jön helyette másik. Ha kirúgtuk, akad más, aki talán még kevesebb pénzért is elvégzi ugyanazt. Lehet, hogy nem mondják ki, de szemrebbenés nélkül cserélik a munkavállalókat, mint saktáblán a figurákat. Lassan a családi kötelékek is szétszakadnak, vagy olyan rugalmasak lesznek, mint a hidakról leugrálók gumikötele. Cserélhető az apa, anya, új féltestvérek jönnek, nincs semmi gond. Ez a trend. A nyugdíjasoknak, gondoskodó gyermekeik helyett ott az öregek klubja, ott legyenek közösségben. Természetes, mondják sokan, hogy a vallás is lassan lecserélődik a világnak ebben az Európának nevezett szegletében. És csak ugyan. Már régen kimondták magukat igen bölcsnek és modernnek gondoló filozófusok, majd társadalmi rendszerek, hogy a vallás a nép ópiuma, meg kell szüntetni. Vagy megvárni, míg magától kihal, de mindezen közben meg kell próbálni helyettesíteni. És lőn. Keletről jött a párt, amiben hinni kellett, amit el kellett tartani, aminek engedelmeskedni kellett, és nem csak a tagoknak, hanem az egész társadalomnak. Nyugaton előlépett a pénz, és eredménye a haszon, amit egyre többen mindenek felett állónak éreztek, ami mindent meghatározott, aminek mindent alá kell rendelni. Lettek és vannak prófétái, akikre hallgatni kell. Akinek ez nem tetszik, választhat más valláspótlékot. Itt van mindjárt a szabadság istenítése, ami sajnos már a francia forradalomnak sem jött be, és azóta is igencsak kérdéses, mi lesz ott, ahol mindenkinek mindent szabad. Új vallás lett a környezetvédelem is, amit csak az átlagember vesz komolyan. Azok, akiknek a leginkább környezetszennyező iparágak a kezében vannak, megveszik tőlünk a fel nem használt káros anyag kibocsátási kvótákat, és maguk árasztják el gázzal, bűzzel, méreggel a földgolyót. És ne legyenek kétségeink, kedves hallgatóink, egy bizonyos szint fölött bizony valláspótlék a sport is. Az élsport szoros szövetségben a pénzzel, milliók életének legfontosabb része, amiért minden fáradtságot és anyagi áldozatot meg kell hozni, hogy lássuk, hogy ott legyünk, hogy szurkoljunk. Persze, szórakoztat, kikapcsol, de az, hogy lassan az egyik legtöbb hasznot hozó iparággá válik, elgondolkodtató. Sorolhatnánk még a valláspótlékokat, ideértve a családunk istenítését és a humanizmus mindenek fölé helyezését. De minek? Akinek van füle, az érti, miről beszélek. A vallás nem pótolható semmivel. Egyidős az emberiséggel, annak történelmével, magával az emberrel. A lexikon szerint a vallás az ember viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata és érzelmei szerint meghatározza, emberségünk része. A vallásos ember nem egyedüli szereplője ennek a viszonynak, ezért mindenfajta pótléktól eltérően bármilyen helyzetben megtart, erősít és reményt ad.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel, emellett több százezerre tehető a fel nem ismert diagnosztizálatlan esetek száma, a betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli a betegség terhét. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: Beszéljünk a szövődményekről, hiszen beláthatatlan és tragikus következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fogadja el ezt a betegséget, mint állapotot, és nem tesz azért, hogy szinten tudja tartani a jó egészséget és az egészséges életmódot.
3: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy ér szövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely részén a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle esetleg nemi betegségre vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban kivannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű horzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyulnak. A bőr az általában mindig szárazabb, mindig picit érdesebb, vagy olyan hámló érzetet is adhat, és nagyon gyakran viszket is a betegeknek a bőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam is, tetőtől talpig lehet bármilyen szövődmény, és akkor ugye ez hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos, de azért mindenképpen befolyásolja az életminőséget.
2: Beszélnünk kell még a terhességi cukorbetegségről, ugyanazt már a várandósokról szóló beszélgetésben említettük, de azt gondolom nem lehet elégszer elmondani, hiszen egy olyan betegségről van szó, amely a terhesség közben alakul ki, de ugye nagy valószínűséggel megmarad a további életre

0: az, hogy a megszületendő gyermek az minél egészségesebb lehessen, és hogy a szülés során is sokkal kevesebb kockázat lépjen föl.
1: Tudjuk, hogy a cukorbetegeknek szükségük van a vércukor ellenőrzésre, és mindannyian kapnak olyan szerkezetet, amellyel ezt meg tudják tenni. Minden cukorbetegnek kell a vércukorszintjét otthon ellenőrizni, és ő aztán el tudja dönteni, hogy mire van szüksége?
0: Igen, minden cukorbetegnek szükséges az otthoni ellenőrzés, ami azért rendszeres kellene, hogy legyen, tehát mindennapos, de azért a jobban kezelt vagy jobban karbantartott cukorbetegeknél is azért hetente több alkalmat jelent ez, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy fél évente egyszer megmérem, és a következő fél évben is egyszer, hanem tényleg egy nagyon sűrű, egy rendszeres ellenőrzést igényel. Ugye ez nagyon-nagyon egyszerű, új begyet megszúrja a beteg gyorsan, van egy ilyen pici testcsík, arra rácsöppen a vér, azt bekerül ebbe a kicsi mérőbe, ami tényleg ilyen nagyon pici, kisebb, mint egy mobiltelefon, és ott pár másodpercen belül jelzi a készülék, hogy mennyi az ő vércukorszintje. Általában a legtöbb készülék az memorizálja is ezeket az értékeket, tehát néhány napra visszamenőleg vissza is tudom ellenőrizni, hogy akkor most tegnap reggel ennyi volt, tegnap a reggeli után ennyi volt, tegnap délben ennyi volt, és akkor így lehet haladni, és lehet ellenőrizni. És ugyanígy nyilván kezelőorvos vagy ápolónők, vagy dietetikusok is ezt így vissza tudják ellenőrizni, hogyha a beteg hozza magával ezt a mérőt, vagy ha a betegnek van egy kis füzete, amiben rögzíti, nagyon sokan rögzítik, és így tartják meg az adatokat, ugye hónapokra visszamenőleg, akkor ez mindenképpen nagyon fontos. Hogyha valakinek olyan a kezelése, hogy mondjuk inzulinnal van kezelve például, de akár mondjuk azért egy simán életmóddal karbantartott cukorbetegnél is fontos, hogy most, hogyha ő neki volt egy magas vércukor értéke, mondjuk reggeli előtt, akkor nyilván nem biztos, hogy ugyanannyi szénhidrátot elfogyaszthat, mint hogyha az normális tartományban lett volna. De ugyanígy, mondjuk, hogyha az ebéd utáni érték kicsivel magasabb volt, mert mondjuk több volt az ebéd, vagy kevesebb volt a mozgás, mint általában szokott lenni, akkor tudom azt, hogy az uzsonna, vagy a vacsora, a következő étkezés, az már nem biztos, hogy lehet annyi. Tehát itt mindig nézni kell az előtte utána értékeket, és akkor úgy lehet kompenzálni, egy picit eltérni a diétában, vagy akár az inzulin egységekben is, de azért arra kell törekedni, hogy ez ne legyen mindennapos. Tehát most persze van ilyen, meg lehet korrigálni, de azért a beteg ne arra törekedjen, hogy ó, teljesen mindegy, hogy mit teszek, mert akkor majd így veszem be a gyógyszert, vagy akkor majd vacsorára így étkezek, hanem azért hozzávetőlegesen a normál értékeket megcélozni, és ha néha van kisiklás, akkor lehet ezt ezzel korrigálni. Amit még elmondanék, az az, hogy nem csak a napi vércukor ellenőrzés fontos, de ugye van egy 3 hónapos érték, ez a hemoglobin A1C, aminek az értékét laborban vizsgálják a vérvétel során, ezt a beteg otthon magának nem tudja elvégezni. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban milyen vércukor ingadozások voltak. Tehát én effektíven mondhatok bármit, hogy nekem milyen volt az elmúlt hetekben a vércukrom, de ez az érték meg fogja azt mutatni, hogy tényleg jó volt-e, vagy rossz volt-e.
1: Nem érdemes tehát csalni, ugye, mert nem az orvos csapjuk be, hanem saját magunkat. Nem lehet erről a témáról eleget beszélni. Az bizonyos, hogy a cukorbetegeket oktatni kell, hiszen teljes életmódváltásra van szükségük. De azt gondolom, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi tehet, hogyan ehet, mire figyeljen, mert ugye van olyan típusa a cukorbetegségnek, amely kialakulhat az életünk során. Milyen szerepe van az oktatásnak? Eleget oktatnak-e, eleget beszélünk-e, eleget hallunk-e erről?
0: Hát az oktatásnak talán ennél a betegségnél van az egyik legnagyobb szerepe. Más betegségeknél is van oktatás, meg nyilván azért a terápiát nagy mértékben befolyásolja, hogy a beteg mennyire felkészült az adott témában, de mivel a cukorbetegség tényleg egy hosszú, egész életen át tartó betegség, és a kezelése is egy életen át tart, a termékek változnak, meg mindig van valami újdonság, meg hát az általános közérzete milyen a betegnek, emiatt itt kiemelt az oktatás. Nem csak a diéta területére gondolok, hanem ugyanúgy a gyógyszerelés, az inzulin adás, hogyha valaki azzal van kezelve, akár a vércukormérő készüléknek a használata, a mindennapos bőrápolás, vagy az, hogy hogyan tudja átnézni az egész testét, hogy nincsenek-e rajta olyan sérülések, amiket esetleg nem vett észre, milyen készítményeket tud használni, stb. Illetve az, hogy a szövődményekkel is tisztába kell lenni, ugye, hogy hogy van-e szövődmény, vagy nincs, mi lesz, hogyha az a szövődmény tovább fog romlani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés, és ezért van az, hogy kifejezetten vannak diabéteszes szakák,

0: gyakorlók, akik kifejezetten erre vannak szakosodva, hogy átfogóan tudják átadni a tudást a betegeknek, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt egyszer megbeszéljük, vagy mondjuk van egy dietetikai tanácsadás egyszer, és akkor utána a beteg mindent tud, mert nyilván a mindennapok során keletkeznek olyan problémák, amikre ő nem biztos, hogy gyorsan tudja a választ. Ezért én azt gondolom, hogy mindig fontos az oktatás, mindig fontos az ismétlés, fontos az, hogy akár hogyha bármilyen fórum van, vagy bármilyen olyan forrás, amit a beteg megtalál, akkor azt tudja használni, és hogy ismételj át, mert mindig lehet benne újdonság. Egyrészt, másrészt meg azt érezzük egészségügyi dolgozók is, hogy annak ellenére, hogy egyébként nagyon nagy hangsúly van erre fektetve, és tényleg nagyon gyakori kutatási téma is a tudományban is az egész diabétesszel kapcsolatos kezelések, gyógyszerek, egyebek, mindenféle, de azért a lakosságnak a tudás szintje az azért nincs mindig összhangban azzal, amennyi erőfeszítés vagy amennyi lehetőség van az ő oktatásukra fordítva.
1: Azt gondolom, hogy a beteg részéről nagyon nagy fegyelmezettséget követel ennek a betegségnek a kezelése, a dietetikus részéről meg nem csak alapos tudás, de nagyon nagy empátiát is, mert azért ez lelkileg megterhelő egy beteg számára.
0: Hát mindenképpen, mert nagyon sok az új információ, nem csak a diétát érintően, hanem úgy az egész betegség nagyon szertágazó, és akkor nagyon, nagyon elkeseredettek sokszor az újonnan diagnosztizált emberek, és akkor hát persze mindenképpen fontos az empátia, meg talán az, hogy próbáljunk ilyen gyakorlati dolgokra összpontosítani, hogy akkor tényleg nézzük végig azt, hogy akkor ő miket szokott tenni, vagy milyen mennyiségeket, tanítsuk meg arra, hogy hogyan tudja használni a konyhai mérleget, hogyan tudja ő magának kiszámolni a szénhidrát mennyiségeket, mert ugye azért arra készülnek a betegek, vagy arra készül jobban mondva az oktatásuk, hogy ők otthon maguknak tudják a szénhidrát mennyiségeket adagolni és betartani, és hát meg kell tanítani, hogy ezt ők hogyan tudják számolni. Vagy hogyha mondjuk olyan az illető, hogy használ okostelefont, akkor mondjuk például egy ilyen applikációt is meg kell tudni mutatni, mert egyébként nagyon sok ilyen van már, hogy az naplózza, a telefon naplózza az ő étkezésüket, meg mindent számol, mindent együttesen tárol adatot, akkor azt is meg kell mutatni, hogy akkor azt hogyan tudja úgy használni. Úgyhogy fontos az empátia itt is, meg a türelem, az idő, meg ahogy mondtam is, az ismétlés, a visszakérdezés, mert lehet, hogy ma azt mondja a beteg, hogy igen, érti, meg teljesen tisztában van vele, és oké, de mondjuk a jövő héten meg lehet, hogy már nem teljesen.
1: Van olyan fajtája a cukorbetegségnek, amely megelőzhető, ha odafigyelünk?
0: Hát a kettes típusú diabétesz az megelőzhető. Ugye nagyon sokszor a túlzott testtömeg az, ami okozza ezt a betegséget, illetve az, hogy folyamatosan nagy mennyiségű zsírban és szénhidrátban gazdag étkezéseket fogyasztunk. Tehát ez az, amit meg tudunk előzni. És én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lenne a hangsúly, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert azért a kezelése, ahogy hallhattuk, nem annyira egyszerű, és mindenképpen egyszerűbb ezt megelőzni, mint utána kezelni.
2: Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Tiszán vagy a Bodrogon hajózók, fürdőzők részére is hasznos tanácsok jönnek a következőkben a vízi rendészet szakemberétől. A riporter Béli Katalin.
2: Kedves hallgatóink, ezekben a forró napokban vízen is nagyon óvatosnak kell lennünk. Arra kérem Illés Gergelyt, hogy mondja el pontos titulusát, és hogy mekkora felügyelet tartozik az önök gondozás alá. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője vagyok, és a rendőrkapitányság illetékességi területe a teljes Tisza folyó magyarországi szakasza, a Bodrog folyó, valamint a Tiszató teljes területe.
2: Mik azok a legfontosabb információk, amit el kell juttatnunk a hallgatókhoz, hogy ne történjen baleset ezekben a napokban? Talán kezdjük a vízi közlekedéssel, hiszen amikor vízre szállunk, nagyon sokan nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szabályokat kell betartanunk.
3: Igen, tehát a vízi közlekedésben nagyon sokszor vesznek részt olyan állampolgárok, akik ki akarják próbálni a kenukat, kajakokat, akár száppokat is, vagy egyéb vízi sporteszközöket, és általában ők hajózásban nem tapasztaltak, úgyhogy mindenféleképpen figyelniük kell arra, hogy a hajózási szabályzat alapvető követelményeit betartsák. Ilyen például, hogy csónakot vagy kajakot, kenut csak az vezethet, aki 14. életévét betöltötte, hogyha utasokat is szállít, akkor 16. életévét betöltött személy lehet a csónak vagy a kajakkenu vezetője, illetve ha gépi meghajtású csónakot vezet, mert vannak olyan csónakok, amihez nem kell hajóvezetői képesítés, a 20 lóerő alatti motorral szerelt csónakok, akkor meg 17. életévét kell, hogy betöltse az állampolgár, hogyha vezetni akar egy csónakot. Természetesen ismernie kell a vízterület sajátosságait, valamint a hajózási szabályzat rá vonatkozó alapvető rendelkezései.
2: Én azt tudom, hogy ugye vízen is érvényes a jobbkész szabály.
3: Igen, tehát hát kicsit a vízi közlekedés a közúti közlekedésre rá lehet vetíteni, tehát ugyanúgy, hogyha a hajók keresztezik egymást, akkor a jobbról érkezőnek van elsősége, valamint ugyanúgy a hajózó útba is, mint a közúton is jobbra kell tartani, és hogyha találkozik két hajó, akkor egymásnak balkész felől kell, hogy elhaladjanak egymásnak. De vannak nyilván speciális szabályok is, tehát mindent a közúti közlekedésről nem lehet megtanulni, vagyis átforgatni, ilyen például a viharjelzéssel kapcsolatos szabályok. Tehát egyes fokú viharjelzés esetén például nem ajánlott a Tiszatavon 500 méternél nagyobb távolságra elhagyni a vízpartot, valamint kettes fokú viharjelzésnél, másodfokú viharjelzésnél egyáltalán nem is ajánlott csónakkal kimenni, hiszen olyan hullámokat korbácsolhat egy-egy vihar, hogy nem tud a kikötőjébe visszahajózni a csónakkal az állampolgár. Esetleg kint rekedhet, nádfal közé szorulhat, beboríthatja a hullám a csónakot, és akkor természetesen nehéz egy-egy veszélyhelyzet közepén hívni az illetékes hatóságot.
2: Vajon a Tiszatónál milyen fennakadásokat okoz az alacsony vízszint? Hát ugye ezt a vízszintet szabályozni szokták, feltöltik, leengedik, de most mi a helyzet, hiszen ez egy mesterséges tó, aminek az aljából néha még fa törzseket is látunk kiágaskodni.
3: A Tiszató esetében egyébként, tehát ott egy duzzasztott vízről beszélünk.
2: Igen.
3: De viszont extrém alacsony vízállások vannak most a Tisza szolnoki szakaszán például, úgyhogy a Tiszatónak a vízéből azért egy bizonyos vízszintet a szolnoki szakaszon is, tehát az alsó tiszai szakaszon is tartani kell, és nyilván meg a nagy meleg hatására azért a Tiszató minden nap egy-egy centiméterrel apad. Úgyhogy a Tiszán is, a Bodrogon is, illetve a Tiszatavon is olyan az extrém alacsony vízállás hatására olyan víz alatti akadályok kerülnek felszínre, ilyen például a folyómaderbe fúródott úszadékok, különböző kövezések, a gázlók leszűkülnek, hogy a hajósoknak nagyon oda kell figyelni, hogy merre is hajóznak, és megfelelően megválasztani a hajózás irányát, valamint a hajózó utat, mert nagyon könnyen mederfeneket érintenek, és akár balesetveszélyes állapot is, vagy balesetveszélyes helyzet is előfordul abból, hogyha mondjuk egy csigával egy kövezést érintenek.
2: Mi a helyzet a fürdőzőkkel? Sok gondjuk van velük?
3: Én azt mondom, hogy a fürdőzők viszont ezt a kristálytiszta leapadt vizet nagyon élvezik, és természetesen a strandokon nagy számban vannak állampolgárok, akik fürdőznek ezekben a kánikulai napokban. Nagyon oda kell figyelniük arra, hogy az alapvető szabályokat itt se szegjék meg, például az, hogy hajózó útba, ha már szabad vizeken vannak, és például a Tisza az egy nemzetközi vízi út, akkor nagyon veszélyes hajózó útba beúszni, mert amely területet a hajó közlekedésül használnak, az ott egy úszót nehezen tudnak kiszúrni a kis géphajóról, vagy akár egy jetskiről. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen állampolgárral találkozunk, minden esetben biztonsági intézkedésként a partra szállítjuk, vagy arra a területre, ahol ő a vízbe ment, valamint kompok, illetve kikötők, támdorongok, kikötőkötelek közelébe, valamint hídlábak közelébe tilos a fürdőzés.
2: Mit lehet azoknak mondani, akik esetleg bajba jutott embert látnak maguk körül?
3: Hát én azt mondom, hogy nagyon magabiztosan és jól úsznak, akkor segítségnyújtás az akár el is várható egy állampolgártól. Nem egy esetben fordult elő, hogy egy másik állampolgár mentette meg egy fuldoklónak az életét. Viszont a legbiztonságosabb az, hogyha a 112-es segélyhívón bejelentést tesznek, és akkor saját életüket nem teszik kockára.
2: Vajon ez a nagy hőség a fürdőzőket hogyan befolyásolja? Rosszul léttel találkoznak? Előfordul, hogy hirtelen bemennek a vízbe, nem hűtik le előképpen a testüket, ez is nagyon veszélyes lehet.
3: Igen, tehát megszaporodnak rosszul létek a nagy meleg hatására, felhevült testtel, hogyha beleugranak a szabad vizekbe, az nagyon veszélyes, mert akár sokkolhatja a szervezetet is. Nem érdemes tele gyomorral vagy alkoholtól befolyásolt állapotban fürdőzni, valamint a tilos éjszaka fürdőzni, kivéve azokon a területeken, ahol kijelölt strand van, és meg van világítva a vízterület, a megvilágított vízterület határáig szabad fürdőzésre igénybe venni a szabad vizeket.
2: Milyen gyakorisággal ellenőrzik a vizeket? Folyamatosan jelen van a vízi rendészet?
3: Természetesen folyamatosan jelen vagyunk, és a szolgálatunkat úgy szervezzük, hogy alapvetően a hétvégek, tehát a péntek, szombat, vasárnapi napok, amikor a legtöbben tartózkodnak turisták a szabad vizeken, illetve vízpartokon, akkor mindig fokozott vízirendészeti jelenlétet biztos.
1: Kedves hallgatóink, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét, Illés Gergelyt hallottuk. Beszélgető partnere Béli Katalin volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Azért ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Hűség és öröm a szolgálatban, ez az, amit vár a mi mesterünk a mindenkori tanítványtól. Vannak azonban ennek akadályai. Ezekről az akadályokról szeretnék szólni, és arról, hogy hogyan lehet mégis hűségesen és örömmel szolgálni. Az első akadály, amikor az ember többnek gondolja magát, mint aki. Hogy is van ez? Úgy, mint a Bábel tornya környékén, amikor az ember olyanná akart lenni, mint az Isten. Nem elégedett meg azzal, hogy ő teremtmény, hogy ő csak ember, és elkezdte önmagát isteníteni, elkezdte nagyra tartani önmagát. Nagyon nagy veszély ez a tanítványok életében. Egyben egyformák vagyunk, hogy kegyelemre szorultak vagyunk. Ebben a kegyelemre szorultságomban rádöbbenek minden nap, hogy Uram, én mennyi mindennel tartozok neked. Megfeledkezünk sokszor arról is, hogy gazdánk van. Ha gazdánk van, akkor parancsolónk van. Ha az ő tulajdona vagyok, akkor nem tehetek az életemmel azt, amit én akarok. Ha ő az én gazdám, akkor ő rendelkezik velem. Valóban rendelkezik is velem? Ő a gazda, én csak szolgája vagyok. És ebben önértékelés is van, mert nem csak azt jelenti, hogy nem tartom többre magamat, mint szolga, hanem kitüntetés is, hogy a te szolgád lehetek. Bizalmába fogad, és úgy bíz meg, hogy rám bíz dolgokat, hogy azt végezzem el hűséggel. Odaállhatok elé, Uram, rendelkezz velem. Vajon ez így van a mi részünkről is? Vajon mondjuk-e azt és valljuk-e azt, itt vagyok, hogy örömmel szolgáljak neked? Mi az, amit mennyei gazdánktól, teremtő Urunktól kaptunk? Minden. Mindent ajándékba kaptunk. És ennek ellenére sok mindenre úgy tekintünk, mint a két kezünk szerezte volna meg. Mintha örökre az a miénk lenne. Mert megérdemeltük, mert kivívtuk, mert felépítettük, mert megvalósítottuk. És úgy élünk sokszor a földi javakkal, mintha örökre rendelkezhetnénk vele. Mégis őtőle kapjuk az erőt a szolgálathoz. Ő az, aki fület adott sokszor, hogy meghalljuk az ő akaratát. Ő az, aki megáldott szándékkal és akarással is, hogy aztán el is induljunk és azt tegyük, ami neki kedves, és amit ő ránk bízott. Ha mindezeket tudatosítottuk önmagunkban, immár valljuk, semmivel sem dicsekedhetünk. Jézusnak ezt a szeretet szigorát látva mondhatjuk, nincs olyan tanító a földön, aki ne tanulhatna a nagybetűs tanítómestertől. Mondjuk, haszontalan szolgák vagyunk. Ilyen alázattal, ilyen szeretet szigorral viseltetünk elsősorban önmagunk felé, vagy kritizálni szoktuk a mellettünk élőt, s nem önmagunkat. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felül kell vizsgálni a teljes autópálya koncessziós rendszert, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Példaként az M6-os Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek korábbi koncessziós eljárását nem tartotta megfelelőnek a közpénzekkel való gazdálkodás szempontjából. A miniszter közlése szerint az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot. Ezzel szemben a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal folytatott jelenlegi tárgyalások során a kormány az eredeti ár alá tudott menni. Új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét egy hét alatt, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata, így új vezetők kerültek élére a kisfaludi támogatáskezelőnek, a Visit Hungary-nek és az Expo 2027 Kft.-nek is. A miniszter kiemelte, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a támogatáskezelést és a hitelezést az ágazat fejlődésének segítése érdekében. A belgrádi Expo magyar részvételénél új szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítenek, valamint új közbeszerzési eljárásokat indítanak a valódi versenyért. Emellett szoros szakmai párbeszédet ígért a turisztikai ágazat szereplőivel és a közlekedési és beruházási minisztériummal is. A várandóság alatt a jövőben két alkalommal, az első és a második trimeszterben is kötelező szifilisz szűrés lesz, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A kormány szerdai döntése értelmében magas fertőzési kockázatnál, illetve ha a kismama nem vett részt gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is alkalmazni kell. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul tájékoztatni kell az újszülöttet ellátó orvost, és gondoskodni kell az anya megfelelő kezeléséről. Az új szabályozás a már folyamatban lévő várandós gondozásokra is kiterjed majd. A korai szűréssel és a gyorsabb kezeléssel hatékonyan csökkenthető a magzat fertőzésének kockázata, valamint a vele született megbetegedések száma. Jövedéki adómentesen is csak adóhatósági bejelentéssel saját gyümölcsből szabad párlatot készíteni, és azt kizárólag a család vagy a vendégek fogyaszthatják el, emlékeztetett a NAV. Magánfőzőként, háztartásonként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő adómentesen, ami el nem adható. A főzést és a tervezetnél nagyobb mennyiséget is előre, illetve utólag be kell jelenteni a NAV-hoz. Egy háztartásban egy évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként lehet párlatot készítetni vagy készíteni. A főzéshez legfeljebb 100 liter űrtartalmú önkormányzatnál bejelentett berendezés használható. Tavaly a NAV tájékoztatása szerint így 215 ezer liter pálinkát főztek Magyarországon. Több helyen is tűz gyulladt ki az országban pénteken. Az erdő és ajnövényzet tüzek miatt néhol hétvégi házak is megrongálódtak. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű égett le, a lángok pedig 5 hétvégi házat teljesen, egy másikat pedig félig megrongáltak. Kaposváron, Fertőszent Miklóson, Törtelnél és Fegyvernek közelében is nagy területen csaptak fel a lángok az ajnövényzetben. A katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes tűzoltói számos vízsugárral, valamint vízszállítók segítségével folytották el a tüzeket. Az egységek több helyszínen elhúzódó utómunkálatokat végeznek. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítésére a Baptista Szeretett Szolgálat, amely pénteken megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. A Csokó tartományt augusztus 10-én rázta meg a 7,4-es erősségű földrengés, amely jelentős áldozatokat követelt és több száz épületet rombolt le. A helyszínen egy magyar-amerikai humanitárius csapat dolgozik a Baptista Világsegéllyel együttműködve a károk enyhítésén. A szervezet minden felajánlást fogad, a pénzbelieket a bankszámlaszámon keresztül is várják.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Egy nagyon érdekes tanulmányról beszélgetek majd vendégemmel, Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Többek között kérdezem majd arról, hogy miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése, mi az a hagyományos tájhasználat.
2: Ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód. Legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás, tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm.
1: És miért fontosak az őslakos népek, a helyi közösségek a biodiverzitás fenntartása kapcsán?
2: Tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, a saját helyzetükre nézve.
1: Remélem, most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását, áll a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet munkatársainak meghatározó szerzőségével készült tanulmányban. A kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, mind a 195 részes állam esetében, és Európa negatív értelemben tűnt ki. Sok ország, bár gyakran említette a hagyományos tájhasználatot, ugyanakkor jelentéktelennek tartotta az őslakos népekkel és a helyi közösségekkel, valamint a hagyományos tudással kapcsolatos kérdések kezelését. A tanulmány aktualitását a most benyújtandó újabb országjelentés adja, valamint az a tény, hogy a Kunming-Montreali globális biodiverzitás megőrzési keretstratégia kimondja, céljaink elérése lehetetlen az őslakos népek és a helyi közösségek teljes körű bevonása nélkül. A további részletekről Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával beszélgettem.
2: Számos globális egyezmény van, amely a biológiai sokféleséggel foglalkozik. Különböző csoportokra lehetne ezeket osztani, de ezek közül a legjelentősebb a biológiai sokféleség egyezmény, sokak számára a Riói egyezményként ismert, és ez a biodiverzitás megőrzését célozza, annak fenntartható használatát, és van benne egy olyan rész is, hogy úgynevezett genetikai erőforrásokból származó haszon igazságos megosztása. Tehát, hogyha a biológiai sokféleségből például gondolhatunk gyógynövényekből kivonható hatóanyagokra, és hogyha például egy helyi közösség ismeri ezt a használatot, és jön egy nemzetközi cég, amely ezt a használatot szeretné majd valamilyen gyógyászati célra kamatoztatni, akkor a helyi közösség, mivel megosztotta a tudását, ezért kéne ennek a gazdasági vonzataiból részesüljön. Tehát ez így röviden az egyezménynek a három nagy célja.
1: Mi annak az oka, hogy mostanság nagyon előtérbe került a biológiai sokféleség, a biodiverzitás megőrzése?
2: úgy mondják, hogy poliválságban vagyunk, a legtöbben főleg a klímaváltozásnak a hatását érzik, sajnos szó szerint a bőrükön is, de például a világgazdasági fórumának legújabb kiadásában is benne van. Sajnos nem a rövid távú veszélyek között, ugyanis háború, meg tényleg ilyen vírusos megbetegedések voltak, tehát ezek rövid távon sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, viszont a hosszabb távon, tehát már 10 éves távlatban nemzetközi összefogást és olyan szintű cselekvést igénylő veszélyek között már ott van a biodiverzitás csökkenése, ugyanis mi ettől függünk, bár egy urbánus környezetben lévő személy ezt nehezebben tudatosítja, de viszont vannak azok a közösségek, akik közvetlenül függnek az élőhelyeknek a változatosságától.
1: Ha a világot nézzük, akkor számos olyan hely van a világon, ahol az őslakosoknak a tudását elismerik és használják. Ha Európát nézzük, és akár Magyarországot nézzük, akkor nekem nagyon furcsa, hogy az, amit egykor dédapáink tudtak, vagy ükapáink tudtak, azt kevésbé hasznosítjuk, illetve van, aki hasznosítja, valaki nem. Tehát nekik természetes volt, és egyébként, hogyha visszamegyünk, és nem csak Magyarországot, hanem az egész világot nézzük, akkor miért van az, hogy a régen élt emberek tudták, hogy hova kell építkezni, hova kell ültetni azt a növényt, mit szeret az a növény? Tehát ők ennyire összhangban éltek a tájjal, és mi ezt felejtettük el?
2: Bizonyos értelemben igen, ugyanis az, amit mi hagyományos tájhasználatnak hívunk, annak az egyik, talán a legfontosabb eleme az az, hogy az adott táj adottságaihoz alkalmazkodik, és hosszú idő, akár évszázadok alatt kísérletezéssel létrejött használat. Tehát ilyen próba, siker vagy sikertelenség eredményezte azt, hogy végül milyen tájhasználati módot találtak a legszerencsésebbnek abban a tájban. Tehát számos próbálkozás volt így az évszázadok során, és a bevált mód az maradt meg. És ez az, amit a mai globalizált, városiasodott világ, ezt már nem tudja használni, hogyha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag Európa szerte bárhová megyünk, ugyanazokat a termékeket látjuk, ugyanazokat az építkezési megoldásokat, és az már nem a helyi adottságokhoz alkalmazkodik.
1: De most az a tanulmány, ami megjelent nemrég az önök szerzőségében, az rávilágít arra, hogy sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Hogy jött ez a tanulmány? Egyáltalán hogy jött ez az egész kutatás?
2: A kutatócsoportunk ezzel foglalkozik, hagyományos ökológiai tudással, és így fokozatosan többen már belefolytunk úgynevezett szakpolitikába, tehát hogy ez hogy történik döntéshozói szinten. Tehát mi kutatóként így látjuk meg terepen, hogy milyen változások vannak, de hogy ez kormányok szintén ez mennyire tudatosul, illetve ők mit szeretnének tenni, ez egy más világ. És a korábban említett biológiai sokféleség egyezmény pedig konkrétan megfogalmazza azt. Tehát tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, a saját helyzetükre nézve. Tehát, hogy adott ország, akkor most pont Magyarországról beszéljünk, hogy ők mit mondanak a jelentésben, hogy szerintük mennyire fontos a hagyományos tájhasználat, illetve konkrétan, amit mi szerettünk volna tudni. Mert az egyezmény ezt is előírja, hogy a döntéshozatalban a helyi közösségeknek a tudását, a véleményét mennyire veszik figyelembe.
1: És azért, hogy mekkora munka volt ez, mert hogy a kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, 195 részes állam esetében, ami összesen több mint 400 jelentést, és mintegy 58 ezer oldalnyi anyagot jelentett. És amikor átvizsgálták ezt az egész jelentést, akkor azért az kitűnt, hogy Európa az negatív értelemben tűnik fel, ami engem meglepett.
2: Igen, minket nem annyira, mivel azért láttuk, hogy mi történik, de azért, hogy ennek a mértéke ekkora, igen. Ennek az előzménye az, hogy a biológiai sokféleség egyezményben úgy van megfogalmazva, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a tudását kell figyelembe venni, az ő véleményükkel el kell tekintettel lenni, és sajnos sok ország vagy félreértelmezte, vagy határozottan megbújik emögött az őslakos fogalom mögött, ugyanis jellemzően, mikor ezt a fogalmat halljuk, akkor Dél-Amerikára gondolunk, vagy csendes óceáni közösségekre, de nem az európai őshonos, tehát van ez az őslakos, őshonos ki, hogy értelmezi közösségekre, pedig ahogy korábban említette ön is, tehát igazából mi is ugyanazon a helyen nőttünk fel, ugyanúgy a dédapáinknak a leszármazottai vagyunk, tehát ilyen szempontból nem történt változás, itt a nagy különbség az ugye a gyarmatosítás és az ellen, tehát aki őslakos közösségekről beszél, az általában a gyarmatosításra való ellenreakcióként is gondol, tehát ez az, ami nálunk nem történt így Európában konkrétan, volt egy urbanizáció, meg voltak falurombolások, tehát hogyha mélyen belemegyünk, azért itt is hasonló folyamatok zajlottak le, de nem külső erők hatására, tehát nem az volt, hogy jött egy gyarmatosító idegen nemzet. És Európában az egyedüli olyan közösség, amely az ENSZ-nél elismertette magát, mint őslakos közösség, az az északi államokban élő számi közösség, tehát ők Finnországban, Svédországban, Norvégiában, részben Oroszországban is élnek. A többi közösség nem lobbizott ennek az érdekében, tehát őket az ENSZ nem is ismeri el így, úgyhogy sok esetben, amikor azt mondják, hogy európai közösségek, akkor csak rájuk gondolnak. Pedig biodiverzitás megőrzése szempontjából, tehát itt most erre kell figyelnünk, igazából a helyi közösségek hagyományos használata a cél, tehát ezt szeretnék megtartani, ezt szeretnék figyelembe venni. Úgyhogy ha arra mennénk vissza, tehát mi ennek az egész elgondolásnak a gyökere, akkor helyesen értelmezhetnék az országok, hogy mivel is kell itt foglalkozni. És ez a jelentésekből ki is tűnik, hogy sokan már elkezdtek így ez irányba megmozdulni, tehát azt mondják például, ahol kellett válaszolni arra, hogy most van-e önöknél őshonos helyi közösség, azt mondják, hogy nincsen, de a jelentés egy másik pontjában már elkezdenek a hagyományos tájhasználatról beszélni. Viszont ami érdekes, hogy az, hogy hagyományos tájhasználat, ez egy egyre gyakrabban ismétlődő használt fogalom ökológiai körökbe is. Amit mi kifogásoltunk, az, hogy nem említik, hogy ezt a helyi közösségek, hogy ezek családi kiskertek, ezek kis falusi gazdaságok, tehát valahogy a megfogalmazásból hiányzik az ember.
1: Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk, mi ez a hagyományos tájhasználat?
2: Igen, ezt nagyon-nagyon röviden említettem picivel korábban, hogy ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód, legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás, tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm. Vannak erre is példák, tehát azt azért pontosítjuk, vannak így a történelem során, hogy nagyon tönkretettek helyeket, de nem ez a jellemző.
1: De akkor mi az oka annak, mert hát Európában is látjuk, Magyarországon is látjuk, hogy azért vannak erre példák, ha mondjuk a hagyományos kaszálókat látjuk, vagy a legeltetést, és még sorolhatnám. Ezek miért maradtak rejtve a jelentésekben? Tehát miért nem tüntették fel?
2: Egész pontosan sokszor említik ezeket a jelentésekben, viszont úgy kell elképzelni a jelentést, mint egy kérdőívet mondjuk, tehát bizonyos helyeken válaszolni kell bizonyos kérdésekre, és ezekben a jelentésekben úgynevezett biodiverzitás célok megvalósulásáról kellett írni, és mikor azt kérdezték, hogy például a helyi közösségeknek az ökológiai tudását figyelembe veszik el, vagy egész pontosan őslakos közösségeknek, akkor sok ország erre a pontra azt válaszolta, hogy nem, ez a téma őket nem érdekli, és hogy miért nem érdekli, az volt a válasz, hogy nálunk nincsenek ilyen közösségek. És itt térünk vissza, amit korábban említettem, hogy ők arra hivatkoztak, hogy az ENSZ által elismert ilyen közösségek nincsenek az országban. Magyarország például, tehát a magyar jelentésben ők ezt nem kommentálták, tehát egyszerűen lehetett üresen is hagyni, de voltak országok, amelyek itt részletezték, hogy ők miért nem foglalkoznak a témával. Viszont érdekes módon azok az országok is sok esetben A jelentés más részében, például amikor leírták az országoknak a biodiverzitását, ott hivatkoznak a hagyományos tájhasználatra, a hagyományos agrártájra, és ott van, tehát látszik, hogy foglalkoznak a témával, de amit korábban is említettem, hogy nem írják le pontosan, hogy ez a helyi közösségek évtizedes, évszázados munkájával fenntartott táj, annak köszönhetően létrejött biodiverzitás. Tehát például említik a hagyományos tájfajták fontosságát, de megint nem említik, hogy azt egy közösség tartotta fent.
1: Most ezt tovább gondolva Magyarországon miket lehetett volna beírni? Tehát ha mondjuk vesszük a nagyvilágot, mondjuk vesszük a szamojai közösségi halászati gyakorlatot, libériai kulturálisan védett erdők, amiket leírtak a jelentésben, illetve kiemeltek a jelentésben Magyarországon, mit lehetett volna írni? Hogy mondjuk a szatymazi őszi barack?
2: Ez pont benne is van. Mondjuk nem így a baraszt, meg nem így konkrétan, pont ez volt, hogy említik igen a tájfajta zöldségeket és gyümölcsöket, és pont az egyik jelentésben említi azt, hogy a családi kiskertekbe. Úgyhogy ha megnézzük például a mi elemzésükön a térképeket, amelyeket közöltünk, ott különböző színekkel ábrázoltuk az országokat, és Magyarország az egyik jelentésben ilyen halványzöld, és a másikban meg már sötétzöld színnel szerepel, ez a maximum, amit mi tudtunk pontozni az ott részletesen leírt kritériumok szerint. Úgyhogy Magyarország ilyen szempontból, ahhoz képest, hogy a többi ország miként kezelte ezt a jelentéstételt, szépen, elegánsan oldotta meg a kérdést, illetve azt is elárulhatom, hogy mi jó kapcsolatban vagyunk az Agrárminisztérium jelentéstevőivel, és mikor megjelent ez a jelentés, akkor tanácsunkat is kérték, hogy ezt a továbbiakban hogy is lehetne javítani. Itt most szeretnék hangsúlyozni valamit, tehát egy dolog, hogy mi van a jelentésben, tehát hogy egy ország mennyire tud reális képet közvetíteni az ott történő előrelépésekről, ugyanis erről szól a jelentéstétel, tehát azt kell mondjuk, hogy mi történik, mivel haladtunk, és a másik pedig, hogy mennyire írják le azt, hogy mi van, illetve hogy ne legyen ebből szépítés, tehát mi nem szeretnénk azt se, hogy olyasmi kerüljön be, ami igazából problémás. Magyarországon a természetvédelembe azért még mindig sajnos a helyi közösségeknek a szava
1: nagyon nem elég erős.
2: Hát igen, most így szépen fogalmazom.
1: Igen. Tehát sokszor látjuk azt, hogy próbálkoznak, és ott vannak a tervek meg a koncepciók, csak valahol ezek egy fiók mélyén végzik.
2: Igen, és gyakorlatilag pedig ezt kéne csinálni, tehát hogy legyenek tematikus fórumok, és akkor egy területen akkor a gazdálkodó is elmondhassa, hogy ő ezt miként látja, a természetvédelmi őr is, illetve a kutató is, a területnek a tulajdonosa is, tehát hogy több vélemény elhangozhasson, de a helyi embernek a véleménye is, aki ismeri a területet, tehát ne csak egy nagyon jó szakképzett valaki, akinek nincsen helyi tudása, tehát ne csak az ő véleménye, mert jellemzően ez szokott lenni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Először lép be Magyarországra a Gyesev új Intercity motorvonata, amelyek közül 11 szerelvény a Budapest-Győr-Szombathely és Sopron vonalakon áll forgalomba jövőre, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken. A lengyelországi Stadler gyárban készült első darabok úton vannak a romániai tesztpályára, ezt követően pedig hazai pályákon is vizsgálják őket az utasforgalomba állítás előtt. A járművek kocsiszekrényét Szolnokon gyártották, a végső összeszerelés pedig Lengyelországban lesz. Összesen tehát 11 ötrészes motorvonat érkezik, hogy 2028-ra teljesen lecseréljék a meglévő flottát ezeken a vonalakon. Kiemelt figyelmet fordít a gazdasági versenyhivatal a külföldi webáruházak és online piacterek vizsgálatára a hazai piacon zajló növekedés miatt. A versenyhatóság tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett közvetlen pénzbeli visszatérítést és kompenzációt érjen el a fogyasztók számára. 2020 áprilisa óta a gazdasági versenyhivatal így már több 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak különböző eljárások során. Példaként említették az About You-t, amely több mint 500 millió forintos visszatérítés mellett bírságot is fizetett, valamint a Temut, amelytől a magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak. Az EMAG-ra a vállalások hiányos teljesítése miatt csak 2026-ban 460 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabtak ki. Más hasonló cégek esetében szintén kötelezettségvállalásokkal vagy kompenzációkkal zárultak az eljárások. A magyar e-kereskedelmi piac forgalma 2025 végére meghaladta a 2100 milliárd forintot. A kormányzat 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot Magyarország energiabiztonságának növelése érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, egy új kormányrendelet szabályozza majd a pályáztatás kereteit, míg a gazdasági és energetikai tárca kijelöli azt a 25 könnyített térséget, ahol egyszerűbb engedélyezési eljárások érvényesülnek a szélenergia vonatkozására.

0: A kórház tavaly novemberben vette át az MR-készülék üzemeltetését egy magánszolgáltatótól az Országos Képalkotó Diagnosztikai Modernizációs Program részeként. A telepített eszközt kiegészítő mobilegység felállításával jelentősen növelhető a vizsgálatok száma. A nyári szabadságolások ellenére a személyzet többletműszakokat vállal a betegek időbeni ellátása érdekében. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án, így a két éve zárva tartó turisztikai attrakció négy napos ünnepi programsorozattal várja a látogatókat. A hosszú hétvégén a miskolci repülőtéren Legendák a levegőben címmel légi bemutatókat és Besenyei Péter programját is megrendezik. A belvárosban augusztus 20-án és 21-én tartják meg a fényinstallációkkal és vetítésekkel gazdagított tündöklő fényfesztivált. Ezzel egy időben a Miskolci Állatkert fennállásának 43. évfordulóját ünnepli egésznapos születésnapi programokkal. Az ünnepi rendezvény sorozatot augusztus 22-én este a Szent István térről rajtoló Night Run Miskolc éjszakai futóverseny zárja.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet, a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról, hogy sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és a helyi közösségek biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Na most, ha az önök tanulmányát nézzük, és önök kihozták, hogy mindössze 33 ország fogalmazta meg egyértelműen 5. nemzeti jelentésében mind az őslakos népek és a helyi közösségek, mind pedig hagyományos tudásuk biodiverzitás megőrzésében és fenntartható használatában betöltött szerepét. Ez azt jelenti, hogy ez a 33 ország az, aki együttműködik az őslakosokkal, a helyi közösségekkel, és együttesen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a biodiverzitás szempontjából a legjobbak?
2: Sajnos a szám, hogyha így fogalmazunk, még ennél is kisebb. Ez a szám, amit leírtunk, az az, hogy ezek az országok nagyon egyértelműen a jelentésükbe leírták, hogy a közösségeknek szerepe van. Főleg az 5. jelentésben volt egy ilyen kérdés, hogy miként vonták be a helyi közösségeket a jelentéstételbe, illetve az egyezmény végrehajtásába. És ott sokkal kisebb számokat találtunk, mint ez a 33, tehát még kevesebb ország vonja be ténylegesen a közösségeket ezekben a folyamatokban. Tehát több lépcsős értelmezésnek kell felfogni, tehát amit mi írtunk, az az, hogy az ország kimondja részletesen, akár élőhelyekre lebontva, hogy a helyi közösségeknek a tájhasználati gyakorlata miként hat pozitívan a biológiai sokféleségre. Az már egy következő lépés lenne, hogy velük együttműködve dolgozzák ki a további terveket, és ez pedig sajnos még kevesebb országban történik.
1: Ezért volt egyébként vízválasztó a 2024 novemberében tartott kolumbiai Kaliban megrendezett biodiverzitási csúcs?
2: Igen, ilyen értelemben is, tehát hogy az egyezmény az 1992-ben jött létre, és gyakorlatilag akkor több mint 3 évtizedes lobby eredményeként 2024-ben lett az először, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a képviselőinek állandó döntéshozatali lehetősége van az egyezmény végrehajtásában, tehát hogy nem lehet őket megkerülni. Nem az van, hogy csak konzultálni kell velük, ahogy korábban ez történt, és akkor ezt eléggé opcionálisan értelmezte a legtöbb állam, hanem kötelességként.
1: A tanulmányuknak mi lesz a következménye, tehát hogyan csapódik le ez a mindennapi életben, és ezt azért kérdezem, mert ugye ahogy a beszélgetést is kezdtük, a biológiai sokféleség megőrzése az nagyon-nagyon előtérbe került az utóbbi években. És ezt látjuk, hogy azon az úton, ami jelenleg haladnak az országok, tisztelt a kivételnek, ez nem fenntartható. Tehát túlnépesedés van, ezekkel a gazdálkodási módokkal, ami kizsákmányolja a talajt, kizsákmányolja a földet, ezt nem lehet folytatni. Tehát látjuk, hogy merre fele kéne menni, ugye az extenzív legeltetés, kaszálás, kisléptékű gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, ezt ugye mind látjuk. De igen, most önök meghozták ezt a jelentést, és ugye Magyarországnál is ott van ez a jelentés, tehát lesz ennek kézzelfogható eredménye?
2: Hát mi most lobbizunk, hogy is mondjam, ennek érdekében, tehát mikor megjelent ez a tanulmány, elküldtük azoknak a felelősségnek, tehát minden államban az egyezménynek minden egyes, úgy hívják őket, hogy részes felek, de gyakorlatilag tehát minden országnak van egy erre kinevezett, vagy egy intézmény, vagy konkrétan egy személy, aki a jelentéstétellel foglalkozik. Elküldtük nekik, hogy ezek az eredményeink, és ugyanígy az európaiakkal pedig külön szeretnénk, és már volt is megbeszélés találkozó, hogy miként lehetne javítani ezen, hogy az európai, nem csak hogy a jelentéstételben sokkal korrektebben jelenjenek meg a dolgok, hanem hogy ténylegesen mi történik az adott országokban, tehát hogy ne lehessen elmögé bújni, hogy nálunk nincsenek őslakos közösségek,
1: Tehát magyarán nem ezért bújtak mögé, mert nem voltak tisztában az, hogy mit jelent őslakosság vagy helyi közösség, hanem ez volt a legegyszerűbb. Tehát ha én azt mondom, hogy nálam nincs őslakosság meg helyi közösség, akkor nekem ezzel nem kell foglalkoznom.
2: Igen, ez volt, de ugyanakkor érződik egy olyan tendencia, hogy foglalkozzanak a témával, de ennek számos belpolitikai mindenféle vonzata van, hogy egy ország mennyire veszi figyelembe a saját lakosainak a véleményét, és akkor itt nem csak biodiverzitás témával kapcsolatban kell ezt gondolni. Úgyhogy mi abban bízunk, illetve a kutatócsoportunkból is, illetve más helyekről is egyre több tanulmány jelenik meg, amely erre hívja fel a döntéshozóknak a figyelmét. Egyrészt, amit ön is említett, hogy mindenféle bajjal szembesülünk, illetve az is, hogy ezt a helyi közösségeknek a bevonzása nélkül nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha a legjobb döntést is hozom esetleg hosszú távon, hogyha nem konzultálok a helyi emberrel, akinek gyakorlatban ezt sokszor végre kell hajtania, hogy mi történjen egy adott tájban, akkor az nem fog úgy megvalósulni, hogyha nem értheti meg, nem szólhat hozzá. Mondom, még a ökológiailag leghelyesebb döntéssel se szabad ezt csinálni. És ez egy újabb hozzáállás, mert eddig mindig az volt, hogy a tudomány, a hivatalnokok mindent tudnak, és ők majd megmondják, hogy hogy kell a helyi gazdának viselkednie. Pedig hát ő az, aki ismeri a helyet, és ő igazán tudja, hogy hogy kell, de sokszor nem ő az, aki hibás döntéseket hoz, vagy rossz irányba kezdi vinni a gazdálkodást.
1: Igen, az az igazság, hogy amikor megjelent ez a cikk, akkor kettőször nekiestem. Kétszer átolvastam, hogy most mire is gondolnak őszintén. És nekem rögtön a vízválasztó mozgalom jutott eszembe Magyarország kapcsán. Mert hogy jelen pillanatban Magyarországon a vízválasztó mozgalmat és azoknak a tagjait lehet nevezni egy olyan helyi közösségnek, mérnökök, geográfusok, természetvédelmi szakemberek, akik azért dolgoznak, hogy Magyarországnak az elsivatagosodását, de leginkább mondjuk a homokhátságnak vagy az Alföldnek az elsivatagosodását megakadályozzák. Megoldást találjanak arra, aminek kitettek vagyunk a klímaváltozás által, hogy 2022 óta olyan aszályos időszak van, már a talaj vízszint is annyira alacsony, hogy problémát okoz a vízellátás rendszer szinten. És hogy igazából ők már nagyon régóta mondják a dolgokat, mintaprojekteket hoztak létre, amivel bebizonyították azt, hogy hogyan lehet jól csinálni, de még mindig nem igazán hallgatnak rájuk.
2: Igen. Igen, ez tény, és ön itt említette a helyi mérnököket, nem minden, de megint kimaradt a felsorolásból a gazda.
1: Tehát igen,
2: tényleg
1: igen.
2: Tényleg érzi, látja, hogy a területéről tűnik el a víz. És ő ezt már bizonyos értelemben köteles is, meg amúgy is tovább jelezte a szomszédjának, meg elmentek a jegyzőhöz, tehát ez így alulról is érkezett az információ. És sajnos számos biodiverzitással kapcsolatos témában nem hallgatják meg azokat az embereket, akik tényleg ott tapasztalják, tehát például kint vannak a jószágaikkal, legeltetik és látják, hogy nincs az állatnak enni, és hiába hoznak, ahogy szokás mondani, a magas minisztériumban ilyen-olyan döntéseket nélkülük, mert ez nem így fog működni.
1: Igen, mondjuk elég csak arra gondolni, hogy régen voltak juhászok, voltak pásztorok, voltak kondások, hát ma már nem nagyon találkozunk velük. Pedig a mai gyerekek azt sem tudják, hogy kik ők.
2: Igen, ez a szomorú, és itt van megint ez az egyezmény, tehát hogyha ez valóban úgy valósítanák meg, ahogy kell, akkor ezeknek az embereknek a tudását mind figyelembe venni. Egyenlő partnerként kéne kezelje őket a kutatóval, és például a mi csoportunk pont ilyen irányba igyekszik lobbizni, illetve van egy úgynevezett IBBESZ kezdeményezés, a Biodiverzitás Ökoszisztéma Szolgáltatás Kormányközi Platform. Ennek a keretén belül mondták ki pár éve azt, hogy a tudományos tudás nem elég, és hogy közös tudásalkotás, közös gondolkodás szükséges a helyi közösségekkel. Mert ez egy régebbi dolog, tehát itt már a felvilágosodás korában lett az, hogy csak az a tudás, amit az egyetemeken, a magas iskolákban lehet megszerezni, és a paraszti tudás az lenézett valami volt, és sajnos ennek az eredménye ez a fajta hozzáállás, ami manapság van.
1: De ezt nem értem, hogy oké a technológia, meg a mesterséges intelligencia, meg minden, na de hát ezt az ember nem fogja föl, hogyha elpusztítjuk a körülöttünk élő élőlényeket, tehát hogyha nem élünk összhangban a természettel, akkor egy idő után csak magunk maradunk, de mindent meg még nem fogunk tudni pótolni.
2: Igen, sajnos ez van, de ez bizonyos értelemben érthető, mert egy nagyon urbánus, nagyon természettől elszakadt világban élünk, sajnos egyre többen, és nagyon szomorú látni tényleg így gyerekek szintén is, tehát hogy mennyire torz képük van. Láttam többször gyermeket, aki fél, hogy városba, ahol mindenki számítható, és egy erdőbe, vagy ilyen helyen eleinte fél, tehát nagyon érdekes reakciókat vált ki. Úgyhogy igen, ezért nagyon fontos a tudatosítás, a kommunikáció, és ebben tudnának segíteni megint a helyiek, akik ezt érzik, tehát ők tudják, értik, érzik, konkrétan tapasztalják a változásokat sokkal hamarabb, mint mi a városi környezetünkben is. Pont emiatt van szükségünk az ő tudásukra, segítségükre, hogy hamarabb eljusson a híre annak, hogyha bármi történik, hogy emlegettek picivel korábban az asszályosodás, tehát ezt a helyi gazdák sokkal korábban kezdték úgymond kongatni a vízharangot, mint ahogy ez most így szerencsére végre közbeszéd téma lett, ha lehet így fogalmazni, bár lehet, hogy sajnos még mindig nem tartunk teljesen ott.
1: Nagyon sajnálom, hogy bizonyos ősi mesterségek eltűntek. Ugye itt beszéltünk a pásztorokról, és önök egyébként címlap fotónak egy olyan képet választottak, Sáfián László Néboly a pásztornő, a Nők a pásztorságban csoport vezetője készítette a férjéről és az állataikról, és a hagyományos pásztorkodásról, amivel egyébként a Gyepek Titkai 5. országos fotópályázaton 3. díjat nyertek. Szóval sokszor úgy eszembe jut, hogy most már szinte az állattartásnál is mindent digitalizálnak, és ugye ezt mind azzal magyarázzák, hogy a mai fiatalokat nem nagyon lehet mással bevonzani. Tehát ők, akik a kütyük világában élnek, őket talán úgy lehet megfogni, hogy mondjuk folytassanak egy családi vállalkozást, ami mondjuk állattartással foglalkozik, hogy minden digitalizálva van. Tehát nem kell neked kimenni és mindent ellenőrizni, hanem ott vannak a gépek, de hogy miért cseréltük le az embereket gépekre? Tehát, hogy miért nem pásztorokat alkalmazunk? Vagy most már teljesen visszaszorulóban vannak, és kevesen vannak, és már nem lenne annyi pásztor, aki el tudná végezni ezt a munkát?
2: Hát sajnos most már ott tartunk, igen, sokkal kevesebben vannak, és ez a hosszantartó, vagy közvetlen, vagy közvetett lenyomás, lenézés, ez ezt eredményezte, hogy sokszor ők se tekintenek magukra egyenlő partnerekként egy kutatóval. Csoportvezetőnk mesélte, aki korábban elkezdte ezt a munkát, Molnár Zsolt, hogy nagyon rácsodálkoztak a pásztorok sokszor arra, hogy ő a doktor úr, a kutató, aki érkezik a fővárosból, vagy a kutatóintézetből, hogy kíváncsi az ő véleményükre, hogy ők ehhez sajnos nincsenek szokva. És ezen kell változtatni, illetve hát, hogy miért cseréltük gépekre, hát ez sajnos technológiai rombanás, és gazdasági érdek, egész pontosan eléggé rövid távú gazdasági érdekeket tud szolgálni, illetve amit nem látunk be, hogy mennyire kiszolgáltatott át ez mindenkit, ez a fajta irány. Mert az az ember, aki ismeri a tájat, amelyben él, az állatainak meg tudja teremteni a lehetőséget, meg úgy tartja karban azt a gyepet, hogy ott mindig találjanak maguknak ennivalót, és ezáltal a saját családját fent tudja tartani, az sokkal szabadabb, mint valaki, aki boltba tud csak bevásárolni, és amikor valamiből készlethiány van, akkor megkapkod, hogy akkor mi legyen.
1: Visszatérve egy nagyon kicsit a jelentésre, a környező országok, tehát a Magyarországot körülvevő országokban is hasonló a helyzet? Tehát ott is inkább ez van, hogy nem igazán sorolták föl, hogy mondjuk mi az, amit a hagyományos tájhasználatért tesznek, vagy ott azért tudtak több példát hozni?
2: Konkrétan a cseh példát emelném ki, akik leírták nagyon eléggé idegen, hogy számukra mennyire nem prioritás ez a téma. Tehát ezért mondom, hogy a magyar helyzetet pozitívként lehet kiemelni, ugyanis több ország rajta van az úgynevezett fekete listánkon, tehát akit az érdekel részleteiből ki mit írt, akkor a tanulmányunknak van egy nagyon részletes felléklete, ahová konkrétan összegyűjtöttük az idézeteket ezekből a jelentésekből, amelyek erről szólnak, hogy ki mivel indokolja azt, hogy miért nem foglalkozik ebben a témával. És itt hangsúlyoznám, hogy Magyarország részéről nem volt ilyen indoklás. A cseh helyzet pedig nagyon különös, mert ott az indoklás, hogy náluk nincsenek ilyen közösségek, tehát nem foglalkoznak a témával, ugyanakkor picivel odébb megjelenik a kaszálóknak a fajgazdagsága, mint jelentős hozzájárulása az egész cseh biodiverzitás képhez, tehát hogy van egy ilyen érdekes kettősség a jelentésükben, és számos ország esetében ez van, illetve sajnos vannak országok, ahol nem foglalkoztak ezzel a témával.
1: Mikor lesz a következő ilyen jelentéskészítés?
2: Az országoknak most február végéig kellene leadni ezt a legújabb jelentést. Azt kell tudni a biodiverzitás egyezményről, hogy bár Magyarországon is törvényileg is előírt, hogy ennek meg kell felelni, nagyon sok minden fakultatív, ami történik. Olyan értelemben, hogyha valaki nem tartja be ezeket a határidőket, ezeket a előírásokat, akkor eddig nem volt sajnos számon kérés. És ez konkrétan most a jelentéstétel kapcsán, hogy ha valaki később adja be, vagy nem adja be ezt a jelentést, akkor esetleg rákérdeznek, hogy ezt miért nem tetted meg, de eddig nem volt ennek következménye. Most a Coming Montreali keresztratégia kapcsán talán kellene legyen, de egyelőre kíváncsian várjuk többen, hogy akkor itt most mennyire lesz megróvás, hogyha valaki nem tartja be az előírásokat.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy olyan tanulmányról hallhattak, amely szerint sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll Alfred sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a Pannonsafe szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. Az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval, egy új kifejezéssel, a szkinimalizmussal ismerkedünk meg.
2: Ma 2026-ban, tehát a fókusz nem a mennyiségen van, tehát nem a termékeknek a sokaságán, a halmozásán, hanem az, hogy a bőr valós igényeit szolgáljuk.
1: Majd Varró Zoltán vadászt az üzek kezdődő üzekedési időszakáról és annak közlekedési veszélyeiről kérdeztem.
3: Sokkal aktívabbak, így van, tehát a nappali órákban is aktívak, és sajnos ebben az időszakban szokott a legnagyobb őzzel kapcsolatos ütközés történni, tehát ezért ebben az időszakban, ahol főleg azokon a helyeken, ahol nyilván vadveszélyt jelző tábla is van, ott pláne óvatosan kell közlekedni.
1: Adásunk végén Szaniszló Beltelán Schäfer, ízutazásunk következő állomása az angol konyha lesz.
4: Hogyha nagyon le kéne sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a marhahús, a bárányhús, a friss zöldségek, a helyi alapanyagok, illetve hát vannak nyilván olyan dolgok, amik ekte angol brit konyhára asszociál az ember, hogyha megkezdjük például a Yorkshire puding, a Wellington bérszín.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szia Emese!
1: Adás előtt beszélgettünk a témánkról, és mondtál egy szót, ez a skinimalizmus a bőrápolásban. Na hát én erről még nem hallottam, úgyhogy légy szíves, ott meg velem is a hallgatókkal, hogy mit akar ez.
2: Igen, de amúgy nagyon kifejező maga a szó is, mert ugye a minimalizmus, ez benne van, hogy biztosan valami minimalizmust jelent, ugye, és a skinimalizmus, tehát, hogy a bőrről szól, a két szónak az összevonásából keletkezett, és igazából a bőrápolási rutinnak a tudatos leegyszerűsítését jelenti. Tehát ott van a lényeg, hogy ugye biztosan emlékszünk még, amikor így bejött a piacra Magyarországon is a koreai bőrápolási kultusz, hogy ilyen 10 meg 12 lépéses bőrápolásokat hirdettek, hogy ilyen lemosó, aztán megint lemosó, meg háromféle szérum, aztán ilyen, tehát hogy nagyon-nagyon hosszú sor volt. Na most ez már itt nálunk megdőlt. Ma 2026-ban, tehát a fókusz nem a mennyiségen van, tehát nem a termékeknek a sokaságán, a halmozásán, hanem az, hogy a bőr valós igényeit szolgáljuk. Na de, ugye itt jön a csavar, hogy mi legyen az a kevés termék, ami már nagyon jó, tehát fontos, hogy tudjuk a bőrünknek az igényeit. A magát, az érzést, azt mindenki érzi saját magán, hogy száraz, sírosabb, vagy puha, rugalmatlan, ráncos, tehát látni is, meg tapintani is, meg érezni is a különböző állapotokat, hogy éppen milyen helyzetben van a bőr. Hogyha azért nem vagyunk 100%-ig biztosak, érdemes elmenni megnézetni, tehát egy ilyen bőrdiagnosztikát csináltatni egy kozmetikusnál, és akkor maga a bőrápolási rutin, ugye miből álljon nagyjából, tehát mi ez a skinimalizmus, hány lépés kell hozzá. Ugye azt tudjuk, hogy a bőrt le kell tisztítani, tehát mindenképpen tisztítás az kell. A hasminkkel ott is lehet egy lépéses találni, tehát ami lemossa a sminket is, az arcszennyeződéseit is. Utána kell valamilyen kis hatóanyagos célzott bőrápolás, hogyha van valamilyen aktuális problémánk, amit szeretnénk kezelni, ugye az érett bőrű hölgyeknél, uraknál ott ilyen öregedésgátló szérumok, nyáron érdemes a antioxidáns szérumokat használni, utána hidratálni kell és fényvédőzni. Hát ez négy termék. Tehát, hogy ez tényleg nagyon egyszerű, de ebben már benne van a tisztítás is. A tisztítás tényleg egy nagyon kímélő, alacsony pH értékű, ugye ilyen bőr semleges tisztító legyen. Az, hogy most ez hab, krém, gélállagú, ez teljesen mindegy, ez egyéni preferencia. A lényeg az, hogy a bőrnek a védő rétegét tartsa tiszteletben, tehát, hogy ne hámlasszuk túl, ne legyen a mindennapos arclemosásban sav, hámlasztóanyag, hogy nehogy megboruljon a bőrnek a felszíni védőrétege, mert ez egy nagyon-nagyon fontos. A hidratálás, ezt szerintem túl sokat nem kell ragozni, mindenféle humektáns, tehát olyan víz megtartó anyag legyen benne, tehát ez nem csak a hialuronsav, hanem egyéb cukorkomplexek, cukorszármazékok, amelyek mind hidratálnak, ilyen víz megtartó vagy visszapótló anyagok. Ezek szükségesek, és ezen felül ugye a szérumokon és a hidratáláson túl pedig a fényvédelem. Most a fényvédelmet ugye össze is köthetjük azzal, ugye a sminkelésnél beszéltünk így a fényvédős BB krémekről, egy ilyen nagyon minimalista bőrápolásra tökéletesen illeszkedik bármilyen sminknek az elkészítése, nem fognak összeveszni a bőrünkön, de tovább lehet még egyszerűsíteni ezekkel a two-in-one vagy all-in-one termékekkel, hogy a fényvédő is benne legyen, meg a fedőréteg is. Tehát, hogy ezt próbálom itt elmagyarázni, vagy megmutatni, hogy nem a tökéletes bőrnek a hajszolása a réteg, hogy tele legyen a polcunk különböző hatóanyagokkal, mert azért a médiában, akár cikkekben, akár videókban, ugye rengeteg-rengeteg új anyag van, tehát mindig hype-olnak, mindig van valami fókuszban, hogy most ezt használd, azt használd, mit, és akkor hát oda lyukadunk ki, hogy tényleg ott van az a 10 féle szérum a polcunkon, vagy krém. Tehát inkább a krémek akár lehetnek összetettebbek is, de attól még maradhat hidratáló, tehát egy hidratáló alapú egyéb hatóanyagokat is tartalmazó krémek, akkor mondjuk akár egy szérumot is ki lehet hagyni, de most az a tapasztalatom így nyáron, tehát szívesebben használják a hölgyek a szérumot a krémek helyett, mert sokkal könnyedebb állagúak, akár krémes, akár vizes bázisúak, de ugye nagyon lazák, könnyedek, és például arra rávinni egy fényvédős BB krémet, vagy csak magában fényvédő, tehát nagyon kényelmes viseletet biztosít. Tehát ez a skinimalizmus, ez azt is mutatja, hogy a bőrünknek is kényelemre van szüksége. Tehát nem kell túltolni sok mindennel, ahogy az öltözködésben, vagy akár az étkezést is idehozhatnám, hogy valahogy ebben is így egyszerűsödtünk. Tehát én azt látom, hogy erre van most szüksége az embereknek, hogy próbáljuk meg a külsőségeket így minimalizálni, ne túltolni. Egyébként a bőrnek nem is jó, hogyha túl sok réteget viszünk fel egymásra, mert gátolják egymás felszívódását. Van egyfajta befogadó képessége, egy határa a bőrünknek, és ha 10 féle anyagot tolunk rá egymás után, nem tudja befogadni a bőr. Tehát ott mindig hosszú időket kellene tartani közötte, felszívódjanak, és akkor itt jut eszembe a kozmetikai kezeléseknek az előnye, hogy bezzeg a kozmetikában, a kezelések alatt, mi kozmetikusok azért sok hatóanyagot teszünk a bőre, de ugye itt megvan az ideje, itt azért egy 2 órás egy kezelés, tehát itt mindegyiknek hagyunk elegendő időt felszívódni, és ezért is tud tványosabban mutatni a bőr utána, tehát kiteljesedik, kitelik, és hosszabb ideig tehát a hatása, mert nyilván hosszabb idő alatt több mindent tudunk bejuttatni a bőrbe. De otthon nincs erre szükség.
1: Érdemes-e időnként váltani egy-egy krémről, mondjuk egy újabb fejlesztésre, vagy olyanra, amiben mondjuk több hatóanyag van, hogy ne kelljen ugye a rétegeket fokoznunk, mégis esetleg szeretnénk más hatást is elérni.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Az aktuális trend, az mindig követi az újabb felfedezéseket. Tehát mindig jön valami új a piacra. Én nem szeretek rögtön rácsapni egy-egy újra, érdemes egy kicsit kivárni, hogy mik lesznek a tapasztalatok erről az új termékről. A másik pedig az időjárás, az évszakok változása, a kornak a változása, a bőr állapotának a változása. Tehát ezek mind okot adnak arra, hogy időnként változtassunk a bőrápolási rutinunkon. Most van egy új hatóanyag egyébként, megint itt a fókuszban, került eszembe, de jól beletapintottál, ez ektoin nevű aminosav származék.
1: És mit tud?
2: Ez extrém körülmények között élő mikroorganizmusok termelik, hogy megvédjék magukat a kiszáradástól és a szélsőséges hőmérséklettől. És ezt próbálják most így a bőr védelmébe megvalósítani. Ez is egy ilyen első fókusza a bőrápolásnak a hidratáláson túl, hogy a bőrnek ez a kis finom felszíni védő rétege, ez minél tovább egészséges maradjon, mert ha ez megsérül, akkor jönnek a különböző fertőzések és hámréteg csökkenése, hámlások, különböző problémák, és ez az anyag csökkenti a bőrnek a vízvesztését, ezt úgy mondjuk szakmai szóval, ez a transzepidermális vízvesztés. Tehát, hogy hidratáltabb marad a bőr, mert nem tud annyi víz elpárologni a bőrből. Tehát most ez irányban folynak a kutatások, hogy valóban mennyire tudja megvédeni a bőrt ez az ektoin nevű anyag, akár az UV-sugárzástól, a bőr hámsejteket a DNS károsodástól, tehát hogy az öregedést hogy tudja még megelőzni, amellett, hogy van egy ilyen bőrvédő, gyulladáscsökkentő, nyugtató hatása. Na, úgyhogy most megint
1: kíváncsi leszek.
2: Figyelünk valamire.
1: Ugye nekünk az idősebb korosztálynak megvannak a megrögzött krémeink, hatóanyagok, nehezen változtatunk. Mégis érdemes nekünk is néha valami újabbat, frissebbet kipróbálni?
2: Abszolút, javaslom, mert hogy annyira gyorsan fejlődik a kozmetikai ipar, és valóban nagyon jó termékek vannak. Ami a nehézsége ennek, hogy rettentő széles a piac, tehát nagyon nehéz választani. Érdemes, ahol csak lehet mintákat kérni, tehát az legalább annyira jó, hogy megtapasztaljuk egy kicsit a textúráját, az illatát, hogyan szívja fel a bőrünk. Nyilván a hatást nem tudjuk egy mintából letesztelni, de például, ha valaki allergiás, érzékeny egy termékre, az már rögtön egy mintából kiderül, tehát ezekre is gondolni kell, de fontos az, hogy hogyan fogadja a bőrünk, mennyire tudunk azonosulni az illatával, az érzetével, de most a krémek is a könnyedebb irányba mennek. Hát tehát, hogy már nem azok a nagyon testes, sűrű termékek, még akkor sem, hogyha valakinek extrém zsírhiányos a bőre, mert ott is vannak olyan finom növényi olajok, amelyeknél nem ezt a sűrű testességet érezzük, hanem maga a növényi olajoknak az anyaga az, ami gyönyörűen tudja visszatáplálni a zsírhiányos bőrt. Én úgy gondolom, hogy sok pénzvesztéstől kímélik meg magukat a hallgatók, hogyha ezért egy szakember véleményet kikérik, és akkor nem találom, de történik a vásárolgatás.
1: Igen, mondjuk nem a reklám után megyünk, hanem a szakmai tanács után, biztos előrébb viszi a dolgot. Én köszönöm szépen, hogy a skinimalizmus szóval megismertettél minket, és hát be is tekinthettünk, hogy mit akar ez a szó. Fogunk még erről majd beszélgetni. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban a vadászati szakértőnket, Varró Zoltán. Szia, Zoli!
2: Szerbusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Vágjunk bele, megint elkövetkezett az évnek az időszaka, amikor az őzek megbolondulnak, fogalmazhatom így idézőjelbe, és a szerelem lesz úrrá rajtuk, és nekünk kell embereknek észnél lenni az utakon, főleg közlekedésnél, mert elég csúnya baleseteket okozhatnak azzal, hogy elkezdődik az üzekedés.
2: Így van, tehát tulajdonképpen ez az időszak az, amikor a július közepe, július vége, augusztus közepe, amikor a úgymond az őznász zajlik, és tulajdonképpen ebben az időszakban az esetleg addig óvatos őzbakok is útnak indulnak, a hormonok által vezérelve, és sokszor olyan helyeken mennek, elvesztik az óvatosságukat, és esetlegesen nem csak mondjuk a hajnali éjszakai órákban lehet találkozni velük, hanem sokkal aktívabbak, így van, tehát a nappali órákban is aktívak, és sajnos ebben az időszakban szokott a legnagyobb őzzel kapcsolatos ütközés történni. Tehát ezért ebben az időszakban, ahol főleg azokon a helyeken, ahol nyilván vadveszélyt jelző tábla is van, ott pláne óvatosan kell közlekedni, illetve mivel azért egy bizonyos szinten az utóbbi években egy kicsit megnőtt a vadlétszám is, illetve hát gondoljunk a 10 évvel ezelőtti állapotra, mennyi utat építettek azóta, illetve mennyivel több autó jár az utakon, főleg hajnali, éjszakai, esti órákban figyeljünk, illetve számítsunk akár arra is, hogy a napközbeni órákban is találkozhatunk őzzel.
1: Itt megyünk területén, melyek azok a leginkább veszélyeztetett szakaszok, ahol kifejezetten nagyobb az őspopuláció, és itt jobban számíthatunk ilyenekre?
2: Igazából mindenhol számíthatunk rá, azt kell, hogy mondjam. Itt Borsodban, tehát azokon a részeken, ahol úgymond egy kicsit, mondjam úgy, hogy nagyobb sűrűséggel ér az őz, egy jobb minőségi őzállomány van mondjuk a Bodrog közbe, a borsodi mezőségbe, de hozzá kell tennem mondjuk ilyen autóütközés szempontból, mondjuk egy erdei úton is, ahol mondjuk ritkábban fordul elő az őz, de viszont mondjuk keskenyebb utak vannak, nem olyan sok úttal átszűtt, tehát ott is ugyanúgy találkozhatunk vele, tehát nem csupán ezen múlik, illetve a nagyobb balesetek ott szoktak lenni, ahol a sebesség korlátozások nem olyan alacsonyak, és akkor nyilvánvalóan ott a reakcióidő, illetve a fékút is esetlegesen hosszabb, ezeken a részeken meg főleg, tehát sajnos azt is halljuk sokszor a rádióban, hogy mondjuk az autópályára is
1: betéved
2: az őz. Az időszakban még ott pluszba kell figyelni, tehát azért gondoljuk az autópályán, azért nem lassan mennek az autók, és sajnos azok a kerítések, amik elvileg a nyomvonalat hivatottak jelölni, tehát sok helyen alkalmatlanok arra, hogy a vadnak a behatolását megvédjék az autópálya területére, és sajnos ott elég komoly balesetek lehetnek. Itt még annyit elmondanám, hogy kvázi mindenki a saját kárát viseli, még egy olyan próbálkozás is van, hogy mondjuk a kötelező gépjármű biztosítás esetlegesen terjedjen ki a vadütközéses káreseményekre, mert most tényleg úgy van, hogy mindenki úgymond a saját magáért felel, de hogyha van egy olyan tényező, amikor végül is veszélyes üzemek találkozása, hogy úgy mondjam, amikor valamelyik fél részére felróhatóságot lehet bizonyítani, akkor viszont teljesen más a helyzet. Ezekből a vadütközésekből rengeteg bírósági per van.
1: Ha már megtörtént a baj, akkor mi a teendőnk?
2: Tulajdonképpen
1: nem tesszük a csomagtartóba az őzet, és visszük haza.
2: Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha látjuk, hogy az őz elpusztult mondjuk, vagy bármi, egy nyúl is akár, és akkor az autóban nem keletkezett kár, hú de jó, akkor most bedobom a csomagtartóba, és akkor hazaviszem, tehát ez lopás. Tulajdonképpen az a vad ilyen esetben már a vadászatra jogosult tulajdonát képezi, tehát ez lopás, és akkor, hogyha olyan kár is van, tehát anyagi jellegű kár, ne adj Isten valami személyi sérülés is, tehát mindenképpen, hogyha a további konfliktus elkerülése véget, nagyon hasznos és jó dolog is, azt mondom, hogy kell is, tehát hogy a rendőrséget értesítse az autóvezető, akik a helyszínen fel tudnak venni egy olyan jegyzőkönyvet, hogy a későbbiekben egyértelműek lehetnek az ott bekövetkezett, illetve látható dolgok, tehát ott egy helyszínelés van, akkor mindenképpen meg tudják azt a későbbiekben is konkretizálni, hogy tulajdonképpen mi történt, mert különben egyéb esetekben mondjuk egy bírósági eljárás során ezekből szokott a legtöbb gond lenni.
1: Vaddisznó és őszkáról hallunk a legtöbbet, te most itt említettél nyulat. Mi lehet még?
2: Hát sajnos mondjuk róka, a szarvas. Tehát minden szarvas lehet tulajdonképpen. Tehát a róka az mondjuk olyan, hogy azt általában, főleg ebben az időszakban, amikor mondjuk rokkölyök, róka, bambán próbál átmenni az úton.
1: Hát sok esetben, ők húzzák a
2: rövidebbet. Igen, de annyi szerencse van, hogy tulajdonképpen egy kisebb tömegű testről van szó, akkor a kárt talán nem tud csinálni, de mondjuk tud, hogyha a jelenlétével egy ilyettség miatt

0: Hát akkor körültekintően óvatosan, a veszélyjelző tábláknál, mindenképpen lassan, ott is, de ott meg pláne, és főleg most ebben az időszakban, az elkövetkezendő egy hónapban, mert hogy bármikor, bárhol előbukkalhat egy ősz.
1: Mennyiségben fordul elő tulajdonképpen ez a vadfajunk, és már csak ez olyan helyeken is, tehát előfordul, ami nem csak a lakott területektől távol esik, hanem akár közelebb is, tehát mindenhol óvatosan kell.
0: Még csak egyetlen egy kérdésem van, nem ezzel kapcsolatban, ez egy másik felvetés, ugye hetek óta kánikula van itthon, nyilván ezek a vadon élő állatok nincsenek ehhez hozzászokva. Mennyire viseli meg őket, vagy hogyan tudnak védekezni, vagy védeni őket, például a vadászatra jogosultak?
1: Tulajdonképpen ebben az időszakban azok a vadászatra jogosultak, akik tényleg a helyes gazdálkodás szerint és szívből gazdálkodnak ezekben az időszakban, ha igazából tényleg nincsen egy olyan természetes hely, ahol mondjuk folyadékhoz, vízhez jut a vad. Ezekben az időszakokban mesterséges itatókat, mesterséges dagonyákat alakítanak ki. Ha tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban azért ez megfigyelhető egy olyan migráció, tehát a vad elvándorol ezekről a részekről. Tehát azokon
0: víz,
1: a rész,
0: olyan
1: tehát
0: helyetre, ahol víz van. Így van.
1: Tehát vannak olyan részek Bükkben és Zemplénben is, ahol tulajdonképpen mondhatni, hogy majdnem eltűnt a vad, tehát vannak olyan vadfajok, ami szinte mondjuk egy őz, majdhogy nem a vegetációs vízzel is, amit a növényekkel felvesz, szinte majdnem beéri, de vannak olyan vadfajok, mondjuk disznó, szarvas, ami mondjuk dagonyázik is, és szükséges ahhoz, hogy tehát inni tudjon. Tehát ezek a részek, ahol tényleg se egy patak is, most azért halljuk, azért sok kisebb vízfolyás, patak, dagonya, tehát teljesen ki van száradva sajnos. Tehát ezekről a vad azért elvándorol, és mondjuk ezt az elvándorlást is megakadályozzuk, illetve a túlélését segítsük, illetve mondjuk apró vadas területeken főleg, ott ezeken a részeken mesterséges itatókat, illetve dagonyákat létesítenek, itatóhelyeket létesítenek.
0: És akkor ezt folyamatosan feltöltik.
1: És akkor így van, tehát ezekben az esetekben mondjuk sokszor, hogyha mozaikszerűen egy területen több helyen úgy létesítenek itatót, hogy akár hogyha a keréknyomokba vagy valami olyan mélyebb részeket megtöltenek vízzel, ami egy pár napig biztosítja az innivalót a vad részére, azzal már rengeteget tudtak tenni, hogy életbe maradjanak, illetve átviseljék ezt a forróságot, meg nyilván ezekben az időszakokban is, tehát a vad viselkedése is változik. Sokszor elsősorban nem az ennivalót keresi, hanem az innivalót keresi.
0: Hát úgy, mint mi emberek, mert ebben a nagy melegben szerintem van, nálunk
1: nem
0: is
1: olyan
0: elsősorban.
1: Aktív, nem mozog, illetve ilyenkor azért éjszaka mozog. Tehát most például az üzekedés idején volt már egy pár év olyan, amikor tényleg a máskor, akár nappal is aktív őzek tényleg ebbe a melegbe, inkább az éjszaka zajlott az üzekedés, tehát sokszor sokat nem lehetett látni belőle, mert a hűvösebb éjszakai órákba aktivizálódtak.
0: Értem. Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezt a sok új infót. Én jó munkát, jó pihenést kívánok neked ebbe a kánikulában, és jövő héten újból várlak.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk, Szaniszló Berci. Szia Berci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Most egy nagyon érdekes konyhával fogunk foglalkozni itt az ízutazásunk során, mégpedig egy szigetországba megyünk, Nagy-Britániába. Az angol konyha az, ami mai nap terítékre kerül. Mi a legjellemzőbb az angol konyhára?
2: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Az angol konyhát nagyon-nagyon-nagyon sokféle dolog határozza meg, és határozta meg a történelem során. Nem lehet azt kijelenteni úgy, hogy az angol konyha a legjellegzetesebb, hanem ami meghatározta az angol konyhát. Tulajdonképpen a rómaiaktól kezdve utána volt a normann hódítás, és utána voltak a gyarmatosítások. Az angoloknak rengeteg gyarmatuk van. Teszem azt például az indiai kontinens, Ázsia, és az innen jött befolyások, Amerika, ugye, amit onnan hoztak át, és még sorolhatnám nagyon-nagyon sokféle. Igazából a paraszti konyhától tényleg elkezdve a fine diningig minden meghatározza. Hogyha megnézzünk például egy adást ezen a méltán híres Paprika nevű tévécsatornán, egy angol séf például úgy készíti az indiai csirkeételt, mint hogyha az neki az anyukát tanította volna, és ez olyan hagyományos lenne. Az angol konyhát az nagyon-nagyon sok minden határozta meg. Angliában mondjuk elutazunk, akkor ott is régió és területenként változik. Tehát valahol nagyon híres a bárányhús, valahol nagyon híres a marhahús, valahol nagyon híres a csirke, valahol nagyon híres a zöldségtermesztés. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a helyi termelőkre, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy angol és brit alapanyagokat használjanak. Adott esetben teszem azt egy almatermesztőt, egy birkatenyésztőt, egy fűszernövénytermesztő embert, és igazából erre helyezik a hangsúlyt, mind a mellett, hogy rengeteg minden része a konyhájuknak. Tényleg végtelen meg egy az angol konyhának a alapanyag felhasználása. Hogyha nagyon le kéne sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a marhahús, a bárányhús, a friss zöldségek, a helyi alapanyagok, illetve hát vannak nyilván olyan dolgok, amik ekte angol brit konyhára asszociál az ember, hogyha megkezdjük például a Yorkshire puding, a Wellington bérszín, a shepherd's pie, ami ugye egy ekte brit étel. A fish and chips, az eredeti fish and chips, ugye ezt a street food, amit ugye újságpapírban adtak ugye annak idején. Nem nevezhetsz mindent ugye fish and chipsnek, mert az angolok azt úgy találták ki, hogy. És akkor befolyásolt, ott vannak a skótok, az írek, jöttek a különböző befolyások, de nagyon összetett és nagyon-nagyon változatos az angol konyha ebből a szempontból.
1: Mik azok az ételek, amelyeket ki lehet emelni, hogy ez tényleg ekte angol?
2: Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy angol, vagy brit, mondjuk ha azt mondjuk, hogy egy irlandi ürügújás, egy Irish stew, ugye ez a ragu, vagy akár tényleg a fish and chips, amit említettél, hogy sült krumpli, egy sörbundáshal, kizárólag szigorúan angol sörrel, sörbundás és kizárólag tőkehal, ugye az eredeti fish and chip szerint a tőkehalból készült, ahhoz egy mashi peas, ahogy ők mondják, ez a borsópüré, egy mentás borsópüré, és egy nagyon finom ilyen csemeguborkás majonéz, az egy ekte angol és brit fogás, vagy ha meg kéne említenem az angol reggelit, nagyon-nagyon híres, és már elterjedt egész Európában, nem csak Európában, hanem a világon, az angol reggeli, amihez ez a hagymás bab, kolbász, egy kis békön, egy tükörtojás, egy pirítós, és ez egy ilyen, bárhova megyek, és az angol reggeli, az mindig egy kiemel dolog, vagy például ezek a piték, amiket nagyon szeretnek, húsos piték, vagy a shepherd's pie, amit úgymond ugyanilyen fordításban ugye a juhászok pitéjé, ugye úgy hívják. Ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon gazdag, húsos, zöldborsós ragú, és tulajdonképpen egy burgonya pürével van lefedve, egy kis sajttal megsütve a tetején, ez is egy ekte angol és brit nagyon-nagyon finom étel. De tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy egy csirke tikka masala, az egy indiai befolyású csirkeétel, de az angolok csinálják állítólag a legjobban, mert hogy annyira tökélyre fejlesztették az indiai bevándorlók és a gyarmat miatt, hogy igazából azt is angolnak mondanám. Úgyhogy azt mondani, hogy ekte angol, az talán csak a Yorkshire puding, meg a bárányhús. De a többi az mind a befolyás által, de ők fejlesztették tökélyre.
1: néhány adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy az étkezési szokások. Említetted ezt az angol reggelit, gondolom azért ilyen gazdag, mert utána esetleg később ebédelnek, vagy csak szendvicset ebédelnek, ha emlékeim nem csalnak, és a főétkezés náluk azért inkább a vacsora, amikor összegyűl a család, főtételt esznek.
2: Igen, az angol reggeli ugye nem véletlenül olyan kiadós, ahogy elindulnak reggel, megeszik azt a jó kis kiadós angol reggelit, elmennek munkába, majd egy kis laza ebéd, akár teszem azt egy fish and chips az utcán, vagy egy bármilyen street food, amit ugye a bevándorlók vagy a gyarmatok révén ugye átvettek, mint szokás. Ezek a street food ételek, jövök, megyek egy kis aktatáskával a kezembe, és eszek valamit az utcán. Az 5 órai teja, az szigorúan. Megülünk egy picit, és aztán a vacsora. Az legyen egy tál étel, egy családias, meleg hangulatban elköltött vacsora, de igen, talán a reggel és a vacsora az, ami náluk a legfontosabb. Az ebédre annyira nem fektetnek nagy hangsúlyt, mert valószínűleg emiatt, hogy jönnek-mennek. Nyilván ez nem érvényes az éttermi gasztronómiára, tehát ott azért annak is megvan a hagyománya, tehát csúcsminőségű éttermek vannak, tehát a világ legjobb étterme például 3-szor lett angol, amit megválasztottak, a Heston Blumenthalnak az étterme, a Fred Duck nevű étterem, tehát azért csúcsgasztronómiában is azért élen haladnak az angolok, de talán, hogyha étkezési szokásokat kell említeni, akkor a reggel és a vacsora, ami meghatározó.
1: Szerintem ez egy rendkívül jó dolog az, hogy a helyi termelők által előállított termékeket, ugye zöldség, hús, gyümölcsből, illetve zöldségből készült, feldolgozott termékeket használják a konyhájukba. Ebből is adódik, hogy például a desszerteik azok nagyon sok lekvárt tartalmaznak. Beszéljünk a levesekről. Egyáltalán levesfogyasztó nép a brit, vagy csak egy ilyen fogás az étlapon?
2: Vannak leveseik, de az igazából nem úgy mondanám, hogy igazából legte angol, hanem például skót és ír befolyásnak köszönhető. Ugye a marha és a bárány tegyésztésből adott méltán világhírű az ír és a skót marha és a bárány tenyésztés. Ebből adódóan vannak nagyon finom gazdag leveseik, mint például az irlandi ürügújás, amit ugye ma már nem gyakran készítünk itthon, megtanultuk annak idején az iskolában, de ma már nem nagyon készítjük, ott még mindig méltán híres, de inkább ezek a ragú és inkább ilyen egytálétel jellegű dolgok az, amik meghatározóak. Leves frontján annyira nem erősek szerintem az angolok.
1: A steak az egy angol étel, és hát ők hogyan fogyasztják, milyen változatokban?
2: Tulajdonképpen a steaknél megkülönböztetünk ugye többfajta sütési fokozatot. Ezeket meghatározták nagyjából egy nagy egységes skálán, hogy milyen makőmérsékleten hogyan fogyasztjuk a steaket. Medium, medium rare, ugye ezek nyilván nem véletlenül angol kifejezések, tehát onnan ered, hogy medium, medium rare, well done, de már most elterjedt például a blue, amikor csak tényleg csak egy pici kerget sütsz a húsra, és belül teljesen nyers és hideg a marha hús. Az angoloknál előszeretettel fogyasztják a húsokat. Nekünk, közép-európai szemmel viszonylag nyers formában. Náluk azért nagyon jó minőségű marha és bárány húsok vannak. Valószínűleg azért terjedt el ez, mert egészen más minőséget fogyasztanak ott helyben, mint mi.
1: Hogyha olyan félig átsült húsokról beszélünk, akkor esetleg a zöldségeket is így fogyasztják, félig roppanós, tehát nem ilyen nagyon megfőzött, hanem hogy csak éppen, hogy kap egy kis tüzet, és már lehet is fogyasztani?
2: Nagyon-nagyon változatos a zöldség felhasználásuk. Én nagyon sok műsort láttam, és nagyon sok ilyen dokumentumfilmet láttam az angol termelőkről és zöldségtermelőkről, piacokról, és tényleg a világon tényleg kimagasló minőségben termelik és fogyasztják a zöldséget, és azt gondolom, hogy ennek hatására, hogy ilyen jó minőségű zöldséghez is változatosan, tehát az éghajlatuk is lehetővé teszi, hogy minden évszakban a lehető legjobb minőségű zöldséget tudják előállítani. Nem hőkezelik túl, és nem akarják túl főzni, túl párolni, túl sütni, hanem éppen csak, és megtartsák a zöldségeknek ezeket a frissességét, roppanóságát és élvezeti értékét, pont azért, mert tényleg kiváló minőséget tudnak előállítani.
1: Tészták, tésztaételek, desszertek.
2: Az édesség és desszert kínálatban, és a cukrász vonalon, ha már csak Angliát nézzük, nem egész Nagy-Britanniát, ők megmaradtak ezen a hagyományos és idézőjelben paraszti és házias vonalon, tehát ezek a gyümölcsös piték, ugye ahogy említettük a zöldségeket, hogy nagyon jó minőségű zöldségeiket vannak, és nagyon jó minőségben tudják termelni, ugyanúgy a gyümölcsöket is. Tehát csodálatos almáik, csodálatos szilvájuk, csodálatos körtéjük, nagyon-nagyon finom szőlőjük, és minden gyümölcset éghajlatnak megfelelően nagyon-nagyon jó minőséget tudnak, és erre építették nagyjából fel a cukrász hagyományaikat. Gyümölcsös piték, egy nagyon finom tészta, egy omlós tészta, és ebből akár tényleg a végtelen meg az egy, amit a gyümölcsökkel tudnak varázsolni. Vannak ugye az öt órai tea miatt ugye a kekszek, ezek az angol teakekszek, ezek ugye nagyon elterjedtek, az omlós sütemények, de azt gondolom, hogy nagyjából amit mi nagymamánál megszoktunk, ezek a gyümölcsös piték, akár gyümölcsös kevertészták, piskóták, stb., de a gyümölcs az, ami meghatározza a cukrászatukat.
1: Az italok, tehát az angol sörök, ugye azt ismerjük, hogy sötét színű sörök, illetve hát a megtalálható viszkik, és...
2: Tehát valószínűleg senki a világon nem fogyaszt több sört, mint az angolok, írek és a skótok. A skót viszkit, azt nyilván, meg az ír viszkit, azt említeni se kell, mert az méltán világhírű. A leghíresebb és talán a legesleg finomabb viszkik azok onnan jönnek. Az, hogy az angol sör, ez a stout és a Guinness, ugye, amit meg kell említeni, az íreknek a Guinness, ugye ez a fekete sör, hát nem nagyon tudnék híresebb és jelentőségteljesebb italt, mint az ír viszki, vagy a skót viszki, vagy az angol sör.
1: Kedvenc angol étel?
2: Hát egy jó fish and chipsre mindig kapható vagyok. Mi is szoktuk itt készíteni az étteremben. Igyekszem hozni a hagyományos angol vagy brit fish and chips vonalat. Nem mindenkinek ízlik, tehát azért ebben a bundában nincsen tojás. Ez egy ilyen keményítős, lisztes, és csak sör, keményítős, liszt és fűszerek keveréke. Egy pici curry por, amit szoktunk, azt nagyon-nagyon kedvelem. Talán a legjobb minőségű tőkehalat használjuk, amit lehet kapni a piacon. Én is csinálok hozzá egy nagyon finom mentál zöldborsó pürét, és steak burgonyával, és hát igyekszem hozni ezt. Ez egy nagyon-nagyon jó ét. Illetve hát egy jó angol reggeli, amit, hogyha olyan helyen járok, és lehet választani, akkor az angol reggelit azt mindig preferálom.
1: Köszönöm szépen, hogy így nagy vonalakban elkalauzoltál minket az angol konyha rejtelmeben. Nyilván ez a felsorolás, vagy ez a beszélgetés, és ez nem tudta felölelni azt teljesen, ami erre konyhára és a gasztronómiára jellemző, de hát majd még folytatjuk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy ránk szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei és korlátai is témája a Reformátusok Szárszói konferenciájának. Mielőbbi intézkedést sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a Reformátusok Szárszói konferenciája a Balaton-Szárszói konferencia központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyanaz emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A Reformátusok Szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Eddig már 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák 31 ezer bejelentés alapján, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy a kárbejelentés határidejét augusztus 31-ig meghosszabbította az Agrártárca. Ez a szám már most jelentősen meghaladja a 2022-es évszázad aszályaként emlegetett időszak teljes adatait. A szaktárca nem számít sok jóra, mivel a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet közleménye szerint a kockázatok kezelése nem csak tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a települések ellenálló képességének is kulcskérdése. Ezért egy adatokon alapuló, országosan egységes, de helyben differenciált szakmai rendszerre van szükség. A tűzveszélyes időszakok előtt fel kell mérni a veszélyeztetett zónákat, a tanyákat, a tűzpásztákat és az oltó vízforrásokat. Hosszú távon pedig elemezni kell a tűzesetek területi eloszlását, a tűzoltósági elérési időket és a szükséges erőforrásokat. A megelőzésben az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a civil szervezeteknek és a lakosságnak is együtt kell működnie. 17 ország 300 fiatalja vett részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg. A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő augusztus 20-án, így a két éve zárva tartó turisztikai attrakció négy napos ünnepi programsorozattal várja a látogatókat. A hosszú hétvégén a miskolci repülőtéren Legendák a levegőben címmel légi bemutatókat és Besenyei Péter programját is megrendezik. A belvárosban augusztus 20-án és 21-én tartják meg a fényinstallációkkal és vetítésekkel gazdagított Tündöklő Fényfesztivált. Ezzel egy időben a Miskolci Állatkert fennállásának 43. évfordulóját ünnepli egésznapos születésnapi programokkal. Az ünnepi rendezvény sorozatot augusztus 22-én este a Szent István térről rajtoló Night Run Miskolc éjszakai futóverseny zárja. Kínából, Azerbajdzsánból és Dél-Afrikából is látható film a szeptember 4-e és 12-e között zajló 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kitekintő szekciójában. A nemzetközi felhozatalban szerepel többek között az Oscar-díjra jelölt Ilker Csatak aranymedvés filmje, a Sárga borítékok is. A Cannes-i programból érkező Párhuzamos Történetek című alkotásban Isabelle Huppert és Vincent Cassel is feltűnik. A dél-afrikai koprodukcióban készült Mosoda mögött Zamo Mekwanazi rendező áll. Emellett bemutatják Elvin Adigozel első azerbajdzsáni filmjét, a Varázslatos Világom című drámát is. Lhapal Gyal a Szumpa Királyság című alkotással érkezik a Távol-Keletről. Végül Noah Segen amerikai filmjében olyan sztárok szerepelnek, mint John Turturro és Steve Buscemi. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötlet gazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötetbemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négy napos rendezvény sorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az Avasi Református templomban. Immár 15. alkalommal futhatnak az Akteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. Szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutóversenyt. A kihívás 3 a barlangi szakaszt is magába foglaló, hosszabb és egy gyermekpályát kínál a sporták kedvelői számára. Több távon is megmérettethetik magukat a futók, lesz 34 kilométeres, 15 kilométeres és 6 kilométeres szakasz. A gyerekekre egy 2 kilométeres futam vár. Várják a miskolci terepfutókat is. A verseny során segítőként a Miskolci Maratonklub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be, őt hallják.
2: Valóban jubilál a versenyünk, ez a 15. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy jubileumi. És igen, a miskolci kötőzés, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Miskolci Maratonklub Egyesület szervezésében kerül ez megrendezésre. Aktelek a helyszín, és szeptember 5-én lesz a verseny. Ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom is, minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése, illetve hát az egészség. Az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése a fiatalokkal. A verseny során 4 távval készültünk a versenyre kilátogatóknak és a versenyezi szándékozóknak. Van délelőtt 3 darab versenytáv. Az egyik az egy hosszabb, 34,2 kilométeres verseny. Ez 730 méteres szint emelkedéssel van nehezítve. A második, a 15,1 kilométeres, ez 10 órakor lesz, egy órával később, mint a hosszú táv. Ez 361 méteres szinttel van megfinezve, és miután elment ez a 2 táv, tehát 9 órakor a hosszú, 10-kor a rövid táv, akkor a rövid táv után 10 perccel van egy 1,2 kilométeres gyermekfutam, amin a gyerkőcök részt vehetnek, és délután 5 órakor van újabb, már a 4. távunk, ez pedig nem más, mint egy 6 kilométeres táv.
1: Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdunálási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fentnevezett igeszakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préssel datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedom. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus, Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az úrládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be. Rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent. Mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Össze tud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben, részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rá várni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk-e adni ezt? Tudjuk-e őket a mennyei atya elé vinni könyörgő és közben járó imádságokban? Ez legyen ma a mi lehetőségünk, a mi küldetésünk. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor éljük meg, hogy az igének áldott üzenete, az Isten tiszteleti megtapasztalt érzés, élmény, érzület, az mind-mind ott lobog bennünk. Nagy baj, ha ezt nem tudjuk továbbadni. Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket.

Reményik Sándor, jó akarat. Én jót akartam, s minden rosszra vált. Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tördöfés, melyel a szív magának áthalált, s önnön hajába markó szaggatónak kétségbeesés? Én jót akartam, zefírt vetettem, és vihart arattam. Szóltam a földnek, gyorsabban forogj, s az megindult alattam, mint a horkanó paripa vadul. Egy tégla nem tetszett a templom falban. Megmozgattam, s a templom összedőlt. Én jót akartam. Mikor eljö az ítéletnek napja, a végső nap, s a magajussát minden szív kikapja, mikor a bíró rátekint merőn, egyensúlyozni bűnök tonnasúlyát, egy hópehely a másik serpenyőn, lángtengerek közt keskeny tejfolyó, kárhozat földjén üdvösség barázda, jó akarat. Elég lesz ez a szó.

édes álom. Esti mesénk következik. Tizedik fejezet. Dani gyerekpajtásokat talál. Mondom, Bobitáska, hogy gyáva vagy, és a múltkor is láttam, mert úgy elszaladtatok attól a finom óriási kígyótól, hogy na aztán majdnem baj lett. Kérem, az nem gyávaság volt, de kérem, egy kígyó meg is tud enni. De most nem kígyókhoz megyünk, és azért mondom, ha félsz, hát maradjál, mert mi akkor is megyünk, ugye csupikám, mert ha nem, akkor majd ez súfolás, hogy nem nézte meg, és azt mondják, gyáva Dani, hát megnézem. Csak tudnám, miért? Kérdezte Csupi. Gondolod, hogy szépek? Nem gondolom, majdnem olyanok, mint a kicsi majmok, mert láttam őket a nagy fákon, és kiabáltam nekik, de nem álltak meg. Biztos azt gondolták, rettentő ellenség vagyok, és meg akarom nekik mutatni, hogy nem is. És ha ők mutatnak neked valamit, az nagyon kitűnő lesz, mert én azért megyek, és úgyis mindig bosultam, hogy minden embernépek nagyok, nagyobbak nálam, de ezek nem, csak kicsivel, és aztán lesz barátkozás, és biztosan kedvesek, és adnak nekem olyan kicsi fűkötényt, amilyen nekik van. És az éppen jó lesz, mert itt rémisztően melegen süt a nap, és már egy egész öreg száraz dugó lett belőlem. És belőlem süt kutyú. Aztán jobb volna aludni az árnyékba, de neked muszáj mindig mászkálni, és csavarogni, Danikám. A Justova Csupikám, hát maradj itt nagyszerű, ilyen barát. Nem maradok, és ne tartson sértődötten az orodat, mert úgy is megyek, csak a négy szép kicsi lábamon, nem a fákon, jó? Jó, és amikor mondom indulás, akkor lehet menni. Előbb meg kellett várni, míg apó és anyó elmennek ennivalót keresni a tópartra. Akkor aztán a díszes társaság felkerekedett, Dani összeszedett egy csomó datóját, meg az itt termő különös diót, belekötötte a kabátjába, és elindultak. Csupi egy darab csontot cipelt, de hamar leült, és inkább megette. Bobitáska, te tudod az utat? Tudom, kérem, hogy ne tudnám, kérem, nincs is messze. Ennyit Dani is tudott, mert most, hogy jobban kiismerte magát, és Csupi is megszokta az itteni szakokat, egészen jól tudtak tájékozódni, és pompás csavargásokat rendeztek vezető nélkül is. Ilyen csavargások közben nem egyszer találkoztak az apró fekete emberkékkel, törpe négerekkel, akik fent laktak, a sziklákon túl az erdő mélyén. De közelről még egyet sem tudtak megnézni, de messziről már sokszor látták elsurranni őket, olyan nesztelenül akár árnyak lennének. Földön, fákon egyforma ügyesen mozogtak. Dani irigyelte is kicsit őket, meg a ruhájukat is, ami egyetlen finom kis fűkötényből állt. Megpróbált csinálni olyat, de az övé mindig elszakadt. No, de majd a kicsi törpék megtanítják rá, és hát ha olyasmi is akad, amire ő taníthatja meg őket. És most elárulok egy nagy titkot nektek. Ugye azt tudjátok, hogy Dugó Dani borzasztóan szeret olvasni. Mindent elolvas és összeolvas. És terveket csinál. El sem hiszitek. Egyszer az egyik könyvben azt olvasta, hogy a szerecsenek Afrikában királyt keresnek. És a könyv végén meg is választottak egy fehér embert, akinek kicsit barna volt a bőre. És szép piros napernyőt hordott. Na több se kellett Daninak, azóta mindig

0: arról ábrándozott, hogyha egyszer elkerül a feketék közé, hát keres olyanokat, akiknek az ő szép barna dugóbőre megtetszik, és aztán ki tudja, hát ha belőle is király lesz. Neki ugyan nincs napernyője, de van bársonycizmája, meg szép bugyogója, meg kabátkája. Persze, hogy mikor először hallott a törpe apró négerekről, hát mindjárt nagyot dobbant a szíve. Mert ez igen kitűnő, gondolta magában. És miért ne lehetne, mert biztosan nincsen királyok, és a vonna is. Hát, ha én jobban tetszenék, mert más is mondta már, hogy okos Dani vagyok, és júj, akkor volna finom, mert akkor összeszedném a sok-sok datóját, és elküldeném az otthoni gyerekeknek, és meghívnám őket ide vendégségbe, és borzasztóan híres volnék, és csupikám is, és azért muszáj megkeresni azt a kicsi falut, ahol ezek laknak. De ezt a titkos tervét még Csupinak sem árult el Dani. Nevetett volna nagyot az okos kutyus, ha megtudja, hogy kedves pajtása milyen híjú és király akar lenni. Így is nagyot nézett, amikor Dani a nagy melegben díszbe öltözött, még a viráglevelekből készült kalapját is feltette, mellé meg tarka papagájtollat tűzött, hadd legyen nagyon előkelő, és tarka tollakból gallért is csinált magának. Így akarsz jönni, Danikám? Kérdezte Csupi, és bóbitáska is csóválta a fejét.
1: Most olyan vagy, mint egy szép nagy papagáj, vagy egy kicsi madárijesztő, és hogy fogsz ebbe a gyönyörű ruhába ugrálni és mászkálni?
0: Fogok. Csak induljunk hamar. Türelmetlenkedett Dani. Megindultak hát bóbitás nyomában. Dani nagyon vigyázott a szépséges köntösére, és azt hitte, azért csatlakozik hozzájuk egyre több papagáj, mert kísérni akarják. Pedig azok csak arra voltak kíváncsiak, hogy ugyan miféle új tarka-barka madár került közéjük. A nagyon hiú ember mindig így jár, mikor nevetik is azt hiszi, hogy csodálják. Kicsit lassan haladtak. Dani nagyon kényesen lépegetett, Csupi se bírta a gyors futást itt, ahol ezerféle épp meg rothadó növény borítja a fák alját. Délután volt már, mikor elérkeztek a törpék falujához. Na ne gondoljatok, kedves fehérházú templomtornyos falut, olyanokat, mint amilyenek nálunk vannak. Nem bizony. A folyó egyik kanyarulatában, a fák mögött, jól elrejtve állt egy csomó apró, vesszőkből, lombból összetákolt kunyhócska. Olyanok voltak, mint a csupa jókorra gombaerjőt borítottak volna le a földre. Csak egy volt köztük nagyobb, előtte sárból rakott tűzhely. Embert sem erre sem láttak.
2: Ha biztosan nincsenek itthon, mondta Dani, és bátran besétált a kicsi házak közé, Csupi utána.
0: Bóbitás meg a fákon repkedett a nyomukban.
3: Kérem, kérem, jó lesz vigyázni, kiabálta, mert baj lehet.
0: Dani nem hallgatott rá, de egyszer csak csodálkozva állt meg. A kihaltnak látszó falucska, mint a hangyák lepték volna el, hirtelen megelevenedett. Az apró kunyhókból annyi törpe bújt, ugrott, sietett elő, hogy ez hihetetlen.
3: Biztos úgy ültek eddig oda be, mint a kicsi szardiniák az olajos dobozba, mondta Dani.
0: Igazán cseppet sem félt, hiszen a törpék alig voltak nagyobbak nála, sőt, akadt kisebb is.
3: Hát a csupikám milyen helyesek, mert biztos örülni fognak, mert miért ne gondolják, rokonuk vagyok, és jöttem látogatóba, és te is, köszönjük szépen.
0: Csupi két lábra állt, ahogy otthon tanulta, és szépen megfordult maga körül. Dani is ügyesen meghajolt, és megemelte a kalapját.
3: Hát lássatok csodát, abban a percben valamennyi törpe hangos kiáltással leborult a földre, és úgy is maradtak, mintha elvarázsolták volna őket.
4: Kicsit buták szegények, mondta Csupi, mert minek teszik az orrukat arra a piszkos földre? Na, minek?
3: Jaj, Csupikám, te ezt nem érted, mert ez a tisztelettől van, olvastam a könyvekben, így szokták is, náluk ez a köszönés.
1: Mindig abban a könyvekkel, gyössz! Hát, ha olyan művelt vagy, Danikám, akkor szólj nekik, hogy álljanak föl, mert megfájdul a nyakuk.
3: Szólok is,
0: hencegett Dani, és oda ment az egyik kis feketéhez. Lehajolt hozzá, megfogta a karját, és talpra akarta segíteni. Abban a percben valamennyien felugrottak, és futni kezdtek hátrafelé, de olyan gyorsan, mint a szárnyuk lett volna, és közben ijedten kiabáltak.
1: Nem mondtam, hogy buták, most meg elfutnak ahelyett, hogy kicsi finom uzsonnát adnának a vendégeknek,
3: mondta Csupi. Majd visszajönnek, vigasztalta Dani, addig pedig meg lehet tapasztalni mindent.
0: Hát meg is tapasztaltak. Dani besétált az első kunyhóba, de nagyon hamar visszaugrott.
4: Fúj, milyen rosszak van. Persze, mert nem csináltak neki ablakot, és biztos, hogy az itteni Kati nagyon lusta, mert nem süpölt ki, és annyi piszok van oda, be rettentően sok piszok. Lehet, hogy attól ilyen szép feketé?
2: A kunyhók szaga Csupinak sem tetszett. Fintorgatta is az orrát nagyon, de azért mindegyikbe bekukkantott.
4: A legnagyobb kunyhóba is benézett Dani, és örvendezve kiáltott fel.
3: Csupikám, jaj, gyere gyorsan, nézd, itt vannak a kicsi fekete gyerekek. Ide bújtak el, gyere, gyere, ismerkedjünk meg velük, nagyszerű lesz. Biztos nem olyan buták, mint a nagyok, és lehet velük játszani.
4: Csupinak kétszer sem kellett mondani. Itt nem volt olyan a piszok. A nagyobb ajtónyíláson több világosság árad be, és egészen jól lehetett látni ezt a csomó, egészen apró fekete gyereket, akik ott kuporogtak a sarokban összebújva. Mikor Dani besétált, kíváncsian, de félve emelgették a fejüket.
3: Biztos szeretnék tudni, ki vagyok, mondta Dani, és nem akarom, hogy féljenek, segíts, Csupikám, Bobitás, te is gyere segíteni, nézd, milyen helyesek, és hogy csillog a szemük is, és olyan szép fehér fogacskájuk van, mint neked, Csupikám, nagyszerű.
4: Dani kézzel, lábbal magyarázott, mutogatott, Csupi bukfencezett, megszagolgatta őket, Bobitás kiabált. Fél óra sem telt bele, valamennyi gyerek ott üldögélt már a kunyhó előtt a két jópajtás körül, és olyan vidáman hallgatták, nézegették őket, mintha mindig is ismerősök lettek volna.
3: Mert tudtam, örvendezett Dani, mert mindig tudtam, hogy a gyereknépek az egész világon helyesek, és megértik az embert is, és azért vagyok Dugó Dani, hogy barátkozzak, meg Csupikám is, és most nagy játék lesz, és nagyon jó kedvem van, mert éljen ez az Afrika, gondoltam csak óriás kígyó, meg sok madár van benne, és kicsit unalmas volt, de most már találtam gyerekpajtásokat, és azért ez nagyszerű.
4: A gyerekek olyan gyorsan megtanulták megérteni Danit, hogy csuda. Mindent utána csináltak, volt nagy nevetés, táncolás, bujócskázás. Volt köztük egy egészen csepp kisfiúcska is, az Dani a karjára vette, milyen boldog volt, hogy ilyen kedves eleven játékot talált, és úgy bujócskázott. A nagy játékban nem is vették észre, hogy már régóta figyelik őket. A felnőttek tértek vissza, aztán azért, mert eszükbe jutott, hogy ez a tarka idegen megtalálhatja a gyerekeiket, vagy a kíváncsiság hozta vissza az apró népet, nem tudjuk. Most ott áldogáltak nem messze, fák, kunyhók mögé bújva, és egyre nagyobbra meresztették a szemüket. Aztán az egyik törpemama, éppen a Dani karján ülő csöpség anyja, elnevette magát. Példáját követték a többiek is. Egy másik asszony meg hamar felszaladt a kunyhójuk tetejére, és egy csomó datóját hozott le.
1: Olyan fürgén mászott, mint valami kis majom.
4: A datóját odavitte Dani elé, és az ölébe dobta. Dani felugrott, szépen meghajolt, megköszönte, és a legelsőt a kicsi fekete gyerek szájába dugta. A csöpség mamája most már egészen közel jött. Oda telepedett Dani mellé, és egyszer csak megsimogatta a Dani kócos fejét, amelyikről a szép virágkalap a nagy játékban már régen lepotyogott. Mire a hold néni felragyogott az égen, Dugó Dani olyan nagyszerűen összebarátkozott a kis törpenéppel, hogy jobban nem is lehetett volna. Még aludni is meghívták az egyik kunyhóba, de köszönte szépen, mert tudod, Csupikám, mégiscsak jobb szagú ez a nagy erdő, és azért. Csupi igazán nem ért rá megmondani a véleményét, mert még az orrahegyese látszott ki, annyi csontot kapott. Csupa, finom, friss csontot.
3: Azért ne pukkadj meg, Csupikám, mert én is majdnem megpukkanok, és gondoltam, hogy ennyi datója, meg kókuszdió, meg másféle csak a mesékben van. Aztán igaziba is.
1: Hát nem nagyon finom dolog.
2: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a reformátusok szárszói konferenciája a Balaton-Szárszói Konferencia Központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyanaz emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A reformátusok szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. 17 ország 300 fiatalja vett részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg. A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Református napközis tábor zárult a szlovákiai Bátkában. Augusztus 10-e és 14-e között mintegy 30 gyerek részvételével református napközis tábornak adott otthont a bátkai alapiskola a helyi gyülekezet szervezésében. A délelőttök középpontjában a Biblia állt, így a résztvevők a Jókai Emmaus evangelizációs közösség munkatársainak segítségével Dániel történetén keresztül ismerkedhettek meg a hittel és a bátorsággal. A délutánok a közösségi élmények jegyében teltek, amiket kézműves foglalkozások, állomásjátékok és hálaadó programok tettek változatossá. A tábor zárásaként a gyerekek szüleikkel együtt a Stregovai fürdőbe kirándultak, ami egy korábbi jótékonysági koncertnek köszönhetően valósulhatott meg. Gyurán Ágnes táborvezető kiemelte, a hét legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők játékosan, közösségben kerüljenek közelebb a Biblia tanításaihoz. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötletgazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötetbemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négy napos rendezvénysorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az avasi református templomban. későbbre tolja a kormány az állambiztonsági B-dossziék és B-mappák teljes nyilvánosságra hozatalát, így az eredetileg tervezett évvégi határidő helyett 2027. február 25-éig kell hozzáférhetővé tenni az iratanyagot. A döntést Szandi Vanda kormány szóvivő jelentette be, miután a kabinet tárgyalta az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat. Az új határidő egyben a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja is lesz.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Nagy Csaba Zoltán, oboa és kamara zeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára a vendégünk. A professzor a református egyházhoz sok szállal kötődik, nem csak azért, mert szülei a bagaméri református egyházközség lelkipásztoraiként szolgáltak, hanem mert ő maga is komoly elhatározással bírt a lelkészi hivatás irányába. Jelenleg is saját tehetségével szolgálja egyházát, a nagyárdei református gyülekezet kántoraként egyetemi munkája mellett egyházi énekeket dolgoz fel, olyan kórusműveket ír, melyeket a műkedvelő, hangképzést nélkülöző gyülekezeti kórustagok is sikerrel és örömmel el tudnak énekelni. Kedves, szerény, igazi keresztény ember, akivel megtiszteltetés volt beszélgetni. Tótemese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Nagy Csaba Zoltán, zeneszerző, oboaművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar Fafúvós tanszékének tanszékvezető professzora. Jó hosszú volt a bemutatás, professzor úr, és hát gondolom hosszú volt az út is, ami idáig vezetett, ugye, hogy itt elfoglalja ezt a nem is akármilyen helyet. Én úgy tudom, hogy maga méri felmenői vannak professzor úrnak. Ahogy az előbb beszéltük, halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen lelkész szülei vannak.
1: Igen, ez valóban így van, és ha már szóba került, valóban sokszor esik szó arról, hogy a lelkész gyerekek milyen problémával küzdködnek a mindennapi életben, és főleg egy olyan lelkész gyerek, akinek az édesapja is és az édesanyja is lelkész.
0: Jól kellett viselkedni, ugye?
1: Nem. Illetve ez nem olyan egyszerű. Ott kezdeném, hogy sokat hallottam már én is ennek a hátrányos részéről, de azt kell mondanom, hogy én csak az előnyét élveztem ennek. Tehát egy olyan közösségben nőttem föl, egyrészt a családi közösség, Bagamérben, igen, ahol a szüleim nem csak tanítottak Isten országáról, hanem megélték. Mindenféle szempontból, akár fizikailag is, de lelkileg is, én a templom tövében nőttem föl. És ez meghatározta az egész életemet, és különösen, amikor 17 éves lettem, és személyes megváltónak elfogadtam Jézus Krisztust, és betöltött Szent Lelkével, onnantól kezd még jobban éreztem ennek az előnyét, főleg édesapám a hitével, a teológiai látásával. Hát ezt csak így tudom mondani, hogy odahozta Isten közelségét a családba és a gyülekezetbe.
0: És akkor professzor úr, ezt hogy kell elképzelni, hogy ön kisgyerekként ment és hallgatta a szüleit a templomban, amikor ők ott prédikáltak?
1: Természetesen, mert ugye nem nagyon volt kire hagyni engem. Amikor olyan kicsi voltam, még olyan 3-4 éves, akkor is már emlékszem, édesanyám mondta, hogy akkor Berekdalócon szolgáltak, hogy a gyülekezet ott aggódva figyelte, hogy a kis Csabika mikor esik le a Mózes székről, ahova ültem, mert hát nekem az már késő volt, de mondjuk én nem erre emlékszem, hanem arra, hogy nagy családban nőhettem föl. Egyedül voltam 14 évig, tehát nem így értem a nagy családot, hanem úgy, hogy nekem nagyon sok nagymamám, nagyapám, rokonom volt, mert hogy a gyülekezet olyan volt, mint egy nagy család. És ezt megtapasztalni nagyon jó dolog volt, úgyhogy amikor saját családot alapítottunk feleségemmel, ez volt az egyik legnagyobb hiány tulajdonképpen, hogy egy ilyen közegből kikerültem egy teljesen másfajta közegbe, ugye tanárok vagyunk mind a ketten, feleségem is és én is, és ugye itt a gyülekezettel az a napi közösség, az nincs meg, még úgy sem, hogy aktívan szolgálok jelenleg is a nagyerdei református gyülekezetben, mint kántor.
0: Még térjünk már vissza a gyerekkorhoz. Szerintem egy kisgyereknek egy szép templom, meg a templom belső, meg ott egy orgona, meg egyáltalán ez a millió, szerintem olyan varázslatos. Ön is így élte meg?
1: Valószínűleg így élhettem meg, mert az, hogy zenész lettem, ezt magam részéről oda vezetném vissza, hogy édesanyám a kántori szolgálatot is végezte a lelkészi szolgálat mellett, és szépen nagyon szépen énekel, tanult lánykorában énekelni egyébként, és amikor megszólalt az orgona, az olyan jó érzés volt, és úgy csodálkozva néztem mindig. Ő, igen. Úgyhogy ez biztos, hogy hatással volt rám, és hogy az előbb is mondtam, tehát maga a környezet, az, ami ott történik, ahogy ott történt, ez mind hatással volt rám.
0: No, és nem szeretett volna lelkipásztor lenni?
1: De. 40 éves korom után be is adtam a teológiára a felvételi kérelmemet, fel is vettek, csak aztán a realitás szembe jött velem, hogy akkor már 3 gyermekünk volt, és én nappalira adtam be, mert máshogy nem is lehetett. És az, hogy igen, és az, hogy nem mondhatom otthon, hogy gyerekek, figyeljetek, most apa tanul, az hagyjám, de az, hogy vacsorára nem tudom, mi lesz, mantjuk húra kertbe, de hát mondjuk az magában nem sokat ér, nincs mit tenni, mert nem tudok dolgozni mellette, nincs miből megélni, tehát a tanulást meg a család fenntartását összeegyeztetni, ezt elég nehéz volt, úgyhogy a végig is úgy döntöttem, hogy maradok a templomnak abban a sarkában, ahova elszegődtem, vagyis az orgonánál, vagyis zenészként.
0: Jó, az orgona. És az oboa hogy jött?
1: Én tulajdonképpen én oboista vagyok alapvetően.
0: Az első,
1: abból szereztem diplomát, igen. De az úgy kezdődött, hogy nekem gyermekkoromban volt egy szem problémám, ami térlátás, ha jól emlékszem. Ezzel volt probléma is.
0: Kinőttem,
1: igen. Van jogosítványom. És itt szemtornára kellett bejárni. Most a szüleim úgy gondolták, akkor Bagamérben laktunk már, úgy gondolták, hogy ha úgyis hetente kétszer be kell jönni Debrecenbe, akkor kössük össze a hasznost a kellemessel, és felvételiztem a zeneiskolába. Hát mint minden szülő, elsősorban zongoristát szeretett volna faragni a fiából, én is arra jöttem volna. 10 évesen voltam még akkor, ha jól emlékszem, és hát közölte a felvételi bizottság, hogy már ahhoz öreg vagyok. Na jó, akkor mi legyen a következő? Hát mondjuk legyen akkor valami vonós hangszer, ahhoz is öreg vagyok. Fű, egyre szűkült a környezet, maradt a részfúvós és a fafúvós, hát a részfúvóst a szomszédokra való tekintettel hanyagoltam, és így lett az oboa, és ott is teljesen tudatos döntés következménye lett ez, ugyanis a teremben emlékszem 3 tanár volt, egy magas, szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, egy meglehetősen megtermett atyafi volt a klarnét tanárbácsi, ő se volt számomra túlságosan szimpatikus, és egy elbűvülő, nagyon szép fiatal tanárnő volt, ő volt az oboa tanárnéni. Halvány fogalmam nem volt az, hogy mi az, hogy oboa, de hogyha ez a tanárnéni tanítja, akkor az csak jó lehet, és hát már akkor megtapasztalhattam ebben az Úristen kegyelmét és vezetését, ugyanis akkor nem tudtam, ezt már felnőtt fejjel tudtam, hogy az ország egyik legjobb, hanem a legjobb alapfokon tanítóba tanárához kerültem, Hernádi János Néva nénihez, aki világhírű oboistákat is nevelt, a Hadadi Lászlót például, tehát a legjobb kezekbe kerültem. Így indultam el az oboázás rögös útjain.
0: És az mikor dőlt el, és hogyan, hogy azért önnek ehhez van affinitása és tehetsége is?
1: Amikor a középiskolai felvételi eljött, illetve középiskolát kellett választani, na, először a református gimnáziumba gondoltuk, hogy jelentkezni fogok, de a zenetanárom, illetve Éva néni javasolta, hogy a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába menjek. Tehát gondolom, hogy azért javasolta, mert látott bennem valamit mozorogni, valami tehetséget, és így kerültem a szakiskolába, ahol megint csak elmondhatom, hogy kivételes helyzetem volt, mert Kányási József tanár úr az ország legjobb, ezt most már így merem kijelenteni, nem egyik, hanem a legjobb oboa tanára volt, és hozzá kerülhettem. Tehát megint egy olyan út nyílt, ami erősen meghatározta a következő éveket.
0: És akkor mikor jöttek az első komolyabb szereplések?
1: Hát ez tulajdonképpen a diploma megszerzése után, illetve még ott is volt egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, ugyanis Magyarországon 1982-ig, ha jól emlékszem, csak Budapesten volt a Zeneakadémián egyetemi szintű képzés zenei téren. És a debreceni főiskola akkori igazgatója, Kedves Tamás, aki fantasztikus diplomáciai érzékkel rendelkezett, sikerült neki végigvinni azt a tervét, hogy Budapesten kívül először Debrecenben indult be az egyetemi képzés, és annak az első hallgatója én voltam. 14. Lajos után szabadon elmondhatom, hogy az egyetemi tanszak én vagyok. És ezt akkor elmondhattam.
0: Az első, de nem egyetlen.
1: Egyetlen. Egy évig én voltam az egyetlen. A második évben már 2 voltunk, még az úgy eléggé kis létszám. És ez nagyon szép időszak volt, de nehéz olyan szempontból, hogy ugye mindenki kíváncsi volt arra, hogy na, Debrecen mit csinál Budapest mellett. Kedves Tamás, akkori igazgató volt például a filozófia tanárom, és emlékszem, hogy Spinoza etikáját 3 dobta vissza nekem, mikor jöttem felelni belőle, és ugye a felelés az normál esetben úgy van, hogy bemegy az első, kihúzza a tételt, amíg ő készül, a másik felel, na most itt ilyen nem volt, mert én voltam az évfolyam. Tehát, hogy leültünk szembe az igazgató úrral, és akkor, na, akkor beszéljünk róla. És amikor látta, hogy nem olyan a felkészültségem, akkor mondta, hogy Csaba, nem engedhetjük meg, hogy 5-ösnél rosszabbat kapjon, mert árgus szemekkel néznek bennünket, hogy hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
0: Hogy a presszúra volt az?
1: Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban. És jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe, akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgatónak a levele, hogy Csaba, ekkor és ekkor játszon bemutató koncerten. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
0: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
1: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán Nagy Inni és Oma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk oboám, és küldötte egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanult meg barokk oboán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk oboa teljesen más, mint a úgymond modern oboa. Ha csak egyet mondok, a barokk oboán 2 billentyű van, az oboán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk oboázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Németh Pállal, a Kapella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztiválzenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen.
0: Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt a barokk zene irányába, igen, és azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el ezen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Igen. Hát, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Hát igen, ez arántotta.
1: Na most akkor, hogyha már itt a barokk zenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen ám, csak hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együttes szoplárnyánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoplárnyánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szoplánnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de 4 szólamú, és nekünk csak 3 szólam van. Most nekünk 4 szólamunk van most Nagyerdőn, de sok kórusnál 3 szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórus darabot, ami 3 szólamú. Aztán van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolatos, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Hát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusoknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
2: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefonon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a 3 szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a 3 szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam közre fogja, köze öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Nos, szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
2: Pontosan, pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjam mérlegelni. Ha szabad így mondani, én nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a zeneművészeti főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz, és ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t hosszú ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomott, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése, és hogy ez összefügg, és hiába mondtam, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert oroszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű, örömteli arcokat látok.
3: Mert el tudja énekelni.
2: Mert el tudja énekelni, és örömöt talál abban, amit énekel, és nem az van, hogy ja Istenem, ott a két ütem múlva lesz az, ami vagy sikerül, vagy nem. Mert tudja, hogy sikerülni igen, fog. Igen.
1: Na és a szöveget is ön írja hozzá, vagy ez hogy van? Tehát mert mondta, hogy van, amit átír, de van, amit ön ír. És amit ön ír, ahhoz szöveget is ír?
2: Amit én írok, az általában Zsoltár szövegekre értem. Van, és akkor innentől kezdve csak válogatom azt, hogy mit.
1: Beszéljünk az oktatásról. Itt vannak tanítványai, és csak itt vannak tanítványai a zeneművészeti karon. Kik járnak önhöz?
2: Itt a zeneművészeti karon tanítok, csak és kizárólag. Oboa főtárgyat tanítok.
1: Hány tanítványa van most?
2: Most 7, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az oboisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk, amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk. Igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt oboaszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs oboaszak. Tehát úgy tudom, hogy a Zenakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
2: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a sarki ABC-ben, jó, ez most túlzást tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szóltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy de jó lenne, nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nádanyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy ha látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki oboaszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a nádjáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület milyen életpályamodellt kínál?
2: Tulajdonképpen 2 út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
2: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
2: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
1: nehéz,
2: igen, tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír? Kórusműveket. Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
2: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás az teljesen más, mint egy főtárgy jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, ahol tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
1: Kicsit az előző kérdésre is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást. Valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zenemészeti karon hallgatók és tanárok között. Lehet, és akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
0: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ön is egy kedves, joviális ember. Ugye hasonló volt? A hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy?
1: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
0: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
1: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevon bennünket, és hát akkor, mivel magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, te jelents ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket.
0: És kijelentette,
1: igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van. Én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
0: Nagy volt a szerelem?
1: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólti bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
0: 3 gyerek, ugye?
1: Igen.
0: Mit csinálnak a gyerekek?
1: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, fulján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Uh-huh. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
0: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt van?
1: Elég ritkán, hogy a kilométerekbe leszólnak. Van ebben egy ad-hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
0: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még? Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből, vagy néha jó kiszakadni?
1: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom, a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam
0: ezt, hogy... Vagy túrázni a hegyekben.
1: Az jó időnk, de mondom, hogy egyszerűen a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a 3. napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet 500 négyszögről.

0: estelkünk van a házhoz.
1: Vannak billentyűk rajta?
0: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyon kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
2: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, amin játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
0: Jó, rendben.
2: Szóval mennyi volt az a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
0: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
2: De szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
0: Nem, ott sajnos nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
2: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
0: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá. Tehát azért mondjuk egy szimfonikus zenekari dolgot írni, ott azért például a részfúvós hangszereknek a jellegét, azt jobban kell ismerni annál, és én meg olyanra szeretek írni, amit tudom, hogy eljátszható. Ezzel együtt most 2 igen megtisztelő felkérés érkezett az elmúlt pár évben. A részfúvós tanszék vezetője kért fel arra, hogy az elmúlt év országos főiskolai kürtversenyének a kötelező anyagát írjam meg, és ott egyeztettem a kollégával, amikor a darab bizonyos részletei elkészültek, hogy mondom, mennyire kürtszerű, mennyire játszható, mert a kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motivummal kezdődik, és a sófár meg a kürt az számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát ilyen izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba, a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
2: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
0: Igen, szoktam játszani, barokk együttesekben játszok, ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet, a Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
2: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
0: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok, ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni. Tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni. Mert találkoztam olyan kollégákkal, akik 1000-szer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristentől, és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a 3. szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén. De hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy énekelnek énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a Nagyerdei Református Gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a Fő-Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozóttüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott fő rendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
0: időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Aztán egyszerre csak hangtámadt odakint, mély, dörmögő férfi hang. Holnap majd beszélünk a többiről, mondta valaki. Isten megáldjon. Antal! Szökött fel a kemencem elől az asszony, és hangja vertesett, mint a galambok szárnya. Idősapám! Sikkantott el magát a lányka is, és már lendült az ajtó felé. De akkor már a tornácon döngött a lépés, és az ajtó megnyílott nagyra. A ház meleg párája és a kintről beáradó nyirkosköd egybe keveredtek az ajtóban, és a szürke homályból egy magos, csontos ember lépett elő. Lassan, tempósan lépett be a házba. Előbb étette maga mögött az ajtót, és csak azután mondta, adjon Isten. Hát megmaradnánk mégis valahogy. Mi történt? Bámult rá repesve az asszony. Megcsináltuk a sajó-magyarosi kommunista pártot, felelt az ember, és levette fejéről a báránybőrsapkát, lefejtette magáról a nyírkos ködment, és oda nyújtotta mindkettőt az asszonynak, aki felaggatta azokat a kemence fölötti szögre. Ekkor látta csak meg Bakó Antal a fiát, meg az öreg embert. No, csak szakadt ki belőle a szó. Isten hozta magikat is. Rózsika, te húzd már ide egy széket a szent embernek, és kínáld meg egy pohárka borral, abból, amit elrejtettünk. Ágnes néni lelkem, fordult a padsarkában meghozódó öregasszonyhoz, kerítsen valami harapnivalót is ügyesen. Ágnes néni lekencéről menekedett át, tette hozzá az öreghez fordulva, százgazdának dolgozott, és bizony a százokat mind elterelték a románok. Ágnes néni szegény nem volt hova menjen, így hát mi vettük bé jó szívvel. Csak ezek után vette szemre a fiát. Megnőttél ám, Dani. Aztán tanultál-e valamit? Tanultam az Istent, édesapám, és még mindig tanulom, vágta ki a gyerek. Hát csak igyekez, szükség van rá. Széket hozott elő az asszony a fal mellől kettőt is, és oda helyezte azokat az ura meg a vendég mögé. Hát üljenek le, mondta sebesen, és már ment is odébb. Julika, szólt oda a leánykára. Kerítsd elő azt a korsót, az ágyas szoba padlója alól tudod, ahová dugtuk. Két poharat is tégy az asztalra, ügyesen. Ágnes néni, melegítse fel a túrós puliszkát, én meg sütök egy kis kolbászt melléje. Áldjuk az Istent, hogy hazatért az uram. Hiszen csak a községházán voltam, nem a világ végén, csodálkozott Bakó Antal a feleségére. Csúfolódjék, csak csúfolódjék, felelte vissza a kemencem elől az asszony. Ebben a mostani világban a világ vége csak egy lépés a községházától, tudja maga azt? Tudom hát, morgott az ember, és odalendítette a széket az asztal mellé. Ez az oka annak, hogy megtettük, amit tennünk kellett. Na csak üljön le, kegyelmes, szólt rá a vendégre, tisztelje meg a házamat. Az első pohár bort szótlanul hajtották le. A második után megszólalt újra az ember. Ami a kommunista pártot illeti, mondta halkan dörmögve, szinte szégyenkezve, két rossz közül ezt választottuk, nem tehettünk mást. Mi lett volna a másik? Kérdezte az öreg. Muszkaország. Jól választottatok. A kommunista magyar még mindig jobb, mint a halott magyar. Egyéb baj? Bakonta, megmondta a vállát. Baj, az vagyon mindig. Mint ez a monduvai román őrmester, akit a nyakunkra tettek. Szót sem ért magyarul, és amikor részeg, akkor elébb üt, és csak azután kérdez. Déltől kezdve pedig részeg a nyomorult, minden áldott nap, míg vasárnapján is. Senki se tud szót érteni vele, még a falubeli románok sem, csak Hersfi úrfia, Boltos Jakab fia, kit munkaszolgálat elől bújtattunk volt el a múlt tavaszon. Ez a Hersi beszédre, hogy pártot csináljunk, mielőtt a románok megteszik. Haragos is volt ez az őrmester erősen, mert ráparancsoltak valahonnét, hogy legalább 50 ember szedjen össze a faluból a muszkák számára. Magyarokat mind, aki nem kommunista. Így aztán hála Hersi úrfinak. Csak a cigányokat fogdoshatta össze a lópadak torkában, meg néhány román nagygazdát fent a precsánsz oldalában, kiknek erősen járt a szájuk, hogy egy barázdát se adnak, se magyarnak, se muszkának, se senkinek. Meg is választottuk gyorsan Hersi úrfét pártitkárnak, mert ez akart lenni, Kocsis Bálintot meg elnöknek. Kapálódzott ellene, de nem engedtük, hogy kibújjon alóla, hiszen ő kegyelme a legidősebb köztünk. Másféle baj közönséges. Emberre járó baj van? Hát van, olyan is nem mondom. Töltötte újra Bakvantal a poharakat az asztal alatti korsóból. Darogi János leánya például. Megerőszakolták a román katonán kegyetlenül. Jó 6 hete annak. Szegény feje azóta is eszét vesztette, és csak kuksol egész nap a kemence mellett, szót se szól, csak maga elé bámul. Enni is alig eszik. Olyan szegényke, mint aki minden nap a halálra vár. Dorogi Jánosék azt se tudják, mit kezdjenek vele. Hiába beszélnek hozzá, meg se hallja. Na meg aztán itt van a Feleki Andrásék kisgyereke. Korán jött világra, ez is a román katonák miatt, és mindkét szemére vak a szerencsétlen. Gennyes a szeme folytonosan, hiába mossa az anyja ezzel meg azzal. Valami rosszféle nyavaját hagytak hátra venne azok a beszarábiai katonák. Ezt mondta a szeretfalvi doktor, ki kétszer is megnézte. Az öreg kiitt a borát és lábra kelt. Dani! Itt vagyok, felelte a gyerek az anyja mellől. Tudod, hol laknak Feleki Andrásék? Hát, hogy ne tudnám. Akkor eredj, és vidd el hozzájuk az úr igazságát, érted? Értem, felelte a gyerek komolyan, és fölkelt ő is a patkáról. Engem elébb elvezetsz Dorogi Jánosékhoz, toldotta meg az öreg. Gyere, éjszakára visszatérünk, ha szállás helyet adsz, fordult a házigazdához. Hát már hogy ne adnánk, felelte az ura helyet sebesen az asszony, ott a tiszta szoba. Elhasszunk mink itt a konyhában is, a padlón dörmögte az öreg, és már mentek is. Elsőnek az öreg tért vissza. Danol a leány, hirdette meg komoly szóval, és teszi egybe a szövőszéket megint. Be akarja fejezni a terítőt, amibe belekezdett volt ősz elején. Bakondal és felesége összenéztek. Az ember lelkének Isten a gazdája, mondta az öreg, és többet nem szólt, csak leült újra az asztal mellé. Valamivel később Dani is megjött. Libát hozott a hón alatt. Felekiék adták, mondta, amikor átnyújtott a ludat az anyjának. Aztán az öreghez fordult. Szép szeme van a kisbabának, apó, jelentette büszkén, tiszta akár a forrásvize. Félelem és harag volt bennük úgy éppen, ahogy maga mondotta volt odaát Naszódon, emlékszik még? Adjunk hálát az Úrnak, mondta az öreg magas emelt fővel. Két tiszta szeme előszikrázott a borzas fehér szemöldökök alól, ahogy átfúrta velük a mennyezet padozatát, át a zsindely háztetőt is, és a fellegeken túl az égbolt csillagvilágát kereste. Urunk, atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük néked a tudást, amit szent fiad útján küldtél volt nekünk földi gyermekeidnek, hogy annak birtokában úgy járjuk az élet útját, ahogy azt számunkra elrendelted volt. Légy mi vélünk továbbra is, atyánk, hogy te benned bízva jóvá tehessük a rosszat, széppi a csúnyát, és megtisztítva vakok szemét, megnyitva a süketek fülét, hirdethessük szüntelenül a te dicsőségedet, és a hatalmat, amit az embernek adtál e világrontásai fölött. Őrizd meg, Urunk, áldásban és békességben ennek a hajléknak a népét, és segítsd őket jó szándékukban és igyekezetükben, hogy megérthessék a te törvényeidet és ő irányukban való nagy szeretetedet. Amen. Tizenharmadik fejezet. Kevés följegyzés maradt hátra azokból a borzalmas időkből. Gyűlölet vihara szaggatta Erdélyországot, és gyűlölet volt az egyetlen törvény. Utcasarkokon, vésztörvényszékek termeiben, kínzó kamrákban a sátán apostolai rikácsolták az új idők tanát. Öld a magyart, hogy nyoma se maradjon, és tied lesz Erdély földje örök időkig. Ha akadt is, aki följegyzett titokban egyet s mást, arra is lecsapott a gyűlölködés hamarosan. Otthonából kitelepítették, idegen földre hurcolták, kényszermunkába erőszakolták. És ha puszta életét megismenthette, mindene oda veszett, ami a múlthoz kötözhette volna, fölemelhette volna kissé az új élet szörnyűségeinek sara felé, reményt öntetett volna a csüggedések keserű poharaiba. Azokról az esztendőkről keveset tudunk, de tudjuk azt, hogy 1946 karácsonyának estéjén két rendőr, akik Brassó városának az utcáin őrizték a rendet, belebotlottak egy különös vén emberbe, aki maradandó nyomot hagyott a lelkükön. Életre szóló nyomot. Havazott azon az estén. Nagy sűrű pelyhekben hult a karácsonyi hó, és a város utcái némák voltak alatta és sötétek. Az utcalámpák nagy részét még nem javították meg az új gazdák, és csak itt-ott világított szűk, kicsi körben egy-egy sápat villanyégő, amennyire a havazás és a sötétség hagyta. A két rendőr unottan taposta a már majdnem arasznyi puha havat az üres utcákon. Két oldalt rossz kedvűen kuporogtak a házak, mint vakkoldusok, kik nem is várnak már többé semmire. A lefüggönyözött ablakok mögül csak itt-ott szűrődött ki egy-egy didergő fénypászma. Aztán egyszerre csak valami megmozdult előttük a havazásban. Két emberi alak. Állj! Dördölt reájok a rangidős rendőr katona hangja. A két emberi alak megállt. Villanylámpa kattant az egyik rendőr kezében, és az éles fény belehasított a sötétségbe. Elébb egy magas, szikár, szakállas vénembert világított meg, majd egy tömzsi vállas legényt. Szürke posztóból készült harisnyát, és ködment viseltek mindketten, mint a székelyhegyek lakói, és a fejükön fekete báránybőr kocsmát. Hova mentek? Mordult rájuk az idősebbik rendőr. Műsoromon est, felelte a szikár vénember egykedvűen. Nem tudok románul. Romániában vagy és nem tudsz románul? Kérdezte a rendőr haragosan, és közelebb lépett az öreghez. Társa követte, és belevilágított a vén székely arcába. Szertifikát, mordott rá rendőr, mutasd az igazolványt. Nincs, felelte az öreg egyszerűen. Hova való vagy? Kérdezte a rendőr a maga nyelvén. Ide is, oda is, mindenüvé, felelte az öreg magyarul. Hát értesz románul, mi? Csattant fel az egyenruhás. Csak beszélni nem akarsz, rohadt paraszt? Maga is ért magyarul, jött a felelet, lám maga se akar beszélni. A rendőrök le, meglendült az öregember arca felé, de mielőtt elérhette volna, beleütődött valamibe, mintha csak fát ért volna. Felsziszent tőle, és elkáromkodta magát. Botot emelsz rám, vintol vagy csavargó? Tajtékzott haragosan, és keze a pisztolytáskára csapott az övén. Lelőhetnélek, mint egy kutyát, mocskos vén ember. Meg is tenném, ha nem lenne karácsony estéje. De beviszlek az őrsebe, hát bezárlak, mert csavargó vagy. Mindenki más otthon ül ilyenkor, de te csavarogsz, mi? Lopni akarsz, ugye? És még botot is emelsz rám? Dobd el azt a botot most mindjárt, mert beléd ürítem a pisztolyomat. Vén bangyél disznó. Ömlött szájából a szidás, mint csatornából a szennyvíz. Társa oldalra lépett a villanylámpással, és megvilágította az öreget, a havat is körülötte. Megvilágította a társát is. Botnak nyoma se volt sehol. Hova tetted a botot? Kérdezte gyanakodva. Menjünk, ne pocsékoljuk a szót, szólt rájuk az öreg. Oda igyekszünk mi is a rendőrségre. Menjünk hát. És már indult is, kikerülve az előtte álló rendőrt. Hé, állj meg! Szólt rá az idősebbik rendőr valamivel csöndesebben. A rendőrségre, azt mondtad? Mi dolgod ott? Egy embert keresek, felelte kurtán az öreg, akinek ezredes a rangja és Ungoriano a neve. Gyeren a rendőrembe, ne vesztegessük az időt, hiszen karácsony estéje van, magad mondtad. A rendőr csak állt ott, legyökeredzve a hóba. Az ezredes? Mi dolgod neked az ezredessel? Üzenetet hoztam neki. Miféle üzenetet? Kitől? Azt csak őneki mondhatom meg. Gyere, na, ne álljunk itt az utcán, hiszen havazik. Indultak egymás mellett. Mögöttük a fiatalabb rendőr a válasz legénnyel. Bizony havazik, sóhajtott a rendőr. Nehéz ez a szolgálat, öreg. Még havazásban is az utcát kell járnom. Nem szereted a havazást? Mit szeressek benne? Csak nehezíti a dolgomat. Az öreg megállt. Könnyű ezen segíteni, mondta, és fölemelte a két kezét. Hé, szűnj meg, havazás! Abban a pillanatban valami csodálatos dolog történt. Mesélte a fiatalabbik rendőr még évek múltával is. A havazás megszűnt, mintha késsel vágták volna el. Megvilágosodott a város, és odafönn kigyúltak a csillagok, meg a félhold karéja. Mi ez? Nézett körül döbbenve az idősebbik rendőr. Ki vagy te? Isten embere? Tisztelet volt a hangjában, és ámulat. Mindnyájan Isten emberei vagyunk, felelte csöndesen az öreg, De gyere, mondtam már, hogy üzenetet hoztam az ezredesnek. Mentek az utcán, az egyik utcalámpa alatt hátra nézett a rendőr. Unokád? Bökött ujjával a legény felé. Szolgám és tanítványom, jött a felelet. Tanító vagy? Mit tanítasz? Istent. Haladtak az utcán a csillagos ég alatt, bokáig a hóban. Az egyik legfüggönyözött ablak mögül énekszó szivárgott elő az este csendjébe. Vékonyka gyermek hangok énekelték. Mennyből az angyal. A rendőr ott elől megtorpant hirtelen. Hé, hogy van az, hogy én románul beszélek, és te magyarul? És mégis megértjük egymást, mert én egy szót se tudok magyarul, hallod-e? Ahol én felnőttem, ott Jas mellett nincsenek magyarok, és mégis megértem, amit mondasz. Az öreg elnevette magát a szakáll alatt. Isten dolga, ez is rendőrember. Akik igazat mondanak és jó szándékkal mondják, azok mindig megértik egymást. Mindegy, hogy miféle nyelveket használnak. Na, gyere, menjünk, mert fontos beszédem van az ezredessel. Messzire van még a hivatala? A hivatala az nincs messze, felelt a rendőr, ahogy megindultak újra, de Ungureanu ezredes nem lesz már ott. Oda-haza lesz a családjával. Ott is meglelem, ha megmondod, merre lakik. Mentek újra egy darabot, aztán a rendőr újra megállt egy utcasarkon. Társára nézett, vakarta a fejét, és akadozva kezdte. Isten embere, valamit meg kell mondjak neked. Mondjad. Ez a mi ezredesünk nem ismer Istent. A magyarokat pedig gyűlölik egyetlenül, agyonver, ha elébe kerülsz. Nézd, ott van a magyar templom, mellette ott a magyar pap háza. Jó ember ad neked szállást éjszakára, erígy és feledd el az ezredest. Az öreg ránézett egyenest a szemébe. Még szikárabbnak és magasabbnak tűnt, mint az előtt, ahogy ott állt a holt sápad fényében. Román ember, te rendőrkatona vagy, ugye? Az vagyok hát. Hát az, aki parancsol neked, az parancsolja, hogy erígy ide vagy erígy oda, keresd meg ezt vagy azt. Mit csinálsz, rendőrember? Teszem, amit parancsolnak, felelt a rendőr, mert ha nem, na látod, szakította félbe az öreg. Megértettük egymást. Vigyél át az ezredeshez, bárhol is legyen. Mentek az elhagyott utcán. Egy saroknál aztán befordultak balra. Itt van a rendőrség, mondta a román. Nem hiszem, hogy itt van az ezredes, de megnézhetjük. Egy nagy sötét épület kapuja előtt megállt. Ti csak maradjatok itt, mondta az idősebbik rendőr. Mi bemegyünk, szétnézünk. Benyitottak a kapun, és bementek. Elől az idősebbik rendőr, mögötte a fiatalabbik. A fiatalabbik egy pillanatra megállt a nyitott kapuban, és hátra nézett. Mögötte kis szűk kövezett udvart lehetett látni egyetlen villany égő sápad fényében, amely egy ajtó mögötti szegről csüngött alá. Az ajtó fölött egyetlen szó állt súlyos betűkkel, románul. Az, hogy iroda. Ahogy a havazást megállítottad, hadarta folytott hangon, az nagy dolog volt, Istentől való dolog, de az ezredeshez közel ne menj. Ha Isten van veled, akkor tudnod kell azt is, hogy az ezredessel nem jó beszélni. Eredj haza, amíg lehet. Azzal gyorsan belépett, és bekattantotta maga mögött a kaput. Odakint álltak a kapu előtt a szikár öreg és a tömzsilegény, és jó ideig nem mozdult semmi. Aztán egyszer

Ne félj, rendőrember. Aki az üzenetet küldi, az gondoskodik arról is, hogy baj nélkül átadhassuk. Na te csak állj félre, és ha kérdeznek, nem láttál bennünket, érted? Na gyere, Lőrinc, szólt hátra a legénynek. Dolgoz lesz itt neked is. Végigmentek a szűk bekövezett udvaron, és bénnyitottak a villanyégő alatti ajtón. A rendőr még mindig ott állt a kapunál, és bámult utánuk. Az ajtó szűk, homályos folyosóra nyílt. Azon végigmentek, és benyitottak egy irodába, ahonnan a kiabálás és a káromkodás hallatszott. Füllet meleg volt odabent, szivarfüst és pálinka szag. A legtöbb asztal üres volt, mindössze kettő mellett gunnyasztott két megrettent képű tisztviselő, papírosok felé hajolva. Észre se vették őket. A bal sarokban falhoz lapolva állt az a fiatal rendőr, aki velük jött. Arca ijedt volt, és csak a kezével mert integetni, hogy menjenek ki, onnan menjenek ki. Az öreg csak rámosolygott a szakálla mögül, és ment tovább. A hosszú iroda végében volt még egy ajtó, amögött dohogott, mérgeskedett egy nagy hangú ember. Az öreg az ajtóhoz ment, és onnan visszafordult. Te itt maradsz, morogta oda halkan a legénynek, és ügyelsz arra, hogy ezek itt siketek és vakok maradjanak. Aztán benyitott a belső szobába, belépett, és behúzta maga megett az ajtót. Nagy íróasztal mögött egyenruhás ember ült. Nagy darab, bikanézésű ember, rövidre nyírt hajú, düllett szemű. Előtte pálinkás üveg és szíjkorbács az asztalon. Az öreg közelebb lépett hozzá. Te vagy Ungoriánu ezredes? Kérdezte. A rendőrök parancsnoka fölhorkan, mint a vatkan, kit vackában háborgatnak. Kidüllett szemmel rámerett az öregre. Hé, mi, ki vagy te paraszt? Hogy kerültél ide, Stefane Teodore? Ordított az ajtó felé, hogy került ide ez a paraszt? Hiába kiabálsz, nem hallja meg senki, mondta csöndesen az öreg. De még be se fejezte, már talpon volt a haragos ember, és keze a korbács után nyúlt. Kiverem a szemtelenséget belőled, te büdös paraszt, ordított az öregre. Betalakadsz ide, mint a tied lenne a világ. Ez a tied, nesze! Azzal meglendítette a súlyos korbácsot, hogy a betolakodó arcába csapjon vele. De valamiképpen kicsúszott a markából a korbács, és háta mögé a padlóra esett. Ettől még jobban neki mérgesedett az ezredes. Két hosszú lépéssel megkerült az íróasztalt. Darabokra törlek te! Hörögte kidüllett szemekkel. Ökle meglendült a mozdulatlanul, magasra emelt fejjel álló vénember felé, de mielőtt elérte volna, néhány ujjira csak a szigorú szakállas arctól, mintha acélfalba ütközött volna. Nagyot koppantak az ökölcsontjai, és az ezredes felordított a fájdalomtól. Arca eltorzult, karja élettelenül csüngött alá. Omlott belőle a káromkodás. Stefane Teodore Nikolaje, bömbölt az ajtó felé. Gyertek már, és lőjétek agyon ezt a gyilkost. Stefane! Hiába sivalkodsz, mint egy megfenekelt gyerek. Te nagy híres kínzó ember, te! Szólt rá szigorúan az öreg, és a hangja hidegen csattant, mint a kart pengéje. Nincs, aki meghallja, fogd be a szádat, és ülj vissza a székedre, beszédem van veled. És mert az ezredes csak áltott-tátott szájjal, kimerett szemmel, megszeppenve, felemelte a hangját,

0: szavai csattantak, mint a karikás ostor. Ülj le! Zúzott öklét szorongatva baljával, az ezredes hajlat háttal visszakecmergett az íróasztal mögé, és leült a bőrtámlás irodaszékbe. Te vagy az, akit Ungoriánoknak neveznek? Csattant a kérdés. Én. Nyöszörögte babonázottan a nagy darab ember. Neved után magyar vagy, folytatta szigorúan az öreg, és mégis te vagy a leggonoszabb magyar kínzó és magyar gyilkoló ebben az országban. Hogy lehet ez? Csak a nevem Ungoriánu. Nem vagyok magyar, román vagyok, tiltakozott az ezredes. Jaj, ordított föl, jobb karját simogatva a bal kezével. Jaj, akarom! Mit csináltál velem, öreg ember? Ki vagy? Mi vagy? Varázsló vagy? Boszorkánymester? Mi kell? Pénz? Jaj, mennyi pénz? Igazat beszélj, ezredes. Ez kell csak és semmi más. Igazat beszélj, mert ha nem, minden hazugsággal új fájdalmat szabadítasz magadra. Megkérdem újra, magyar vagy? Nem.
1: Jaj, ordított fel a fájdalomtól kimerett szemekkel az ezredes. Igen, igen, magyarnak születtem, Jasiban.
0: Valamikor azt is Jászvárosnak mondták, és magyarok éltek benne. Mondta az öreg, azoktól származol hát, te átkozott gonosztevő, aki a saját fajtádot gyilkolod. Mit tudsz mentségedre mondani az Úristen ítélő széke előtt? Úristen? Mit beszélsz Úristenről? Nincs Isten, nincs Dumnezeu. Jaj, jaj, akarom, jaj, az oldalom égek belül, jaj! Vonaglat ide-oda a fájdalomtól. Vedd le rólam az átkot, vén ember.
1: Van Isten, van.
0: Na hát akkor, bolintott elégedetten az öreg, embereld meg magad végre, és őj vesztek, ne forgolódj ide-oda, és beszélj. Mit tudsz mondani magad védelmére az Úristen ítélő széke előtt? A nagy darab ember feje lehorgadt. Néhány pillanatig csönd volt, aztán lassan beszélni kezdett, nehézkesen.
2: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 000 munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll-Alfréd sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a Pannonszéf szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Bryan Adams, kanadai zenész, dalszövegíró, Ultimate lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Bryan Adams zenei pályafutását 1976-ban kezdte, azóta közel 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, 1998-ig közel 65 millió lemeze fogyott el.

Az Ultimate lemez összesen 21 dalt tartalmaz, az ikonikus balladáiról és Wham Rock and Roll dallamairól ismert Adams már számos díjat bezsebelt karriere során, köztük egy Grammy-t és egy American Music Awards díjat.

Az Ultimate a zenész rendkívüli munkásságát foglalja össze, ami nem kevesebb, mint 13 stúdióalbumból, 5 koncertlemezből, 5 válogatás albumból és több mint 75 különálló számból áll. A korai dalok mellett a lemezen olyan világslágerek hallhatók, mint a számos rekordot is megdöntő Everything I Do, It For You.

Brian már többször is járt Magyarországon, először 1992-ben Budapesten a Népstadionban adott közel 2,5 órás koncertet, karrierjének 25. évfordulója alkalmából világkörüli turnéra indult 2006-ban. A koncert sorozat Magyarországot is érintette. November 21-én Budapesten a Papp László Sportarénába lépett fel, majd november 23-án Debrecenben a Phoenix csarnokba koncertezett.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Bryan Adams, kanadai zenész, dalszövegíró Ultimate lemezeiből ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a reformátusok szárszói konferenciája a Balatonszárszói Konferencia Központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyanaz emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A reformátusok szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. 17 ország 300 fiatalja vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg. A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Református napközis tábor zárult a szlovákiai Bátkában. Augusztus 10-e és 14-e között mintegy 30 gyerek részvételével református napközis tábornak adott otthont a bátkai alapiskola a helyi gyülekezet szervezésében. A délelőttök középpontjában a Biblia állt, így a résztvevők a jókai Emmaus evangelizációs közösség munkatársainak segítségével Dániel történetén keresztül ismerkedhettek meg a hittel és a bátorsággal. A délutánok a közösségi élmények jegyében teltek, amiket kézműves foglalkozások, állomásjátékok és hálaadó programok tettek változatossá. A tábor zárásaként a gyerekek szüleikkel együtt a Stregovai fürdőbe kirándultak, ami egy korábbi jótékonysági koncertnek köszönhetően valósulhatott meg. Gyurán Ágnes táborvezető kiemelte, a hét legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők játékosan, közösségben kerüljenek közelebb a Biblia tanításaihoz. Augusztus 28-a és 30-a között idén 5. alkalommal rendezik meg a Miskolcot átszelő Színva patak menti értékeket bemutató ingyenes fesztivált, a Színva Örökség Fesztivált. A programsorozat alapító ötlet gazdája Fedor Vilmos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rendezvény az 1878-as pusztító miskolci árvíz évfordulójához kapcsolódóan hívja fel a figyelmet a város építészeti és természeti kincseire. A fesztivál keretében civil program is indul a veszélyeztetett Papszer utcai kiállítóépület Miskolc első középülete megmentéséért, valamint kötetbemutatót is tartanak az árvíz történetéről. Az érdeklődők horgászversenyen, önkéntes medertakarítási akcióban, valamint tudományos előadásokon is részt vehetnek. A négy napos rendezvénysorozatot augusztus 30-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi gála műsora zárja az avasi református templomban. későbbre tolja a kormány az állambiztonsági B-dossziék és B-mappák teljes nyilvánosságra hozatalát, így az eredetileg tervezett évvégi határidő helyett 2027. február 25-éig kell hozzáférhetővé tenni az iratanyagot. A döntést Szandi Vanda kormány szóvivő jelentette be, miután a kabinet tárgyalta az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat. Az új határidő egyben a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja is lesz.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
1: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
1: A villámtöltésre készülve.
4: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
2: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
3: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó istentiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatárssal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban Beregszászban egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
4: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
3: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
4: Az otthoni beteggondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
3: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozati listája, aztán neki indul
3: reggel. Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
4: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet a gondozásra, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
3: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozóknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és az azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
2: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az élet körülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
3: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetünk többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
4: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
3: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elősegít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
2: Beszéljünk erről a jövőképről, azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
3: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve is az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
4: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
3: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellékállt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert ezt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgáltatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
2: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
3: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére, ezért igazából a bankszámlaszámon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgethetünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
1: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A Kolozsvári Református Kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a Kolozsvári Református Kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és valamilyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2 vagy 3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
2: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
3: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehér köpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehér köpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük, lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítő szakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
2: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
3: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha

0: jönnek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat?
1: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogy ha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak, tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
0: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
1: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, azt hát egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember, tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
0: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
1: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve

0: a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
0: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény. Ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolában kikérni, falja matricola, tehát ez egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
0: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen, éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
0: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
2: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érinthet, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
3: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van. Ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágy arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
4: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
3: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban kapcsolatban mutatnak meg valamit. Meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább. És a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapás, ha nem lehet vásárolni, ez miatt egy kis élelmiszer vásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
4: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
3: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszászhífi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van, a hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
2: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
3: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt, és nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket, igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen blogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetni valónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprűvonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
2: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kívánok ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
3: Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson, és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a Fő Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozót tüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott főrendeléseket nem érinti, az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, míg a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai, a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plus Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: Kedves hallgatóink, még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetni az autósoknak. Az őzek párzási időszaka még mindig tarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak, akár napközben is. A Miskolc környéki erdők közelében is számítani kell az őzek jelenlétére, amely rendkívül balesetveszélyes. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be rádiónknak, aki elmondta azt is, a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak, kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni a nagy melegben. Sütő Dávid Pelé riportja következik.
3: A vízek szerelmesek, hogyha az antropomorfizálás vonatjára föl szeretnék ülni, ezt mondanám, de itt a félretéve a párzási időszak a mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női ivarú egyedet, a bakok kergetik, a hím ivarú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél. A helyzet az, hogy ők nincsenek arra tekintettel, hogy adott esetben ők kiszaladnak-e egy közútra, átszaladnak-e rajta. Következésképp, aki autóval közlekedik, annak ebben az időszakban bizony sokkal óvatosabbnak kell lennie, amikor vezet. És hogyha mondjuk meg kellene határoznom egy olyan időintervallumot a napon belül, vagy egy olyan térséget az országon belül, ahol különösebben kell figyelni, nem tudnék. Ennek az az oka, hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, tehát több mint 300 ezer egyede él Magyarországon a becslések szerint, és egyben a legelterjedtebb is, mert ugyanúgy az erdősültebb területeken, erdei élőhelyen, mint ahogy mondjuk az Alföldön is, ugyanúgy előfordul. Úgyhogy, ha röviden kéne mondanom, mindenhol, ahol nem jól belátható útszakasz van, számítani kell arra, hogy kilép elém egy, majd utána további egy vagy kettő őz, hiszen az is előfordulhat, hogy a sutát kergető bakot egy másik bak kergeti. Mindebből az következik, hogy a megengedett haladási sebesség soha nem kötelező haladási sebesség, tehát nyugodtan hajtsunk lassabban annál, mint amit megengedne éppen a kressz. Hogyha nem látjuk rendesen, hogy mi van az út szélén, tehát olyan a vegetáció, bokrok vannak, fás terület van, erdős területen haladok, akkor mindenképpen lassítsak, megint csak legyek nagyon óvatos. Hogyha a délutáni, illetve szürkületi, vagy hajnali, vagy éjszakai órákban vezetek, akkor annyi támpontot esetleg adhat nekem a vad szeme, hogy amikor fölcsillan valami a bokrokban, akkor már rögtön számíthatok rá, hogy az jó esélyel őz, lehet más állat is, de ebben az időszakban általában őz, és ha ott van, akkor szinte biztos, hogy ki fog lépni az útra.
4: Ha még egy-két jellemzőt lehet mondani vadász szakértelemmel, hogy amúgy mi változik meg az őzeknél úgymond a viselkedésükben, bár ezt említettük, hogy szerelmesek és kis túlzással mondhatjuk azt, hogy semmivel nem foglalkoznak. Ténylegesen ilyenkor mennyire változik meg az őzek élete?
3: Leginkább ez a nagyon aktív mozgás, nappali mozgás, ez az, ami a változást jelenti. Ilyenkor egyébként úgy néz ki ez az üzekedés, ez a párzási játék, hogy ugye a bak elkezdi kergetni ezt a sutát, amelyik az ő területére téved, és a suta általában nem áll meg rögtön, tehát szaladnak, aztán egyszer csak elkezdenek körbe-körbe szaladgálni, és amikor ez a körbe szaladgálás folyik egy szűkülő körben, akkor szokták egyébként kitaposni a füvet, úgyhogy mi is láthatunk úgynevezett boszorkány gyűrűket például kirándulás közben. Na hát ezt nem az ufók csinálják, és ez nem valami természetfeletti jelenség, ez az őzek által kitaposott kis kör alakú ösvény, tehát hogyha ilyet látunk, akkor tudhatjuk, hogy ott beteljesült az őzek szerelme. És ami még nekünk fontos lehet ebben az időszakban, hogyha látunk őzeket, ugyanaz igaz bármilyen más állatra, hogyha mondjuk kirándulás közben valahonnan távolról látunk éppen egy ilyen szerelmi légyottot, akkor semmiképpen ne menjünk oda. Igaz, hogy az őz soha nem fog ránk támadni, és biztos, hogy a másik irányba menekül, de mi azért ne próbáljunk meg oda menni, mert hogyha megriasztjuk őket, akkor arra van esély, hogy ha egyébként mondjuk ott maradnának az erdőn, mezőn, akkor menekülés közben pont miattunk szaladnak ki az útra, következésképp mi lehetünk az okozói egy közúti balesetnek, nyilvánvalóan ezt el kellene kerülni, hogyha mód van rá. Tehát az őzre ugyanaz igaz ebben az időszakban is, mint bármikor máskor. Minden más alatta az, hogy gyönyörködjünk, de a természetben azért ne próbáljunk kontaktálni a vadon élő állatokkal. Nem is fog sikerülni, meg nem is feltétlenül szerencsés.
4: Ha már itt tartunk, akkor ezt meg is kérdezném, hogy akár túrázók, természetfotósok, ha mennek ki ebben az időszakban, nekik mit tudsz tanácsolni, ők mire figyeljenek, azt említettük, hogy ne zavarjuk meg őket, de akár erdőben túrázva találkozhatunk-e úgymond az aktívabb őzekkel, és esetleg mi a teendő?
3: Csak ennyi, hogyha meglátjuk őket, akkor gyönyörködjünk bennük, hogyha esetleg fotós az illető, akkor megfelelő objektívvel felszerelkezve csodálatos képeket lehet ilyenkor készíteni. Azt is azért tartsuk észbe, hogy a vadászati tevékenység ebben az időszakban sem áll meg, sőt, az üzekedés alatt elég jól vadászható az őszbak. Ennek az az oka, hogy ugye nappal is látjuk, sokkal kevésbé rejtőzködik, tehát jobban meg tudjuk figyelni az őzeket a területünkön. Illetve van még egy ilyen tréfás megoldás, őszhívás, ami azt jelenti, hogy különböző sípokkal magunkhoz tudjuk csalni a bakot, vagy adott esetben egyébként a sutát is, amelyik hozza magával a bakot, amelyik ő iránta érdeklődik. Ez nem jelenti azt, hogy sípolok egyet, valami odajön és rögtön el tudom ejteni, nem is biztos, hogy el akarom ejteni. Ennek az őszhívásnak pont az a lényege, hogy nagyon jól meg tudom figyelni, hogy mi van a területen. És ilyenkor aztán, hogyha ilyen magas sípoló hangot hall valaki a természetben, az lehet ugyanaz őssuta is, vagy az őszgida, amelyiket éppen ott hagyta a suta, amíg a jövendőbelével találkozik. De jó esélye a vadász is lehet, aki ilyenkor őzet hív. Ne menjünk a hang irányába, mert ha őzek azok, akkor ne zavarjuk meg őket, ha a vadász sípol, akkor meg őt ne zavarjuk meg. Az évnek ebben az időszakában is ugyanúgy igaz, amit máskor szoktunk kérni, hogy ha valaki kirándul, akkor legyen kedves, maradjon a kijelölt turista úton, akkor nem fog megzavarni semmit, és őt sem fogják megzavarni. De hogyha mondjuk éppen egy külföldi vadász, a helyi hivatásos vadász kíséretében kint van a területen, és szeretne lejteni élete őszbakját, ami azért nem sikerül, mert valakik belegyalogolnak a vadász területbe, és megriasztanak mindent is, ami ott él, hát akkor valahol indokolt lehet, hogy nem örülnek a túrázóknak. Tehát a túrázásnak is megvannak a maga útvonalai, ezt kérjük, hogy mindenki tartsa észben, aki előtt turista úton nyugodtan haladhat, és akkor mindjárt meg fogunk férni a természetben.
4: És a vadászok a vadászaton túl esetleg tartanak ilyenkor megfigyeléseket, említetted, hogy ilyenkor azért figyelik a bakok, meg az őzek mozgását a saját vadászterületükön is. A vadászaton túl esetleg milyen megfigyeléseket végeztek ilyenkor, mikre figyeltek még úgymond a természettel kapcsolatban, vagy a vadállománnyal kapcsolatban?
3: Ha kint vagyunk, akkor alapvetően mindenre figyelünk, és hogyha mondjuk vadászni mentünk, és puska van nálunk, az meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül vadászni is fogunk, de ebben az időszakban az őzek kötik le leginkább a figyelmünket, illetve, hogyha mondjuk ezt az évet nézzük, hogy az utóbbi éveket, vagy éppen az előttünk álló éveket, évtizedeket, azt kell mondanom, sajnos az a szájhelyzet az, ami bennünket is nagyon vastagon érint. Mert a vadgazdálkodóknak a kötelessége, és itt most nem az egyéni vadászra gondolok, aki mondjuk a vadásztársaság tagja, és évente háromszor el tud menni vadászni, hanem a hivatásos vadászra, azokra a vadásztársasági tagokra, akik tényleg ki tudnak menni gyakrabban a területre, őnekik kötelességük, mert részben jogszabály szerint, másrészt pedig erkölcsileg is, hogyha bajban van a vad, akkor próbáljanak meg segíteni. Ugyanúgy kell segíteni, hogy árvíz van, meg ugyanúgy kell segíteni, amikor ilyen iszonyatos asszály van, mint amilyen ebben az évben is. Ez magyar nyelvre fordítva azt jelenti, hogy itatunk. És innentől aztán az, hogy mondjuk valaki lajtos kocsival tudja kivinni ezt a vizet az itatóhoz, vagy vannak mondjuk olyan nagy kannák, amikben kiviszik, vagy van egy olyan tartály, amit a pick-upnak a platójára helyeznek, és akkor abban viszik a vizet, ez már ugye részletkérdés, kinek milyen lehetőségei vannak, de szinte mindenhol az országban jelenleg itatnak, és még egyszer itatnak. Érdekesség, hogy pár évvel ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szakdolgozat keretében egy vizsgálatot tartotta, ki írta ezt a szakdolgozatot, azt csinálta, hogy vadkamerákat helyezett ki itatókhoz kint a vadász területen, és azt nézte, hogy milyen állatok látogatják ezeket az itatókat. És az a helyzet, hogy sokkal több védett faj használta ezeket az itatókat, mint vadászható. Tehát jó, hogy nekünk a dolgunk az, hogy mondjuk az őznek legyen, a szarvasnak legyen mit inni, a vaddisznónak legyen mit inni, az aszóvadnak, de ezzel a tevékenységünkkel tulajdonképpen mi nettó természetvédelmi tevékenységet folytatunk. Teszem hozzá, tudatában vagyunk ennek, és nagyon örülünk, hogyha látunk valamilyen védett állatot, védett kis madarat a vitatónál. Nagyon nehéz határokat szabni kint a természetben, hogy most akkor mi a vadászható, mi a nem vadászható, a természet alapvetően ilyen kategóriákban nem gondolkozik. Mi meg mindent szeretünk, ami kint van, és ami szép, és ami él. Nyilván vannak olyan fajok, amiknek az állományát kordában kell tartani, de a vadászat messze nem arról szól, hogy kimegyünk valamit, elejtünk, és aztán a húst megesszük, a zagancsot meg kiszögeljük a falra. Ennél sokkal összetettebb, amit mi csinálunk.
4: Hogyan látjátok, mit tapasztaltok amúgy ezek a nagy hőhullámok, hiszen idén-nyáron is nagyon sok van. Ez milyen hatással van akár a vadász tevékenységre is, meg gondolom vadászokat is valamilyen szinten ez érinti, de hogy a vadállományra milyen hatással van, mit tapasztaltok?
3: Vannak elhullások, olyan statisztika jelenleg még nincs a kezünkben, hogy ebben az évben hol, mely vármegyében, vagy mely régióban mennyi vad elhullás tapasztalható, ami egyértelműen a szárassághoz, a szomjúzáshoz kötődik. De hát törekszünk rá, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Nyilvánvalóan mondjuk 28 fokban egyszerűbb a mi dolgunk, és kevésbé terheli meg a mi szervezetünket is, hogyha vizet kell vinni a területre, mint amikor 38 fok van, de nem opcionális a dolog, tehát ilyenkor mindenki vesz egy mély levegőt, és csinálja. A vadászati tevékenység is nyilván ilyenkor jóval nehézkesebb abból a szempontból, hogy tényleg megterhelő, hogyha valaki mondjuk csak annyit kipróbál, hogy elmegy sétálni egy 20 percet, a délutáni, késő délutáni órákban, mondjuk 5 óra körül, rendesen le fog izzadni, és lihegbe fog hazamenni. Hát mi, hogyha vadászni akarunk, akkor mi nekünk ki kell menni, és nem 20 percre kell kimenni, illetve nem mindig tehetjük meg, hogy akkor most legyintek rá, rossz az idő, akkor ma nem vadászom, mert azzal együtt, hogy ez nekünk egy kellemes időtöltés, ez azért egy kötelezettség. Tehát, hogyha a vadgazdálkodónak vannak tervei, a vadgazdálkodási tervei, amiket a hatóság végre vagy jóvá hagyott, ezeket a terveket teljesíteni kell. Hogyha nem teljesítik, akkor a helyzet az, hogy megbírságolják a vadászatra jogosultat, a vadásztársaságot, általában vadásztársaságként működnek a vadászatra jogosultat. Itt sajnos nem nagyon van mozgásterünk, hogy majd jó időben kimegyünk. Általában élvezzük, amikor olyanok a körülmények, akkor is ugyanazt meg kell tennie a vadásznak, amit mondjuk jobb, kellemesebb időjárás esetén.
4: Még visszakanyarod a két kérdés erejéig az őzek üzekedéséhez, ugye onnan indultunk, hogy amúgy a bakok hogy viselkednek egymással, hogy nem tudom, hogy territoriális harcok vannak-e ilyenkor, vagy csak a sutákkal foglalkoznak, és úgymond ilyen területi, fennhatósági problémák nincsenek közöttük.
3: Vannak, jelentem vannak, és a közhiedelmekkel ellentétben bármilyen boci szeme is van egy őznek, az őzbakok rendkívül agresszívek tudnak lenni. Olyannyira, hogy véremelő csatákat vívnak. Alapvetően az őzagancs, mint ahogy mondjuk a szarvasfélék agancs általában, nem arra van kitalálva, hogy megöljék egymást. Tehát itt azért ezek az ágak, amik a agancs száron nőnek, ezek arra valók, a természet, ha úgy tetszik, így alakította ki, hogy ezek összeakadjanak, tehát amikor egymásnak mennek, akkor lögdösödni fognak. De mindezzel együtt mondjuk előfordulhat, hogy egy győzbaknak úgynevezett gyilkos agancsa van, ez azt jelenti, hogy az agancs száron nincsenek ágak. És nagyon gyorsan megtanulja, hogy ő sokkal jobban tud érvényesülni a másikkal szemben, magyarán akár meg is tudja ölni, agyon is tudja szúrni ezzel a gyilkos agancsa, ez olyan, mint egy gyakorlatilag egy kihegyezett dárdán vége, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy bizonyos esetekben azért lehet találni olyan őzbakokat, holtan, dögön, ahogy mondjuk, amelyek mondjuk egy ilyen rivalizálásnak az áldozataivá váltak. Azért nem jellemző, hogyha így működne a természet, meg így alakult volna a biológiájuk, illetve az evolúciójuk az őzeknek, akkor már kihaltak volna, de vannak ilyen szélsőségek, mint a gyilkos agancs alakulás.
4: És hát az agancs, az jól tudom, ha egy kicsit a szerelembe is belemegyik, ott is befolyással van, hiszen az őzbakoknak az agancs az jelez is valamit a sutáknak is, bár ebben nem vagyok biztos, régi beszélgetésekből valami ilyesmi rémlik.
3: De nagyon jól emlékszel, mert az agancs, ezt úgy mondja a biológia, hogy egy szuperproduktum, tehát egy olyan függelék a szervezetnek, amely egyébként a normális életvitelhez nem feltétlenül szükséges, hát az ős súta is nagyon jól tud élni agancs nélkül. Az agancs arra való, hogy a hímivarú egyedek megmutassák a lányoknak, hogy ők mekkora legények a gáton, tehát amellett, hogy mondjuk nekem volt lehetőségem túlélni x évet, ebben a Magyarországon kevésbé, de a világ más részein mondjuk elég zord környezetben vagy viszonyok között, emellett én még föl tudtam rakni egy ekkora valamit a fejemre, Az agancs, ráadásul, hogyha most a gőzről beszélünk, vagy a szarvasról, vagy a dámról, az agancs egy olyan csontképződmény, ami minden évben újra és újra és újra kinő a hímnek a fején, a hímegyednek a fején, tehát miközben mi itt kínlódunk a csontritkulással, meg ha kihúlik a fogunk, akkor már csak az implantátum marad, aközben a szarvasfélék minden évben, mondjuk a zöld esetében mondok egy nagy számot, de egy ilyen 5-600 gramnyi csontot, a gémszarvas esetében meg ugye sokkal nagyobb állatról van szó, ott mondjuk 10 kilónyi csontot újra és újra föl tud pakolni a fejére, aztán eldobja ősszel, illetve az őzek ősszel a szarvasok majd később jövő évben, aztán megint és megint ezeket felépítik csontból, de tulajdonképpen ez a természet csodája, amit a szarvasfélék tudnak ezzel az agancsal művelni. De visszatérve, tehát a hölgyeknek mutatják azt, hogy ők mekkora vagány fiúk, ha úgy tetszik, hogy nekik ilyenjük is van. Tehát ez egy reklám, hogyha úgy tetszik. És kutatások egyébként azt is megmutatták, hogyha nincsen versengés a hímek között, tehát hogyha úgy alakul az állomány, hogy sokkal több a nőstény, tehát nem kell értük küzdeni, akkor az agancsoknak a mérete is csökkenni fog. Mert hogy a szervezet nincsen rákényszerítve, hogy a többiekkel szemben megmutassa, hogy ő jobb választás, jobb parti, ha úgy tetszik. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk elképzelünk egy olyan állományt, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok nőstény egyed van, akkor köszönjük szépen, valószínűleg nagyon kis csökött agancsok fognak kialakulni a szarvasféléknél.
4: Az autósoknak már jó tanácsokat adtunk, hogy mire figyeljünk oda, viszont arról még nem beszéltünk, és fontos ezt is megemlíteni, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg megtörténik a baj, egy őzet elütünk, mi ilyenkor a teendő, hogyan kell foglalkozni vele.
3: A magyar jogrend szerint ez közúti balesetnek minősül. A rendőrséget értesíteni kell elsősorban azért, mert hogyha a vad még él, akkor a magyar állam tulajdona, amely tulajdont a vadászatra jogosult szervezet kezel. Ha elpusztult, akkor a vadászatra jogosult szervezet tulajdonába kerül, de mindenképpen a vadászatra jogosultnak, nevén nevezve vadásztársaságnak vagy erdőgazdaságnak, tudnia kell róla, mert vagy el kell szállítani, vagy ha nehogy Isten még él a szerencsétlen jószág, akkor ilyenkor általában már csak az eutanázia jön szóba, tehát meg kell szabadítani a szenvedésétől. Hogyha emellett én nekem mondjuk van egy kiegészítő biztosításom vadelütésre, akkor nyilvánvalóan a biztosítónak kell valahogy igazolnom, hogy az a horpadás az autómon, az bizony vadelütésből származott, és nem a saját kapumba tolattam bele. Erre az esetre a rendőrség, akit értesítettünk és kiérkezett a helyszínre, egy helyszíni jegyzőkönyvet ad nekem, ezzel fogom tudni igazolni. Illetve, ha valaki úgy érzi, hogy kártérítést kellene kapni a vadgazdálkodótól, akkor szintén szükség lesz erre a jegyzőkönyvre, de azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi jogszabály környezet alapján csak akkor tartozik bármiféle kártérítéssel a vadásztársaság, hogyha egyértelműen az ő tevékenységének a következtében ment ki az útra a vad, tehát mondjuk rosszul szerveztek meg egy vadászatot, olyan berendezést, mondjuk etetőt vagy itatót tettek ki túl közel a közúthoz, hogy oda vonzotta a vadat, vagy valami hasonló. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem tehet az ellen senki, hogy hogyan mozog a vad, esetleg kimondottan ebben az időszakban, amikor ugye a párzás miatt a hormonok hatására tényleg teljesen figyelmetlenül bármikor, bárhol megjelenhet. Nem akulban tartjuk ezeket az állatokat, nem istállóban nincsen rajtuk póráz, tehát a természetes mozgására vannak, nekünk ráhatásunk nincs. És ha valaki mindennek tükrében elkezd pereskedni, mert itt most már általában pereskedésről beszélünk, hogyha az autós a saját kárát meg akarja térítetni, akkor szinte minden eset azzal végződik, hogy a bíróság azt mondja, hogy ki kiviseli a saját kárát, mert egyik félnél sincs úgynevezett felróhatóság vagy rendellenesség, vagy mind a kettőnél van, tehát arányosan mindenki kvázi lenyeli a saját kárát, csak éppen aki pereskedik, az történetesen a költségeket is kell, hogy viselje. Hozzáteszem, a vadgazdálkodónak van kára, tehát nem véletlenül mondom, hogy ki kell saját kárát viseli, mert hogyha most az őzbaknál maradva azt mondom, hogy egy kiemelkedő nagy agancsú őzbakot ütel egy autó, annak ugye vadászati értéke onnantól nincs, mint vadászati lehetőséget ékesíteni nem tudják, és itt mindeközben akár millió forintos tételekről is lehet szó, milliós nagyságrendről, de legalábbis néhány százezer forintról, az a pénz hiányozni fog a kasszából, és hát a helyzet az, hogy nem mi mondjuk, hanem a rendőrség, vagy éppen a vezetéstechnikai szakértők, hogy a legtöbb vadelütés igenis megelőzhető lenne, vagy lett volna, hogyha az autós a körülményeknek megfelelően vezet, esetleg nem hajt gyorsan, esetleg figyelembe veszi, hogy nem jól belátható az útszakasz, esik az eső, szürkület van, nem nyári gumival megy télen, vagy téli gumival nyáron, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a vadgazdálkodók kezdenének el pereskedni, akkor nagyon jó eséllyel elég sok elütött vad értékét bizony meg kéne téríteniük az autósoknak. De én nem tudok ilyen perestről, tehát pontosan mi tudjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a vadnak a mozgása. Nem szoktunk élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként biztosítan a polgári törvénykönyv, és na, hát bízunk benne, hogy mondjuk az ilyen beszélgetéseknek az eredményeként esetleg kevesebb vadelütés és özelütés lesz a jövőben, mert ezt számokat is tudunk mondani, körülbelül 7-8 ezer nagy vad elütés történik Magyarországon egy évben, és ennek 80%-a az őz. Pontosan azért, mert nagy az állomány, nagyon elterjedt fajról van szó, és ezek azok az esetek, amik bekerülnek a statisztikába, tehát hogyha meg elképzelem azt, hogy hányan vannak, akik mondjuk nem jelentik a rendőrségnek, vagy nagyisten kártalanítják magukat bevágva azt az elütött tőzet a csomagtartóba, akkor ez a szám azért jóval magasabb is lehet. Zárójelben, ha már teljesség igényével beszélgetünk erről a témáról, az őzet elvinni nem lehet, illetve nem szabad, tudnélik lopást követel az ember, ha él az állat, akkor az államtól lopnak, ha nem él az állat, akkor a vadásztársaságtól. És hát minden további nélkül egy győznek az értéke, az a szabálysértési határt már mindenképpen átlépi, tehát ez BTK-s lopás lesz. Hogyha 2 kilométerrel arrébb az embert megállítja a rendőr, benéz az autóba, kinyitatja a csomagtartót és meglátja az őzet, amihez az eredeti igazolást nem tudja prezentálni az autós, akkor bizony föl fogják jelenteni. Tehát ettől bárkit óva intenék, aki ilyen önkártalanításon gondolkozna egy esetleges őzelütés után.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attillával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is érezzük, sőt nap mint nap szembesülünk azzal, milyen mértékben változik időjárásunk. Hiába a Bükk közelsége, a hőség a Borsodi megyeszékhelyt sem kerüli el. A szakemberek szerint a klímaváltozás hatásai már földünk minden területén nyomot hagynak. Talán éppen ezért is fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy a föld energiái, erőforrásai végesek. Ezt mutatja az úgynevezett túlfogyasztás napja is, amely kevés kivétellel szinte minden évben egyre korábbra tolódik. Ebben az évben július 30-án volt a túlfogyasztás vagy túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez.

0: Figyelmeztető jelzés. Sajnos ez nem egy vidám világnap, mint mondjuk a Föld napja vagy a madarak és fák napja, hanem ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára, hogy a globális gazdaságunk működése az egyre növekvő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygó természeti erőforrásait kimerítsük. Magyarországon ez a nap június 24-én következett be, és a magyar lakosság ezek szerint gyorsabb tempóban fogyasztja az erőforrásokat, mint a globális átlag.
1: Miért fontos egyébként erre felhívni a figyelmet, illetve mióta létezik maga a túlfogyasztás napja, mint akár fogalom, akár világnap?
0: Ezt a napot az 1970-es évek óta számolja egy nemzetközi fenntarthatósági szervezet, a kanadai székhelyű szervezet, a Global Footprint Network. Ők egyébként az ökológiai lábnyom fogalmának is a megalkotói. Éppen azért kezdték el számolni, mert feltűnt nekik is, hogy az emberiség elkezdte, ugye 70-es évek ipari technológiai fejlődései következményeképpen elkezdte az emberiség egyre nagyobb tempóban fogyasztani az erőforrásokat. És bizony, ha megnézzük Követegyesület honlapján is látható grafikont, akkor 1972-ben a túlfogyasztás napja december 31-ére esett, és ez szépen lassan, gyakorlatilag 5 hónappal előrébb tolódott, és most vagyunk 2026. július 30-án. Úgyhogy a számolás célja, hogy szembesítse az emberiséget azzal, hogy milyen mértékben fogyasztja az erőforrásokat, és ennek milyen következményei lehetnek.
1: Sok-sok oka van, én azt gondolom annak, hogy eljutottunk attól a decemberi dátumtól, hát már sajnos idáig, de azért azt is mondjuk el, ahogy ugye a bevezetőben én is említettem, hogy azért nem mindegy az sem, hogy melyik országot nézzük a túlfogyasztás napja tekintetében, hát sajnos Magyarország sokkal rosszabb helyen van, mint ugye a idézőjeles világ átlag. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás, de nagyjából azért próbáljuk meg a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi alapján számolják például az egyes országokat tekintve a túlfogyasztás napját.
0: Igen, valóban ezek nagyon bonyolult matematikai modellek alapján jönnek ki ezek a dátumok, ezek az adatok. Egyébként az ENSZ ügynökségei és egyéb társult szervezetei szolgáltatják ezeket az adatsorokat, illetve előrefele pedig becsléssel hozzák létre az adatokat. Két adat szükséges hozzá, az egyik, hogy mekkora lábnyomon él az ország, a másik pedig, hogy mekkora erőforrásokkal gazdálkodhat abban az évben. És ha ez a kettő nem egyezik, és a lábnyom nagyobb, mint a biokapacitás, tehát az erőforrások mennyisége, akkor bizony hamarabb fogyasztjuk el az erőforrásokat, mint amennyire egy évben elegendő lenne.
1: Hogyan tudunk mi átlagemberek azért tenni, hogy esetleg némileg tovább toljuk ezt a túlfogyasztás napját, mert abban szerintem megegyeztetünk, hogy azért itt a fő tevékenykedők a különböző országok lennének, és a különböző döntéshozók, valamint hát ugye a nagy cégek. De azért azt se felejtsük el, hogy mi átlagemberek is tudunk azért sok mindent azért tenni, hogy óvjuk a környezetünket és a bolygónkat.
0: Igen, a rossz hír az, hogy ezt egyetlen pár nagy lépéssel nem lehet megoldani már ezt a erőforrás hiányt. 20 évnyi hátrányban vagyunk egyébként, ezt is kiszámolták, hanem sok-sok apró tudatos döntéssel tudjuk minél későbbre helyezni ezt a dátumot, és ebben nagyon fontos szerepe van a kormányoknak, a településeknek, a lakosságnak, a civil szervezeteknek, és bizony a vállalatoknak is. Tehát itt egy nagyon komoly össztársadalmi és nemzetközi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy minél későbbre toljuk ezt a dátumot. Energiahatékonysági fejlesztésekkel, körforgásos gazdasági megoldásokkal, kibocsátás csökkentésekkel, ugye ha a magánszemélyekre gondolunk, akkor kevesebb fogyasztással, tudatosabb életmóddal lehet, természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodással lehet ezt a napot későbbre tolni.
1: A Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért az átlagembereknek is sokat segít, mert hogy ugye például ki tudjuk számolni mi is, hogy milyen ökológiai lábnyommal élünk.
0: Igen, mindenkinek ajánlom, hogy kezdje a saját háztartásának a és a saját életmódjának, a fogyasztásának, az ökolábnyomának a

0: számolásával. Ezt a Követ Egyesület honlapján, a www.követ.hu oldalon megteheti egy ökolábnyom kalkulátorral. Itt ez egy 8-10 perces kérdőív, és itt olyan kérdéseket fogunk kapni, amik az étkezési szokásainkkal kapcsolatosak, a közlekedéssel kapcsolatos, a háztartásunk, energiafogyasztással, hulladéktermeléssel, és a vásárlási fogyasztási szokásainkkal kapcsolatosak. És ha végigmegyünk ezen a kérdés soron, akkor egyrészt megtudjuk, hogy mekkora a mi lábnyomunk, mekkora a karbonlábnyomunk, és ha mindenki olyan életmóddal élne, mint mi, akkor hány bolygóra lenne szükség. És az a jó, hogyha egy vagy annál kevesebb bolygó jön neki a végén, ez nagyon ritkán szokott előfordulni, általában több mint egy bolygóra van szükség ahhoz az életmódhoz, amit élünk. És a túlfogyasztás napján is egyébként az az adat jött ki, hogy 73%-kal gyorsabban használjuk fel a természeti erőforrásokat, ez azt jelenti, hogy globálisan 1,73 tized föld, tehát majdnem két földre van szükségünk, hogy ezt az életmódot fenntartsuk, de ugye nincs két földünk.
1: Mi mindent okoz ez a túlfogyasztás, ez az ilyen mértékű túlfogyasztás, ami ugye sajnos az elmúlt évek során végig csak emelkedett, soha nem stagnált, vagy csökkent?
0: A COVID évében, 2020-ban történt egy kis visszaesés, az azt jelenti, hogy később következett be, augusztusban később következett be a túllövés napja, vagy túlfogyasztás napja, bocsánat, így is hívjuk. Minél fokozottabb ütemben fogyasztjuk a természet erőforrásait, annak annál súlyosabb jelei lesznek. Gondoljunk itt az erdőirtásokra, a talaj erózióra, talajok beépítésére, termőhelyek megszűnésére, biológiai sokféleség csökkenésére, növény- és állatfajok tűnnek el örökre, illetve a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiség pedig fokozza az éghajlatváltozást, a klímaváltozást, aminek pedig nagyon szélsőséges időjárási eseményei lehetnek.
1: Vannak. Azt gondolom, hogy nagyon sokan akár már ezen a nyáron is megtapasztalhatták, hogyha eddig valaki, hogy mondjam, nem nézett volna annyira utána a dolgoknak, de most már talán itt mondhatjuk azt, hogy a nyár elejétől a saját bőrünkön érezzük azt, hogy hát azért ez itt nem játék, ami zajlik. Itt a hőkupoláktól, a hatalmas nagy középhőmérsékletű napoktól elkezdve a jelen pillanatban is Spanyolországban, Franciaországban és a világ számos pontján pusztító tüzekkel, egyéb természeti katasztrófákkal, viharokkal megtűzdelve, már szerintem azért talán jobban érezzük a saját bőrünkön is, hogy valamit változtatni kell. Így van ez, jobban érzik az emberek, jobban érzik a döntéshozók, mik a tapasztalatok, vagy még mindig nem jutottunk el oda, hogy igazán változást indítsunk el, hogy igazán változás induljon el.
0: Azt gondolom, hogy igen, nagyon keményen érezzük a bőrünkön. Én is, az én családom is, és biztos vagyok benne, hogy országszerte, Európa szerte, sőt világszerte mindenki a bőrén érzi már ezeket a jeleket, a klímaváltozás jeleit. És nagyon, számomra is nagyon ijesztő, hogy ha a Dunára nézek, vagy egy-egy kisebb patakunkra nézek, vagy a folyóinkra nézek, akkor milyen alacsony a vízállás. És bizony ez már az energiabiztonságunkat is veszélyezteti, a saját egészségünkről nem is beszélve. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat, nagyon sok település és magánszemély is már azon az úton van, ami a fenntarthatóbb módja az életmódunknak, és csökkenti a fogyasztását, vagy éppen átalakítja a működését, vagy egy település például növeli a zöld felületeit, megfogja a településen hulló csapadék mennyiséget, és nem ivóvízzel locsol például. Erre jó példa a körforgásos gazdaság alapelvei szerint való működés, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb hulladékot termelünk, és azt a hulladékot is valaki másnak átadjuk, és azt fel tudja dolgozni, ezáltal minél kevesebb anyag veszik el, és esik ki a körforgásból, Én azt látom, hogy nagyon sok jó mozgalom, nagyon sok jó kezdeményezés van, amihez lehet akár országszerte, akár Európa szerte csatlakozni. Településen indulnak jó kezdeményezések, projektek, és érdemes ezeket megismerni. És itt azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a közösségnek, hiszen önállóan nem fogunk tudni ebben előre lépni, hanem csak úgy, ha valamilyen közösségi összefogás valósul meg. Akár egy településen belül, akár szektorokon belül.
1: Azért ezeken túl, ugye beszéltünk róla, hogy azért itt nem az átlag polgárok azok, akik megváltják a világot ilyen szempontból, de a sok kicsi sokra megy elvében gondolkozva, adjunk néhány tippet a hallgatóknak, hogy néhány apró változást esetleg ők is tudjanak eszközölni, akár itt a miskolciak, akár szerte az országban. Mi az, amire minimálisan is oda tudunk figyelni, és már egy nagyon-nagyon picikét, egy mozsrányit hozzáteszünk ahhoz, hogy talán ez a dátum mozogjon valamerre, lehetőleg visszafelé.
0: Nagyon fontosak a mindennapi döntéseink. Tehát az életmódunk során a mindennapi fogyasztásainkat kell megvizsgálni. Erre jó az ökolábnyom számláló, hiszen ez megmutatja, hogy mi az, amiben túlfogyasztunk. Például lehet, hogy valakinél az élelmiszer hulladék nagy mennyiségű, akkor végig kell gondolni, hogy mikor mit vásárolok, és mit fogyasztok el belőle, és mit dobok ki. Valakinél a közlekedés lehet, hogy domináns az ökolábnyomában. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni lehet az autós közlekedést, át lehet szállni biciklire, lehet bizony rövid távon gyalogolni. Valaki a kertjét, ha ivóvízzel lotolja, akkor érdemes elgondolkodni az esővízgyűjtésen, vagy éppen olyan növényeket ültetni, amik kevésbé vízigényesek. Esetleg olyan közösségeket létrehozni, amiben egymásnak adjuk, vesztük a termékeket, bútorokat, vagy éppen olyan használati tárgyakat, amire az egyik családban már nincs szükség, de a másik még fel tudja használni, vagy hosszú távon tudja hasznosítani. Úgyhogy ezek azok a lépések, amiket meg tudunk tenni, és bizony itt a fogyasztásunk alapos, gyökeres átgondolására lesz szükség, és lehet, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, de az is lehet, hogy ezáltal felismerjük, hogy ez jó a Földnek, és jó a közösségnek is.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban július 30-án volt a globális túllövés napja. Ettől a naptól fogva idén már a Föld 2027-es energiáit, erőforrásait éljük fel. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll Alfred sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a Pannonszéf szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. Az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Bryan Adams, kanadai zenész, dalszövegíró, Ultimate lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Bryan Adams zenei pályafutását 1976-ban kezdte, azóta közel 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, 1998-ig közel 65 millió lemeze fogyott el.

Az Ultimate lemez összesen 21 dalt tartalmaz, az ikonikus balladáiról és Wham Rock'n'Roll dallamairól ismert Adams már számos díjat bezsebelt karriere során, köztük egy Grammy-t és egy American Music Awards díjat.

Az Ultimate a zenész rendkívüli munkásságát foglalja össze, ami nem kevesebb, mint 13 stúdióalbumból, 5 koncertlemezből, 5 válogatás albumból és több mint 75 különálló számból áll. A korai dalok mellett a lemezen olyan világslágerek hallhatók, mint a számos rekordot is megdöntő Everything I Do, It For You.

Brian már többször is járt Magyarországon, először 1992-ben Budapesten a Népstadionban adott közel 2,5 órás koncertet, karrierjének 25. évfordulója alkalmából világkörüli turnéra indult 2006-ban. A koncert sorozat Magyarországot is érintette. November 21-én Budapesten a Papp László Sportarénába lépett fel, majd november 23-án Debrecenben a Phoenix csarnokba koncertezett.

0: Zenesám című műsorunkat hallották, melyben Bryan Adams, kanadai zenész, dalszövegíró Ultimate lemezeiből ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól szóló előadásokkal, valamint pódiumbeszélgetéssel kezdődött meg csütörtökön a Reformátusok Szárszói konferenciája a Balatonszárszói konferencia központban. A nyitónap előadói egyetértettek abban, hogy a technológia hasznos eszköz lehet a mindennapokban és az adminisztrációban, de a döntést, a hitelességet és a felelősséget nem veheti át az embertől, írta meg a református.hu. Hajdú Zoltán Levente missziói szolgálatvezető Isten igéje kapcsán arra figyelmeztetett, hogy minden emberi eszköz bálvánnyá válhat, ha kiszakítja használóját az Istennel való kapcsolatból. Gér András lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gép által generált szövegek mögött nincs belső élmény, így a mesterséges intelligencia segítheti ugyanaz emberi kapcsolatokat, de nem helyettesítheti azokat. Csáki Hatalovics Gyula kancellár és Szonták Pál főigazgató a pódiumbeszélgetésen arra kereste a választ, hogy mire fordítjuk a gép által felszabadított időt, megjegyezve, hogy az egyházi szolgálatban és az oktatásban is az önálló gondolkodás, a felelősségvállalás, valamint a személyes jelenlét marad a legfontosabb. A Reformátusok Szárszói konferenciáját ezen a hétvégén tartják. 17 ország 300 fiatalja vett részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a Rákóczi Szövetség. Az 1989 óta minden augusztusban megrendezett találkozó fő célja, hogy a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemisták határokon átívelő közösséget építsenek. A rendezvényre a hazai fiatalok mellett az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából és számos európai országból is érkeznek résztvevők. Az ötnapos program során a diákok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak meg. A szövetség legrégebbi programjának középpontjában évek óta a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése áll. Református napközis tábor zárult a szlovákiai Bátkában. Augusztus 10-e és 14-e között mintegy 30 gyerek részvételével református napközis tábornak adott otthont a bátkai alapiskola a helyi gyülekezet szervezésében. A délelőttök középpontjában a Biblia állt, így a résztvevők a jókai Emmaus evangelizációs közösség munkatársainak segítségével Dániel történetén keresztül ismerkedhettek meg a hittel és a bátorsággal. A délutánok a közösségi élmények jegyében teltek, amiket kézműves foglalkozások, állomásjátékok és hálaadó programok tettek változatossá. A tábor zárásaként a gyerekek